0: napokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Mennybe menetel ünnepéről mai vendégünkkel, Papp Ferenccel, a Budapesti Teológia Egyetemi Tanárával, a Károli Pedagógiai Karának dékánjával.
2: Némi kritikával teszem föl a kérdést már önmagam irányába is, de hogy a Mennybe menetel napnak van-e bármi olyan külsőségben megjelenő ünneplési formája, ami mondjuk más ünnepeknél azért beszüremkedett a református közösségekbe, és mondjuk karácsony és a karácsonyfa. Tehát, hogy tud bármilyet, ami az áldozó csütörtök közménybe menetel napjához kapcsolódó ilyen külső megjelenés?
3: Amíg a konfirmáció a korábbiakban, tehát ugye ez nagyjából a 20. század közepéig, vagy a 20. század első feléig ezen alapon volt, akkor jellemző volt a templomoknak a díszítése, de ez alapvetően inkább a konfirmációnak, tavasznak, virágoknak, zöldeknek szól. Viszont ha már így a szokásokról beszélünk, nagyon érdekes az, hogy Magyarországról is van, a reformáció előtti időből is arról adatunk, információnk, hogy ezekben az időkben Krisztus szobrot tettek a templomba, például az oltárra. És amikor felolvasták a Mennybe menetelnek a történetét, akkor ezt a szobrot felhúzták a templomnak a plafonján levő nyílásán keresztül, mint egy eljátszva, szemléltetve a híveknek az, hogy Krisztus mennybe menet. Ez a gyakorlat egyébként a barokk korban is ismert volt, és hogyha valaki esetleg kíváncsi rá, akkor az interneten Bajorországból a mai napig találhat ilyen képeket, hogy egy ilyen csörlővel a templom padlásáról felhúzzák a Krisztus szobrot, mint egy eljátszva, bemutatva, dramatizáltan szemléltetve, hogy Krisztus mennybe ment, és ugye a sok esetben a boltívben van valamilyen nyílás, azt kibontják, és akkor ezeket ilyen régi eszközökkel fel tudják húzni. Valamint van az úgynevezett húsvéti gyertyának a szokása, a húsvéti időben és a húsvét utáni hetekben az istentiszteletek szentmisék alkalmával a húsvéti gyertya végig ég, és ez áldozott csütörtökön már csak, vagy áldozott csütörtök mennybe menetel ünnepe után már csak bizonyos napokon, alkalmakkor ég, tehát nem állandóan, hanem ez is ugye a föltámadott Krisztusnak a jelképe, a húsvéti gyertya, és akkor ezt pedig már nem úgy használják mennybe menetel után, mint a szorosan vett húsvét időben, de ez nem református és alapvetően nem protestáns gyakorlat. Tehát összességében a népi gyakorlat nincs, nem tudok róla, hogy bármi kötődne a jelen állapot szerint ehhez az ünnepnaphoz.
2: De amiket most felsorolt, ezek mind reformáció előtti példák, és nincs valamiféle átmenet, mint mondok egy példát, egyszer beszélgettünk róla, a szenteste lévő esti vagy éjszakai istentiszteletek református közösségekben, ami valamiképpen mégiscsak megmaradt katolikus hagyományból, itt-ott szorványosan valamilyen módon. Tehát, hogy ebből van ilyen átmenet, hogy nem tudom, a 17. században még van egy forrás, amikor ilyen szobrot emelnek föl a református templomban is, vagy gyertyát gyújtanak, ahogy ezt mostan elmondta, vagy ez ilyen elvágólag tűntek el ezek a szokások a protestáns közösségekben?
3: Ezek elvágólag, ugyanis nyilvánvalóan a protestáns fölfogással, hit tapasztalattal vagy tanítással nincsenek, nem hozhatók összefüggésbe, hiszen a szobrok eleve nincsenek, ezeket eltávolították a templomból, viszont ismert lehetett, és aztán utána a barokk korban, ez már inkább Magyarországon kívüli forrás, mint érdekességet említettem, hogy ez a szokás létezik. Ez nagyon idegenkedtek a protestánsok, a reformátusok ettől, ami megmaradt természetesen, hiszen a hitvallásaink, amikor az ünnepeket sorolják, vagy igazából, hogy mit kell ünnepelni, azért a mennybe menetel ünnepét, a húsvét utáni 40. napot végig felsorolják, és benne volt a gyakorlatban, tehát vannak énekeink, vannak a graduálkönyvben tételek, tehát ünnepelték, csak ezek az úgynevezett paraliturgikus szokások nincsenek, ugye a paraliturgikus szokás azt jelenti, hogy amikor van egy szentírási szöveg, van egy ünnepi sajátosság, akkor ezt így bemutatják, szemléltetik az adventi koszorú, egy késői paraliturgikus szokás tulajdonképpen abból ered, hogy van az adventnek 4 hete, 4 vasárnapja, és aztán utána a gyertyáknak a száma, és az egyre több égő gyertya ezt szemlélteti. Ez egy paraliturgikus szokás, vagy a húsvéti locsolkodás is tulajdonképpen egy paraliturgikus szokás. Húsvét a nagy keresztelési ünnep volt, és a vízzel való meghintés azon túl, hogy vannak nem csak keresztjén szimbólum rendszerhez kapcsolódó tartalmai, megtisztulás, stb., azért benne van a gondolkozásban.

0: van, hogy azért mennek locsolkodni, mert ez a nagy keresztelés ünnep a vízzel való meghintés. Ilyen paraliturgikus szokásról, tehát gyertyagyújtásról, Krisztus szoborról nem tudunk. A konfirmáció alkalmával, hogy említettem, ott létezhetett a templomoknak a feldíszítése.
1: Most
0: korábban.
1: Nem állítom, hogy ez egy paraliturgikus szokás, csak hogy használjam ezt a szakkifejezést, amit most tanultam öntől, de érdekességként hagyj meséljek el egy történetet, és aztán kíváncsiuk, hogy ön hallott-e erről, mit gondol erről, és leginkább a hallgatóknak szeretném csak itt ebben a beszélgetés ezen fázisában elmesélni. Én egy példát ismerek Tiszántúról, a szegedi református óvodából, úgy kb. 10 évvel ezelőtt csinálták néhány évig, vagy lehet, hogy csak egy évig ezt, amit most elmesélek, hogy áldozó csütörtökön a gyerekekkel héliumos lufikat engedtek föl, jelezvén a gyermekeknek, hogy akkor ez a földről a menny felé menő, mint ahogy Jézus elment, és aztán eltűnt a szemük elől a tanítványoknak, és akkor egy lelkész ezt elmagyarázta ott a gyerekeknek, hogy mi történt, meg rajcokat kötöttek a lufik végére, és ezzel üzentek úgymond képletesen Jézusnak. Aztán teremtésvédelmi, környezetvédelmi okokból ezt a lufi dolgot ezt elengedték, és utána éveken át galambokat reptettek, tehát galambokat engedtek el. Itt mondjuk van azért akár teológiai kép is a Szentlélekben akár, és most a 2026-os évre úgy tudom, hogy mivel az, akitől a galambokat eddig kérték, hogy hozza el, hogy aztán haza tudjanak repülni a galambok, ő már megszabadult a galambjaitól, úgyhogy idén már csak buborékokat engednek, majd a magasba buborékokat fújnak, és úgy meséli el a lelkész a gyerekeknek, hogy mi az a mennybe menetel napja. Mit szól ezek példákhoz, vagy valamilyen hasonlót ismerő?
0: Talán, hogy így említi, esetlegesen a hittanoktatásban szokták ezt szemléltetésként használni. Ez egy ötletes szemléltetés, nyilván végig kell gondolni, hogy amikor valamit bemutatunk a gyermekek számára, együtt csinálunk, lufit eregetünk, stb., hogy annak az a kép önmagában helyesen jó-e, tehát van-e esetlegesen valami félrevihető része. Tehát ez amit most elmondott, ez alapvetően szemléltetésnek tartom. A paraliturgikus szokása akkor válik, amikor egy közösség, egy nagyobb, tágabb közösség, az egyháznak a közösségének egy jó része beveszi ezt. Tehát, hogy amíg csak itthon készítünk mondjuk, most csak mondok valamit, mennybe meneteli koszorút, az egy helyi családi szokás lehet, de hogyha már ez az egész egyház közösségére, nem kell magyarázni. Tehát nyilván, amikor valami egy közösségi szokássá válik, annak vannak eredői, hiszen az adventi koszorúra visszatérve tudjuk, hogy egy árvaházban egy evangélikus lelkész volt, aki a gyermekek számára a karácsonyra való készülést segítette azáltal, hogy egy kocsikerékre az adventi napokat és vasárnapokat gyertyákkal szemléltette, és ebből a Vihern nevű lelkésznek a szokásából ered aztán utána hosszú fejlődési, hosszú idői távlatban az adventi koszorúnak a jelenlegi paraliturgikus gyakorlata. Olyannyira, hogy az adventi koszorú lakásainkban, köztereken, középületekben és templomokban is, sőt felekezettől függetlenül jelenik meg. Tehát ez a például a mennybe menetelnek a szemléltetése, akár buborékok, vagy az, hogy valami elmegy a mennybe és ott van, ez inkább egy ilyen szemléltetés jelenleg, mint ahogy egyébként a Krisztus szobornak a fölhúzása is egyfajta szemléltetésként élt. Tehát ezek vannak, lehetnek. Ugye nagyon absztrakt az ünnep a tekintetben, hogy a tény maga, hogy itt volt a csodálatos föltámadott testében megjelent tanítványoknak, asszonyoknak, sokaknak, akik bizonyságai lettek, hogy Krisztus föltámadt és él, és aztán utána elköszönt, és aztán utána az új szövetség iratokban alapvetően ennek a következményeit látjuk, és ezért van az, hogy például a zsidókhoz írt levélben rendkívül fontos a mennybe ment Krisztus, egyfajta úgy nevezzük szakkifejezés, hogy asszenziós krisztológia van a zsidókhoz írt levélben, hogy az asszenzió, a szakkifejezése latinul a mennybe menetelnek, ezért például a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében így olvassuk, így bátorítja a szerző a keresztényeket, járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Tehát ez a Krisztus, aki ott van az Atya jobbján, és akkor még egy igét szeretnék idézni szintén a zsidókhoz írt levélből, mert nem olyan főpapunk van, aki nem tud részvétellel lenni gyengeségeink iránt, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, de bűnt nem követett el. Talán a hallgatók a régi fordítást jobban ismerik, hogy nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni ami gyöngességeink, kéréseink és nyomorúságaink fölött és iránt, és hát ott van ő, aki a bűnösöket, mint nem bűnös képviselés közben jár értünk. Tehát teológiailag, hitvallási szempontból nagyon-nagyon fontos a mennybe menetel ünnepnek a tartalma, fontos, hogy ezt ebben az időszakban, napján, a gyülekezetben, iskolai közösségekben megünnepeljük. Egyébként a Magyarországi Református Egyház felsőoktatási törvénye szerint is, és köznevelési törvénye szerint is tulajdonképpen egy munkaszüneti napról van szó.
1: És ez az iskolákban hogy jelenik meg a munkaszüneti nap?
0: Hát ezzel a csendes nappal, de a felsőoktatásban valóban tanítás nélküli munkaszüneti nap van, a református felsőoktatásban.
1: Ön szerint nem kellene a hazai keresztény egyházaknak, vagy akárcsak a református egyháznak képviselni ezt a szemléletet, és kérni, javasolni, hogy ez legyen államilag is egy munkaszüneti nap? Ön is említette itt pár perccel ezelőtt, hogy van ilyen a világban, például a szomszédos Ausztriában ez egy munkaszüneti nap. Lehetne ez az egyháznak egy felvetése, hogy ezt mondjuk elérje a következő években?
0: Hát felvetni lehet, nem az egyházak fogják eldönteni. Ugye azzal, hogy a nagypénteket pirosbetűs ünnepé, ugye a pirosbetűs ünnep alatt értjük, hogy ennek következményei vannak a munkatörvénykönyve szerint, boltok nyitva tartása, szolgáltatások üzemeltetése, stb. Azt látjuk az érvelésből, hogy ennek azért nagyon jelentős nemzetgazdasági összefüggései vannak. Azt tudjuk, hogy most a december 24-e, amely hát az szinte nincs szerintem olyan magyar ember, függetlenül vallástól, felekezettől, hitbeli elkötelezettségtől, vagy éppen attól függetlenül, hogy valakinek semmi köze nincs a kereszténységhez, vagy úgy gondolja, december 24-e egy olyan általánosan bevett, ismert, szeretett, családösszetartó nap, amikor a napnak a délutánján összegyűlnek, és ha jól tudom, most ezzel kapcsolatban ugye népszavazási aláírásgyűjtés is van. Én nem gondolom azt, hogy a nemzetgazdasági szempontok lehetővé teszik azt, hogy áldozott csütörtököt ilyen állami ünneppé tegyék. Ilyen esetben úgy járnak el az egyházak, hogy este, tehát délután, munkaidő után is lehet istentiszteletet tartani. Egyébként van még egy-két olyan nap, amit végig lehetne gondolni. A római katolikus testvéreinek rendkívül fontos az augusztus 20-a mellett az augusztus 15-e. Az elmúlt évtizedekben volt arra kísérlet, hogy az augusztus 15-ét Mária mennybevételének az ünnepét, amely az állam alapítással is részben István király működésével is összefüggésbe hozható, hiszen augusztus 15 és augusztus 20-a a István király, Szent István királynak az életében fontos napok, hogy a Római Katolikus Egyház javasolta annak idején, vagy hát voltak ilyen törekvések, hogy ez állami ünnepé legyen, de hát ugye ez igazából a római és a görög katolikus híveken kívül többeket nem érint. Nagypéntek, minden keresztény felekezet számára ünnep, és még ráadásul abban az időszakban szokott lenni a zsidó páska ünnep is. Az áldozott csütörtök, ugye nagyon furcsa az, hogy az ünnepeknek az úgynevezett jelentősége, milyen a pünkösd is gyakorlatilag, ha azt vesszük, egy ilyen inkább nyár kezdeti közösségi piknik jellegű ünnepé vált, szintén a rendszerváltoztatás után néhány évvel lett a karácsony és a húsvét mintájára a pünkösd hétfő is ünnepé, tehát hogyha a nemzetgazdasági vagy törvényhozói szempontból nézzük, akkor azt kell megfontolnia a nem vasárnapra, tehát vagy szombatra, heti pihenőnapra és szünnapra eső ünnep kapcsán, hogy nemzetgazdasági szempontból milyen következményei vannak. Ezek nem teológiai kérdések alapvetően. Úgy is meg lehet ünnepelni az ünnepet, hogyha ez kvázi munkanap. A nagypénteket is megünnepelték akkor, amikor nem volt állami ünnep vagy munkaszüneti nap, hogyha nyilván ez a híveknek és az egyháznak az elköteleződésétől függött, és erre tekintettel kell és lehet megünnepelni. Egyébként a vízkereszt szintén nagyon fontos, és az is, hogyha mivel hogy eshet erre meg arra a napra, az egy mozgó ünnep alapvetően, tehát éppen amikor január 6-a milyen napra esik. Ugye a Római Katolikus Egyház Magyarországon néhány évvel ezelőtt a vízkeresztet január 6-ára hozta vissza, ott is van egy lehetőség a II. Vatikáni zsinat után, hogy változtassanak vasárnapra, de akkor pedig a híveknek úgy írják el ezt a kötelező ünnepet, hogy előtte a nap vagy aznap, akár este is tartanak istentiszteletet, és úgy mennek el.
1: Hát akkor bátorítjuk a hallgatóinkat, hogy keressenek egy gyülekezeti alkalmat, egy templomot, és a mai nap folyamán bizonyára találnak a környezetükben mennybe menetelnapi istentiszteletet.
0: És ha szabad még mondani, akkor szeretném bátorítani a gyülekezeteket is, a gyülekezet vezetőket is, hogy attól függetlenül, hogyha például nincs a gyülekezet fenntartásában, nem működik intézmény, iskola, stb., akkor is ugye a csütörtök alapvetően nagyon sok gyülekezetben bibliaórásnak. Hogy ezen a napon például bibliaóra helyett, vagy azzal együtt, tehát inkább istentiszteletet tartsanak, hogy az ünnepet, az ünnepnek a jelentőségét emeljék ki, hiszen nem véletlenül van a Krisztus mennybe menetelének a ténye benne a hitvallásban. Nagyon szép, előremutató, reményt keltő és a mai világban vigasztaló üzenetet tudunk megfogalmazni. Nyilván minden nap, de mennybe menetelkor mindenképpen, hogy az, aki itt hagyta ezt a világot, a tanítványait, áldó kézzel emeltetett föl, ment föl az atyához, felhőt akart el a szemeik elől, ő nem egy fantom, egy távoli valóság, hanem az atya jobbján ül, könyörögértünk, odavitt minden gyöngességünket, betegségünket, nyomorunkat, és azért van nekünk most is reménységünk, és azért van lehetőségünk Istenhez fordulni, vagy azért is, mert ez a Krisztus, aki testté lett, aki szenvedett, aki föltámadt, ott van, ő van ott, és az egész emberiségnek minden ügyét odavitt, az enyémet is, a tiédet is, és mindannyiunkét.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Papp Ferenc református lelkészt, teológiai tanárt, a Károli pedagógiai karának dékánját hallották.

0: hiszem, hogy számít.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad hozzányúlni a földtörvényhez, kisebb beavatkozások azonban már korábban is elképzelhetők, jelentette ki az Agrár- és Élelmiszergazdasági miniszter csütörtökön Hódmezővásárhelyen. Bóna Szabolcs úgy fogalmazott, a földtörvény érzékeny kérdés, társadalmi vita nélkül nem lehet hozzányúlni. Hozzátette, ez az elmúlt időszakban minden egyes esetben elmaradt. A politikus hangsúlyozta, aki gazdálkodik, tudja, hogy problémák vannak a földtörvénnyel. Ahhoz, hogy valóban előremutató és a magyar agrárium hasznára való jogszabály születhessen, minimum egy évre van szükség. Tavaly decemberben is több olyan módosítás történt, mely nem feltétlenül gazdabarát volt, tudatta a miniszter. A medveállomány ritkítására vonatkozó vadászati kvóták kihirdetését kéri a román államfőtől 22 székelyföldi polgármester. Az aláírók szerint a nagyvadak veszélyeztetik a lakosságot, írta a csütörtökön a Hargita népe Kovács Lehelnek, Farkas Laka előjárójának nyilatkozata alapján. A petíciót a Hargita megyei község előjárójának kezdeményezésére indították, miután a település közelében múlt héten feltehetően medvetámadás okozta egy ember halálát. A petíciót aláírók azt kérik az államfőtől, hogy sürgősségi eljárásban írja alá és hirdesse ki a medveállományra vonatkozó vadászati kvótákat, melyeket még áprilisban hagyott jóvá a román parlament. Az aláírók szerint a jogszabály mihamarabbi hatályba léptetése elengedhetetlen a helyi hatóságok hatékonyabb fellépéséhez az emberi élet védelmében és a biztonság megteremtésében. Áprilisban csökkent a lakásdrágulás üteme az országban. Az ingatlan.com legújabb lakásárindexe szerint országosan az ingatlanok áprilisban majdnem 1%-kal drágultak, havi szinten a márciusi 2% után. Az éves áremelkedés üteme 15,8-ről 14,3%-ra mérséklődött, közölte az ingatlan hirdetési portál csütörtökön. Balogh László vezető gazdasági szakértő szerint ketté szakadt az ország lakáspiaca. Budapesten az Otthonstart program 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátja októbertől megfogta az árakat, míg a fővároson kívül és a kisebb településeken jóval nagyobb áremelkedést mértek, mivel a piaci árak és a kamattámogatott hitelek négyzetméter árainak felső korlátja között még óriási a mozgástér. A régiós adatok alapján áprilisban Pest vármegyében volt a legerősebb az éves áremelkedés 18%-kal, az Észak-Alföldön 15,2, még Észak-Magyarországon majdnem 15%-os drágulást mértek. A vidéki nagyvárosok közül a medián négyzetméter ára Debrecenben 1,1 millió forint, Miskolcon csaknem 600 ezer, Nyíregyházán pedig majdnem 800 ezer forint volt, írták a közleményben. A Népix szerint fontos időszak következik a szőlő aranyszínű sárga betegségét okozó amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. A következő időszakban a lárvák gyérítése a legfontosabb feladat, ehhez viszont elengedhetetlen a pontos megfigyelés. Az amerikai szőlőkabóca tojásai a 2 évesnél idősebb részek kérge alatt telelnek, a lárvák az időjárástól függően május közepétől július elejéig kelnek ki. Ebben az időszakban heti rendszerességgel kell ellenőrizni a szőlőt, elsősorban a tőkék alsó részén található hajtásokat. A vizsgálata a kora reggeli órákban a leghatékonyabb, mert a rovarok ilyenkor még kevésbé mozgékonyak, írták a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: A délies szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Pénteken 18 és 24 fok közötti hőmérsékletek várhatók.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: a relativitás legmélyebb himnusza. A relativitás legmélyebb himnusza.
1: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Néhány napra rá Martin ebédnél hirtelen az apjára nézett és megkérdezte. Apa, hogy lehet az, hogy te még nem vagy párttag? Rana vonogatta a vállait, és azt felelte, amit ilyenkor szokott, hogy ő nem ért a politikához, és másokra bízza az ilyesmit. Nem úgy van az, felelte szigorúan a fiú. Ma szint kell valljon mindenki. Aki nincs a pártban, az ellensége a pártnak, és így ellensége a népnek is. Jó lenne, ha belépnél, folytatta, mert már kezdik beszélni, hogy amiért a mama német, te is a nácikkal tartasz. Tegnap még azt is mondta valaki, hogy állítólag németeket rejtegetsz a pincében. Rana Bazil elsápadt. Feleségére nézett. Luisa mama szemei megteltek könnyel, és fejcsóválva sóhajtotta. Istenem, Istenem, ez a világ, ez a világ! És Vrana a boltos másnap elment fiával a pártirodába, és belépett a tagok közé. 2 évre rá Luisa meghalt. Az emberek azt mondták, a bánat ölte meg a gyermekei miatt, és ez igaz is lehetett, mert Vrana csak félt a gyermekeitől, akik egyre idegenebbül és egyre ellenségesebben jöttek haza az iskolából és a munkahelyükről, de Luisa összetörött ettől a súlytól, pedig a bolttal nem volt még akkor semmi baj. Vrana tagja volt a pártnak, hűségesen ott volt minden gyűlésen, a kommunistákra szavazott, valahányszor sor került rá, szorgalmasan bólogatott a propaganda beszédek alatt, és mindezt azért tette, mert féltette a boltot. Nem is történt a bolttal egyelőre semmi baj. Aztán Luisa meghalt. Rana Bazil meg sem tudta érteni, hogy miért és hogyan. Egy kicsit beteg volt, és egy kicsit egyre gyengébb lett, aztán meghalt. És Vrana Bazil rettenetesen egyedül maradt. És akkor érezte meg először, hogy valahol valami baj történt az élete körül. Jött-ment a boltban, és nem lelte a helyét. Martin azt tanácsolta, hogy vegyenek föl valakit a kasszába, de Vrana hallani sem akart arról, hogy egy idegen üljön be Luisa helyére. Így aztán vitte tovább az üzletet egyedül. De egyre fáradtabban, egyre kedvtelenebbül. Új rendeletek is jöttek egyre másra, már nem is lehetett kiigazodni közöttük. A bolt kezdett rosszabbul menni, hiányzott a polcokról ez és az, és Vranának, a boltosnak nem volt kedve utána járni és megszerezni a holmit. Abban az évben meg is öregedett, haja megritkult és szürke lett, nyaka előre görbült, arca megfonnyadt. Kis gyengülő szemei riadtan néztek a világba, és minduntalan rádöbbentek, hogy amit látnak, az egy megváltozott idegen világ, amelyikben már nem ismerik ki magukat többé. Lassan elmaradozott a pártgyűlésekről, ha hívták valahova, csak legyintett. Rana Bazil megöregedett. 1 évvel Luisa halála után 3 komor ember kereste föl Rana Bazilt a lakásán. Látásból ismerte őket. Tudta, hogy valamiképpen a párthoz tartoztak, és így igyekezett barátságos lenni. Rana elvtárs egy idő óta nem járt a pártgyűlésekre, mondta az egyik komoron, miután leültek az asztal mellé Rana szobájában. Mivel indokolja az elmaradását? Kedves uraim, felelte Vrana a boltos, és megpróbált barátságosan rámosolyogni a szigorú embere. Én nem értek a politikához. Engem a politika nem érdekel. Én ezt megmondtam mindig. Én minden törvénynek eleget teszek, de a politikát azt csinálják mások. Ez nem lehet egy öntudatos kommunista álláspontja, szólt közbe a 3 közül az egyik ellenségesen. És ez azt jelenti, hogy ön... Rana elvtárs, osztályidegen maradt, és nem érez közösséget a proletársággal. Rana Bazil ijedten fogódzott az asztalba. De kedves uraim, mondta könyörgő hangon, én mindent megtettem, amit csak kívántak tőlem. Önökre szavaztam minden választásnál. Hát tehetek én egyebet? Én csak egy kis boltos vagyok, kérem. Az én dolgom az, hogy vegyek és eladjak, kielégítsem a vevőimet, és közben tőkét gyűjtsek magamnak öreg napjaimra. Kapitalista beszéd, mordult fel utálattal a szigorú képű férfi, és felállt, a társai is felálltak. Önt, mint osztályidegent, töröljük a párt névsorából, mondta ki az ítéletet, és Vrana Bazil ott maradt egyedül, ijedten a lakásán, és nem értette, hogy mi történt vele. Néhány napig még panaszolta a boltban a vevőknek, hogy ő mindig hűségesen szavazott a kommunistákra, beszédeiket is meghallgatta, újságjaikat is elolvasta, és mégis így bántak vele. Aztán néhány nap múlva be kellett zárja a boltot. Megvonták az engedélyét. Öt házzal odébb akkor nyílott meg a kommunista párt szövetkezeti boltja. Rana Bazil felhúzódott az emeletre. Nem egyedül vele történt ez meg. Így járt a bornagy kereskedő sógor is, így járt a hentes meg a pék. Arra gondolt, hogy bérbe adja az üzlethelységet, de ebből se lett semmi, lefoglalta az állam. Körzeti élelmiszerjegy elosztót csináltak belőle, és Vrana Bazil havonta egyszer léphetett csak be a saját boltjába, amikor az utca többi lakóival együtt sorban állva fölvette az élelmiszerjegyeit. Keserűség töltött el, nem értette a világot, mindent megtett, amit a hatalom urai kívántak, és mégis elvették tőle azt, ami az övé volt, egyedül az övé és senki másé, mert ő és Luise gyűjtötték össze esztendők nehéz és takarékos munkájával. Nem értette a fiait sem. Vidámak voltak és hencegők, tele idegen szavakkal és idegen érzésekkel, és úgy bántak vele, mint egy sútba dobott öreg lomtárgyal, mint aki haszna vehetetlen nyűk csupán, semmi egyéb. Egy évig tengetlengett a házban, amelyet ő épített, és melyben idegenek uralkodtak. Aztán egy csúnya, szeles, hideg őszi estén ott ült a kis szobában, ami még megmaradt. Nézte Luise nagyított fényképét a falon, és fátyolossá vált szemekkel azon gondolkodott, hogy tulajdonképpen nem lenne jobb meghalni. Beverni egy jó nagy szöget a falba, előkeresni egy arra való kötelet. Szél megrázta az ablakot. Szürkület árnyékai ellepték a kis hideg szobát, és akkor egyszerre csak kopogtak az ajtón. Vrana Bazil ilyetten rezzent össze, szíve összeszorult a félelemtől, és arra gondolt, vajon mit akarnak megint. Mondtam valamit, és följelentettek? Elvisznek? Verni fognak? Újra kopogtak. És akkor hirtelen eszébe jutott, azok nem kopognának. Elállt, még mindig dobogó szívvel az ajtó felé fordult, és bizonytalan hangon mondta, tessék! Egy feketébe öltözött idős ember lépett be az ajtón. Megállt, és vizsgálódva nézett körül a homályban. Idegen ember volt. Reverend Baradlai vagyok, mondta kísérreketten és idegen kiejtéssel. Reverend Baradlai Amerikából. Vrana Bazil urat keresem. Én vagyok Vrana Bazil, felelte meglepetten és felkattantotta a villanyt, aztán csak állt a fal mellett és nézte a feketébe öltözött idegen öreg urat. Az is nézte őt hosszasan vizsgálódva. Megengedi, hogy leüljek? Kérdezte váratlanul, és Vrana Bazil elvörösödve kezdett dadogni. Hogyne, természetesen, ezer bocsánat. Az öreg pap leült egy rozog a konyhaszékre, és sóhajtott. A magamfajta öregembernek jól esik már az ülés, kedves barátom. Ön nős ember, ugye? Voltam, szegény Luise. Elérzékenyedett, és nem mondta tovább, az öreg pap bólogatott a széken. Gyerek? Öt. Öt? Az igazán nagy boldogság lehet. Rana sóhajtott, a pap folytatta. Látja, nekem egy sincs. Nem olyan ez, mintha elpazarolta volna az ember az életét? Azt nem lehet tudni, felelte lassan akadozva a boltos. Azt nem lehet tudni, kérem. Tetszik tudni, a gyerekekkel is úgy van. Az ember fölneveli őket, kínlódik értük, aztán a végén kiderül, hogy... Legyintett, és nem fejezte be a mondatot, a lámpába nézett, és a szemei fátyolosak voltak. Mi derül ki? Kérdezte a pap. Brana sóhajtott. Nem érdemes erről beszélni. A pap egy darabig maga elé nézett, a szennyes padlóra is bólogatott. Aztán hirtelen felemelte a fejét. Mondja, Vrana úr, hisz maga tulajdonképpen Istenben? Vrana Bazil néhány pillanatig megdöbbenve nézett az idegenre, aztán elszörnyűködve fektette mindkét tenyerét a mellére. Én kérem, én az egész életemben jó egyháztag voltam, kérem, pontosan fizettem mindig az egyházi adómat és a járulékokat is, és persely pénzt is adtam, és amikor a templomot újra kellett fedni, az öreg pap mosolyogva vágott a szavába. Én nem azt kérdeztem, hogy jó egyháztag volt-e, hanem hogy hiszi-e Istent? De kérem, képett el a boltos, és hangját lehalkította egészen suttogóra, csak a kommunisták mondják azt, hogy nincsen Isten, és a fiaim is azt mondják, de én... A fiai kommunisták? Kérdezte lassan a pap. Igen, sajnos. Egy ideig csönd volt a szobában, valahol ketyegett egy óra. Nézze, szólalt meg hirtelen a pap. Én arra gondoltam, hogy talán jó lenne, ha eljönne velem Amerikába. Isten minden emberre rábízott valamilyen feladatot, és annak idején a csónaknak azért kellett megállni a mélység fölött Amerikába? Nézett Vrana Bazil elszörnyedve az ismeretlen öreg papra. Nem értem, mit keressek én Amerikában? Ó, az olyan emberek, mint maga sokra viszik nálunk, akik dolgozni és gyűjteni tudnak, akik a kicsi üzletből nagy üzletet csinálnak, a kis házból nagy házat építenek. Nálunk az én embert megbecsülik nagyon, és amit arról a csónakról még mondani akarok, de Vrana Bazil nem is hallotta már a szavait, csak azt hallotta, hogy Amerika? És ez rettegéssel töltötte el. Valami iszonyatos messzeség tátongott emögött a szó mögött, valami ismeretlen nagy távolság, akárha a más világról beszélt volna a pap. Amerika, mondta elgondolkodva gépiesen, mit keressek én ott? És mit keres itt? Vrana Bazil maga elé bámult egy ideig, aztán bólintott. Ez igaz, felelte sóhajtva, ez igaz. Ami pedig azt a csónakot illeti, kezdte újra makacsul a pap. Emlékszik még arra a csónakra, ami ott a mélység fölött megakadt? Hogy? A csónak? Hogyne, hogyne? Az úr nem hagyta akkor meghalni magát. Miért? Mert terve volt magával. És mi lehetett ez a terv? Hogy dolgozzék és gyűjtsön, és mindent, amit gyűjtött, elvegyenek a kommunisták? Biztosan nem ez volt a terve. Talán Amerika. Hogy ott újra kezdje, kicsiből nagyot csináljon, talán nagyon nagyot, mit lehet azt tudni? Maga még alig 50 éves, Vrana úr. Én azt hiszem, meg kellene próbálni Amerikát. Istenem, hebegte megdöbbenve és elakadt lélegzettel Vrana Bazil, Amerika. Az öreg pap másnap is eljött, és harmadnap is. Nem beszélt többet sem Istenről, sem arról a bizonyos csónakról, ezeket a beszédeket amúgy sem értette meg Vrana Bazil, ellenben sokat beszélt Amerikáról, az ottani életről, a szabadságról és emberekről, akik úgy mentek át semmi nélkül és csupán szorgalmukra támaszkodva, ma milliós vállalatok élén állanak. Nem, Vrana Bazil nem akart milliómos vállalatok élén állani, ő csak egy kis boltot szeretett volna, más semmit. Nem értette, hogy mit akart a pap mondani azzal a feladattal, amit Isten reábízott. Ő nem érezte, hogy valamit is reábízott volna, de nem is gondolkodott ezen. Amerikán gondolkozott, és azon, hogy valóban még alig 50 éves, még talán el lehetne kezdeni mindent előről, és dolgozni, nagyon szeretett volna újra dolgozni. Így történt, hogy Vrana Bazil egy szeles téli estén búcsú nélkül hagyta ott a testvériség utcai házat, melyet maga építetett ugyan, de mások rendelkeztek benne, és elindult Amerika felé. Mindössze egy kopott kézitáskát vitt magával, mást semmit. Vonattal utazott a határig. Ott már várt rá egy ember, úgy, ahogy az öreg pap mondta volt, és másnap éjjel ügyesen átvezette az erdőkön. Nagy kaland volt ez szegény Vrana Bazil számára, nagy és veszedelmes kaland, élete egyetlen nagy kalandja. Lihegett, és majd kiszakadt a szíve, úgy dobogott, amíg ott taposta a sarat a szurok fekete éjszakában az idegen ember mögött. De ez nem csupán a félelemtől volt, hanem azért is, mert soha életében nem gyalogolt még ennyit. A csatakos erdei utakon megtelt a cipője sárlével, s az arcáról szakadt a veríték, mikor végre kijutottak az átkozott erdőből. Az idegen megállt, és lemutatott a völgybe, ahol halványan néhány lámpa égett. Az ott már Németország, mondta. Menjen csak egyenesen lefelé, nem tévedhet el. Aztán ott hagyta Vrana Bazilt egyedül a fekete erdő szélen. Élve baktatott lefelé a sáros mezőkön a lámpák felé. Közben az eső is esni kezdett. Ócska téli kavátja áltázott, és vacogni kezdett a hidegtől és a magányosság rossz érzéseitől. Végre holtfáradtan leért egy köves útra. Odébb egy kis városka utcalámpái látszottak a nyúló sötétségben, még mindig esett. Megindult az úton a városka felé. Mikor az első házat elérte, már nem bírták tovább a lábai. Fáradtan nekidőlt a kerítésnek, és szinte sírva fakadt. Meghitt kis szobájára gondolt Prágában a puha ágyra, és szerette volna falba verni a fejét, amiért belekezdett ebbe a kalandba. A házban meggyújtottak egy lámpát. Valahol messze ötöt vert egy toronyóra. Vrana Bazil vacogva botorkált az ajtóig, és félénken kopogni kezdett. Hosszú ideig nem hallotta meg senki. Végül is lépések recsentek, egy ajtó nyikorgott. Felgyúlt az üvegajtó mögött a villany, és kulcs zörgött a zárban. Egy munkás öltözetű ember dugta ki a fejét. Mit akar? Kérdezte nem éppen barátságosan. Bocsánatot kérek, hebegte vacogó szájjal, messziről jövök, és nem ismerek itt senkit, és nem tudom, hol száríthatnám meg magamat egy kicsit, és ha leülhetnék egy fél órára. Túlról jön? Kérdezte az ember, és végignézett rajta. Tessék? Igen, tetszik tudni. Az ember intett a fejével, és hátra lépett, hogy helyet adjon az ajtóban. Jöjjön! Bent az egyszerű tiszta kis konyhában egy asszony sürgölődött a tűzhely körül, és a kávé meleg illata töltötte meg a levegőt. Jó reggelt kívánok, köszöntötte Vrana Bazil bátortalanul az asszonyt, és kopott csomagját letette a fal mellé. Az asszony bizalmatlanul nézett végig rajta. Újra egy, mondta az ember. Vegye le a kabátját itt a tűznél, hamarabb megszárad. Német? Tessék? Nem. Egy kis boltom volt Prágában, és egy házam. A feleségem német nő volt, szegény Louise-nak hívták. Az asszony csészét tett elébe az asztalra. Egy kis forró kávé jót tesz majd, mondta halkan, és sóhajtott. Bizony csúnya világot élünk mindnyájan. Szó nélkül ültek szemben egymással az asztalnál. Vrana Bazil és a német munkás itták a forró kávét, és harapták hozzá a kenyeret. Az asszony az edények körül matatott. Miért kellett eljönni onnan, kérdezte hirtelen a munkás. A németeket megértjük, azokat kidobták, de ha maga nem német? Elvették a boltomat, felelte Vrana. 23 évi munkám. Ja, mondta a német, ez a kommunizmus. Én is jártam Prágában, mint katona, de akkor még más világ volt. Bizony más, sóhajtott Vrana Bazil. Maguk akarták, hogy így legyen? Én? Én kérem, nem, én nem. Én csak egy kis pontocska voltam, egy egészen kis pontocska. Mit számítottam én a politikában? Semmit. Az ember a fali órára nézett, aztán felállt. Hová akar most menni? Kérdezte. A lelkészi hivatalnál kell jelentkezzek, azt mondják, hogy ott jöjjön, mondta az ember. Arra kell menjek én is, majd megmutatom, hol lakik a pap. 8-ig ott ácsorgott az egyházi iroda előtt egy kapuajban. Az eső közben elállt. Hideg ködöket vert a szél a házak közé, az emberek sietve mentek munkahelyükre, és föltűrt gallériaik alól rosszkedvűen nézték a világot. Az egyházi irodában egy levél várta. A levélben 200 márka volt, és egy müncheni cím, ahol jelentkeznie kellett. Estére Münchenben volt. Nagy nehezen meglelte a címet is. Beutalták egy menekült táborba. Kapott egy szalmazsákot, 2 pokrócot és egy vaságyat az egyik kaszárnyateremben, ahol már 16-an laktak. Oda került közéjük 17-nek. Az élet, ami ott kezdődött, szokatlan volt eleinte és rideg. Sorbanállás, ételosztásra, parancsszavak, ismeretlen emberek, üresen telő napok, de voltak előnyei is ennek az életnek. Fűtött szoba, gondtalanság, ahol minden ment magától egy megszabott rendszer szerint, és nem kellett semmin gondolkozni. De ezek az előnyök bármilyen értékesek is voltak, az idegenben nem tudták megkedveltetni Vrana Bazillal a tábori életet. Idegenül üldögélt az ágya szélén, és lapulva osont a homályos folyosókon. Az utcára alig mert kimenni, mert érezte, hogy odakint ellenséges szemek fogadják. A tábor lakóit, az idegen menekülteket gyűlölte a város. Hamarosan berendelték egy irodába, ahol előbb várakoznia kellett 3,5 órát a folyosón, aztán oda került egy kisasszony elé, aki kitöltetett vele 3 kérdőívet. Szerencsére minden iratát magával hozta, és így nem voltak különös nehézségei. Mindössze, amikor 3-szor rendelték be a hivatalba, és egy barátságtalan úr morogva megkérdezte, hogy tulajdonképpen miért jött el Prágából, veszítette el kis Vrana Bazila fejét. Én tulajdonképpen, dadogta, úgy gondoltam, hogy azt mondták nekem. A barátságtalan úr szigorúan nézett rá. Üldözték magát a kommunisták? Hogyne! Örvendezett meg Vrana Bazil a megtalált szónak. Üldöztek, kérem, elvették a boltomat. Nem volt miből éjek, kérem. Tagja volt valamilyen pártnak? Hogyne, kérem, hogyne? Hebegte ilyetten is engedelmesen, mire a barátságtalan úr felhúzta a szemöldököt és rámordult. Miféle pártnak? Az úgy volt, kérem, magyarázta Vrana Bazil sápadtan is remegő térdekkel, hogy egy nap oda jöttek hozzám a kommunisták, és azt mondták, hogy vagy belépek a pártba, vagy pedig... Az úr ott az íróasztalnál szemmel láthatólag barátságosabb lett, még mosolygott is. Rendben van, mondta, de erről másnak ne beszéljen, érti? Köszönöm, elmehet. Másnap megkapta az IRO igazolványát, és Vrana Bazil hivatalosan DP lett, ami azt jelentette, hogy erőszakkal üzték el az otthonából. Lakótársai a teremben mind évek óta menekült sorban éltek, nagyobbára lengyelek és ukránok, és kíváncsian faggatták esténként, hogy milyen az élet a vasfüggönyön túl, mivel gyötrik és sanyargatják újabban a népet. De Vrana Bazil nem sokat tudott mondani nekik. Én, kérem, nem törődtem soha a politikával, hajtogatta ilyenkor, és az emberek csalódottan fordultak el tőle. Aztán egy nap egy alacsony, szúrós szemű ember jött be a terembe, és Vrana Bazilt kereste. Csehül szólította meg.

Mit csináltatok Prágában a németekkel? Hiába dadogta ilyenkor, de kérem, én semmit sem csináltam. Én elrejtettem egy asszonyt és egy gyereket. Nem hallgattak rá. Gyűlölték, mert cseh volt. És mert velük szemben minden cseh felelős volt azért, amit a csehek a németekkel szemben elkövettek Prága utcáin és a Szudéta földön. És Vrana Bazil lassan kezdte megérteni a tábor régi lakóit, az ukránokat és lengyeleket, akik meg a németeket gyűlölték, mert az ő szemükben meg minden német felelős volt azért, amit Hitlerék elkövettek. Prágában kellett volna maradnom, gondolta Vrana Bazil. Ez az idegen világ tele van gyűlölettel, jobb lett volna meghalni Prágában. Nem merte elhagyni többet a tábort, félt az emberektől, osonva ment a folyosókon, és órák hosszat ült szó nélkül az ágya szélén, beesett arccal, előre görbült vállakkal, hajlottan és szomorúan. Vrana Bazil megöregedett. Mikor az amerikai kivándorlási irodától megkapta a behívót, már nem is tudott örvendezni neki. Fásult közönnyel járta a különböző irodákat, várakozott napokig a folyosókon és felelgetett a kérdésekre. Egyszer az öreg pap is felkereste a táborban, biztatólag mosolygott rá, és szép dolgokat mesélt Amerikáról, de mindez, mintha valahonnan nagyon távolról ért volna hozzá, alig-alig szakította át a fásultság ködét, amiben élt. Mintha mindez nem is vele történt volna már, hanem egy idegennel, akit véletlenül szintén Vrana Bazilnak neveztek, de ennek a Vrana Bazilnak semmi köze sem volt többé ahhoz a kis bolthoz ott a Gotthelf-strasse végén. Aztán egy tavaszi napon a kezébe nyomtak valamilyen irodában egy vasúti jegyet, és azt mondták neki, ezzel felszáll holnap reggel a Brémába induló gyorsra, Frankfurtban felszáll ugyanarra vonatra reverend Baradlai, és a többit majd ő igazítja el. A vonat 9 óra 20 perckor indul a főpályaudvarról. Vrana Bazil spárgával átkötött ócska kofferjével már 8 órakor ott állt a pályaudvar nyüzsgésében. Izgatottan tipeket fel és alá dadogva megkérdezett egy-egy vasutast, aztán félreállt a fal mellé és várt. Mikor betolták a vonatot, ideges kapkodással rohant feléje, mindjárt az első kocsiba beszállt, de egy vasutas rámordult, hogy ott csak a megszálló erő katonáinak szabad utazni. Bocsánatot kérek, ebegte szegény Vrana Bazil megzavarodva és megrettenve és sietve futott tovább a kocsik mellett. Végre a negyedik kocsira felkapaszkodott. A lépcsőn megcsúszott az izgalomtól és megütötte a lábát, aztán lihegve futott végig a folyosón, és benyitott a második fülkébe, mert ott még nem ült senki. Ócska kofferét föltette a hálóba, és mély fáradt sóhajtással leült. Kinézett az ablakon. Ideges, siető emberek mindenütt. Ellenséges, idegen emberek. Mind gyűlölnek, mert cseh vagyok, gondolta, és diderekbe behúzódott a sarokba. Egy idő múlva valaki kinyitotta az ajtót, ilyetten rezzent föl a hangra, egy nyílt tekintetű barna ember lépett be a fülkébe, körülnézett és bőröngyét feltette a hálóba. Jó reggelt, mondta az idegen mély, barátságos hangon. Jó reggelt, felelte Vrana Bazil ilyetten és alázatosan. Az idegen leült szembe vele, és a szemét egy pillanatig ott érezte az arcán. Meleg, bizalomkeltő szemek voltak. Valamire emlékeztették ezek a szemek, valamire, ami valahol a messzi múltban volt, de nem tudott rájönni, hogy mi az. Érezte, hogy mondania kell valamit ennek a barátságos idegennek, meg kell hálálnia valamiképpen azt, hogy barátságos. Szép idő lesz ma, kezdte el zavartan, és elvörösödött. A szemben ülő bólintott. Úgy látszik, felelte és felnézett a hatalmas hangár vasbordái között az égre, mely zöldes kék volt és friss. Szerette volna folytatni a beszélgetést, de nem tudta, hogy mit mondhatna még. Az idegen elővette egy újságot, és olvasni kezdett. Lassan telt az idő. Rendre még két utas jött a fülkébe, egy idős hölgy és egy fiatalember. Vrana Bazil szinte ilyetten nézte meg mind a kettőt, amikor bejöttek, és még a lábát is behúzta az ülés alá, nehogy alkalmatlan lehessen nekik valahogyan. Az idős hölgy elővette egy könyvet, és olvasni kezdett.

0: A fiatalember hanyagul eldőlt az ülésen, egy ideig maga elé bámult, azután elővett egy cigarettát a zsebéből és rágyújtott. A hölgy bosszúsan nézett föl a könyvéből. Ez nem dohányzó, mondta szigorúan a szemüvege mögül. A fiatalember elhúzta a száját. Úgy? Lassan fölállt és kiment a folyosóra. Miért jön az ilyen éppen a nem dohányzóba, morgott a hölgy, és újra kezébe vette a könyvet. Van külön dohányzókocsi is, láttam, jegyezte meg Vrana Bazil félénken, csupa udvariasságból, de nem figyelt rá senki. Aztán a vonat lassan elindult, és egyre fokozódó sebességgel kisiklott a pályaudvarról. Vrana Bazil merev szemekkel kinézett az ablakon, látta az elmaradó épületeket, embereket, akik izgatottan siettek valahova, és aztán örökre eltűntek a múltban. És arra gondolt, hogy soha többet nem fogja látni Prágát. Először döbbent rá erre a gondolatra, és ez különös volt és félelmetes. Soha nem fogja látni többé a Gotthelfstrasse-t, a pék kirakatát, a hentes kutyáját az ajtó előtt, a gépjavító műhely udvarán heverő ócskavasat, a házat, a boltot, és egyszerre csak a teke egylet szombat esti sörözéseire gondolt, és arra az időre, amikor még mint alelnök ült a hosszú asztalnál komolyan és tekintélyesen, ahogy egy tiszteletre méltó polgárhoz illik, akinek saját háza és jól menő üzlete van, és hogy mindez soha többé, soha többé. Azon vette észre magát, hogy nehéz, sós könycseppek csorognak végig az arcán. Gyorsan arcához emelte Eres Sován kezét, hogy letörölje ezeket az oktalan csöppeket. A vonat már a külváros kertjei között nyargalt, egy kis domb tetején gyermekek kiabáltak, és a kertekben néhány ingújra vetközött ember kapált. Valami különös érzés arra késztette, hogy fölnézzen. Szeme egy pillanatra összetalálkozott az újság fölött a szemközt ülő úr komoly figyelő tekintetével. Valami belement a szemembe, hebegte szégyenkezve, és öklével zavartan dörzsölni kezdte könnyező szemeit. Egy szikra a mozdonyból bizonyosan. Az úrot szemben letette az újságot, és részvéttel nézett rá. Előfordul, felelte halk meleg mély hangon. Az élet tele van korommal manapság. Nem ide való, ugye? Vrana Bazil megrázta a fejét. Prágából jöttem, mert Prága a legszebb város a világon. Szeméből újra ömleni kezdtek a könnyek. Nem tudott tenni ellenük semmit. Élesen az ablak felé fordult, hogy legalább ne lássa senki az arcát. Prága. Örökte valahol mélyen a belsejében egy zokogó hang. Ó, Prága! Nem látlak soha többet. Az idegen, ott a szemben lévő ülésen, lassan bólogatott néhányszor a fejével, aztán sóhajtva mondta alig hallhatóan. A világon mindig az a legszebb, ahol valamikor otthon voltunk. Aztán csak ültek szemben egymással, és néztek ki az ablakon a tovafutó idegen világra.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: Ed ora. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad hozzányúlni a földtörvényhez, kisebb beavatkozások azonban már korábban is elképzelhetők, jelentette ki az Agrár- és Élelmiszergazdasági Miniszter csütörtökön Hódmezővásárhelyen. Bóna Szabolcs úgy fogalmazott, a földtörvény érzékeny kérdés, társadalmi vita nélkül nem lehet hozzányúlni. Hozzátette, ez az elmúlt időszakban minden egyes esetben elmaradt. A politikus hangsúlyozta, aki gazdálkodik, tudja, hogy problémák vannak a földtörvénnyel. Ahhoz, hogy valóban előremutató és a magyar agrárium hasznára való jogszabály születhessen, minimum egy évre van szükség. Tavaly decemberben is több olyan módosítás történt, mely nem feltétlenül gazdabarát volt, tudatta a miniszter. A medveállomány ritkítására vonatkozó vadászati kvóták kihirdetését kéri a román államfőtől 22 székelyföldi polgármester. Az aláírók szerint a nagyvadak veszélyeztetik a lakosságot, írta a csütörtökön a Hargita népe Kovács Lehelnek, Farkas Laka előjárójának nyilatkozata alapján. A petíciót a Hargita megyei község előjárójának kezdeményezésére indították, miután a település közelében múlt héten feltehetően medvetámadás okozta egy ember halálát. A petíciót aláírók azt kérik az államfőtől, hogy sürgősségi eljárásban írja alá és hirdesse ki a medveállományra vonatkozó vadászati kvótákat, melyeket még áprilisban hagyott jóvá a román parlament. Az aláírók szerint a jogszabály mi hamarabbi hatályba léptetése elengedhetetlen a helyi hatóságok hatékonyabb fellépéséhez az emberi élet védelmében és a biztonság megteremtésében. Áprilisban csökkent a lakásdrágulás üteme az országban. Az ingatlan.com legújabb lakásárindexe szerint országosan az ingatlanok áprilisban majdnem 1%-kal drágultak, havi szinten a márciusi 2% után. Az éves áremelkedés üteme 15,8-ről 14,3%-ra mérséklődött, közölte az ingatlan hirdetési portál csütörtökön. Balog László vezető gazdasági szakértő szerint ketté szakadt az ország lakáspiaca. Budapesten az Otthonstart program 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátja októbertől megfogta az árakat, míg a fővároson kívül és a kisebb településeken jóval nagyobb áremelkedést mértek, mivel a piaci árak és a kamattámogatott hitelek négyzetméter árainak felső korlátja között még óriási a mozgástér. A régiós adatok alapján áprilisban Pest vármegyében volt a legerősebb az éves áremelkedés 18%-kal, az Észak-Alföldön 15,2, míg Észak-Magyarországon majdnem 15%-os drágulást mértek. A vidéki nagyvárosok közül a medián négyzetméter ára Debrecenben 1,1 millió forint, Miskolcon csak nem 600 ezer, Nyíregyházán pedig majdnem 800 ezer forint volt, írták a közleményben. A Nébik szerint fontos időszak következik a szőlő aranyszínű sárga betegségét okozó amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. A következő időszakban a lárvák gyérítése a legfontosabb feladat, ehhez viszont elengedhetetlen a pontos megfigyelés. Az amerikai szőlőkabóca tojásai a 2 évesnél idősebb részek kérge alatt terelnek, a lárvák az időjárástól függően május közepétől július elejéig kelnek ki. Ebben az időszakban heti rendszerességgel kell ellenőrizni a szőlőt, elsősorban a tőkék alsó részén található hajtásokat. A vizsgálata a kora reggeli órákban a leghatékonyabb, mert a rovarok ilyenkor még kevésbé mozgékonyak, írták a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: A délies szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Pénteken 18 és 24 fok közötti hőmérsékletek várhatók.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. Ahogy már megszokhatták, a mikrofonnál ilyenkor a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Mi az a paleontológia? Milyen kincseket rejthetnek a kőzetek? Miért játszanak kulcs szerepet a természettudományi múzeumok gyűjteményei? Az új technológiák, például a CT vizsgálatok és a digitális rekonstrukciók mit tesznek lehetővé? És vajon tényleg éltek galléros dinoszauruszok Európában? Aki pedig a kérdéseimre válaszol majd, dr. Ősi Attila paleontológus, az ELTE őslénytani tanszékének vezetője.
2: Hát rengeteg olyan fosszília van, ami nagyon töredékes, mondjuk még benne van a kőzetben, valami oknál fogva ki se lehet rendesen preparálni a kőzetből. Hát ilyenkor segít például a CT. Tehát az egész kőzettömböt, ha kell, egy tonnás tömböt is ma már be lehet tenni bizonyos CT berendezésekbe. És a CT az gyönyörűen átvilágítja, kirajzolja, ami ott van, és esetleg olyan részek jönnek elő, amiket korábban senki nem látott.
1: Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Újabb szenzációs felfedezéssel gazdagította a tudományt az immár 25 éve kutatott iharkúti dinoszaurusz lelőhely. Egy frissen azonosított koponyalelet ugyanis alapjaiban változtatja meg az eddigi elképzeléseket. A Nature folyóiratban most megjelent tanulmány szerint az Aikaceratops nevű körülbelül 85 millió évvel ezelőtt élt növényevő dinoszaurusz egyértelműen a ceratopsziák csoportjába tartozott. Ez a dinoszaurusz csoport, amelybe a híres triceratops is tartozik, eddig szinte kizárólag Ázsiából és Észak-Amerikából volt ismert, európai jelenlétük pedig mindeddig vitatott volt. Az Aikaceratopsot először 2010-ben írták le iharkútról, ám besorolása már akkor is heves szakmai vitákat váltott ki. A további részletekről dr. Ősi Attila paleontológussal, az Eötvös Loránd Tudományegyetem őslénytani tanszékének vezetőjével beszélgettem.
2: Hát az iharkúti dinoszaurusz lelőhely, ugye ez a Bakonyban található, és ez egy régi, egykori bauxitbánya területe, ahol a bauxitot, az alumínium ércét, ami tulajdonképpen egy ilyen vöröses színű, kemény kőzetnek mondható, vagy ércnek, ezt ilyen külfejtéses bányákkal művelték a 70-es évek végétől. Na most ahhoz, hogy ez a bauxithoz a kőzetekben, a föld mélyén hozzáférjenek, néha akár 100-120 méteres mélységben, a bauxit fölötti kőzet rétegeket le kellett ugye takarítani nagy munkagépekkel. Emiatt aztán a bauxit fölötti különböző kőzetek a felszínre kerültek, olyan kőzetek, amelyeket egyébként nem biztos, hogy a felszínen mi láttunk volna, vagy tudtunk volna tanulmányozni. És amikor aztán 2000-ben, amikor én egyetemi hallgató voltam, ellátogattunk az egyik ilyen bauxitbányába, ide egykori iharkút település határában, mivel ez az iharkút település a 80-as években megszűnt, pont a bányászat miatt. Szóval amikor ellátogattunk ide, akkor megláttuk ennek a bauxitbányának a különböző részein azokat a krétakorú kőzeteket, amelyek a dinoszauruszok korából származtak, és ezek egykori ilyen folyóvízi, ártéri, néhol tavi környezetben képződött üledékes kőzeteket tártak fel. Na persze nem véletlenül jártunk mi erre, mi kifejezetten ezt az úgynevezett csebányai formációt, hát így hívja a geológia ezt a folyóvízi, ártéri kőzet anyagot, ilyen homokos, agyagos kőzetről van szó. Ezt akartuk tanulmányozni, mert gondoltuk, hogy ebben biztosan lesznek majd szárazföldi gerinces állatok csontjai is. És hát a sejtésünkbe igazolódott, mert azon a napon, 2000 áprilisában, amikor idejöttünk, amikor néhány órányi kutatás után valóban bele is botlottunk egy olyan kőzetrétegbe, amelynek a felszínén ott ültek különböző méretű és különböző állatoktól származó csontleletek.
1: Az Aikaceratops, amelyet felfedeztek, a mostani koponyalelet, abból egyébként már régen is találtak itt iharkúton?
2: Igen, hát ez egy nagyon érdekes történet, mert mai fejjel már tudjuk, hogy ennek a dinoszaurusznak a legelső leleteit azt már az első gyűjtések, tehát a 2000-es évben történt első gyűjtések során megtaláltuk. Akkoriban még úgy gondoltuk, hogy ez egy úgynevezett ornitopód a dinoszaurusznak a leletanyaga, és hát akkoriban hogy az erdélyi dinoszauruszokkal lehetett legkönnyebben összehasonlítani, tehát 25 évvel ezelőtti állapotról beszélünk, és hát Erdélyből is ismertek voltak ilyen növényevő, a hátsó két lábukon járó ornitopóda dinoszauruszok, amelyeknek hasonló fogai, hasonló végtagcsontjai, állkapocs elemei voltak, mint amit mi itt megtaláltuk. Szóval úgy gondoltuk, hogy van itt nekünk egy ilyen viszonylag kistermetű, növényevő ornitopóda dinoszauruszunk, ami az erdélyi, akkoriban még kezdetben Rabdodonnak, aztán később Zalmoxesz néven leírt növényevő dinónak valami közeli rokona. És akkor jött a 2009-es ásatás, amikor előkerült egy olyan koponya lelet, ami gyakorlatilag a koponya előső ilyen csőrszerű része. Ez szó szerint egy ilyen erősen kihegyesedő, hegyes, lefele görbülő, leginkább a papagájok csőrére emlékeztető maradvány volt, amelyet aztán alaposan megvizsgálva arra a konklúzióra jutottunk, hogy ez a csőrszerű lelet egy ceratopszia, tehát egy galléros vagy tülkös dinoszauruszhoz tartozhatott. Ekkoriban még úgy gondoltuk, hogy ez a csőrszerű lelet, és az előbb emlegetett különböző leletek, amiket egy ornitopóda dinoszauruszhoz tartozónak gondoltunk, ez két külön állatnak a leletanyaga. Úgyhogy az egyiket leírtuk 2010-ben, ugye a csőrszerű leletet Ajkaceratopsznak, és 2012-ben pedig ez a másik növényevőnek gondolt dinoszauruszhoz tartozó leletet leírtuk a Mochlodon vörösinek. Azért Mochlodon vörösinek, mert ezt a Mochlodon nevű dinoszauruszt, amiről úgy gondoltuk két lába járó, leginkább az Iguanodon nevű dinoszauruszra emlékeztető ilyen kis dino lehetett, gondoltuk akkor. Ezt Ausztriából már leírták, tehát ezt a Mochlodon genusz nevet, egy ilyen dinoszaurusz nevének általában két része van, és akkor van a Mochlodon, ami az első rész, ez a genusz név, vagy a nemnek a neve, és a Mochlodon Süssi, ami Eduard Süss után jött ott Ausztriában, 150 évvel ezelőtt nevezték el ezt a dínót, az pedig ugye a faj neve. Na most mi úgy gondoltuk, hogy ehhez a dínóhoz nagyon hasonlít ez a sok ilyen kis növényevőtől származó fog, meg állkapocs, meg különböző végtagcsontok, de egy másik fajhoz tart, úgyhogy Mochlodonon vörösinek neveztük el. Vörös Attila paleontológus, és mondhatom, hogy a magyar paleontológia doájénja után, akinek egyébként a mi kutatócsoportunk is nagyon sokat köszönhet. Na hát a lényeg az, hogy aztán teltek-múltak az évek, és 2017-ben előkerült egy olyan koponya lelet, amelynek az egyik vége olyan csőrszerű volt, mint az Ajkaceratops csőre, de megvoltak az állkapocs elemek, és benne a fogak pedig egy-egybe olyanok voltak, mint a Mochlodon vörösinek a fogai. Úgyhogy lefagytunk egy pillanatra, mondhatom, néhány hétre, hónapra, hogy most akkor tulajdonképpen most mi történik itt, hogyan lehet ez egy ceratopszia dínó, amikor olyan fogai vannak, mint ennek a Mochlodon vörösinek, amit meg egy ornitopóda dínónak gondoltuk. Ugye, tehát az ornitopóda dínók, azok dinoszauruszok, azok, amik hátsó két lábon járnak, az egy másik csoportja, növényevő csoportja a dinoszauruszoknak, mint a ceratopszia, vagy tülkös galléros dínók. Na hát ez a lelet viszont, akárhogyan is vizsgáltuk, arra utalt, hogy ez a két állat, ez nagyon úgy tűnik, hogy egy és ugyanaz, csak valami olyan anatómiai állapotot rögzít, tehát olyan primitív anatómiai tulajdonságokat, jegyeket hordoz magán, például ezeknek a fogaknak a morfológiája, tehát alakja, az állkapocsnak a felépítése, amelyek az ornitopódákéra nagyon hasonlóak, de valójában úgy tűnik, hogy mi nekünk itt egy ilyen rejtett korai ággával van dolgunk a ceratopszia dínoknak. Úgyhogy ennek a 2017-ben megtalált új koponya lelennek a dokumentáció történt meg itt az elmúlt évek során, így végül egy nemzetközi kutatócsoportban együttműködve Susan Edmonttel, Richard Butlerrel, a brit kollégákkal, illetve Steve Brusettivel, talán az ő neve többeknek mondhat valamit, egy elég híres amerikai paleontológus egyébként, aki az a skóciai Edinburgh Egyetemén a kutatott professzor, és ott dolgozik. Szóval velük, és hát még Félix Augustinnal a Tübingen Egyetemről, illetve Csiki Sava Zoltánnal, kollégánkkal a Bukaresti Egyetemről, szóval velük álltunk így össze, és végül írtuk meg ennek a tudományos dokumentációját és feldolgozását. Susie Maidmentnek és Steve Brusettinek az érdeme tulajdonképpen az ebben a munkában, hogy ők csinálták meg azt a, hát ma már mindenféle matematikai alapon nyugvó szoftveres elemzéssel megtámogatott ilyen rendszertani vizsgálatot, kinek a rokona a dínók között, bizonyos csoportokra nézve, hogy kiderítsük, hogy tulajdonképpen az Zajkaceratops melyik csoportjába is tartozik a dínoknak. Mert ma már ez nem úgy megy, hogy az ember leül a lelettel egy asztalhoz, és akkor elkezdi nézegetni, méricskélni, aztán azt mondja, hogy hát szerintem ez ehhez hasonlít, és akkor legyen az. Hát a Nopcsa idejében nagyon-nagyon lesarkítva ez így volt, ugye Nopcsa Báróról, Báró Nopcsa Ferencről beszélek, a magyar dínok, a történelmi Magyarország első dinoszaurusz leleteinek felfedezőjéről és kutatójáról. Akkoriban még persze nem voltak ilyen technikák lehetősége, de ma már ez nem így megy, ma már mindenféle ilyen programok segítségével lehet ezt csinálni. Hát és végül is ez az elemzés, amit a Suziék elvégeztek, ez teljesen egyértelműen azt hozta ki, hogy ez az Ajkaceratops biztosan ceratopsia dino, sőt, ha mindez nem lett volna elég, nem csak, hogy ezt már gondoltuk korábban is, hanem az is kiderült, hogy azok az erdélyi dínok, amit egyébként részben Nopcsa írt le, legalábbis azoknak bizonyos leletanyaga, azok sem ornitopódák, ahogy ugye mi 25 évvel ezelőtt még összehasonlítottuk az első kis leleteinket az erdélyi dínokkal, és azt is ornitopódának gondoltuk, hanem bizony azok között is vannak ceratopsziák. És ezek az erdélyi dínok, legalábbis a jó részük, az jóval fiatalabb, mint a bakonyiak, legalább egy ilyen 10-12 millió évvel fiatalabbak, és ősföldrajzi szempontból egy másik egykori területen léteztek ezek, egy másik szárazulaton. Európa ugyanis egy szigetvilág volt ebben az időben, és ezeken a különböző szigeteken, hát hosszabb, rövidebb ideig léteztek ezek az egykori faunák, ezek az egykori dinoszauruszok és más állatok. Úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy a ceratopsia dínók különböző szigetein ennek az egykori európai szigetvilágnak, és különböző időben, de bizony úgy tűnik, hogy sokkal gyakrabban és jelen voltak, mint azt eddig gondoltuk.
1: Tehát magyarán egyébként azért hiánypótló ez a tanulmány, mert így feltudták a teljes vándorlásukat, meg elterjedésüket térképezni?
2: Hát sajnos azt még nem, mert ahogy itt próbáltam felvázolni, ezek a leletek előjönnek egy adott pontján, mondjuk Európának, igaz? Uh-huh. Tehát itt van a Zajkaceratops lelet, ez a Bakonyból került elő. Máshonnan a világból nincs Zajkaceratops lelet. Uh-huh. Az a kőzetréteg itt a bányában, amelyben ezek a leletek vannak, hát ez egy viszonylag vékony 20-30 centis kőzetréteg, és ahogy mondtam, egy folyóvízi áradás eredménye. Geológiai, de valószínűleg még emberi léptékben is ez a 20-30 centis kőzetréteg benne a csontokkal, ez egy nagyon gyors esemény. Az is lehet, hogy néhány nap, vagy néhány hét maximum. Nem tudjuk pontosan, de tudti, hogy nem ezer vagy akár millió évekről beszélünk. Az biztos. Tehát mondjuk úgy, hogy ez egy pillanat esemény, ami azt jelenti, hogy akkor ott, abban a pillanatban létezett egy ilyen típusú dinoszaurusz itt ezen a területen. De hogy mondjuk a Krím területén létezette, ahova most sajnos nem lehet menni kutatni, pedig onnan is vannak hasonlókorú dínók, vagy Bulgária területén létezette ilyen típusú dínó, ahol a bolgárok most már elkezdtek végre kutatni, és ez tök jó, és vannak jó eredményeik, nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy ottan Közép-Ázsia vidékén, Üzbegisztán környékéről vannak hasonló ilyen galléros dínok, azok mondjuk, hogy ázsiai tekintetben azok a legnyugatabbiak. Mert Közép-Ázsia területén, Mongólia, Észak-Nyugat-Kína vidékén, arrafelé vannak ilyen dínok, nagyon sokféle. Valószínűleg tartjuk, hogy onnan jöhettek erre nyugatnak, Európa irányába ezek a galléros vagy tülkös dínók, és tudjuk, hogy eljutottak legalább Üzbegisztánig, talán erre a Kaszpi vidékre is, bár onnan már nagyon töredékes leletek vannak, de hogy például a Krímről, Románia, Bulgária, tehát a Kelet-Európa területéről, és aztán így a mi kelet-közép-európai vidékünkről, honnan és milyen lelőhelyekről, milyen korokból lehetnének még ilyen dínok, azt egyelőre csak nagyon kevés lelet alapján tudjuk. Gyakorlatilag ez az egyik a magyarországi, másik pedig az újonnan meghatározott vagy áthatározott erdélyi leletanyag, amik, ahogy említettem, egészen fiatalok.
1: Egyébként ennek a kutatásnak lesz még folytatása?
2: Mindenképpen, tehát mi 26. éve fogunk remélhetőleg idén szintén ásni itt a bakonyi dinolelőhelyen. Több mint negyed évszázada megy a munka folyamatosan. Hát a Covid évet 2020-at leszámítva minden évbe tudtunk jönni. Ezek általában 2-3 hetes ásatások, 20-25 fővel, és hát kerülnek elő újabb és újabb leletek, és hát sokan mondják, vagy kérdezik, hogy hát ilyen régóta ásunk, ilyen sok lelet van, hát minek eddig ásni, nem elég még ez a lelet. Tehát erre mindig mondjuk, hogy hát az a helyzet, hogy ugye mi nem komplett csontvázakat ásunk ki. Tehát ezt azért ne úgy képzeljék el, mint a Jurassic Park nyitó jelenete az első filmben, hogy ott a komplett csontváz, Alan Grant így ecseteli le a fejétől a farka végéig a dolgokat. Ne, hát itt nem ez van, ez ilyen a legritkább esetben van. Itt gyakorlatilag töredékes csontokról, esetleg csontváz részekről beszélünk, amiknek a feltárása néha nagyon sok időt vesz igénybe, hát a preparáláson is beszéljünk. Tehát, hogy ezeket a leleteket magából a kőzetanyagból aztán teljesen kiszedni, letisztítani, az egy külön történet. Ugye mi nem régészek vagyunk, ez egy nagyon fontos dolog. Mi nem az ember múltjának idejéből kutatunk, mi nem talajból, nem földből, nem laza, puhá üledékből szedjük kis paklival a dolgokat ecsettel, hanem néha bizony ilyen elektromos vagy benzines, ilyen beton kupadát törőnek mondja egyébként, így viccesen a szakma nálunk ez szó szerint, tehát amivel így vésni lehet a betont meg a kőzeteket, vagy kalapáccsal vésővel, sőt, hát néha preparáló tűvel, mikroszkóp alatt homokszemről homokszemre tisztítjuk az egészen parányi leleteket. Na hát ez iszonyú időigényes, úgyhogy van még itt bőven mit csinálni, és hát bízunk benne, hogy újabb és újabb leletek jönnek elő. Hát ez a bizonyos ajkaceratops koponya is 17 évet váratott magára, hiszen 2017-ben került elő, és csak 1-2 évvel később ismertük föl, hogy mi is amit találtunk. De mondhatnám a krokodilokat is, amelyeket a kezdetektől fogva ismerünk, nagyon töredékes leletek alapján, és a 2018-as év volt a krokodiloké, mondhatom így, mert két különböző krokodilnak is előkerült egy-egy nagyon szép megtartású koponyája, amelyek nagyon informatívak ugye az állatok anatómiai meghatározása szempontjából, úgyhogy bizony 18 évig kellett ásni, hogy elérjünk oda, ahol ezek a leletek voltak. Úgyhogy még van sok évtizedre elegendő leletanyag, de véges egyébként ez a lelőhely, azt azért mindenképpen elmondanám, részben a bányászat, részben természetes geológiai okok miatt az a kőzetréteg, amiben a csontok vannak, az eltűnik. Tehát néhány ezer négyzetméteren még megvan, ezt fogjuk a jövő évek során, vagy a következő évtizedekben, ez a terv, hogy ezeket föltárjuk, és hát bízunk benne, hogy még sok érdekes, hasznos lelet kerül elő.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Ősi Attila paleontológussal, előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Mindent meg fogunk tenni a Kárpátalján élő magyarok egészségért, békességéért és biztonságáért, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán a kárpátaljai drón támadással összefüggésben. A tárcavezető azt mondta, figyeljük és próbáljuk megérteni, hogy mi történt. Azzal együtt, hogy a kormány már elítélte az orosz támadást, szeretnénk mindenben segítségre lenni magyar testvéreinknek, az ott élőknek, hogyha bármiféle szükségük van, fogalmazott. Kapcsolatban vagyunk a magyar közösséggel, konzulokkal, és ha bármi olyan helyzet merül fel, melyben Magyarország segítségre lehet, akkor segíteni fogunk, tette hozzá Tar Zoltán miniszter. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet, melyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. A törvény egyebek mellett november végéig fenntartja azt a rendelkezést, mely szerint a fagykár, illetve aszálykár sújtotta gazdálkodók, valamint a sertéstartók, illetve sertéstenyésztők átmeneti időre fizetési moratóriumban részesülhessenek a hitelszerződéseik után. A ragadós száj és körönfájás betegség következményeivel érintett gazdálkodók pedig 2027. június végéig részesülhetnek fizetési moratóriumban. Törvényben rögzítették a védett üzemanyagárat is. Literenként legfeljebb 595 forintos áron adhatják a benzinkutak a 95-ös benzint, és legfeljebb 615 forintért a gázolajat. A drogériai termékek esetében is fennmarad az árrésstop, ugyanakkor az eltérő piaci viszonyokra tekintettel magasabb felső határt állapítottak meg. A januári tartós hideg miatti rezsikedvezmény elszámolásának határidejét is meghosszabbították. Egy év próbára bocsátotta a debreceni járásbíróság azt a helyi férfit, aki légpuskával fenyegette a hangosan focizó gyerekeket, tájékoztatott a debreceni törvényszék szóvivője. Dobó Dénes közleményében azt írta, az 56 éves vádlott a tárgyaláson megbánó magatartást tanúsított, a bűncselekmény elkövetését elismerte, szomszédjaitól bocsánatot kért. Tettét azzal magyarázta, hogy zavarta a gyerekek hangos játéka az udvaron, a légpuskával csak rájuk akart ijeszteni, közölte a szóvivő. Sikkasztás és pénzmosás miatt elítélt a Mezőkövesdi járásbíróság 5 építőipari dolgozót, közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya. A vádlottak az építkezésen megmaradt szigetelő anyagokat értékesítették, hogy kiegészítsék fizetésüket, írták a közleményben. A tájékoztatás szerint az elkövetési érték az elsőrendű terhelt vonatkozásában mintegy 850 ezer forint, melynek túlnyomó része megtérült, míg társai esetében 176 ezer forint, mely nem térült meg. A bíróság felfüggesztett szabadságvesztésre, illetve pénzbüntetésre ítélte a vádlottakat, írták a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: A délies szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Pénteken 18 és 24 fok közötti hőmérsékletek várhatók.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Ősi Attila paleontológussal, az Eötvös Loránd Tudományegyetem őslénytani tanszékének vezetőjével.
2: Egyébként, amiket látunk filmekben, például Spielbergnek a filmjeiben dinoszauruszokat, azoknak van köze a valósághoz? Tehát tényleg így nézhettek ki?
3: Abszolút, persze. Tehát ezek a filmek azért elég komoly tudományos szapportot kaptak. Hát csak azt hadd mondjam, hogy a Jurassic World-nek az egyik részének a szakértője az a Steve Brusetti kollégánk, aki ebben az Ajkaceratopsos cikkben nekünk társzerzünk. Tehát a legjobb szakembereket kérték általában föl, vagy sok esetben kérik föl. Azt is tudjuk, hogy az első két Jurassic Park, tehát az eredeti Jurassic Park

0: 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A mögöttünk hagyott hétvégén hivatalosan is beiktatták Hosszúpályi új református lelkipásztorát, Keresztény Károlyt. Az előző lelkész Balog Barnabás nyugdíjba vonulása után hívta meg őt a szolgálatra az egyházközség presbitériuma. A közösségépítő munkát, a gyülekezet erősítését szeretné folytatni Keresztény Károly, amit az immár megújult templomban végezhet. Az ünnepi istentiszteleten az épület több lépcsőben megvalósított, külső-belső korszerűsítéséért is hálát adtak. A lelkipásztorral beiktatása apropóján Olá Ilona beszélgetett.
2: Lelkipásztor életében fontos állomás, amikor elérkezik a pillanat, hogy hivatalosan beiktassák egy gyülekezetnél, és érdemes ilyenkor kicsit vissza is tekinteni, hogy milyen út vezetett idáig.
3: A lelkész beiktató istentiszteleten és igehirdetésemen a Zsoltárok könyve 37. rész 5. versét olvastam. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. És el is mondtam akkor ott a gyülekezetnek, meg a jelenlévő ünnepi közösségnek, hogy elég rögös volt az út, amit én megtettem a Hosszúpályi gyülekezetig, és hát ez az ige is volt az, amiben tudtam kapaszkodni, hogy hagyd az Úrra utadat, és elmondtam, hogy meg sem gondoltam volna soha, hogy én a Hosszúpályi gyülekezetbe egyszer beiktatásra kerülök, mert hát teljesen más céljaim, terveim voltak az életem felől. Kárpátaljáról származom, és én a teológia elvégzése után is Kárpátaljára mentem haza segédbe, osztott lelkésznek, és valahogy az Úristen mégis úgy alakította az életemet, hogy visszatértem, meg akkor már visszatértünk a feleségemmel, családommal, és ezt követően pedig egyébként én az újlétai gyülekezetben szolgáltam 6 évet. Megyén belül voltam, tehát a Debreceni Református Egyházmegyének a lelkésze voltam azt megelőzően is, és tudtam azt, hogy az elődöm Balog Barna tiszteletes már tudatosan készül a nyugdíjba vonulásra. Sokszor találkoztunk, meg beszélgettünk, nem az utód választással kapcsolatban, és tehát én elmondtam, hogy meg nem gondoltam volna azt, hogy én az ő utódja legyek a gyülekezetben, amíg meg nem keresett a presbitérium ezzel a szándékával, és elmondtam a beiktató istentiszteleten is, hogy hát ez az ige volt az, ami engem akkor is vezetett, meg egész életembe is vezetett, mert egyébként ez a konfirmálásomnak volt az alapigéje, a hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik, és hát akkor azt mondtam, hogy Uram, hogyha te így gondolod, meg így látod jónak, akkor én ezt elfogadom, hogyha az ellenkezőjét, hogyha nem ezt látod jónak, és nem tőled van ez a szándék a presbitériumban, akkor nekem úgyis teljesen jó. És hát végül is engem kerestek, meg engem hívtak meg, és végül választott meg a gyülekezet, meg a presbitérium, úgyhogy ez számomra is egy megerősítése volt annak, hogy hát ez az Úr akarata, és hogyha nem én gondoltam, meg nem az én gondolatom volt, de rá tudtam hagyatkozni, és így érezhetem azt, hogy valóban a helyemben vagyok a Hosszúpályi gyülekezetben.
2: A presbitérium bizalma mégiscsak egy fontos állomás volt, hogy tényleg ide kösse ki a hajóját ön is, illetve a család.
3: Igen.
2: Ez most akkor egy megérkezés tulajdonképpen.
3: Igen, tehát szerintem mindenképpen megérkezésnek tekinthetjük, meg reménység szerint egy nagyon hosszú útnak a kezdete, mikor meghívott a gyülekezet, és először még a presbitérium egy bemutatkozásra, egy elbeszélgetésre, akkor megkérdezték, hogy mik a szándékaim, vagy hogyha elhívnak, akkor hány évre tervezek, és mondtam nekik, hogy hát nekem még eddig emberi számítások szerint 30-35 év van a nyugdíjazásig, úgyhogy hát maximum ennyit tudok ígérni. Reméljük, hogy az Úristennek az áldása lesz az ott végzett szolgálaton, és tényleg nagyon hosszú ideig tudok szolgálni a gyülekezetben, meg a közösségben.
2: Ha valaki hosszú távra tervez egy helyjel, egy településsel, egy közösséggel, akkor tényleg érdemes átgondolni azt is, hogy mik lehetnek azok a célok, amiket meg lehet fogalmazni, amiket rövid távon, középtávon vagy akár hosszú távon ki lehet tűzni. Tehát milyen elképzelésekkel érkezett a gyülekezet élére?
3: Tudni kell azt, hogy a Hosszúpályi gyülekezetben azért most az elmúlt időben is, meg akiket én ismertem, lelkészeket, tehát hogy nagy elődök voltak a gyülekezetben, és szerintem meg is látszik a munkájuk, meg a szolgálatuknak a gyümölcse. Tehát én azt tapasztaltam, hogy egy nagyon jó közösség fogadott, várt, nem csak a presbitérium, hanem az egész gyülekezet. Nagyon sokaknak fontos a gyülekezet, és szívén hordozzák az egyházközségnek a sorsát, alakulását, már csak a beiktatással kapcsolatban is, tehát nem csak én izgultam, hanem az egész gyülekezet, hogy minden szépen és ékes rendben történjen, és ez egy nagyon jó érzés volt, hogy a gyülekezetet foglalkoztatja ez, és ilyen szempontból tehát azt lehet látni, hogy van egy jó közösség, hát az én célom az, hogy ezt a közösséget megtartsam, megerősítsem, és igazából hosszú távon tényleg a lelki építkezés, amit szeretnék a gyülekezetben végezni, aminek minden tekintetben nagyon jó alapjai vannak.
2: Beszélgessünk egy kicsit a gyülekezetről.

0: Mekkora közösségről van szó, milyen aktív az ottani gyülekezeti élet?
1: Ugye Hosszúpály maga egy nagy község, és szokták is a hosszúpályak mondani, meg dicsekedni vele, hogy három templomuk van, tehát van görög-római katolikus gyülekezet és református is, de a református felekezet az, ami dominál a településen, tehát a reformátusság az, ami igazából meghatározza a településnek a lelki arculatát, meg szellemiségét, és létszám tekintetében körülbelül 300 fő a választói névjegyzéknek a száma, bár ugye ez egy ilyen képlékeny szám, tehát ez az, amit mi magunk is nyilván tartunk, de 1500 református van a faluba, vagy a településen, és én azt látom egyébként itt az elmúlt 9 hónapban, mióta a gyülekezetbe szolgálok, hogy talán most egy kis lendületet is tudtunk a családommal, a feleségemmel vinni a gyülekezetnek az életébe. Alakult egy már lassan 30 fős kórus, amit tényleg nagy örömmel látunk, hogy a kórustagok örömmel jönnek a próbákra. Ez is egy nagy lendületet tudott adni. Gyermekistentiszteletek indultak az istentisztelettel párhuzamosan, és így ez kicsit talán még az istentiszteletre járásnak a létszámát is megemelte, vagy tapasztaltunk most egy kis fejlődés, változást.
0: Egy átlagos vasárnapon egyébként hányan ülnek a padokban?
1: Hát itt vidéki gyülekezetkép, tehát most jelenleg ilyen 50-en vagyunk körülbelül. Én azt mondom, hogy itt a vidék terén, hogyha ezt szemügyre vesszük, akkor ez még viszonylag egy jó szám, és mondom, hogy talán most az elmúlt fél évben emelkedő tendenciát mutat, és hát reméljük, hogy ez a szám növekedni fog.
0: Hát akkor, mint más vidéki kisebb településeken, itt is az lehet a cél, hogy aktivizálják egy kicsit a híveket, tehát, hogy meg lenne a mag, meg van az alap, csak be kell őket jobban vonni, meg kell őket jobban mozdítani, és akkor ezen az úton el is indultak gyerekistentisztelet, kórus, gondolom a női kör esetleg aktivizálható, és akkor egy picit még élénkebb lehet a településen a református közösség összetartása vagy aktivitása.
1: Igen, igen. Megmondom azt is őszintén, hogy tehát ugye mióta oda mentem, azóta még itt az első nagy közös célunk, tehát a hálaadó istentisztelet és beiktatásnak a lebonyolítása, bár tényleg programok, alkalmak terén, meg szervezés terén, tehát már kirándulni is sikerült elmennünk, meg több ilyen rendezvényt lebonyolítottunk, ahol, tehát én azt látom, Istennek az áldása volt. Ez egy mérföldkő volt ez a beiktatás, tehát ezt szerettük volna szépen meg ékesen megrendezni, és hát igazából a lelki munka, meg az építkezés, ez meg szerintem mindentől fog még inkább elkezdődni, meg kibontakozni. Illetve azt is szeretném megemlíteni, hogy ahogy én oda mentem rögtön, sőt már a beköltözésünk előtt a parókiára elkezdődött a templomnak is a felújítása, mivel ugye ez nem csak egy lelkészbeiktató istentisztelet volt, hanem egy hálaadó istentisztelet is a templom felújításért, és ez is azért emberpróbáló nagy munka volt az elmúlt fél évben, vagy kicsit több mint fél évben.
0: Mit sikerült megvalósítani?
1: Akik a hosszúpályi gyülekezetnek a templomát az elmúlt időkben, években meglátták, azok láthatták azt, hogy sajnos az időnek a vasfoga az nagyon-nagyon kemény és nagy munkát végzett rajta. Nagyon, ha fogalmazhatok így, katasztrofális állapotok uralkodtak. Az elmúlt esztendőkben kívülbelül le volt romolva a templomnak az állapota, és én úgy gondolom, hogy akik elmentek a településen, nem csak a református tagoknak sajdult bele a látványba a szíve, és az elmúlt évek során már az elődöm munkája révén is több ütemben több felújítás kezdődött el, aminek most a befejezéséhez értünk. Tehát a templomnak a tetejét egy nagyobb ütemben lecserélték, a tetőszerkezetet felújították, és most pedig állagmegőrzés címszó alatt, de kívülbelül teljes mértékben megújulhatott a templom, és utolsó etapként még itt az utolsó hónapokban, meg hetekben, sőt igazából beiktatásnak a hetén adták át a templomot számunkra is, hogy érkezzünk még előkészülni. A templom belső terének a teljes burkolását is meg tudtuk tenni, tehát tényleg én azt tudom mondani, hogy most már tudja hirdetni Istennek a dicsőségét a templom, és mindenki tud gyönyörködtetni.
0: Egyébként milyen régi épületről van szó?
1: Tehát a templomunk az több mint 150 éves. Néhány évvel ezelőtt volt a templom építésének a 150. évfordulója.
0: Nagy munka lehetett visszahozni a 21. századba, hogy a gyülekezetnek méltó helyet biztosítson, és istenházaként méltó módon tudjon szolgálni. Ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy főleg egy kis közösségről van szó, milyen forrásból sikerült ezt megvalósítani, mert általában a saját erőből nem nagyon lehet ekkora volumenű munkákat elvégezni.
1: Igen, tehát ez nem csak a gyülekezetnek az áldozatkészség segítsége révén valósulhatott meg, bár azért meg kell említenem, meg ki kell emelnem, hogy az adakozás terén a gyülekezet is derekasan kivette a részét a felújítási munkálatokból, adományokból, és igazából mindenki, ahogy tudott, igyekezett hozzájárulni, és hadd emeljem ki, hogy nem csak a reformátusok, tehát, hogy még a katolikus hívek is, hogyha úgy volt, akkor odaálltak és segítettek, tehát ez is szerintem példaértékű, illetve az egyházkerületünknek is a segítsége közreműködése által. Hát az elmúlt néhány évben több mint 100 millió forintos beruházást tudott megvalósulni több ütemben.
2: A mögöttünk hagyott hétvégén hivatalosan is beiktatták Hosszúpályi új református lelkipásztorát, Keresztény Károlyt, aki tovább szeretné folytatni a közösségépítő munkát.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, most a hírek következnek. 8 óra után folytatjuk a kontinentális reggeli műsorát.

0: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel, teljes körű vizsgálat indul minden területen, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Péter közölte, jogszabályi kötelezettség az együttműködés a volt kormánytagok számára, akik aláírtak egy teljességi nyilatkozatot. Mint mondta, most fogják feldolgozni a kapott anyagokat. Kérdése válaszolva Magyar Péter azt mondta, a kabinet elfogadta, hogy a távozó kormány tagjai jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket. Magyar Péter közölte, a kormányzat fogja elutalni az összeget a megjelölt alapítványnak. A miniszterelnök a szerdai kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztatón jelezte, nem fizeti ki a távozó kormány tagjainak járó végkielégítést. Gulyás Gergely ezt követően bejelentette, hogy a miniszterek egy kárpátaljai jótékonysági szervezetnek ajánlják fel a pénzt. Magyar Péter elmondta, a miniszterek végkielégítése bruttó 350 millió forint, az államtitkárokéval együtt azonban az 1 milliárd forintot is eléri az összeg. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a területminisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára csütörtökön feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely a plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. Gyermekközpontú partnerségre épülő adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében Lanner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A politikus közölte, megkezdődött az oktatási és gyermekügyi minisztérium feladatainak átadás-átvétele, az újonnan felálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. Ezzel elindult az a munka, amelynek célja, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon, írta Lannert Judit hozzátéve. A minisztérium felállítása, az ágazati feladatok átvétele és a legfontosabb ügyek áttekintése, pontosságot igénylő komoly feladat, nem egyik napról a másikra születnek tartós eredmények, de az első lépéseket megtettük, fogalmazott Lannert Judit. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal idén is több mint 5 millió 600 ezer adózónak készített személyi jövedelemadó bevallási tervezetet, közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet közleményében az adóhivatal. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a tárhelyére, aki pedig papíron, az a postai címére kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezésére álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. A NAV beszámolt arról is, hogy több mint 220 ezeren kezdték már elszerkeszteni bevallásukat, de még nem véglegesítették. Lényeges, hogy május 20-áig az érintettek befejezzék a módosítást, kiegészítést. Ha ezt elmulasztják, akkor a magánszemélyeknek május 20-án éjfélkor a NAV által kiajánlott tervezet lesz az érvényes SZIA bevallásuk. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 19. hetében a helyszínek többségét stagnálás jellemezte, csak Szekszárdon tapasztaltak emelkedést. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 19. naptári héten. A központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Arról is írtak, hogy az influenza A vírusának örökítő anyag koncentrációja országos átlagban stagnál, a 19. naptári héten egyik helyszínen sem volt kimutatási határ felett a mennyisége. A szennyvíz eredmények szerint a fertőzés számok emelkedése nem várható a következő időszakban.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett több-kevesebb napsütésre lehet számítani, majd délutántól nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen akár több hullámban várható zápor, zivatar, a déli eszelet olykor élénk néhol erős zivatarok környezetében akár viharos lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 20 és 25 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Megbocsátás és eltörlés. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Lukács evangélium a 23. fejezet 34-es vers. Némely társadalmak egykor azzal büntették a házasságtörésen kapott embereket, hogy óriási és karlátszínű A-betűt kellett viselniük, amiből mindenki tudta, hogy mit követtek el. Akit lopáson értek, annak egy láncra erősített vasgolyót kellett maga után hurcolnia. Megérdemelték, gondolod talán, de valóban így van. Jézus azt mondta, hogy ha csak kívánsággal tekintesz valakire, már is házasságtörést követtél el a szívedben, majd azzal folytatta, hogy amilyen mérce szerint ítélsz másokat, téged is aszerint fognak megítélni. Isten nem elnéző a bűnnel szemben. Figyeld meg ezt a két dolgot. Először is nem fog csak úgy szemet hunyni a bűnöd felett. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet 6-os vers. Másodszor nem fordít hátat neked. Semmi sem választhat el minket Isten szeretetétől. Ma már nem skarlátbetűkkel vagy lábakra erősített vasgolyókkal bélyegezzük meg az embereket, hanem a virtuális eszközeinken keresztül. Ezért, ha valaki megbánt, Isten arra hív, hogy bocsáss meg neki, és töröld ki a bűnét a nyilvántartásodból. Máskülönben a neheztelés kihatással lesz arra, hogy miként gondolkozol, cselekszel és beszélsz, téged pedig a régi, fájdalmas emlékekhez fog kötözni. De olyan nehéz megbocsátanom, mondod. Éppen ezért mondta Jézus, hogy imádkozz azokért, akik rosszul bánnak veled. A megbocsátás az imádkozással kezdődik. Tudnom kell, miért csinálta, erősködhetsz. A bölcsek is művelnek néha ostobaságot, a jók is követhetnek el rosszat, a tévelygők pedig azt sem tudják, mit tesznek. Jézus így imádkozott azokért, akik megfeszítették. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Egy nap talán megérted, hogy mi vezérelte azt, aki ártott neked, de ha mégsem, akkor is bocsáss meg neki, és töröld ki a vétkét.
1: Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a folytatásban is a Nyíregyházi stúdió műsora szól. Az Európa Rádió mikrofonjánál Demeter Zsuzsát hallják. Május 15-e van, péntek. Második óránkat rövid hangképes tartalom ismertetővel folytatjuk. Pák Bence 6 éves teológus hallgató, aki Nyíregyházán a Városi Református Egyház községben tölti gyakorlatát, amely lassan a végéhez közeledik.
2: Éreztem, hogy Isten erre a lelkészi szolgálatra, erre a lelkészi pályára hív el, de akkor még 7-es, 8-os lehettem, amikor ezt először éreztem, és akkor még fiatalként nem is nagyon tudtam, hogy mit jelent lelkésznek lenni. A tanulmányaim során sok helyen voltam legációban. Ezek egyébként nem tudatosan, de leginkább nyírségi egyházközségek voltak, mert én fejegyarmati származású vagyok, de a szüleimmel már egy 10 éve elköltöztünk Nyíregyházára, és kicsit talán a környéket, vagy ezt a környezetet is igyekeztem még jobban megismerni ezáltal is. Szívesen maradnék a nyírségben, a nyírségi egyházmegyében, akár falusi lelkészként is elképzelem magam. Szeretem azt a légkört, ami egy faluban van.
1: A tájfutással szeretném megismertetni az érdeklődőket a nyíregyházi denevér csoport.
3: 3 különböző lehetőség van. Ugye a Bújtosi Városligetben van egy ilyen sövényből készült labirintus, így azon belül lesz egy labirintus tájfutás. Ezen kívül van az úgynevezett Matrix tájfutás, ami egy kis területen zajlik, és ezen felül a Bújtosi Városliget adta lehetőségekbe egy ilyen kis mikrosprint versenyszámot csinálunk, ami már körülbelül úgy néz ki, mint az igazi tájfutás, csak egy kicsit kisebb területen.
1: Kedves hallgatóink, ezek lesznek tehát mai témáink, tartsanak velünk 9 óráig tartó műsorunkban.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Pák Bence hatodéves teológus hallgató Nyíregyházán a Városi Református Egyház községben tölti gyakorlatát. Megyebeli és nem is vágyik el innen. Mint mondja, falusi lelkészként is el tudja magát képzelni tanulmányai befejezése után. Vele beszélgetünk a most következő percekben. Miért Debrecent választotta teológiai tanulmányai helyszínéül?
2: Igazából ez volt a legközelebbi város, ez volt a legközelebbi teológia az én lakóhelyemhez, mivel én fehérgyarmati születésű vagyok. Ott nőttem fel, ott töltöttem az életemnek az első 15 évét tulajdonképpen, és Debrecen egy olyan 100 kilométerre van fehérgyarmattól nagyjából kerekítve, és ezért lett az a teológia.
1: Meg gondolom, abból is következik, ha már azt mondta, hogy 15 évesen jött el fehérgyarmatról, hogy feltehetően akkor a refiben folytatta
2: Debrecenben
1: a középiskolát.
2: Igen, másodsorban pedig az, igen, hogy már a középiskolámat is ott jártam Debrecenben a református gimnáziumban, és már volt olyan város ismeretem, vagy hely ismeretem, hogy akkor a teológia mellett a döntés ez biztos volt, hogy Debrecen lett.
1: Központi felvételi vizsgát önnek kellett már írni annak idején?
2: Igen. Én is írtam.
1: Uh-huh. És akkor már egészen biztosan tudta, hogy milyen irányba megy tovább, vagy mi lehet ebből majd?
2: Igen, akkor már éreztem azt az isteni elhívást, vagy úgy éreztem, hogy Isten erre a lelkészi szolgálatra, erre a lelkészi pályára hív el, de akkor még hetedikes, nyolcadikos lehettem, amikor ezt először éreztem, és akkor még fiatalként nem is nagyon tudtam, hogy mit jelent lelkésznek lenni, hogy mivel foglalkozik a lelkész.
1: De akkor honnan tudta, hogy azt szeretne lenni, vagy ebbe az irányba szeretne menni?
2: Volt egy nyári tábor igazából, ami nekem nagyon meghatározó volt. Ezt a, ha jól emlékszem, a Szentírás Szövetség szervezte. Ez egy angol hittan tábor volt ott Fehérgyarmaton, és ott beszélgettem az egyik segítővel, ő akkor volt 24 éves körül, és akkor ő mesélte, hogy a lelkésznek tanul, és akkor először csak az maradt bennem, hogy ki csinál ilyet egyáltalán, hogy miféle foglalkozás ez, vagy hogy lehet ezt egyáltalán tanulni.
1: Foglalkozásnak vagy miféle tekinteni, ugye?
2: Igen, igen. A családom egyébként nem ellenezte. A családban nincsen lelkészi felmenőm, vagy nem tudunk róla, hogy lenne, vagy lett volna, de támogatták ők is aztán későbbiekben ezt az elhatározást.
1: De vallásos családnak nevezhető azért az ön családja?
2: Igen, tulajdonképpen a szó hagyományos értelmében vallásos család.
1: Igen, hát ez jó, hogy hozzátette, hogy hagyományos értelmében, mert ez alatt én azt gondolom, hogy sokan azt értjük, hogy elmegyünk templomba vasárnaponként, vagy ünnepnapokon, vagy úrvacsorát is veszünk, és körülbelül itt megáll a dolog, de a mély vallásos azért ennél biztosan több.
2: Igen, leginkább a nagymamám részéről éreztem én is ezt, vagy akkor tapasztaltam ezt annak idején, hogy az ő szorgalmazására voltam több táborban is, de a legmeghatározóbb az ez az angol hittan tábor volt. Azutána következő hetekben benne maradt ez a gondolat, hogy egy lelkész mit csinál, mivel foglalkozhat, vagy mi lehet ez, meg hogy én mennyire nem tudnám ezt végezni, hogy kiállni vasárnap a szószékre és beszélni arról az Istenről, akit nem lehet tudományosan megragadni, vagy a
1: szemünk kell látni.
2: Szemünk kell látni, igen.
1: De legalábbis mégis a szó hagyományos értelmében.
2: Igen, de mégis érezzük és tapasztaljuk az ő jelenlétét, szóval éreztem azt, hogy erről nehéz lehet beszélni, vagy igazán kihívás lehet ezt végezni.
1: Akkor itt kérdezem meg most, amit egy kicsit később akartam, hogy milyen képességei voltak már akkor meg, amikor jelentkezett, és mit kellett azóta egy kicsit pallírozni, vagy netalántán kifejleszteni, hogy alkalmas legyen a pályára, vagy erre a hivatásra, azért ez talán így szebb megfogalmazás.
2: Őszintén akkor, amikor én úgy éreztem először, hogy Isten erre a pályára szólít, egyáltalán nem tartottam magam rá alkalmasnak, mert nem is igazán tudtam, hogy milyen képességek szükségesek.
1: Mondjuk kapcsolatteremtő képesség biztos, hogy kell hozzá. Nem tudom, hogy igen, mondhatom-e igen. Azt, hogy szónoki képesség.
2: Igazából már akkor is a nyelvekben nagyon jó voltam, tehát a idegen nyelvek tanulása az hál' Istennek sosem jelentett nehézséget. Van spanyolból is nyelvvizsgám, meg angolból is, és a teológia alatt is ugye intenzíven kell hébert és görögöt tanulni. Hál' Istennek ez sem jelentett így utólag visszatekintve nagyobb nehézséget, meg szerettem is a hébert és a görögöt is tanulni. Tehát leginkább nyelvi ismereteket emelném ki, ami már akkor megvolt.
1: De ez a tanuláshoz kell, de a hivatáshoz, a hivatás gyakorlásához mi kell? Nehéz kérdés, mert ezzel nem mindig gondolkodik az ember, azt hiszem.
2: Igen, igen. Mert nem tudom, hogy mi volt meg akkor már, mert úgy érzem, hogy mindenben kellett fejlődnöm egy kicsit. Tehát mind a kapcsolatteremtésben, mind a emberek előtt való kiállásban.
1: Ugye egy lelkipásztori hivatáshoz hozzátartozik az ige hirdetés, a lelki gondozás, a gyülekezet szervezés, vezetés. Most az ige hirdetés azt az ember úgy gondolja el, hogy olyan, mintha egy fogalmazást írna meg, amikor kiáll a szószékre. Ugye van egy ige, és ahhoz kapcsolva a mindennapi életből, vagy bárhonnan merít témát, amit szeretne hozzátenni, elmagyarázni. Tehát én ezt neveztem egyfajta szónoki képességnek, hogy az emberre ugye figyeljenek is, meg képes is legyen arra, hogy megfogalmazza azokat az általános érvényű gondolatokat, amelyeket megértenek az emberek. Aztán ugye mehetünk tovább, de majd akkor erről beszéljünk egy kicsit.
2: Hát ez már úgy érzem, hogy megvolt nyolcadikusként is, mert a gimnázium elején is egy fogalmazás írásban jó voltam mindig. Hát kreatívan írtam ezt, a tanáraim is kiemelték a fogalmazásokat. Akár beadandó dolgozatról volt szó, akár egy iskolában irandó bármilyen dolgozatról, és ezt a kreativitást igyekszem továbbvinni az ige hirdetéseim kapcsán is, a prédikáció megírásakor is próbálok arra törekedni, hogy érdekes legyen, hogy követhető legyen, mert a forma is fontos az, ahogy az Isten igéjét közvetítjük, vagy továbbadjuk az embereknek.
1: Szeret a saját életéből példát venni, vagy inkább az ön körül élőktől vesz?
2: Szívesen veszek a saját életemből is példát, hogyha van egy-egy helyzetre, már pedig általában akad.
1: Hozzá lehet kapcsolni, igen. Aztán van a lelki gondozás, ugye ez hát kibontandó kérdés, mert azért nem pszichológusokról beszélünk, de mégis meg kell tudni hallgatni az embereket, meg kell tudni fogalmazni egyfajta irányt számukra, vagy netán még tanácsot is lehet adni. Ezen a területen milyen képességeket tudott megszerezni, vagy itt milyen információkat, milyen tudást halmozott fel?
2: A lelki gondozás az egy érdekes kérdés számomra, mert ebben szívesen fejlődnék még mindig, tehát úgy értem, hogy nagyon érdekel a pszichológia is, és szívesen tanulnék tovább majd, vagy végeznék el egy mentálhigiénés képzést akár a későbbiekben, hogy ebben még inkább tudjak fejlődni, mert érzem ennek a fontosságát. Nagyon szeretem az ilyen témával foglalkozó könyveket, az interneten fellelhető videókat, és szívesen olvasom, hallgatom ezeket. Korábbiakban igazából a baráti körömben érezték azt az elmondásaik alapján a barátaim, hogy beszélgetni szerettünk mindig, tehát jó volt kollégiumban főleg ugye éjszakákban nyúlóan beszélgetni komoly és mély témákról. Én szívesen hallgattam, meg osztottam is meg természetesen magamról is dolgokat, és szívesen hallgattam a barátaimnak a történeteit éppen, vagy nehézségeiket abban az időszakban. Éreztem azt, hogy ha éppen tudtam, akkor, vagy tudok, akkor szívesen segítenék ebben tovább lendülni, vagy tovább gördülni. Hát nyilván gimisként még nem voltak meg az a megfelelő ismeretek, de a lelki gondozás területét érzem úgy, hogy ebben mindig van hová, és mindig szívesen fejlődnék még tovább.

0: Lehet-e azt mondani, hogy közösségi ember? És akkor már elérkeztünk oda, hogy gyülekezet szervező és vezető is lehet majd önből. Ugye meg kell tudni szólítani az embereket, és ez az kell, hogy az ember tudjon egy központi figura lenni, hogy így mondjam.
1: Igazából sosem voltam a gimnázium alatt az a túlságosan extrovertált alak. Én inkább talán introvertáltabbnak tekintem magam. Bárha egy skálán kellene elhelyezni, akkor...
0: Vannak azért fokozatok, igen.
1: Igen, nem a legalja a skálának. Úgy gondolom, hogy sok barátom van, akikkel mi kapcsolatot tudunk fenntartani a mai napig, és talán pont ez az introvert, hát nem is introvertáltság, de talán ez a beállítottság az, ami mondjuk egy lelki gondozói beszélgetés során jöhet jó, viszont egy gyülekezet szervezésben az már más kérdés, az már számomra talán kicsit azért jelent kihívást, mert ahhoz már kell egyfajta extrovertáltság, vagy legalábbis az
0: hát, vagy egy jól megválasztott gondnok és presbiterek például, akik segítenek ebben.
1: Igen, ebben kellett fejlődnöm sokat az évek során. Ez hál' Istennek a teológia alatt már lényegesen alakult, az, hogy az emberekkel próbáljak könnyebben kapcsolatot teremteni.
0: Lehet korosztályokra bontani, hogy kivel szeret szívesebben beszélgetni? Kiket hallgat meg szívesebben?
1: Úgy gondolom, hogy a saját korosztályom, vagy a tőlünk egy picivel idősebb korosztály az, akikkel leginkább szót tudok érteni, illetve a fiatalokkal, a gimisekkel is úgy gondolom, hogy velük megtalálom a közös hangot. Számomra a kisebb gyerekekkel jelent kihívást foglalkozni vagy beszélgetni, mert úgy érzem, hogy nem tudok az ő nyelvükön beszélni teljesen.
0: Hát ez is nyilván változni fog, hogyha mondjuk saját családja lesz.
1: Igen, igen.
0: Hát most egy kicsit úgy is beszélgettünk ezekről a dolgokról, amik majd a jövőben lesznek, és majd meglátjuk, hogy hogyan lesznek ugye az ön életében, mert hogy még utolsó éves, tehát még egy gyakorlati évet itt el kell tölteni, és aztán meg még ráadásul kell egy zsinati egységes lelkészképesítő vizsgát is letenni. Ugye még visszatérve, lehetett volna református teológia szakon tanulni, vagy református teológiai szak, lelkész szakirányon tanulni. Miért ezt a szakirányt választotta? Vagy mi lett volna, hogyha csak a református teológia szakon tanul?
1: Igazából ez tényleg nagyon összefonódik, ez a két szak. A teológia szakot elvégezve talán további tanulmányokkal, doktori iskolával tudtam volna elmélyülni egy-egy konkrétabb kutatásban, vagy egy-egy tanulmányi területen. A lelkész szakirány meg természetesen magával hozza azokat a gyakorlati tárgyakat és ismereteket, amik szükségesek például egy gyülekezeti lelkész számára.
0: Tehát akkor egyértelmű volt, hogy ezt az utat választja.
1: Igen, igen, nekem egyértelmű volt, hogy valamilyen gyülekezetben képzelem el magam, mint lelkész.
0: Most mi Nyíregyházán beszélgetünk, a Nyíregyháza Városi Református Egyház községnél van ön gyakorlaton. Gondolom nem ez az egyetlen helyszín, amelyet a majdnem 6 év alatt bejár. Volt-e legátus? Ha igen, hol, és hogyan került most Nyíregyházára, és mennyi ideig lesz itt?
1: A tanulmányaim során természetesen sok helyen voltam legációban. Ezek egyébként nem tudatosan, de leginkább nyírségi egyházközségek voltak, nyírségi gyülekezetek voltak, mert én fehérgyarmati származású vagyok, de a szüleimmel már egy 10 éve felköltöztünk Nyíregyházára, és kicsit talán a környéket, vagy ezt a környezetet is igyekeztem még jobban megismerni ezáltal is. Én a sóstói, hát a Nyíregyháza sóstói gyülekezetnek a tagja voltam tulajdonképpen a gyakorlati évem előtt, és ezért lehetett egyáltalán nekem ide jönni a városi gyülekezetbe, hiszen otthoni gyülekezetben nem végezhetjük el a gyakorlati évünket. Az, hogy miért a nyíregyházi, a Nyíregyháza városi gyülekezet, vagy hogy kerültem én ide, ez igazából, hát mondhatjuk, hogy teológiai vezetőség, vagy püspök úr döntése az, hogy kit hová helyeznek ki 6. évre, gyakorlati évre. Meg szoktak egyébként előtte kérdezni minket, hogy hová szeretnénk, ha van rá lehetőség. És én akkor is egyébként a Nyíregyháza városi gyülekezetet jelöltem meg, mert tagja voltam gyülekezeti tagként az egyetemi gyülekezetnek Debrecenben, és ott éreztem meg azt, hogy mennyire fontos a fiatalok között végzett szolgálat, az ifjúsági szolgálat, és a Nyírifi kapcsán úgy éreztem, hogy itt Nyíregyházán erről nagyon sokat tudnék tanulni, és már most az elmúlt fél évet tekintve érzem, hogy igazam lett, mert tényleg már most nagyon sokat tanultam az ifjúsági munkában, az ifjúsági szolgálat kapcsán, mind elméletileg, mind gyakorlatilag, és még egy fél évet leszek itt, tehát összesen 1 évet töltök itt gyakorlaton
0: mindenféle területen szolgálhat már, tehát mindent végezhet, amit egy lelkipásztor a mindennapokban végez?
1: Igen. Amikor elvégezzük ezt az 5 évet, ami szorosan az egyetemi tanulmányokhoz tartozik, akkor van egyfajta záró szigorlatnak tekinteném, egy kápláni szigorlat, ami után egy esküt teszünk a tanévzáró istentiszteleten a nagy templomban. Ott püspök úr felhatalmaz minket azoknak a szolgálatoknak az elvégzésére, amiket egy gyülekezeti lelkész végez egyébként, illetve amit mi is a 6. év alatt végezhetünk. Tehát ez a lelki gondozástól kezdve a különféle kazuáliákig bármi.
0: Igazából hol képzeli el a jövőjét?
1: Mindig nehéz így a jövőt tekinteni, mert természetesen igyekszem Istenre hagyatkozni a továbbiakban is a döntéseimben, és figyelni arra, hogy ő hol szeretne engem látni majd az elkövetkezendő évek során, így szolgálatban, de szívesen maradnék a nyírségben, a Nyírségi Egyházmegyében, akár falusi lelkészként is elképzelem magam, hiszen a nagyszüleim kapcsán szívesen járok haza is faluba, szeretem azt a légkört, ami egy faluban van, tehát szívesen lennék akár falusi lelkész, de akár kisvárosi lelkész is, tehát ezt igazából bármelyikben vagy bárhol elképzelem magam.
0: Mikor dőlhet ez el? Mennyi idő múlva?
1: Idén nyáron mindenképpen.
0: Pák Bence 6. éves teológus hallgatóval beszélgettünk, aki a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezetben tölti teológiai tanulmányainak utolsó gyakorlati évét.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Egész napos sportos kihívással készül a Denevér csoport Nyíregyházán. A Bújtosi Városligetben bárki kipróbálhatja magát tájfutóként, a szervezők pedig szeretnék a gyerekekkel is megszerettetni ezt a különleges sportágat. A május 22-i program részleteiről Pokrovenszki Gergely készített összeállítást.
2: Májusban kerül sor a tájékozódási futás világhetére, és ezen a héten önök is nagyon aktívak lesznek a Denevér csoport Nyíregyháza csapatától.
3: Így igaz, ez már elég sok éve megrendezi a Nemzetközi Tájékozódási Futószövetsége. Mi is körülbelül 5-6 éve csatlakoztunk ehhez a kis rendezvénysorozathoz. Általában iskolai keretek között diákoknak szoktuk szervezni ezt a rendezvényt. Idejében viszont úgy döntöttünk, hogy kijövünk, és a nagy plénum előtt városi szinten is megrendezzük ezt a rendezvényt. Ez a Bújtosi Városligetben lesz, reggel 9 órakor kezdünk, és este 6 óráig lehet jönni azért. Érdeklődőknek.
2: Ez valóban érdekes lesz, hogy egy egész napos programot összeállítottak. Hogyan néz ki ennek a 22-i napnak a programja?
3: Igazából három különböző lehetőség van. Ugye a Bújtosi Városligetben van egy ilyen sövényből készült labirintus, így azon belül lesz egy labirintus tájfutás. Ezen kívül van az úgynevezett Matrix tájfutás, ami egy kis területen zajlik, és ezen felül a Bújtosi Városliget adta lehetőségekbe egy ilyen kis mikrosprint versenyszámot csinálunk, ami már körülbelül úgy néz ki, mint az igazi tájfutás, csak egy kicsit kisebb területen.
2: Miért gondolták azt, hogy egy egész napos programot csinálnak, és nem csak egy pár órásat?
3: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok embernek különböző életciklusai, meg, hogy is mondjam, életvitele van, illetve gondoltunk az iskolásokra is. Így több iskolát meghívunk, és várjuk az osztályokat délelőtt, reggel 9-től 2-ig, 14 órától pedig lenne este 6 óráig várjuk a családokat, illetve azokat az érdeklődőket, akik szeretnék kipróbálni ezt a sportot, vagy érdeklődnek iránta.
2: Önöknek ez egy bázis pont is, hogyha mondhatjuk ezt, hiszen szoktak itt edzeni.
3: Így igaz, itt több lehetőség van már, vannak ilyen fix kihelyezett pontok, a pontvadászat nevű programban ezt használjuk edzésre is, illetve ezt bárki egy applikáció segítségével használhatja. Van egy másik GPS alapú pályánk, ez a Maprun nevezetű, illetve mivel itt van térkép, illetve több lehetőség, így szoktunk ilyen saját térképes edzéseket is tartani.
2: Hogyha most valaki önökkel szeretne kötözködni egy kicsit, akkor azt mondhatná, hogy a Bújtosi Városligetben el sem lehet tévedni, hol lehet ott egy olyan pályát kijelölni, amely valóban kihívása a fiataloknak, vagy éppen a felnőtteknek.
3: A tájékozódási futásnak nem elsősorban az eltévedés lenne a célja, hanem az, hogy megtaláljuk, amit keresünk. A Bújtosi Városliget valóban egy egyszerű terepnek tűnik, de azért van már olyan pályatervezői gyakorlat, hogy el kell gondolkodni, hogy mondjuk a tavat melyik irányból kerüljen meg, hogy sokkal kevesebb kilométert kelljen futni, mint amennyit ugye megérdemelnénk. Gyakorlatilag ez inkább a kihívás, ez ugye egy kezdő szint, természetesen edzések folyamán szoktunk menni a város más területe, illetve környező erdőkbe, akár a Zempléni hegységbe is edzeni.
2: Hogyan öltözzenek, és mit kell magukkal vinni azoknak, akik szeretnék kipróbálni ezt az új sportágat, amelyet még talán nem is próbáltak?
3: Mindenképpen célszerű egy sportos laza öltözék, időjárásnak megfelelően, hogy a tavasz nem tudjuk, hogy mit fog nekünk sorsolni. Eső esetén is meg fogjuk rendezni, hiszen szabadtéri sportágról van szó. Gyakorlatilag időjárásnak megfelelően az öltözék sportos, és abban gyakorlatilag le lehet bonyolítani ezt a dolgot. Nagy fizikai kihívás nem lesz, itt elsősorban inkább a tájékozódási ismereteket, meg magát a sportágat szeretnénk bemutatni, megismertetni.
2: Mikor lenne elégedett? Hány főt várnak ide ezen a napon? Bár ugye nehéz előre megítélni.
3: Igazából ilyen nagyon komoly célkitűzéseink nincsenek létre.

0: létszámügyileg. Én nagyon reménykedek benne, hogy az iskolák elfogadják a meghívásunkat, és hogy az iskolákkal, illetve egyéb érdeklődőkkel együtt egy ilyen 150-300 fő közötti létszámnak nagyon tudnánk körülni. Körülbelül ez a létszám is az, amit azt gondolom, hogy egészséges keretek között le is tudunk kezelni, mint rendezők, de én úgy vagyok vele, hogyha két érdeklődő jön, aki esetleg meg is szeret ezt a sportágat, az már számomra egy pozitív eredmény lenne.
1: Üdvözletem, Nagy László Botond vagyok.
2: Botond, te is elkísérted itt az edződet a mai napra. Te mit tudsz hozzátenni ehhez a rendezvényhez?
1: Én tudom ajánlani. Tehát, hogy mindig jó szokott lenni, amit Gáborék rendeznek.
2: Próbáld akkor elmesélni a kedves rádióhallgatóknak és a te korosztályodnak is, a tizenéveseknek, hogy hogyan és miért választottad ezt a sportágot, és miért hívod a gyerekeket, a diákokat ide a Bújtosi Városligetbe.
1: Én már gyakorlatilag születésem óta tájfutok. Engem így ez vonzott be. Én azért tudom ajánlani, mert először is fejlődünk, tehát hogy jobb lesz a tájékozódás, döntéshozás. És szerintem nagyon elvetettes sport, tehát hogy kimegyünk a szabadba, és azon gondolkozunk, hogy merre kell menni.
2: Hogyan tudod ezt a sportágat a mindennapi életben kamatoztatni? Mire van jó hatással?
1: Először is a gondolkozás, és szerintem logika is. Mert hogyha, hát, ha nehéz a pályán, akkor kell ahhoz logika, hogy megnézd, merre kell menni, és minél gyorsabban.
2: Mi alapján lehet ezt a képességet fejleszteni, a logikát, és hogy látod te edzéseken és versenyeken, te milyen gondolkodási mechanizmussal próbálsz minél jobb eredményt elérni?
1: Szóval, hogy dönteni kell. Arról, hogy merre mész, arról, hogy melyik utat választod. Megkerülöd egyik oldalról, vagy másik oldalról a tavat, amit már ugyebár felhoztunk, mint példa. Ezt el kell dönteni. És szerintem ez egy nagyon szép része ennek a sportnak.
2: Mondhatjuk, hogy ez kicsit ilyen egyéni, és mondhatjuk, egy kicsit magányos sportág?
1: Nem feltétlenül, én már nagyon sokszor láttam azt, hogy párokban indulnak el az emberek, vagy kisebb csapatokban. Ez nem nagyobb versenyeken, hanem én is voltam már olyan, hogy iskolába rendeztünk például Matrixot, és akkor elindultak többen. És szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, hogy többen is meg lehet ezt csinálni.
2: Mi a legszebb dolog ebben a sportágban, és mi a legnehezebb?
1: A legszebb dolog szerintem, hogy kimegyünk a levegőre, kicsit kikapcsolódás szintű. Részemről például nem űzöm a sportot, hogy futok, mert azt is lehet, hanem én például sétálni szoktam.
2: Aki esetleg még nem próbálta ezt a sportágat, azoknak mondjuk el, hogy körülbelül hány kilométeres pálya vár itt a Bújtosi Városligetben rájuk, illetve általában hány kilométert tesztek meg ti versenyzők?
1: Ez relatív. Itt most a Bújtoson én ilyen 1-2 kilométeresre számítok. Én ilyen, hát én is 1-2 kilométeres pályákon szoktam elindulni mostanában.
2: Melyik iskolába jársz?
1: Én napkorra járok a Józsika Miklós iskolába.
2: Ott mennyire figyeltek fel rád, és hogyan állnak hozzád az osztálytársaidra, amikor tudják, hogy mész versenyre, és jól is sikerült egy-egy megméretetés?
1: Én ezt nem nagyon szoktam az osztályba bevinni, tehát gyakorlatilag sehogyan.
2: Volt esetleg olyan, aki motivált téged, vagy te motiváltál már egy osztálytársat, vagy egy hasonló korú gyermeket, illetve diákot?
1: Én motiváltam már Gáborral együtt az unokatestvéremet, aki az osztálytársam, tehát ő miattam tájfut.
2: Jó, esetleg még egy mondat, hogy miért ajánlod akkor ezt a napot mindenkinek?
1: Hát én azért ajánlom, hogy gyertek, próbáljátok ki, nagyon jó sport lesz, és kint leszünk a szabadban, ami manapság már nagyon ritka.
2: Még a főszervezőhöz fordulok, és egyben az edzőhöz is. Milyen távok várják azokat, akik kilátogatnak ide a május 22-én?
0: ugye háromféle ilyen kis versenybemutatót mondtunk. A Matrix az gyakorlatilag egy pár tíz méter, a leghosszabb pálya is maximum 100 méter körül van. A labirintusból már el lehet egy kicsit hosszabb pályán egy ilyen 100-150-200 métert. A mikrosprint ugye benne van a nevében, hogy mikro az, az nagyon rövid táv, az ilyen 2-3-400 méteres maximum pálya hosszokkal rendelkezik. Ugye, mint mondtuk, itt nem feltétlen a fizikai állóképesség az, amit teszteni szeretnénk, a tájékozódási képességet szeretnénk átadni, hogy szeressék meg. Aztán később majd, amikor versenyre megyünk, ott versenyszámtól függően 2-3 kilométer a rövid távú, egy ilyen 3-4 kilométer a középtáv, a hosszú távú versenyeken pedig lenne a profi korosztály 10-12 kilométert is fut terepen. Ha pedig lenne ilyen ultra hosszú távú bajnokságban, mert olyan is van, ott az ilyen félmaratoni távok vannak, amit erdőbe tájékozódva kell tudni.
3: A Bújtosi Tájoló programját tehát május 22-én rendezik meg a nyíregyházi Bújtosi Városligetben. A részletekről Surányi Gábort és Nagy László Botondot hallották.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, 9 óra előtt néhány perccel napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztor tolmácsolásában. Önök az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának reggeli 2 órás műsorát hallhatták. Várjuk véleményüket, kérdéseiket a vélemény@europaradio.hu ékezetek nélküli e-mail címen is. A szerkesztő Demeter Zsuzsa köszöni figyelmüket, viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele, második fejezetének 14. és 15. verseiből hallgassuk meg. De hála legyen Istennek, aki Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére, az üdvözülők és az elkárhozók között. A jó illat köré, a Krisztus jó illatát árasztó emberek köré szívesen gyűlnek az emberek. Ezzel szemben, ha valamilyen kellemetlen szag társul Urunk nevéhez, az könnyen taszítóvá válhat, és hosszú időre vagy akár végleg is elriasztat bárkit a közeléből. Amikor pár éve Grasséban, a francia parfümgyártás egyik központjában jártam, részt vehettem egy gyárlátogatáson is. Ott egy kicsit kikupáltak bennünket a parfümök világát illetően. Két dolgot szeretnék megemlíteni az ott tanultakból. Nagyon nem mindegy, hogy egy illatos készítménybe mennyi illat eszencia kerül a vízen és az olajon túl. Ettől függ nem csak az ára, hanem a hatása és a tartósága is. A parfümök felépítését úgynevezett illatpiramissal írják le, amely 3 rétegből áll. Fejillat, ez az első benyomás, ami gyorsan elillan. Például citrusok. Szívillat, ez a parfüm igazi karaktere, ami több órán át érezhető. Például virágok. Alapillat, ez az, ami a tartósságot adja, és a legtovább megmarad. Például pézsma. A fej, szív és alapillat együtt alkotja a teljes illatélményt. Ez a 3-as felépítés biztosítja, hogy az illat ne hirtelen tűnjön el, hanem fokozatosan bontakozzon ki a bőrön. Érdekes áthallások vannak ezekben. Vajon mennyi a mi kereszténységünkben, bizonyságtételünkben a Jézusi eszencia? Minden azon múlik, hogy éljük-e keresztelő János alázatát. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Vajon milyen a fejillatunk? Mennyire biztos és alapos a bibliai és teológiai ismeretünk, a kapcsolódó tudományokban, vagy akár a világ dolgaiban való jártasságunk, hogy álljuk a sarat a hitünket érintő vitákban? Bár ez az elsődleges, amit a környezetünk érzékel, a csupán ismeretből fakadó bizonyságtétel gyorsan elillan és feledésbe merül. Főleg, ha nem kapcsolódik hozzá szív és alapillat. Szívillaton értsük a személyiségünket, azt, akik vagyunk, a meggyőződésünket, megtapasztalásainkat, örömeinket, bánatunkat, kérdéseinket és kétségeinket, valamint az önmagunk megosztására való hajlandóságot. Viszont még ez a kettő is kevés az alapillat nélkül, ami nem más, mint a Jézusról szóló evangélium, és általa Isten határtalan szeretetének megnyilvánulása. Életünkben mindennek erre a szeretetre kell épülnie, amely megadja nem csak a hitünk és életünk alapját, értelmét és célját, hanem annak a jó illatnak a tartóságát is, amely vonzóvá teheti bizonyságtételünket. A mai igemagyarázat a Győrben szolgáló Páfi Zsuzsanna lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. 4 év után megszűnik a veszélyhelyzet, ezt közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. A háborús veszélyhelyzetet az 5. Orbán kormány megalakulása napján, 2022. május 24-én hirdette ki, a 2022. február 24-én kitört orosz-ukrán háború miatt. Az országgyűlés azóta több alkalommal, legutóbb 2025 őszén hatalmazta fel a kormányt, hogy 180 nappal, 2026. május 13-áig hosszabbítsa meg a veszélyhelyzetet. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett vészhelyzetre hivatkozva, írja az MTI. A Tisza párt győzelmét hozó április 12-i választás után Magyar Péter pártelnök, azóta miniszterelnök, először azt kérte a leköszönő Orbán kormánytól, hogy hosszabbítsa meg a háborús veszélyhelyzetet május 31-éig annak érdekében, hogy legyen idő a jogszabályok módosítására. Végül erre nem került sor, hanem az országgyűlés május 9-i alakuló ülésén elfogadták a veszélyhelyzeti rendeletek törvényre emeléséről szóló jogszabályt. A törvény május 14-én a veszélyhelyzet megszűnésével lépett hatályba. A nők aránya 27,1%-ra nőtt a parlamentben, mutatott rá az országgyűlés elnöke Facebook bejegyzésében. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmaz, az új parlament már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát tekintve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, most körülbelül a 90. helyre ugrott előre. Az országgyűlés elnöke hangsúlyozza, ezzel még a 33,6%-os uniós átlag alatt vannak, de remélik, hogy példával tudnak szolgálni a jövőbeli intenzívebb női politikai szerepvállaláshoz. Forsthoffer Ágnes bejegyzése végén érdekességként említette, hogy az Egyesült Arab Emírségek 50%-os női részvételt ír elő a saját parlamentjében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5.600.000 adózónak készített személyi jövedelemadó bevallási tervezetet, közülük több mint 300.000 adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet közleményében az adóhivatal. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a tárhelyére, aki pedig papíron, az a postai címére kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezésére álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. A NAV beszámolt arról is, hogy több mint 220.000-en kezdték már el szerkeszteni bevallásukat, de még nem véglegesítették. Lényeges, hogy május 20-áig az érintettek befejezzék a módosítást, kiegészítést. Ha ezt elmulasztják, akkor a magánszemélyeknek május 20-án éjfélkor a NAV által kiajánlott tervezet lesz az érvényes SZIA bevallásuk. Az ingatlan.com legújabb lakás árindexe szerint országosan az ingatlanok áprilisban 0,8%-kal drágultak, havi szinten a márciusi 2% után, az éves áremelkedés üteme 15,8%-ról 14,3%-ra mérséklődött, közölte az ingatlan hirdetési portál. Az elemzésben idézik Balogh László vezető gazdasági szakértőt, aki szerint ketté szakadt az ország lakáspiaca, Budapesten az otthonstart program 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátja, Októbertől megfogta az árakat, míg a fővároson kívül és a kisebb településeken jóval nagyobb áremelkedést mértek, mivel a piaci árak és a kamattámogatott hitelek négyzetméter árainak felső korlátja között még óriási a mozgástér, fogalmaz az elemzés. A régiós adatok alapján áprilisban Pest vármegyében volt a legerősebb az éves áremelkedés 18%-kal, majd a Közép-Dunántúl 15,5%-kal, a Dél-Alföld 15,3%-kal és az Észak-Alföld 15,2%-kal következett. A Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon egyaránt 14,8%-os drágulást mértek, a Nyugat-Dunántúlon 14,5%-kal nőttek éves szinten a lakásárak áprilisban.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett több-kevesebb napsütésre lehet számítani, majd nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen, akár több hullámban várható záporzivatar. A déli észlelet olykor élénk, néhol erős zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 20 és 25 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Elsőként a ma kezdődő Szeretett Hídról kérdezzük Győri Judit koordinátort.
2: Úgy tudunk igazán hitelesek lenni, úgy tudunk igazán segíteni, hogyha önzetlenül példát mutatunk abba, hogy önzetlenül tegyünk másokért. A Szeretett Hídnak abszolút ez az üzenete.
1: Aztán megismerhetik a Megye 1-es Harta fociklub elnökét, aki a pályán is segíti csapatát. Vendégünk Csehi Tamás labdarúgó.
3: Nagyon sok energiát fektettem bele, nagyon sok lemondást, hogy ide eljussak.
4: Szerettem volna többet pályára lépni NB1-be.
1: Ezek mai témáink, a tehetik tartsanak velünk.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kezdődik a Szeretet Híd. Több mint 13 ezer ember több száz helyszínen tesz valamit embertársaiért, környezetéért. A Magyar Református Szeretet Szolgálat önkéntes programján ezúttal a szervezők is egy nagy projekttel készülnek. Ma déltől Ebesen 20 órán keresztül látnak el önkéntes feladatokat, például adományokat válogatnak és pakolnak az ebesi raktárukban, de főznek is nélkülöző családoknak. Győri Judit, a Szeretet Híd koordinátora azt mondja, országszerte a legtöbb feladatot idén teremtésvédelmi, környezetvédelmi jellegben vállalták az önkéntesek. Aki csatlakozna, akár még ma is megteheti, ha talál a közelében egy programot, amihez szívesen csatlakozna, érdemes szétnézni a szeretethíd.hu portálon. Győri Judit koordinátorral beszélgetünk. Hamarosan kezdődik a Szeretet Híd. Ennek összefoglalása és beharangozása gyanánt fogunk most beszélgetni. Mindennel elkészültek, minden startra kész, vagy soha nem lehet elkészülni egy ekkora programra, hogy látja ezt koordinátorként?
2: Igazából azt gondolom, hogy ugye a Szeretet Hídnak az az erőssége, hogy nem egy nagy központi programról van szó, hanem mindenki a saját környezetében valósítja meg a programját, és ezáltal, hogy bevonódnak, így válik közel hitelessé, és talán ez azért azt gondolom, hogy nagyon sokat levet a szervezési súlyból, hiszen nagyon sokan saját helyükön maguk szervezik azokat a feladatokat, amiket fontosnak tartanak. Természetesen a központi szervezés az a rám vagy ránk marad az alapítvány dolgozóira, de azt gondolom, hogy tényleg csapatban oda tudunk figyelni, és meg tudjuk együtt valósítani ezt az idei programot is, hiszen ez is egy fontos, hogy maguk a munkatársak is bevonódnak, és maguk az munkatársak is önkéntesként is részt vesznek ebben a megmozdulásban.
1: Önnek is lesz erre kapacitása?
2: Én általában a megnyitó programban szoktam részt venni most idén, Debrecen mellett Ebesen a logisztikai központunkban lesz egy 20 órás megszakítás nélküli önkéntesség. Természetesen itt én is részt veszek, hiszen nem lenne igazi a Szeretet Híd program, ha nem vállalnék én is önkéntes munkát.
1: És mit fognak csinálni Ebesen a Szeretet Szolgálat munkatársai?
2: A Szeretet Szolgálat munkatársai, illetve több szervezettől, iskolától, intézménytől is érkeznek önkéntesek, és a helyi ebesi református egyházközséggel közösen először élelmiszer adományokat válogatunk ki, és csomagokat készítünk olyan rászorulóknak, akiknek ezt így tudjuk osztani, illetve az egyik szakiskolának a diákjai szakácsként érkeznek, és ők fognak egy nagyon finom ebédet főzni, amit szintén szétosztunk olyan családoknak, akiknek erre szükségük van. Ezután pedig hát a logisztikai központban rengeteg olyan adomány van még, amely feldolgozásra szorul, amelyet szét kell válogatni, és pünkösdre készülve pedig nagyon sok élelmiszercsomagot fogunk előkészíteni, amit majd a debreceni irodánkban is például szétoztunk családok részére.
1: Miért pont 20 óra? Én sejtem, hogy miért, de tegye meg, hogy ön mondja. Miért pont 20 órát vállalnak az MRS munkatársai?
2: A 20 órára azért esett a választás, hiszen ez az idei év az alapítvány szempontjából egy különleges év, 20 éve munkálkodunk és dolgozunk a rászorulókért, és 20 éve alapult maga a Magyar Református Szeretett Szolgálat Alapítvány. Ezért gondoltuk azt, hogy egy kicsit ilyen megszokottól eltérően egy extrém önkéntességre hívjuk a részvevőinket, és 20 órán keresztül fogunk önkéntes munkát végezni. Tehát ez azt jelenti, hogy pénteken déltől kezdjük a programot, és másnap reggel, szombat reggel 8 óráig fog folyamatosan önkéntesek, fognak folyamatosan önkéntesek, munkatársak együtt dolgozni azért, hogy elkészüljenek az élelmiszercsomagok, hogy az adományokat szét tudjuk válogatni, hogy az ebédből is mindenki részesülhessen, és még kis ígéskártyáknak a díszítésére is lesz lehetőség.
1: Beszéljünk a többi programról. Egyrészt csak ilyen nagyságrendileg el tudja mondani, hogy hány helyen lesznek különböző akciók a Kárpát-medencében, és tényleg a teljesség igénye nélkül, meg mindenféle szempont nélkül csak egyet-kettőt kiemele, ami úgy ott van az emlékeiben, hogy ezt olvasta, és úgy emlékszik rá, hogy na ez valamiért megmaradt.
2: Nagyon jó látni ezt a sokszínes feladatot. Több mint 350 feladat van, amelyet megvalósítanak önkénteseink. A legtöbb az most inkább ilyen környezetvédelmi program, például nagyon sok helyen a saját településüknek a megtisztítását vállalták többen is, de vannak, akik például barlangot fognak takarítani, vagy egy közkedvelt túraútvonalat fognak megtisztítani a szeméttől, és például vannak olyan fiatalok, akik idősekhez mennek a téli tüzelőt felvágni előre. Ez is úgy gondolom, hogy egy nagyon szép feladat, de ezen kívül például van olyan hely, ahol ezek a úgymond fejlesztési feladatok, ahol például kokadon autógumiból játszóteret építenek gyerekeknek, vagy van olyan jelenlétpont, ahol pedig az akadálymentesítést fogják most megtenni, és ennek köszönhetően majd babakocsival, illetve kerekesszékkel is könnyebben megközelíthető lesz az épület, és a programokra így többen el fognak tudni jutni. De természetesen nagyon sok szociális feladat is megvalósul, például a Kisújszálláson biciklivel mennek el időseknek bevásárolni, és ilyen módon is segítik őket.
1: Amikor áprilisban beszélgettünk a Szeretett Hídról, akkor mondott egy érdekeset, sok érdekeset, de most eszembe jutott a sorolt a programokat egy, hogy akkor több volt a határon túli jelentkező, mint a szűken vett 93.000 négyzetkilométerről. Ez vajon fordult-e itt az utolsó pillanatokra?
2: Igen, hát jelenleg majdnem 13.000 önkéntes jelentkezett, vagy jelezte a felületen, hogy részt vesz ebbe a programba. Ugye így is vannak sokan, akik mondták, hogy részt vesznek, de ők nem regisztráltak. Mindenkit bátorítunk, hogy mégis jó az, hogyha tudunk egymásról, és utána később tudjuk a kapcsolatot tartani azokkal, akik regisztráltak a felületünkön. Most jelenleg a határon túliak körülbelül a jelentkezők 30%-át teszik ki. Így is tényleg nagyon sok olyan csoport van, akik évről évre bekapcsolódnak, és nagyon jó látni azt, hogy fontosnak tartják, hogy ilyen módon is kapcsolódjanak akár a magyarországi református egyházhoz.
1: Egy egyszerű ilyen jelentkezési dinamikai különbség volt, vagy mi lehetett a hátterében a magyarországiak később jelentkeztek, vagy mit látott emögött?
2: Igazából az, hogy a számok mit tükröznek vissza, az ugye inkább ilyen statisztikai dolgok. A lényeg az, hogy a csodálatos feladatok valósulnak meg, és akár határon túlon, akár Magyarországon nagyon jó látni azt, hogy sokan jelentkeznek, és sokan tartják fontosnak azt, hogy kapcsolódjanak. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó közösségépítő, akár határon túli területeken, akár a magyarországi területeken.
1: És ez lehet, hogy önnek evidens, de szerintem időnként jó akár ezt kimondani, átgondolni, hogy a református szeretett szolgálatnak miért fontos megszervezni évről évre lassan a 20-at a Szeretett Hídból.
2: A Szeretett Hídat azért hozták létre, azért gondolták úgy a szervezők, hogy valósuljon meg egy ilyen program is, mert felmerült az igénye annak, hogy a református egyház mutassa meg azt, hogy a cselekvő hitet igazából. Azt, hogy úgy tudunk igazán hitelesek lenni, úgy tudunk igazán segíteni, hogyha önzetlenül példát mutatunk abban, hogy önzetlenül tegyünk másokért. A Szeretett Hídnak abszolút ez az üzenete, és a maga a név is erről szól, hogy ez a szeretet, ami hidat képez. Ez a szeretet az, ami összeköthet minket, és ez független attól, hogy akár a vallási háttértől, akár a szociális háttértől, hanem itt tényleg az az egy, ami fontos, hogy kimerjünk lépni, hiszen Jézus is erre bátorított, hogy szeressük a fele barátainkat, és hogyan tudnánk legjobban szeretni, hanem úgy, hogy teszünk értük, és úgy teszünk értük, hogy nem várunk semmilyen viszonzást. Azt gondolom, hogy erre ez egy csodálatos példa.
1: Tud esetleg olyan résztvevőről, aki akár az összes szeretett hídon ott volt, ezt valami módon számoltatják a statisztikában?
2: Ugye csoportok vannak, akik részt vettek. Én a kezdetektől nem voltam benne a szervezésbe, tehát a leges-legelső évek adatait nem tudom pontosan, de van olyan koordinátorunk, aki már a kezdetektől például segítette a munkáját a szeretett híd megszervezésének, tehát ilyen módon azért nagyon többen is vannak, akik végig kísérték a fejlődését ennek a programnak, és nagyon jó azt látni, hogy még most is ugyanazzal a lelkesedéssel és aktivitással vesznek részt.
1: A későn ébredőknek, akik most hallják ezt a beszélgetést, van még hova csatlakozni? Tehát, hogyha a Szeretett Híd honlapján valaki látja, hogy a településén van egy program, mondjuk szombaton, akkor oda lehet még menni és lapátot ragadni, vagy olyan feladathoz csatlakozni, ahol tényleg a két kezére van szükség, és mondjuk ilyen előzetes szervezés nem igényel az önkéntes feladata?
2: Így van, mindenkit bátorítunk arra, hogy nyugodtan nézzen rá a feladatokra, vagy akár csak nézzen körül, hogy tudná-e valamit tenni éppen ahol lakik, és természetesen bátorítjuk arra, hogy jelentkezzen, csatlakozzon, akár a honlapon keresztül is ezt meg tudja tenni egy csoporthoz, de akár össze is foghat egy kis csoportot, vagy egy családdal, barátokkal, néhányan megvalósíthatnak egy feladatot, és nem kell nagy dolgokra gondolni, akár a szomszédba átmenni és segíteni egy apróságban, amire éppen szükség van, tehát, hogy ilyen módokon is lehet csatlakozni, és hogyha a honlapon pedig ezt beregisztrálják, annak külön is örülünk. Nincs még lezárva a jelentkezés, tehát tényleg akár még a 15-én is lehetőség van arra, hogyha éppen valaki úgy gondolja, hogy elhívást érez egy ilyen programban való részvételre, akkor ezt megteheti.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Győri Juditot, a Szeretett Híd koordinátorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Megtörtént a minisztériumi átadás, átvétel, teljes körű vizsgálat indul minden területen, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Péter közölte, jogszabályi kötelezettség az együttműködés a volt kormánytagok számára, akik aláírtak egy teljességi nyilatkozatot. Magyar Péter hozzátette, most fogják feldolgozni a kapott anyagokat. Kérdésekre válaszolva a miniszterelnök azt mondta, a kabinet elfogadta, hogy a távozó kormány tagjai jótékony célra ajánlják felvégkielégítésüket. Mint mondta, a kormányzat fogja elutalni az összeget a megjelölt alapítványnak. A miniszterelnök a szerdai kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztatón jelezte, nem fizetik ki a távozó kormány tagjainak járó végkielégítést. Gulyás Gergely ezt követően bejelentette, hogy a miniszterek egy kárpátaljai jótékonysági szervezetnek ajánlják fel a pénzt. Magyar Péter elmondta, a miniszterek végkielégítése bruttó 350 millió forint, az államtitkárokéval együtt azonban 1 milliárd forintot is eléri az összeg. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a terület minisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely a plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. A nők aránya 27,1%-ra nőtt a parlamentben, mutatott rá az országgyűlés elnöke Facebook bejegyzésében. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmaz, az új parlament már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát tekintve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, most körülbelül a 90. helyre ugrott előre. Az országgyűlés elnöke hangsúlyozza, ezzel még a 33,6%-os uniós átlag alatt vannak, de remélik, hogy példával tudnak szolgálni a jövőbeli intenzívebb női politikai szerepvállaláshoz. Forsthoffer Ágnes bejegyzése végén érdekességként említette, hogy az Egyesült Arab Emírségek 50%-os női részvételt ír elő a saját parlamentjében. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 19. hetében a helyszínek többség is stagnálás jellemezte, csak Szekszárdon tapasztaltak emelkedést. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 19. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A központ arról is értesített, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag koncentrációja országos átlagban stagnál, a 19. naptári héten egyik helyszínen sem volt kimutatási határ felett a mennyisége. A szennyvíz eredmények szerint a fertőzés számok emelkedése nem várható a következő időszakban. Az ingatlan.com legújabb lakás árindexe szerint országosan az ingatlanok áprilisban 0,8%-kal drágultak, havi szinten a márciusi 2% után, az éves áremelkedés üteme 15,8%-ról 14,3%-ra mérséklődött, közölte az ingatlan hirdetési portál. Az elemzésben idézik Balogh László vezető gazdasági szakértőt, aki szerint ketté szakadt az ország lakáspiaca, Budapesten az otthonstart program 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátja, októbertől megfogta az árakat, míg a fővároson kívül és a kisebb településeken jóval nagyobb áremelkedést mértek, mivel a piaci árak és a kamattámogatott hitelek négyzetméter árainak felső korlátja között még óriási a mozgástér, fogalmaz az elemzés. A régiós adatok alapján áprilisban Pest vármegyében volt a legerősebb az éves áremelkedés 18%-kal, majd a Közép-Dunántúl 15,5%-kal, a Dél-Alföld 15,3%-kal és az Észak-Alföld 15,2%-kal következett. A Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon egyaránt 14,8%-os drágulást mértek, A Nyugat-Dunántúlon 14,5%-kal nőttek éves szinten a lakásárak áprilisban.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett több-kevesebb napsütésre lehet számítani, majd nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen, akár több hullámban várható záporzivatar. A déli észlelet olykor élénk, néhol erős zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 20 és 25 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Máig sajnálja, hogy a sérülése miatt lecsúszott arról, hogy bemutatkozhasson a magyar válogatottban Csehi Tamás. A labdarúgó 5 évesen kezdett el focizni családi minta állt előtte, és 40 fölött sem hagyta abba az aktív labdarúgást. Ma azt a klubot vezeti, és ott is játszik, ahonnan indult, a Bács-Kiskun megyei Hartát. Csehi Tamással, az egyik tanítványom, Molnár Benedek szegedi kommunikáció szakos egyetemista beszélgetett.
2: Volt egy jó pár NB1-es meccset. Gondoltad valahogy, hogy ennyiszer pályára tudsz lépni az NB1-be?
3: Hát megmondom neked őszintén, hogy azért hiányérzetem van, mert volt egy időszak, amikor sérülés sújtott, tehát nem voltam egy jó darabig egészséges, de egy nagyobb, komolyabb, hogy mondjam, sérülésem nem volt, csak ilyen kisebb ilyen húzódások, illetve beszakadások a comb területén, tehát ilyen műtéti dolgok nem voltak, hála Istennek, a pályafutásom alatt, de hiányérzetem az, hogy szerettem volna többet még pályára lépni NB1-be. Igazából a kérdésedre válaszolva, hogy mondjam, nagyon sok energiát fektettem bele, nagyon sok lemondást, hogy ide eljussak, mert másképpen nem is lehet. Tehát én a mai fiataloknak is azt szoktam tanácsolni, hogy a kitartás az nagyon-nagyon fontos, nem elég a tehetség, és nekem mindig is jó kitartásom volt, és voltak nálam is jóval tehetségesebb labdarúgók, akik a csapatban voltak, de sajnos a hozzáállása nem olyan volt. És ugye elkallódtak, vagy abbahagyta, mert jött egy olyan kósza gondolat, hogy nem megy neki a foci, másba szeretne érvényesülni. Utólag lehet, hogy megbánta, de még egyszer mondom, én úgy gondolom, hogy nekem ez hiányérzet egy kicsit, hogy nem tudtam még többet pályára lépni az NB1-ben, mert úgy gondolom, hogy fizikálisan, illetve tudásban

0: Momentumot meg készüljek a meccsre.
1: Akkoriban mi volt a véleményed a körülményekről, amik körülvesznek téged?
0: Mindig azt szoktam most mondani a srácoknak, illetve a felnőtt, illetve az utánpótlás játékosoknak, hogy nekünk lettek volna ilyen körülmények, mint most vannak, meg hát ha most annyi pénz lett volna a fociba, mint most, akkor, hogy mondjam, sok pénzt kerestem volna a labdarúgásban. Így se panaszkodom ilyen szempontból, tettem is érte meg azért. Jól fizettek, úgymond, de mostani fiataloknak én úgy gondolom, hogy ez óriási kitörési lehetőség lenne, hogy ilyen körülmények vannak, illetve így támogatják a sportot. Régen nem így volt ez, és sajnálom azért, tehát egy teljesen más világ vannak, maradjunk annyiba. Mai fiatalok nem foglalkoznak úgy semmivel, tehát csinálják a kis dolgokat, akkor nem volt internet, nem volt úgymond semmi, újság volt, az volt az első, hogy az újság mit írt másnap, vagy milyen osztályzatot kaptam, vagy hogy játszottam szerintük. Most meg már minden fönn van az interneten, amit szeretné. Más impulzusokat kap a fiatal. Annyira nem harcol meg bármi dolgokért, mint mi régen. Bármiért is.
1: Akkoriban hogy érzed rád, mennyire volt hatással az akkori média vagy az újság, hogy akkor másnap milyen osztályzatot kaptál?
0: Jól esett, mikor olvastam magamról, úgy már ott ugye a Nemzeti Sport, illetve bármilyen Blikk vagy ilyesmi újságoknál, amikor mindig néztem azt, hogy másnap milyen osztályzatot kaptam, mindig vártam. Volt olyan újságírótól függetlenül, úgynek nem voltam szimpatikus, vagy nem olyan szemszögből néztem a mérkőzést, mint mondjuk egy edző vagy egy vezető, és akkor úgy volt, amikor rosszabb osztályzatot kaptam, mint vártam, és akkor egy kicsit így lelkileg nem esett jól, de viszont engem inspirált azért, hogy a következőnek már nehogy már ilyen osztályzatot kapjak. Amikor meg nagyon jó osztályzatot kaptam, akkor meg büszke voltam arra, hogy így látták, illetve hogy fejlődök, vagy az, hogy látják ők is, hogy tehetséges vagyok.
1: Ha visszagondolsz a pályafutásodra, neked mi volt a legmeghatározóbb meccsed?
0: Igazából meghatározó mérkőzésem ugye az első NB1-es meccsem, ugye a Stadler Stadionban volt, Újpest ellen, első 16 évesen, úgy az, ami ilyen örök élmény, illetve a Dunajvárossal ugye második, harmadik, illetve Pakssal is lettem, tudtam lenni második, harmadik, illetve a 21-es válogatottig vittem, egyedül felnőtt válogatott nem voltam. Úgy igazából nincsen, mert rengeteg mérkőzés játszottam, hála jó Istennek a pályafutásom alatt. Ilyen nagyon-nagyon kiemelt meccsem nincsen, tehát talán ez, amikor mondom, elsőnek pályán léptem az NB1-be, az úgymond beleívódik az emberbe, más úgy nem tudok úgy kiemelni.
1: Volt ennek bármi visszhangja, hogy ilyen fiatalon debütáltál?
0: Igen, nagyon volt. Akkoriban ugye azért, tehát másabb volt a labdarúgás, mint most. Volt, tehát rengetegen szurkoltak nekem, rengetegen gratuláltak. Ugye akkor még nem volt ilyen Facebook, vagy ilyesmi, akkor még ilyen IVI volt, meg ilyen MyVIP, ilyenek voltak, szóval ott írtak igazából, vagy aki úgy ismert barátok, azok gratuláltak, szóval tényleg jó érzés volt.
1: Amikor elkezdted ezt az egészet, volt példaképed, hírei fölnéztél, és így aki miatt így megszereted ezt az egészet?
0: Úgy példaképen keresztapám volt Csehi Tibi, ő Honvédban volt, sokszoros válogatott is, illetve bajnok is volt a Honvéddal. Ő volt az, aki úgy nekem úgy példaképpen, meg ugye nekem meg a Honvéd is volt a kedvenc csapatom ezáltal. Hát külföldi játékosok persze rengeteg volt, tehát akik akkoriban sztárok voltak, a Del Piero, Ronaldo, tehát ezek Roberto Baggio, tehát rengeteg nagyon jó futballista volt, akitől lehetett tanulni, vagy úgy néztem. Így mondom, magyarok közül ugye a keresztapám volt az, aki így felnéztem, úgymond, hogy én is oda el akarok jutni, illetve hogy példakép volt.
1: Ugye mondtad, hogy a körülmények, hogyha ma már, vagy régebben ilyen körülmények lettek volna, mint amilyenek ma vannak, akkor sokkal többet ki lehetett volna hozni a pályafutásodból, de azonban én mégis fölteszem a kérdést, hogy annak ellenére, hogy úgy érzed, hogy több belefért volna, változtatnál bármit is?
0: Annyit változtatnék talán, hogy nem lennék annyira kisítő. Sokszor volt, nem tudom megcsinálni, vagy nem vagyok rá képes, vagy volt az, amikor mondjuk megkerestek más csapatba, és akkor nem megyek el, mert maradok itt a megszokottba. Meg ugye azért volt egy pályafutásom olyan rész, felkerültem a Dunaferbe 16 évesen, utána egy évet játszottam ugye a felnőtt csapatba, és jól ment a játék, meg minden, és akkor volt Angliába keresett a Leeds United, és szerették volna, hogy odaigazoljak hozzájuk, csak ugye akkor még nem voltunk EU ország. És úgy tudtam volna kiigazolni Angliába, hogyha az egyik szülőm kijön velem, mert ugye ott a munkavállalási engedély kellett. Igen, akkor kiskorú is voltam, illetve meg ugye az volt a szabály, hogy egy szülőnek ki kell menni a gyerkőccel, hogy oda tudjon igazolni. Sajnos ez nem jött létre, pedig úgy gondolom, hogyha az létrejött volna, akkor sokkal többre vihettem volna még.
1: a későbbiben volt más külföldi érdeklődés?
0: Voltak ilyen kisebb puhatolózások, de így konkrétumok nem voltak. Tehát konkrétum volt az a Leeds, de más ilyen konkrétum nem volt külföld. NB1-ben azért volt több csapat, aki érdeklődött irántam, meg lett volna, aki le is igazolt volna pénzért, de mondjuk a Dunai

0: Fővárost emelkedett el, mert szerették, hogy maradjak ott, úgy igazából nem.
1: Neked célod volt az, hogy külföldre igazolj?
0: Igen. Minden labdarúgónak az álma kell, hogy legyen, hogy egyszer kipróbálsa magát külföldön, illetve, hogy más kultúrát tanuljon. Szóval, nekem az lett volna a vágyam, hogy kimenjek, nem adott ott meg, hát meg az lett volna a vágyam, hogy magyar labdarúgó válogatottba bemutatkozott, mert csak az U21-ig.
1: Jól tudom, nem volt messze a válogatottság, hogy ennek voltak különböző tényezői, ezekről mesélsz egy kicsit?
0: Még a Dunavárossal 2014-ben, igen, 13-14-es szezonban feljutottunk az NB1-be, és ott jó ment nekem a foci, és ugye akkor a Lothar Matthäus volt az edző, a szövetségi kapitány, és csomó mérkőzésre eljött és megnézett engem, és úgy volt, hogy a bő keretbe be fog kerülni, hogy ugye megnéz, de pont akkor jött egy sérülés, beszakadt a combom hátul, és kihagytam egy hónapot, és sajnos utána már nem volt rá lehetőségem, mert utána ő már elment a válogatottól. Szóval pekes is voltam ilyen szempontból, hogy nem tudtam oda kerülni a válogatotthoz. Ez egy nagy szívfájdalom ilyen szempontból.
1: Ezt feldolgoztad, vagy azért még okoz álmatlan éjszakát?
0: Nem, feldolgoztam. Én úgy gondolom, úgy vagyok ezzel, hogy én szeretnék edzőként is legalább olyan szintre eljutni, hogy mondjuk NB1-be legyek mondjuk egy pályaedző, vagy valamilyen titulusban, és ki tudjam próbálni azt a milliót mondjuk, amiben mondjuk még nem tudtam úgy bele szokni. Tehát, hogy játékos átéltem, de mint edző szeretném átélni.
1: Ha már edző... Nyilván azért nem egy edzővel dolgoztál a karriered alatt, hogy ki volt az, akivel a legjobb volt együtt dolgozni, és miért?
0: Ugye a legjobb edző, hálás vagyok az Egerváli Sanyi bácsinak, mert akkoriban ő vitt fel 16 évesen a Dunafer felnőttbe. Ő látott bennem akkor a fantáziát, hogy ad lehetőséget. Meg inkább úgy vagyok ezzel, hogy nem NB1-es edzőt emelnék ki, hanem utánpótlás edzőt, akire ugye Dunahelyesbe oda kerültem Hartáról, és Jung Józsi bácsi és a Németh Lajos bácsi, akiknek nagyon-nagyon sokat köszöltek, és nagyon sok edzést, és nagyon sok türelmet kaptam tőlük igazából, és sok szeretetet, mikor egy faluból elkerültem Újváron, és ők bíztak bennem, és nagyon-nagyon sokat edzettünk nála a Jung Józsi bácsinak, és mindig ugye mondta, hogy meg lesz az eredménye, csináljam, és meg is lett, és igaza lett, és sajnálom azt, hogy ő már nem él. Őnek köszönhetem a legtöbbet igazából, mint edző, mint nevelő. Ő még nevelőm is volt a kollégiumban.
1: Tehát akkor te is azon a véleményben vagy, hogy akkor az edzők régen sokkal inkább nevelők is voltak, nem csak edzők?
0: Hát jó pedagógusok voltak, úgy gondolom. A mai edzőkből hiányzik a jó pedagógiai érzék, illetve most már úgy gondolom, hogy annyira átalakult ez a labdarúgás, hogy nagyobb százalékban most már nem úgy van az edzés, hanem inkább 70% pedagógiailag, 30% edzés. Én úgy gondolom, hogy mai dolog ez így működik, ennyire átalakult.
1: Ha választanod, kellene tegyük, hogy egy ideális világban élünk, hogy inkább játékos, vagy inkább edző?
0: Is, de világéletemben játékos voltam, hát az teljesen más, mint kívülről a kispadról irányítani, mert nem egyszerű, de egyértelmű, hogy játékos, tehát gondolom, hogy annál jobb nem kell, hogy átérezd azt az adrenalintól kezdve mindent, edzőként úgy nem tudod.
1: Miután így, hát befejeződött a nevezzük úgy, hogy komolyabb pályafutásod, nyilván nem megbántva egyértelműen, és visszakerültél Hartára, és így gyakorlatilag te viszed az egész klubot, elég meghatározó alakja vagy ennek, hogy téged ez milyen érzések tölt el az, hogy ahonnan indultál, és visszatértél, de úgy tértél vissza, hogy gyakorlatilag így egy húzó emberként.
0: Jó érzéssel tölt el, meg illetve sok gyereknek a példaképe vagyok itt, és sokan felnéznek, úgymond rám, meg ugye azért jó érzés, hogy ahogy itt kezdtem a pályafutásom, az ide visszajöttem, és itt elnök lettem, most meg játszok is, elnök is vagyok, fejlődik az egyesület, pályázunk sok mindenre, épül-szépülnek a dolgok kint. Úgyhogy jó érzés, de csak egy állomás az én részemről ilyen szempontból, mert ez egy jó tanulási fázis.
1: Mi lenne a következő lépcsőfok?
0: Nekem ez egy jó tanulás ilyen szempontból, mert ugye ez egy jó lépcsőfok, úgymond.
1: Ugye említetted, hogy példaképként tekintenek rád sokan, és ez jelenleg valamilyen nyomást helyez rád?
0: Egyáltalán. Én úgy gondolom, nyomást nem gyakorol rám, csak úgy vagyok vele, hogyha van olyan, aki nem ért velem egyet, mert soha olyan ember még nem tudtam, aki mindenkivel egyet ért. Mondjuk ez szurkoló vagy bárki, aki nem ért egyet velem, akkor mindig azt tudtam mondani, hogy jó, gyere, akkor itt van, átadom, azt csináljad. És utána csönd lesz. Utána azt mondja, hogy jó, hát akkor nem szól más szót se tudod. Szóval én ezzel leszoktam így csitítani a dolgokat.
1: Hosszú távon mik a céljaid az egyesülettel?
0: Hát az egyesülettel én úgy gondolom, most már nagyon sok mindent nem tudok már fejleszteni, illetve továbbvinni. Ez a megye egy, ami a legmagasabb, illetve talán még a MB3, de az nincsen így táblati célba. Ennyi, hogy még fejleszteni szeretnék egy-két dolgot, lelátót építeni, illetve öltözőt bővíteni, de egy megyei szinten már én nem tudok tovább lépni. Most az edzői pályámat próbálom fejleszteni, illetve járni tovább. Most is tegnap, hogy azért tudtam felvenni a telefon, mert edzőink voltam reggeltől délutánig, úgyhogy várok arra a lehetőségre, hogy valahol kapjak egy olyan esélyt, mondjuk egy Dunai város, ahol ugye felnőttem, vagy egy Paks, ahol meg tudom mutatni első osztályban is, hogy mire vagyok képes.
1: Te ezek szerint látsz reális esélyt, hogy ez megvalósulhat?
0: Gondolom, hogy igen, mert a nevem az jól cseng, tehát ismernek sok helyen, azért elismernek sok helyen, úgyhogy én látok rá lehetőséget, majd meglátjuk, hogy mit ad az élet ilyen szempontból, de szerintem lesz lehetőségem rá, csak élni kell vele.
1: Hogy látod akár a mai, mind az NB1, mind pedig a magyar labdarúgásnak a helyzetét?
0: Amennyi most pénz belemegy, az úgy gondolom, hogy az nem jó, tehát nem szolgálja úgy gondolom a labdarúgást. Talán én úgy gondolom, hogy abba kéne belefecsérelni a pénzt, vagy belerakni a pénzt, hogy az utánpótlásban minél több Szoboszlai Dominikot vagy Milos Kerkezt tudjunk kinevelni, és nem külföldi labdarúgokat hozni, nem tudom honnan. Lásd egy Ferencvárost, hogy ugye nem sok magyar játszik benne, vagy van ellenpélda ugye a Paks, ahol csak magyar játékosok vannak, és évek óta a bajnok esélyes csapatról beszélünk, és egy tudatosan épülő egyesület, és ugye a másik a Ferencváros, ahol ömlik a pénz befelé, ugye a közpénztől kezdve mindenhonnan. Úgyhogy persze, hogy könnyű elérni nemzetközi szinten valamilyen eredmény, de én úgy gondolom, hogy utánpótlás csapatként viszont meg úgy lehetne, hogyha utánpótlásba mennének a pénzek.
1: Tehát akkor így mindenféleképp az utánpótlás.
0: A fókusz, az utánpótlásra igen a fókuszt, és olyan edzőket képeznék, vagy olyan edzőkre fejezném a hangsúlyt, aki ugye erre szakosodott.
1: És szerinted mitől lesz egy jó edző, jó edző?
0: Türelmes, a mai fiataloknak ugye türelmesnek kell lenni ilyen szempontból, illetve fegyelem. Legyen fegyelem attól függetlenül, hogy megkövetel tőle, amíg meg kell tenniük, vagy meg kell csinálniuk. Lehet hülyéskedni, lehet sok mindent csinálni, csak az a feladat, amikor az edző beszél, illetve elvár, azt megcsinálja úgy, ahogy kell. De mindig úgy szoktam mondani a srácaimnak, hogy nem nekem edzel, hanem saját magadnak, illetve én egy sémát adok neked, azt te beleteszed a te munkádat, amit bele kell tenni, ki hogy, mert ugye azért nem lehet egyforma napok, milyen volt a napja, de az akaratnál ott lehessen látni, hogy még hármas sprinttel, a másik csak egyet, de nem a másikkal foglalkozzon, hanem saját magával.
1: Mit üzennél a mai fiataloknak?
0: Mit üzennék a mai fiataloknak? Ugye, amit az elején is mondtam, hogy én gondolom, hogy ugye aki tehetséges, annak azt üzenem, hogy nem elég a tehetség. A kitartásnak nagyon fontos szerepe van, illetve én úgy gondolom, hogy akinek meg nincs tehetsége, az meg a szorgalommal rengeteget el tud érni, és áldozzon arra, amit szeret, vagy áldozzon arra, amit mondjuk a futballozni szeretne, akkor áldozzon is rá, és ne gondolja azt, hogy akkor egyenesen tud rúgni a labdába, illetve vagy van egy-két jó mérkőzése, akkor ő már tud focizni.
1: Záró gondolatként az NB1-es karrieredből többet hoztál volna ki. Hogyha edzőként ezeket a célokat meg tudod valósítani, amelyeket felvázoltál, hogy legalább egy NB1-ig elmenje, akkor összességében, mint labdarúgó, mint pedig edzői pályafutást nézve elégedett lennél a karriereddel?
0: Akkor azt mondom, hogy valamelyest elégedett lennék vele, igen, mert akkor elértem játékosként, illetve edzőként is. Bennem van, meg is akarom majd csinálni, vagy legalábbis megadni az esélyt neki, aztán reméljük, hogy ahogy a labdarúgásban is, hogy mindig akartam, ugyanúgy edzőként is akarni akarok majd.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Csehi Tamás labdarúgót, a Bács-Kiskun megyei Harta fociklubjának elnökét hallották.
3: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
2: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
3: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Európa Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel, teljes körű vizsgálat indul minden területen, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Péter közölte, jogszabályi kötelezettség az együttműködés a volt kormánytagok számára, akik aláírtak egy teljességi nyilatkozatot. Magyar Péter hozzátette, most fogják feldolgozni a kapott anyagokat. Kérdésekre válaszolva a miniszterelnök azt mondta, a kabinet elfogadta, hogy a távozó kormány tagjai jótékony célra ajánlják felvégkielégítésüket. Mint mondta, a kormányzat fogja elutalni az összeget a megjelölt alapítványnak. A miniszterelnök a szerdai kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztatón jelezte, nem fizetik ki a távozó kormány tagjainak járó végkielégítést. Gulyás Gergely ezt követően bejelentette, hogy a miniszterek egy kárpátaljai jótékonysági szervezetnek ajánlják fel a pénzt. Magyar Péter elmondta, a miniszterek végkielégítése bruttó 350 millió forint, az államtitkárokéval együtt azonban 1 milliárd forintot is eléri az összeg. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a terület minisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely a plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. Gyermekközpontú partnerségre épülő adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A politikus közölte, megkezdődött az oktatási és gyermekügyi minisztérium feladatainak átadás-átvétele, az újonnan felálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. Ezzel elindult az a munka, amelynek célja, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon, írta Lannert Judit hozzátéve, a minisztérium felállítása, az ágazati feladatok átvétele és a legfontosabb ügyek áttekintése pontosságot igénylő komoly feladat, nem egyik napról a másikra születnek tartós eredmények, de az első lépéseket megtettük, fogalmazott Lannert Judit. A pénztárszövetség becslései szerint több milliárd forinttól esnek el a pénztártagok, akik elmulasztják a május 20-áig esedékes SZIA bevallásukban a nyilatkozatot a nyugdíj, illetve egészségpénztári befizetéseik utánjáró adókedvezmény igényléséről, közölte a szövetség. Az adatok azt mutatják, hogy évről évre egyre többen ismerik fel a kasszák előnyeit, az öngondoskodók összesített megtakarításainak értéke az elmúlt év végére megközelítette a 2500 milliárd forintos rekordértéket, idézi a közlemény Mór Lajost, a Pénztárs Szövetség elnökét. A közlemény szerint 2025-ben az önkéntes nyugdíj és egészségpénztárakba összesen 327 milliárd 800 millió forintot fizettek be a tagok és a munkáltatók, amit 4 milliárd 900 millió forint eszi a visszatérítés egészített ki a megelőző év befizetései után. Ez utóbbi 5 milliárd 500 ezer forinttal több az egy évvel korábban visszakapott adó összegénél, de az elméletileg lehetséges, csak nem 58 milliárd forinttól jelentősen elmarad, hiszen csak 14,4%-os visszatérítési aránynak felel meg, írja a közlemény. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 19. hetében a helyszínek többség is stagnálás jellemezte, csak Szekszárdon tapasztaltak emelkedést. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 19. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A központ arról is értesített, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag koncentrációja országos átlagban stagnál, a 19. naptári héten egyik helyszínen sem volt kimutatási határ felett a mennyisége. A szennyvíz eredmények szerint a fertőzés számok emelkedése nem várható a következő időszakban.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett több-kevesebb napsütésre lehet számítani, majd nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen, akár több hullámban várható záporzivatar. A déli észlelet olykor élénk, néhol erős zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 20 és 25 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti önöket. Következzen mai adásunk kínálata. Hogy minden gyermek legyen várva várt. Sokan szeretnének segíteni azoknak a várandós anyáknak, akik nehéz élethelyzetbe kerültek. Azonban a saját kezdeményezésű segítségnyújtás sokszor nem elégséges. Ezért hozták létre 2010-ben a Várva Várt Alapítványt, és szerezték meg azt a tudást, tapasztalatot és engedélyeket, amelyek által a család és életvédelmi munkát ma is végzik. A Várva Várt Alapítvány célja, hogy a várandóságuk miatt válságba került nőknek minden szükséges információt és támogatást megadjanak, hogy tudatos döntéseket hozhassanak az életük egyik legnehezebb időszakában. Fő céljuk, hogy a gyermekek a vér szerinti családjukban nevelkedhessenek, ha ez mégsem lehetséges, akkor nyílt örökbefogadás által segítsenek megtalálni a szerető családot. Az ország minden megyéjében jelen van az alapítvány, így Miskolcon is.
2: A Várva Várt Alapítvány különösen értékes munkát végez Miskolcon. Ugye azt sokan látjuk, vagy igazából annyira nem is láttuk, de most az utóbbi időben a nigériai hölgy, aki nem tud hazamenni szülni, akit ugye az egyetemen tanult, ez biztos, hogy reflektorfénybe került, és ez biztos mindenki látta. Ugye a Superszum alapítvánnyal együtt közösen segítettek ennek az édesanyának, és hát sajnos, ahogy láttam, többször rosszul lett, visszaesett, rossz lett az állapota, de hogy legutoljára láttam már a hírekből, hála Istennek már otthon van, tehát hogy már hazakerült. Szóval ők ezzel foglalkoznak. Ez az ügy kicsit azért került most előrébb, mert ugye ez egy különleges vagy rendhagyó eset volt, de ők ugyanezt csinálják nap, mint nap a magyar édesanyákkal, a magyar gyerekekkel, a magyar gyerekeket segítik, a magyar édesanyákat, és mindent próbálnak, minden segítséget próbálnak megadni nekik azért, hogy a gyermekek normális körülmények között fel tudják nevelni. Még ha nehéz helyzetben is vannak ezek az édesanyák.
3: A legtöbb eset országosan Borsodban és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van, tehát hogy ez kimagasló, tehát kiugranak a számok a többi vármegyéhez képest. Évente hát egy olyan cirka 100 esetet kezelünk. Úgyhogy egy telefonhívással indul a, vagy egy messenger üzenettel, vagy akár egy e-maillel indul a kérés. Mi felveszük az adatokat természetesen bizalmasan a GDPR szabályait betartva kezeljük, tehát hogy nem adjuk ki harmadik félnek, egyedül a jelzőrendszer tagjaival egyeztetünk, akik meg szintén ismerik az adatokat, tehát hogy nem vétünk semmi szabály ellen. Úgy indul ez, hogy ha megerősítik a krízishelyzetet, akkor mi nagyon gyorsan, tehát egy héten belül összekészítjük az adományt. Minden héten pénteken van aranyóra ügyeletünk, a Vörösmarty utca 45 szám alatt Miskolcon, az 16 és 18 óra közötti két órás terminust jelent. Azért aranyóra ügyelet, mert ebben az időben lehet behozni hozzánk az adományokat a lakosság részéről. Minden olyan dolgot, ami számukra már felesleges, ami csak a helyet foglalja a pincébe, padláson, garázsban, ki hol tárolja ezeket a babás adományait, amit a gyerekei már kinőttek. Illetve pont ez az időszak, ez a 4 és 6-tól tartó időszak az, amikor átveszik tőlünk a krízisben lévő családok az adományokat. Névre szólóan össze van nekik készítve, aláírásukkal igazolják, hogy ezt átvették, és tulajdonképpen mi is így be tudjuk bizonyítani azt, akár mondjuk egy gyámhivatali eljárás során, hogy mi alapítványként, tehát civil szervezetként támogattuk ezeket a kismamákat vagy anyukákat. Tehát teljesen hivatalosan, átlátható módon, szabályszerűen működünk.
1: Az Európa Szalon mai vendégei tehát Reimann Zoltán, az önkormányzat civil referense, és Polonkainé Valcsev Ivanov Éva, a Várva Várt Alapítvány Miskolci irodájának koordinátora. Nem?

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Hogy minden gyermek legyen várva várt. Sokan szeretnének segíteni azoknak a várandós anyáknak, akik nehéz élethelyzetbe kerültek. Azonban a saját kezdeményezésű segítségnyújtás sokszor nem elégséges. Ezért hozták létre 2010-ben a Várva Várt Alapítványt, és szerezték meg azt a tudást, tapasztalatot és engedélyeket, amelyek által a család és életvédelmi munkát ma is végzik. A Várva Várt Alapítvány célja, hogy a várandóságuk miatt válságba került nőknek minden szükséges információt és támogatást megadjanak, hogy tudatos döntéseket hozhassanak az életük egyik legnehezebb időszakában. Fő céljuk, hogy a gyermekek a vér szerinti családjukban nevelkedhessenek, ha ez mégsem lehetséges, akkor nyílt örökbefogadás által segítsenek megtalálni a szerető családot. Az ország minden megyéjében jelen van az alapítvány, így Miskolcon is. A várvavárt.hu oldalon az olvasható, hogy krízist elhárítani, megoldani mindig jelentős emberi és anyagi erőforrások megvalósításával lehetséges. Ezért kiemelten fontos a megelőzés. Képzett oktatók rendszeresen tartanak prevenciós előadásokat általános és középiskolákban, nevelőotthonokban, hátrányos helyzetű fiatalok körében. Mentorálással is aktívan segítenek több gyermekotthonban, ahol heti rendszerességgel mentorálnak gyerekeket és ifiket. Motivációs beszélgetésekkel, külső programokkal, fejlesztésekkel, tehetséggondozással állnak mellettük, hogy jó irányt vehessen az életpályájuk. Életszerető és értékközpontú közösséget építenek, ahol fontos érték az élet szépsége, védelme és az egymás iránti szolidaritás. Az Európa Szalon mai vendégei Reinman Zoltán, az önkormányzat civil referense, és Polonkainé Valcsev Ivanov Éva, a Várva Várt Alapítvány Miskolci irodájának koordinátora.
2: A Várva Várt Alapítvány különösen értékes munkát végez Miskolcon. Ugye azt sokan látjuk, vagy igazából annyira nem is láttuk, de most az utóbbi időben a nigériai hölgy, aki nem tud hazamenni szülni, akit ugye az egyetemen tanult, ez biztos, hogy reflektorfénybe került, és ez biztos mindenki látta. Ugye a Superszum alapítvánnyal együtt közösen segítettek ennek az édesanyjának, és hát sajnos, ahogy láttam, többször rosszul lett, visszaesett, rossz lett az állapota, de hogy legutoljára láttam már a hírekből, hála Istennek már otthon van, tehát hogy már hazakerült. Szóval ők ezzel foglalkoznak. Ez az ügy kicsit azért került most előrébb, mert ugye ez egy különleges vagy rendhagyó eset volt, de ők ugyanezt csinálják nap mint nap a magyar édesanyákkal, a magyar gyerekekkel, a magyar gyerekeket segítik, a magyar édesanyákat, és mindent próbálnak, minden segítséget próbálnak megadni nekik azért, hogy a gyermekek normális körülmények között fel tudják nevelni. Még ha nehéz helyzetben is vannak ezek az édesanyák és családok.
1: Mit lehet tudnunk akkor Méhériről és történetéről, ugyanis az Európa Rádió stúdiójában már többször szóba került a történet a Superszum alapítvánnyal kapcsolatban. Katalinnal már többször beszélgettünk, hogy van most Méhéri és a kisbaba.
3: Köszönjük szépen, jól van, haza érkezett Nigériába a családjához, és ott is nem a fővárosba, hanem egy kisebb településen lakik, tehát még az országon belül is át kellett mozgatni őt egy másik településre, de hazaért, a nagy szeretetben várták őt a szülei, és legfőképpen a férje, úgyhogy most már otthon gondozza a gyermekét.
1: Miben és hogyan tudott neki tulajdonképpen segíteni az alapítvány?
3: Már tavaly decemberben került látókörbe nekünk ez a kismama, amikor az alapítványt megkereste, a Superszum alapítványt első körben, hogy kiságyra és babakocsira lenne szükség, és azért van erre szükség, mert hogy ő a Miskolci Egyetemen tanult MSC-s programon vett részt, egy ösztöndíj programon vett részt, és 34 hetes várandós volt, és közben ő bekerült a kórházba, mert vérszegény lett, és az orvos a szülészeten, a nőgyógyászaton nem javasolta azt, hogy már 34 hetesen vérszegényen repüljön, ezért tulajdonképpen neki meg volt a repülőjegye vissza Nigériába, de itt ragadt Magyarországon. Tehát nem volt más lehetőség, mivel az orvos tanácsára nem repülhetett, csak az volt az egyedüli megoldás, hogy ő itt Magyarországon, konkrétan itt Miskolcon szülje meg az első gyermekét, Jasont. Úgyhogy így is lett. Mi onnantól kezdve nagyon szoros kapcsolatban voltunk vele, hiszen az alapítványunknak éppen ez a célja, hogy a várandóságuk miatt krízis helyzetbe került anyukáknak tudjunk segíteni. És hát Méri oké, hogy egy nigériai származású kismama, de hát csak itt volt Miskolcon, csak krízis helyzetbe került, attól nagyobb krízis, hogy távol az otthonától, családjától, férjétől, egy idegen országba kellett megszülni a gyermekét, ezért mi nagyon intenzíven tartottuk vele a kapcsolatot. Bekerült a kórházba, megszülte a gyermekét, még a kórházba is voltunk bent nála többször, és mindenben, amire neki szüksége volt, a gyermek gondozásához mi azt mindent támogattunk neki. Tehát olyan szinten, hogy akár még ételt is viszünk ilyenkor a kismamának. Tehát, hogy az alapítványunknak az egyik legnagyobb előnye, ami talán egyedülálló, nem csak a megyében, vagy a vármegyében, hanem országosan is, hogy nem csak egy tárgyat adunk az anyukának, hanem végig gondozzuk akár a várandóságát, és ha szükséges, akkor bár a célunk az, hogy egyszeri támogatást nyújtsunk, de nagyobb krízisek esetén, amikor felmérjük szakmailag azt, hogy itt nem elég az, hogy adunk egy babakocsit, hanem mondjuk többszöri konzultáció, vagy többszöri találkozásra is szükség van, akkor végig gondozzuk a várandóságot.
1: Említette itt a szakmai konzultációt, a szakmai felmérést. Miért van erre szükség tulajdonképp?
3: Mi minden egyes esetet országosan egyeztetünk a területileg illetékes védőnővel és vagy családsegítővel, tehát vagy mind a kettővel, de nem ritka az, hogy az esetmenedzserekkel is kapcsolatba kerülünk, hiszen minket már nem akkor hívnak fel, hogy neki most szüksége van egy kiságyra, vagy egy babakocsira, vagy kelengyére, hanem akkor hívnak fel minket, és a jelzőrendszertől jön akár direktben közvetlenül a kérés is, amikor már nagy a baj, például a gyerek nem hazagondozható a kórházból, vagy mondjuk meghal az apuka a szülés előtt, vagy esetleg elveszíti az állását, vagy olyan viszmajor helyzet történik a család életében, ami előre nem tervezhető, akkor szólnak nekünk a jelzőrendszer tagjai, és hogyha a védőnő vagy családsegítőt olyan a kérés, akkor azonnal tudunk segítséget nyújtani, hiszen ők vannak kapcsolatban a családokkal, ők a mi szemeink, füleink, mi úgymond idézőjelbe téve a csakot, de mi csak egy civil szervezet vagyunk, viszont ők a jelzőrendszer tagjaiként nekik kötelező tartani ezekkel a nem feltétlenül csak hátrányos helyzetű, de komoly bajban lévő családokkal, és akkor ilyenkor jön a segítség, amikor azonnali segítséget nyújtunk, egyszeri azonnali segítséget a gyermek 6 hónapos koráig.
1: Kismamák közvetlenül is keresik az alapítványt?
3: Bár csak többen keresnének minket, mert biztosak vagyunk benne, hogy több olyan eltitkolt terhesség vagy krízisben lévő várandóság is van a környezetünkben, amire sajnos nem derül fény, és amikor már a védőnőtől jön a kérés, akkor viszont látjuk, hogy már ezt megelőzhette volna az, hogy a kismama közvetlenül is megkeressen minket. Nem ritka az, hogy közvetlenül hívnak minket, hiszen elég intenzív a közösségi médiában a tevékenységünk, illetve egyéb platformokon, hiszen egyrészt országos szervezet vagyunk, tehát minden vármegye székhelyen ott vagyunk, másrészt több helyen van irodánk is, Miskolcon például 2019 óta van irodánk, és látják a tevékenységünket, és mi szeretnénk is, hogy átlátható, transzparens módon tudnánk működni, hiszen így tudjuk azt a bizalmat kiépíteni az anyukákkal, vagy családokkal, akik tényleg krízisben vannak, és eljutnak odáig, hogy mernek egyáltalán segítséget kérni tőlünk.
1: Nem mernek?
3: Sokszor sajnos nem mernek. Tehát ez a tapasztalatunk, hogy tudják, felmérik, hogy bajban vannak, de nem tudják, hogy nekik mire van szükségük, és sokszor egy barátnő, vagy egy óvodástárs, vagy a bölcsiben, ha látnak egy anyukát várandósan, akit például elhagyott a párja, akkor akár ez az óvistárs is jelezheti, tehát már mint úgy, hogy a szülők, a felnőttek jelezhetik nekünk, hogy a látókörükbe került egy olyan kismama, akik szerintük bajban van. Tehát, hogy nem csak az anyukák, nem csak a várandós terhes anyukák kereshetnek meg minket, hanem a környezetünk, hiszen együtt élünk, tehát hogy nem ritka az például, hogy a nagymama hív fel minket, hogy a lánya vagy a menye bajban van, és hogy tudunk-e nekik segíteni. Tehát, hogy én arra buzdítanám úgymond a lakosságot, hogy járjunk egy kicsit nyitottabb szemmel, tehát hogy ne menjünk már el egymás mellett akkor, amikor láthatóan megváltozik valakinek a kedély állapota, és lehet, hogy az van a háttérben, hogy ő elveszítette az állását, de az is lehet, hogy ő éppen várandós, csak még nem látszik rajta. Tehát egy anyából, amikor megjelenik a terhességi kétség, az két reakciót válthat ki, vagy nagyon-nagyon örül neki és boldog, mert akár évek óta erre várt, többszöri próbálkozás ellenére mondjuk most sikerült neki teherbe esnie, vagy pedig ez egy baromira nagy krízis az ő számára, mert bizonytalan a párkapcsolata, éppen most került mondjuk egy új munkahelyre, vagy egyáltalán nem volt tervezett a gyerek, vagy mondjuk egy titkos kapcsolatból születik, vagy fogant az a gyermek, tehát hogy mi az elmúlt 6-7 évben, tehát mindent is láttunk már. Tehát láttunk már 45 éves anyukát, aki azt gondolta, hogy klimaxol, meg láttunk 13 éves kismamát is. Tehát mindent is láttunk. A jéghegy víz alatti részét is jól ismerjük, főleg itt Borsod vármegyében.
1: Ezt akartam éppen kérdezni, hogy ez a térség, erre a térségre jellemzőbb ez, mik a tapasztalatok?
3: A legtöbb eset országosan Borsodban és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van, tehát hogy ez kimagasló, tehát kiugranak a számok a többi vármegyéhez képest. Évente hát egy olyan cirka 100 esetet kezelünk, de olyan esetek, például ma reggel is jött egy esetünk, nyíregyházi, tehát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kollégák adták át Borsodba, hogy egy kis településre költözött a család, mindent adtak ott Szabolcsba nekik, de itt Borsodban, amikor beköltöztek, akkor kirabolták őket, és mindent újra kell adnunk nekik, mert van egy 3 hónapos gyermekük. Tehát, hogy minden előfordult.
1: Miben, hogyan tud tulajdonképpen segíteni az alapítvány, hogyan kell elképzelnünk a tevékenységüket?
3: Úgy, hogy egy telefonhívással indul a, vagy egy messenger üzenettel, vagy akár egy e-maillel indul a kérés, mi felveszük az adatokat természetesen bizalmasan, a GDPR szabályait betartva kezeljük, tehát hogy nem adjuk ki harmadik félnek, egyedül a jelzőrendszer tagjaival egyeztetünk, akik meg szintén ismerik az adatokat, tehát hogy nem vétünk semmi szabály ellen. Úgy indul ez, hogy ha megerősítik a krízishelyzetet, akkor mi nagyon gyorsan, tehát egy héten belül összekészítjük az adományt. Minden héten pénteken van aranyóra ügyeletünk, a Vörösmarty utca 45 szám alatt Miskolcon, az 16 és 18 óra közötti 2 órás terminust jelent. Azért aranyóra ügyelet, mert ebben az időben lehet behozni hozzánk az adományokat a lakosság részéről, minden olyan dolgot, ami számukra már felesleges, ami csak a helyet foglalja a pincébe, padláson, garázsban, ki hol tárolja ezeket a babás adományait, amit a gyerekei már kinőttek. Illetve pont ez az időszak, ez a 4 és 6-tól tartó időszak az, amikor átveszik tőlünk a krízisben lévő családok az adományokat. Névre szólóan össze van nekik készítve, aláírásukkal igazolják, hogy ezt átvették, és tulajdonképpen mi is így be tudjuk bizonyítani azt, akár mondjuk egy gyámhivatali eljárás során, hogy mi alapítványként, tehát civil szervezetként támogattuk ezeket a kismamákat vagy anyukákat. Tehát teljesen hivatalosan, átlátható módon, szabályszerűen működünk.
1: Mennyi ideig, hány alkalommal ez hogy működik?
3: Mivel nem segélyszervezetként, hanem szakmai szervezetként definiáljuk magunkat, ez azt jelenti, hogy ha azt mondanák, hogy segélyszervezet vagyunk, akkor körülbelül a Tiszai pályaudvarig érne a sor, mert mindenki jönne babakocsért, kiságyért, de nem ez a célunk, hanem az a célunk, hogy ellenőrzött krízishelyzetekben tudjunk segíteni a családoknak, és célzottan kifejezetten azt adjuk, amire szükség van. Tehát az első kérdésünk az lesz, hogy mire van szükségük, és akkor elmondja, hogy éppen mire van szükségük. Tehát volt már olyan telefonhívásunk, hogy nekik Disney mintás, habos-babos, babaágynemű, fodros babaágyneműre van szükség, és akkor mondtuk, hogy hát akkor menjen el egy közeli hipermarketbe, ahol ezt meg tudja venni, tehát alapvetően ez nem krízishelyzet. A nagy krízishelyzetekben pontosan tudják, hogy nekik mire van szükségük, és akkor bekarikázzuk a esetkezelési lapon, hogy mit adjunk, és ezt összekészítjük nekik, és a jövő héten pedig elvihetik ezeket az adományokat, de egyszeri alkalommal tudunk csak adni a krízishelyzet megoldására.
1: Az alapítvány honnan, miből tud tulajdonképpen adni?
3: Abból tudunk adni, hogy a lakosságot ilyen és ehhez hasonló fórumokon, mint például ez a Report megszólítjuk, és azért is örülök ezeknek a felkéréseknek, hogy bemutassuk az alapítványunkat. Egyrészt azért, mert lehet, hogy egy életet mentünk meg vele. Tehát valaki lehet, hogy pont jókor, jó helye hallja meg ezt a riportot, vagy ha nem ő, akkor az anyukája, a kollégája, bárki, akit érint, és tud szólni nekünk, hogy itt van egy ilyen alapítvány, és segítünk. Másrészt rengetegszer posztolunk, hogy éppen mire van szükségünk. Tehát van, amikor kifogy mondjuk a babaápolási termékünk, és akkor posztolunk arról, hogy erre lenne a legjobban szükségünk. Tehát jó, hogyha aktívan figyelik és követik a tevékenységeinket. Ezen kívül most ugye a kellős közepén járunk az 1%-os kampánynak. Nagyon örülünk neki, hálásak vagyunk érte, hogyha minket választanak, hiszen mi valódi életmentő tevékenységet végzünk. Tehát nagyon fontos a környezetvédelem, nagyon fontos az állatvédelem, fontosak az egyéb más civil célok, amik mondjuk csak itt a megyénkben van, hiszen több mint, vagy közel 1000 civil szervezet van Borsod vármegyében. De én azt gondolom, hogy maga az életmentés, maga az, hogy egy életet, egy gyermeket megmentünk, és lehetőséget adunk neki arra, hogy mondjuk egy kutató, egy focista, egy tanár, egy pék, egy bármi lehessen, akkor mi ezt a lehetőséget szeretnénk a gyermekeknek megadni. A célunk az, hogy minden gyermek várva várt gyermekként szülessen meg, vagy a saját családjában, vagy abban a családban, ahol őt később örökbe fogadják, hiszen az alapítványunk a nyílt örökbeadásokkal is foglalkozik, ebben is aktívan részt veszünk, de nem ez az elsődleges célunk, hanem mi végig a várandóság ideje alatt azért dolgozunk, azért tartjuk a kapcsolatot, azért konzultálunk szakemberekkel, sokszor 7-8 szakemberrel is, hogy a gyermek az a vér szerinti szüleinél, az édesanyjánál és az édesapjánál maradjon. És nem az a célunk, hogy kiemeljük őt ebből a közegből, hiszen egy anyának és a gyermeknek a legjobb helye az, hogyha egymás mellett vannak, hogyha egy úgymond szimbiotikus egységben élnek, mint borsó meg a héja, mondhatnám így is. De hát ez a természetes számunkra. Úgyhogy ezekből az 1%-os kampányokból, illetve van egy bankszámla számunk, de alapvetően mi sokkal jobban örülünk egy tárgyi adománynak, egy babakocsinak, egy kiságynak, amiből a legtöbb kell, mint az, hogy valaki utaljon nekünk. Persze nem utasítjuk el, nagyon örülünk neki, hogyha ránk gondolnak, de alapvetően tárgyi adományokat gyűjtünk.
1: Hogy minden gyermek legyen várva várt. Sokan szeretnének segíteni azoknak a várandós anyáknak, akik nehéz élethelyzetbe kerültek. Azonban a saját kezdeményezésű segítségnyújtás sokszor nem elégséges. Ezért hozták létre 2010-ben a Várva Várt Alapítványt, és szerezték meg azt a tudást, tapasztalatot és engedélyeket, amelyek által a család és életvédelmi munkát ma is végzik. A Várva Várt Alapítvány célja, hogy a várandóságuk miatt válságba került nőknek minden szükséges információt és támogatást megadjanak, hogy tudatos döntéseket hozhassanak az életük egyik legnehezebb időszakában. Fő céljuk, hogy a gyermekek a vér szerinti családjukban nevelkedhessenek, ha ez mégsem lehetséges, akkor nyílt örökbefogadás által segítsenek megtalálni a szerető családot. Az ország minden megyéjében jelen van az alapítvány, így Miskolcon is. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Reimon Zoltánnal, az önkormányzat civil referensével, és Polonkainé Valcsev Ivanov Évával, a Várva Várt Alapítvány Miskolci irodájának koordinátorával.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Hogy minden gyermek legyen várva várt. Sokan szeretnének segíteni azoknak a várandós anyáknak, akik nehéz élethelyzetbe kerültek. Azonban a saját kezdeményezésű segítségnyújtás sokszor nem elégséges, ezért hozták létre 2010-ben a Várva Várt alapítványt, amelynek célja, hogy a várandóságuk miatt válságba került nőknek minden szükséges információt és támogatást megadjanak, hogy tudatos döntéseket hozhassanak az életük egyik legnehezebb időszakában, és hogy a gyermekek a vérszerinti családjukban nevelkedhessenek. De ha ez mégsem lehetséges, akkor nyílt örökbefogadás által segítsenek megtalálni a szerető családot. Az ország minden megyéjében jelen van az alapítvány, így Miskolcon is. A vidéki városok közül először Miskolcon nyitotta meg kapuit a Várva Várt központ, a Vörösmarty utca 45 szám alatt, ahol nem csak a várandóságuk miatt lelki és anyagi krízis helyzetbe került édesanyák számára nyújtanak karitatív segítséget, hanem a 12 és 18 év közöttiek számára prevenciós előadásokat is tartanak. Az iroda lehetőséget biztosít arra is, hogy a nyílt örökbefogadásoknak helyszínt biztosítson, és a vérszerinti, valamint örökbefogadó szülők találkozhassanak egymással. Most folytatjuk a beszélgetést Reimann Zoltán civil referenssel és Polonkainé Valcsev Ivanov Évával, a Várva Várt Alapítvány Miskolci irodájának koordinátorával.
2: Ugye most mindenki látja, hogy nehéz gazdasági körülmények vannak, és tényleg nem politizálva, inkább csak a realitás talaján maradva, mindenkinek nehéz, de higgyék el, hogy sok olyan család van, sok olyan ember van, akinek még nehezebb, még kevesebb jut, még jobban össze kell húzni azt a láthatatlan nadrágszíjat, amiben az emberek élnek, és sokszor nagyon kicsi elég ahhoz, hogy egy gyermek megszülessen, vagy akár megtartsák ezt a gyermeket, és nagyon örülünk neki, hogyha a tárgyi adományokon kívül akár élelmiszer, tartós élelmiszerrel is támogatnak minket, de annak is nagyon örülünk, hogyha például az emberek beállnak, és az idejüket, a kapcsolatrendszereiket adják, vagy biztosítják egy-egy civil szervezetnek, hiszen maga az önkéntesség az, hogy valaki, illetve nem valaki, fontosabb az, hogy mindenki álljon egy jó cél mellé, olyan cél mellé, amivel ő tud azonosulni annak a céljaival. Biztos vagyok benne, hogy a Vármegyében lévő 1000 alapítvány közül csak talál mindenki egyet, amivel azt mondja, hogy igen, tudok adni mondjuk heti 2 órát, vagy tudok adni bármit, amivel tudja az alapítvány céljait betölteni, és nagyon fontos az, hogy az emberek, akár diák, akár felnőtt, akár idős, tehát a nyugdíjasokra is ugyanúgy szükség van, akár egy kézműves termékkel, amit utána mi ki tudunk vinni mondjuk egy városi vásárra, amivel mi mondjuk adományt tudunk gyűjteni. Én biztos vagyok benne, hogy mindenki meg tudja találni azt a területet, azt az időpontot, amivel segíteni tud egy-egy jó célért.
1: A Várva Várt Alapítványnál tulajdonképpen milyen önkéntes munkát lehet vállalni?
2: Támogatjuk azt, hogy a fiatalok eljöjjenek hozzánk, és a kötelező 50 órát letöltsék nálunk, hiszen ezt úgy is meg kell csinálniuk. Akkor már jöjjenek egy olyan helyre, ahol kicsit beszélünk a szexuális prevencióról, beszélünk a tudatos felvilágosításról. Az, hogy lehet tulajdonképpen szexuális életet élni a fiataloknak is, semmi nem tiltja, de azt tegyék tudatosan, tehát hogy legyen benne egy döntés, tehát hogy legyen benne az, hogy én ezt akarom, vagy nem akarom, és hol van az a pont, ahol ők nemet tudnak mondani. Van egyébként prevenciós programunk kidolgozva, Értékes vagy címmel. Szívesen veszük azt, hogyha mondjuk fiatalok eljönnek hozzánk, és azon kívül, hogy kicsit ilyen kötetlenebb formában beszélgetünk erről, és ha felmerik tenni azokat a

0: van Nézekét Zolira, ahol mi is kint leszünk, és mi is beszélgetünk a lakosságról, és bemutatjuk a munkánkat nekik, az érdeklődőknek. Vegyék fel velünk a kapcsolatot, és biztos fogunk találni nekik olyan feladatot, amiben ők is be tudnak segíteni nekünk.
1: Hogyha valaki most hallja esetleg ezt a beszélgetést, és szeretne segíteni az alapítványnak, miben, hogyan tudja ezt megtenni?
0: Figyelje a bejegyzéseinket, én azt mondom, hogy mivel aktívak vagyunk a közösségi médiában, figyelje a bejegyzéseinket, hogy éppen mire van szükség, és oda fogjuk posztolni elsősorban, hogy most egy szórólapozásra, vagy például egy ilyen kitelepülésre, egy arcfestésre keresünk önkéntest, vagy ruhaválogatásra, de nem csak mi a Várhovárt alapítvány, hanem nagyon sok miskolci alapítvány is kéri azt, hogy keressék meg őket, hogy önkéntes munkát tudjanak vállalni. Nem alapvetően takarítónőket és adminisztrátorokat keresünk, hanem olyan gyakorlati, pragmatikus gondolkodású embereket, akiknek nem kell mindent úgymond a szájukba rágni, hanem egy-két gondolatból a célokkal azonosulva tudják követni és segíteni a tevékenységünket.
1: És ha nem önkéntes munkával szeretnének segíteni, mivel hogyan tudnak még?
0: Például az segítség lehet számunkra, mivel mi is önkéntesek vagyunk, tehát mi is a családunk és a munkánk mellett végezzük a Várhovárt alapítványnak a tevékenységét. Van olyan, hogy felajánlanak nekünk bútort, például egy kis ágyat vagy egy babakocsit, és nem tudunk érte elmenni, akkor azzal is tudnak nekünk segíteni, hogy egy fuvart itt Miskolcon belül vállalnak, és elhozzák a miskolci központunkba ezeket az adományokat, mert ez nekünk nagyon nagy terhet vesz le a vállunkról. Mi a Covid óta már nem járunk házhoz adományokat átvenni, addig elmentünk, de ennek biztonságtechnikai oka is van. Ugye, mivel mi újszülöttekkel foglalkozunk, mi nem szeretnénk sehova különböző betegségeket, bacillusokat átvinni a gyerekek kapcsán, és ezért nem visszük ki, és ezért nem hozzuk el az adományokat, ezért találtuk ki az aranyóra ügyeletet, hogy mindenki abban az időben, péntekenként, de extra lehetőségként, ha egyeztetnek velünk, akkor szívesen bemegyünk napközben is, és hogyha valakinek csak akkor jó, mert éppen elutazik, vagy van olyan, hogy éppen elköltözik valaki, és sok olyan felesleges tárgyi adománya van, amit nem tud hova tenni, akkor hozza be hozzánk, és mi, mivel sok civil szervezettel, vagy több civil szervezettel is kapcsolatban vagyunk a városban, egyszerűen behozza hozzánk, és mi el fogjuk osztani azoknak az alapítványoknak, amik nekünk már nem relevánsak. Akár a gyermek, mondjuk egy óvodás vagy egy iskoláskorú gyereknek a ruhái nekünk már nem szükségesek, mivel mi 6 hónapos korig gyűjtjük, körülbelül 74-80-as méretig gyűjtjük az adományokat, de hogyha behozzák a nagyobb gyerekről, a testvérgyerekekről is a gyerekruhákat, akkor mi azt átadjuk más alapítványoknak.
1: Gyakoriak az ilyen sikertörténetek, ilyen pozitív történetek, ha szabad így fogalmazni, mint a Méri története?
0: Ebből tudunk igazából erőt meríteni, hiszen mi is csak emberek vagyunk, nagyon súlyos, nagyon komoly kríziseket tapasztalunk, látunk, amiket szerintem egy hollywoodi rendező sem tud kitalálni. Viszont abból tudunk meríteni, amikor küldik nekünk egy-egy krízishelyzet megoldása után a gyerekről a fotókat, hogy és évente, van olyan család, akitől évente kapok karácsonyi jó kívánságként a gyerekről készült fotókat, és mindig megmelengeti a szívemet az, hogy van értelme a munkánknak, hogy azért csináljuk, hogy ezek a gyermekek egyrészt a megfoganás után ne abortusszal végződjen a gyermeknek az élete, hanem hogy adjuk neki esélyt, hogy fel tudjon nőni. Nagyon jónak tartom a szívhangtörvényt, hogy mielőtt egy anya elmegy abortuszra, kötelező meghallgatni a gyermekének szívhangját, és mi ezekért a gyermekekért, ezekért a magzatokért dolgozunk, ezeknek a gyermekeknek vagyunk a felerősített hangja, hiszen nyilvánvalóan ők még nem tudnak beszélni, de van értelme, mert egy várandóság csak 9 hónapig tart, és hogyha megszületik ez a baba, akkor egy egész emberi élet van, vagy lesz mögötte, 60-70-80 év, kinek mennyi, és gondoljuk el azt, hogy egy döntéssel egy egész dinasztiát tudunk létrehozni. Annak a megfogant gyermeknek, aki meg tud születni, akár a mi segítségünkkel, utána szintén lesznek gyerekei, azoknak gyerekei, meglátjuk a fiainknak a fiait. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezzel tudjuk igazából az értéket teremteni a társadalmunk számára, magunk számára, és ezért van értelme a mi munkánknak is.
1: És akkor mondjuk el még egyszer, ha valaki szeretne az alapítványról többet tudni, hol kereshet információt?
0: Igen, mivel egy ország

0: Orvos alapítvány vagyunk, így javaslom, hogy a központi oldalunkon is tájékozódjanak, www.várvavárt.hu ékezetek nélkül, e-mail címünk miskolc@várvavárt.hu, a címünk az 3630 Miskolc, Vörös Marti Mihály 45, és péntekenként van aranyóra ügyelet, 16 és 18 óra között, a telefonszámunk pedig 0670-312-4391, és a Facebookon pedig Várvavárt Alapítvány Miskolc néven fognak megtalálni minket, kövessék a tevékenységünket, örülünk neki, hogyha lájkolják, megosztják, mert lehet, hogy az a megosztás éppen egy életet fog megmenteni, hogy legyen minden gyermek Várvavárt.
1: Zoltán most is szóba jött itt, és már többször beszélgettünk itt az Európa Rádió stúdiójában az önkéntességről. Civil referensként mit gondol erről? Miért fontos tulajdonképpen? Több alapítványnál is téma ez?
2: Igen, sajnos nagyon kevés az önkéntes. Nagyon sok alapítványnál, civil szervezetnél hallom, hogy az önkéntesek azokat mindig várják, és mindig szeretettel fogadják. Mert ugye hát ezek az alapítványok, tulajdonképpen mindenki a munka mellett végzi, még a vezetők is munka mellett végzik ezt a tevékenységet, és hát ugye nincsen költségvetésük, tehát minden pénz, ami hozzájuk befolyik, az megy ki a rászorulóknak, és megy ki a krízishelyzetben lévő családoknak. Úgyhogy ezért fontos az önkéntesség, hogy ebben a munkában tudjuk ezeket a szervezeteket segíteni, és aki teheti, annak én is azt mondom, hogy mindenképpen csatlakozom valamilyen szervezethez. Lehet, hogy csak egy héten egy órát tud, vagy kettőt, vagy hármat, lehet, hogy egy napot, lehet, hogy bármennyit, de minden munka, minden segítő nagyon sokat számít ezeknek a szervezeteknek.
1: Hogy minden gyermek legyen várva várt, sokan szeretnének segíteni azoknak a várandós anyáknak, akik nehéz élethelyzetbe kerültek. Azonban a saját kezdeményezésű segítségnyújtás sokszor nem elégséges, ezért hozták létre 2010-ben a Várva Várt Alapítványt, amelynek célja, hogy a várandóságuk miatt válságba került nőknek minden szükséges információt és támogatást megadjanak, hogy tudatos döntéseket hozhassanak az életük egyik legnehezebb időszakában, és hogy a gyermekek a vérszerinti családjukban nevelkedhessenek. De ha ez mégsem lehetséges, akkor nyílt örökbefogadás által segítsenek megtalálni a szerető családot. Az ország minden megyéjében jelen van az alapítvány, így Miskolcon is. A vidéki városok közül először Miskolcon nyitotta meg kapuit a Várva Várt központ, a Vörösmarty utca 45 szám alatt, ahol nem csak a várandóságuk miatt lelki és anyagi krízis helyzetbe került édesanyák számára nyújtanak karitatív segítséget, hanem a 12 és 18 év közöttiek számára prevenciós előadásokat is tartanak. Az iroda lehetőséget biztosít arra is, hogy a nyílt örökbefogadásoknak helyszínt biztosítson, és a vérszerinti, valamint örökbefogadó szülők találkozhassanak egymással. Az Európa Szalon mai vendégei voltak Reimann Zoltán, az önkormányzat civil referense, és Polonkainé Valcsev Ivanov Éva, a Várva Várt Alapítvány Miskolci irodájának koordinátora.

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítőkéz.
1: Látogató.
0: Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja pénteken 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. 4 év után megszűnik a veszélyhelyzet, ezt közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. A háborús veszélyhelyzetet az 5. Orbán kormány megalakulása napján, 2022. május 24-én hirdette ki, a 2022. február 24-én kitört orosz-ukrán háború miatt. Az országgyűlés azóta több alkalommal, legutóbb 2025 őszén hatalmazta fel a kormányt, hogy 180 nappal, 2026. május 13-áig hosszabbítsa meg a veszélyhelyzetet. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett vészhelyzetre hivatkozva, írja az MTI. A Tisza párt győzelmét hozó április 12-i választás után Magyar Péter pártelnök, azóta miniszterelnök, először azt kérte a leköszönő Orbán kormánytól, hogy hosszabbítsa meg a háborús veszélyhelyzetet május 31-ig annak érdekében, hogy legyen idő a jogszabályok módosítására. Végül erre nem került sor, hanem az országgyűlés május 9-i alakuló ülésén elfogadták a veszélyhelyzeti rendeletek törvényre emeléséről szóló jogszabályt. A törvény május 14-én a veszélyhelyzet megszűnésével lépett hatályba. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a terület minisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely a plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5.600.000 adózónak készített személyi jövedelemadó bevallási tervezetet, közülük több mint 300.000 adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet közleményében az adóhivatal. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a tárhelyére, aki pedig papíron, az a postai címére kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezésére álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. A NAV beszámolt arról is, hogy több mint 220.000-en kezdték már el szerkeszteni bevallásukat, de még nem véglegesítették. Lényeges, hogy május 20-áig az érintettek befejezzék a módosítást, kiegészítést. Ha ezt elmulasztják, akkor a magánszemélyeknek május 20-án éjfélkor a NAV által kiajánlott tervezet lesz az érvényes SZIA bevallásuk. A nők aránya 27,1%-ra nőtt a parlamentben, mutatott rá az országgyűlés elnöke Facebook bejegyzésében. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmaz, az új parlament már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát tekintve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, most körülbelül a 90. helyre ugrott előre. Az országgyűlés elnöke hangsúlyozza, ezzel még a 33,6%-os uniós átlag alatt vannak, de remélik, hogy példával tudnak szolgálni a jövőbeli intenzívebb női politikai szerepvállaláshoz. Forsthoffer Ágnes bejegyzése végén érdekességként említette, hogy az Egyesült Arab Emírségek 50%-os női részvételt ír elő a saját parlamentjében. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon, a 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése 1 év alatt 5%-kal 35,6%-ra esett vissza, emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve a használtautó.hu. A 2,5-10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5.540.000 forintra emelkedett. A közlemény szerint az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak 11.480.000 forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlag életkora tovább csökkent. Tovább erősödött a 2,5-5 millió forint közötti középkategóriás autók aránya 2,4%-kal, az 5 és 10 millió forint közötti szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott. A meghirdetett autók fele továbbra is benzines volt, áprilisban 55.340 benzines és 48.370 dízel személyautó szerepelt a kínálatban. A hibridek száma elérte az 5500-at, míg elektromos autóból mintegy 5400-at hirdettek a használtautó.hu felületén.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett több-kevesebb napsütésre lehet számítani, majd nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen, akár több hullámban várható záporzivatar. A déli észlelet olykor élénk, néhol erős zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 20 és 25 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat az Európa Rádió Látogató című magazin műsorában, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisnéveres Viktóriát hallják. Mai műsorunkban Béres Tímeával, a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanárával, sportolóval, csoportos órákat tartó edzővel beszélgetünk.
2: Felsőbe felmentünk, ott pedig már testnevelő tanárt kaptunk, és csinált egy felmérést évelején, hogy ki milyen futó, hogy számoljanak ránk esetleg a gyerekekre, mint sportolóként, és akkor így hirtelen nagyon gyorsan futottam. Tehát magamat is megleptem ezzel, és akkor innentől kezdve, hogy az atlétika csapatban voltam benne, 8 évig voltam atléta, versenysportoló, sprinter számokba, és főleg rövid táv, hát akkor még általános iskolában 60 méter, 400 méter, illetve távolugrás, majd a későbbiekben már középiskolában pedig ezek ugye növekedtek az életkorral, hogy a 100 méter lett már az a táv, 10-100-as, 4-100-as váltók, 400 méter, távolugrás, ezek voltak azok a sportágak, és innentől kezdve, hogy elmentem főiskolára, ugye a művészetet választottam. Azért, mert úgy gondoltam, hogy sportolni mindig fogok, emellett is, hogy bármit mást is csinálnék, vagy tanulnék, és inkább azt szerettem volna megtanulni, hogy művészet, illetve vallás, mert hittan a másik szakom, hogy ebben szerettem volna sokkal többet tanulni, diplomát szerezni.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk önök is, kellemes rádiózást kívánok!

0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Béres Tímeát, a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanárát, sportolót, csoportos órákat tartó edzőt köszöntöm műsorunkban, köszöntelek műsorunkban, ugye itt az imintiekben megbeszéltük, hogy tegeződő formában fogunk beszélgetni, köszöntelek stúdiumban.
2: Én is köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Sporttal kapcsolatban, ha kezdjük most a beszélgetést, akkor ugye a te életedben is nagyon fontos, nagyon hangsúlyos szerepet kapott a korábbiakban és fiatalkorodban is. Mielőtt arról szólnánk, hogy itt milyen körülmények között tudod támogatni a sportolni vágyókat, hadd kérjelek meg, hogy néhány gondolatban a te sport múltadról szólj nekünk, hogy milyen sportágak, hogyan, mikor jöttek az életedbe.
2: A sport, azt gondolom, hogy már nagyon korán beköszöntött az életemben, általános iskolás voltam, és egy hosszú történet lenne igazándiból az eleje, mert én aszmás gyerekként fel voltam mentve. Testnevelésből és meg mindenféle sport alól, tehát az orvosok nem javasolták, és aztán, amikor gondolom, a gyerekek is serdülnek, ott történt egy ilyen csodálatos változás, hogy felsőbe felmentünk, ott pedig már testnevelő tanárt kaptunk, és csinált egy felmérést évelején, hogy ki milyen futó, hogy számoljanak ránk esetleg a gyerekekre, mint sportolóként, és akkor így hirtelen nagyon gyorsan futottam. Tehát magamat is megleptem ezzel, és akkor innentől kezdve az atlétika csapatban voltam benne, 8 évig voltam, atléta, versenysportoló, sprinter számokba, és főleg rövid táv, hát akkor még általános iskolában 60 méter, 400 méter, illetve távolugrás, majd a későbbiekben már középiskolában pedig ezek ugye növekedtek az életkorral, hogy a 100 méter lett már az a táv, 10-100-as, 400-as váltók, 400 méter, távolugrás, ezek voltak azok a sportágak, és innentől kezdve, hogy elmentem főiskolára, ugye a művészetet választottam. Azért, mert úgy gondoltam, hogy sportolni mindig fogok, emellett is, hogy bármit mást is csinálnék, vagy tanulnék, és inkább azt szerettem volna megtanulni, hogy művészet, illetve vallás, mert hittan a másik szakom, hogy ebben szerettem volna sokkal többet tanulni, diplomát szerezni, és aztán, hogy elkezdtem tanítani, még annak idején a Mezőtúri középiskolába, általános iskolába is, mind a két helyen voltam, akkor jöttem rá, hogy megint hiányzik az életemből a sport, hogy ott mit kellene csinálni, és akkor végeztem el az első edzőit, ami akkor így az országban már egy jó névnek örvendő, külföldről behozott trend alapján alakították össze az edzés programjukat.
1: Köszönöm, hogy röviden összefoglaltad a mai napig vezető szakmai utad, ebben még azért sok verseny is volt, amiről most nem szóltunk, és talán a későbbiekben kitérhetünk erre is. Arra megkérhetlek, vagy visszatudsz arra az életszakaszodra gondolni, ami még a felső tagozat előtti időt jelenti, ahogy mondtad, hogy azért az orvosok javaslatára nem igazán sportoltál, de azért, ha belegondolunk egy kisgyermek életébe, azért a gyerekek általában mindig szaladnak. Hogy emlékszel vissza mégis az életednek, akár itt az asztmával való küzdelmedre, hogyha használhatjuk ezt a szót, illetve hogy azért a mozgás, a sport mennyire volt jelen kisgyermekként, vagy mennyire tudtad megállni, hogy ne sportolj?
2: Falun nőttem fel, illetve vidéken, kisvárosban, most már úgy is lehet nevezni, és hát nagymamámhoz is mindig gyalog jártunk, tehát akkor még ez nem volt divatban, hogy a szülők hozzák viszik a gyerekeiket, hanem ezt magunktól meg kellett oldani, hogy a nyári szünetbe reggelenként hogy megyünk le, és nagyon sokszor ugye, hogy futva tettük meg ezt az utat. Tehát én nem éreztem egyébként azt valószínűleg, hogy fulladtam, ezt biztos, hiszen a hosszú távú futásoknál érzem, hogy nekem nem megy olyan könnyen a lélegzetvétel, még
1: ezt
2: most
1: a mai napig?
2: Mai napig
1: valamilyen szinten?
2: Valamilyen szinten, hogy hátrányban vagyok emiatt, de igazándiból az, hogy sprinternek nem volt szüksége, most nagyon csúnyán mondom, és idézőjelbe téve tüdőre, ugye, mert az nagyon gyorsan és gyorsan lett tudtuk pár lélegzet alatt, tehát ott nem jött ki, sőt szerintem a sport volt az, ami igazándiból kisegített ebből. És akkor így futkároztunk, fogócskáztunk ugyanúgy, tehát én nem éreztem határozottan azt a megvonását, a sportnak, pont azért, mert falusi gyerek voltam, és nagyon aktív, lehet, hogy ma azt mondanák, hogy hiperaktív, de nekem nagyon nagy szükségem volt akkor is a mozgásra, a munkára, tehát szüleim vittek földekre is, dolgoztunk, tehát én nem éreztem ezt, hogy nekem a sportot meg kellene vonni magamtól. És 10 éves koromban pedig már határozottan jött az, hogy ez jó. Ez a futás. Igaz, hogy tényleg csak rövid távok voltak, mert a 400 métert is még annak vehetjük, meg a 800 méter akkor még, ami úgy 600 méter így, amíg voltak, azok meg kicsit hosszabbak, na ott viszont éreztem, hogy azt nem bírom annyira végig. De annak idején soha nem gondoltam volna, hogy én utána majd 5000 métereket, tehát 5 kilométereket, meg 10 kilométereket fogok futni versenyszerűen.
1: Szólhatunk most akkor erről az útról, hiszen ugye 2026 tavaszán is részt vettél egy ilyen megmérettetésen, és nem ez volt az első, ha jól tudom.
2: Nem, hanem ugye edzőként dolgoztam már 15 éve körülbelül folyamatosan, 2 gyereket szültem, és a második gyereknek, a fiamnak a megszületése után tértem vissza egyáltalán a futásra. És akkor nagyon röviden kezdtem, tehát először csak pár kilométert futottam. Az is emlékszem az első ilyen futásomra, amikor lementem futni, hogy 15 perc volt. Annyit bírtam körülbelül, és akkor ez így egyre hosszabb és hosszabb lett, viszont ott a 15 perc után én éreztem azt, hogy hú, az egész tüdőmet éreztem tulajdonképpen még órák múlva is, viszont azt is éreztem, hogy az egész vérkeringésem átpezsdül, mint hogyha újjászülettem volna. És ugyanez az érzés a mai napig megvan, ez az újjászülető érzés, azért sem hagytam abba, és körülbelül 13 évvel ezelőtt szántam rá magam arra az első 5 kilométeres versenyre. Láttam, hogy a barátságmaraton volt akkor még itt, bent rendezték, még akkor nem volt olyan népszerűsége, illetve nem is voltak olyan sokan, mint ahogy ma, azóta már azt hiszem duplájára, háromszorosára nőtt, de akkor is nagyon sokan voltak. Viszont akkor csak a nagyon jó futók vettek részt ezen, most pedig szerencsére már többen érzik úgy, hogy egy önmaguknak szóló megmérettetésként is lehet egy ilyen barátságmaraton. És akkor ott az elsőn, amin elindultam, azt megnyertem. Én is meglepődtem. Aztán
1: melyik évben volt
2: ez
1: akkor?
2: Hú, még a bőven a Covid előtt, vagy 5-6 évvel. Tehát már régen, nem tudom pontosan. 2010-11-12. Valahogy így. És aztán így ez minden évben motivált, hogy lesz ez a barátságmaraton, és akkor az 5000 ez mindig menjen, és akkor utána, de dobogón sikerült lennem. Tehát volt, amikor más nyerte, utána megint én, és akkor így cserélgettük egymást. Közben megismerkedtem a biciklizéssel is, igazándiból nem gyerekkorom óta tudok biciklizni, de azzal is, mint versenysport, hogy fel a Bükkbe éreztem, hogy ez is nagyon jó, jól megy, és akkor így a kettőt párhuzamosan csináltam, hogy volt, amikor egyik héten még futóversenye volt, 2 hét múlva meg már kerékpáros verseny. És akkor így kapcsolódtunk, hogy egyre hosszabbak lettek a távok. Még mai napig az 5000 méter az, amit szeretek, meg amire fel tudok készülni igazán, de a 10 kilométer, hogyha annyi a táv, akkor annyit. Most a Miskolc-Kassa maraton, ami volt, ugye ez volt a kérdés, ott 12,5 kilométer volt az, ami így rámesett, és akkor erre készültünk, egy 10 fős mix váltó, férfi, női tagok is vannak benne, és akkor így készülünk, volt olyan év, én 4 vagy 5 éve kapcsolódtam be ebbe a már meglévő csapatba, ők már 2-3 éve együtt futottak, csak a tagok mindig cserélődnek, ugye sérülés sajnos van, valakinek már az idejében nem fér bele, nem készült fel, vagy úgy érezte, hogy neki ez most egyáltalán nem fér bele az életébe, és akkor így mai napig is cserélődnek a tagok, de vagyunk körülbelül 5-en, akik fix. És akkor ezekhez jönnek mindig újak, szerencsére.
1: Akkor az eddigiekben ez volt a leghosszabb táv, amit egy húzamban versenyszinten lefutottál?
2: Volt hosszabb, még volt, amikor egyszer részt vettünk az Ultra Balatonon, ott 16 kilométer volt, meg a Baradla trélen is 16 kilométer volt a táv. Sőt, igen, versenyszerűen ennyit, de a télen elhagytam a kulcsomat futás közben, és mikor már leértem, akkor vettem észre, hogy nincs nálam az autókulcs, és visszafutottam, tehát tulajdonképpen az is 17 kilométer lett a 10 helyet, mert azt a távot meg kellett tenni, akkor jöttem rá, hogy megy itt a félmaraton is, de azt nem szeretném versenyszinten.
1: Egy ilyen megmérettetésre azért testileg, lelkileg is fel kell készíteni. felkészülni, úgy gondolom. Mik azok a legfontosabbak, amelyeket ilyen tekintetben kiemelnél a készülésben?
2: A folyamatosság, tehát a rendszeresség. Ezt nem szabad abba hagyni. És nem is biztos, hogy a futás mindig, mert ugye a futás is sokaknak időszakos. Hogyha bejön egy hidegebb idő, akkor nem mennek futni, megfáznak, torok, tehát mindenféle betegség előkerülhet. Én egész télen futok, ősszel is, tavasszal, mindegy, mert úgy gondolom, hogy így a megfelelő öltözködéssel, illetve a gyors átöltözéssel minden betegség megelőzhető, és alkalmazkodni kell a klímához. Tehát, ha hideg van, akkor nem futunk gyorsan. Az jó alapozó edzésnek, és azért érdemes megtartani, de akik tényleg nem, akkor az a teremben csoportos edzésekkel, cross edzésekkel, ugyanígy. Tehát a folyamatosság az nagyon fontos, illetve hát verseny előtt van a speciális felkészülés, akkor visszafogok táplálkozásból is, nem sokat, nem nagyon szeretek fogyókúrázni, nem is szoktam, de annyit visszafogok, hogy azt a súlyt, amivel tudom, hogy könnyű vagyok, vagy könnyebb vagyok, és gyorsabb, itt igazándiból 1,5-2 kilóról van szó az esetemben, de van, akinek több. Tehát van, aki tudja, hogy neki most 5 kilót is le kell adni ahhoz, hogy jó legyen, annak picit korábban el kell kezdenie ezt az alapozást. Hát fontos a táplálkozás, a folyadékbevitel, és amire kevesen figyelnek, a regenerálódás és a pihenés. Tehát nagyon sok alvás. Sokan túlviszik, megsérülnek, és aztán már nem is tudják se azt az eredményt hozni, ami úgy lelkileg is megterheli a versenyzőt, a sportolót, vagy akár a hobbi sportolót is, mert most magamról is így beszélhetek csak. Tehát megterhel azért lelkileg, hogy ott sérültem le, vagy előtte felkészültem hetekig mondjuk, és akkor egy sérülés meg mondjuk tönkreteszi azt, amit hetekig felépítettem.
1: És a célba érkezés érzését hogy idéznéd most fel?
2: Hú, az is érdekesen alakult. A futók szerintem ezt érzik, hogy a fejben mindig játszódik valami a versenyem. És nekem is, mint ahogy beszélgettem más futókkal is, nagyon sokáig az volt, hogy mit keresek itt. Miért jöttem? Nem jobb lenne otthon, hogy pihenni egy kicsit, vagy bármit. Meg minek ez a verseny? Inkább futnék csak úgy, hogy jó lessen. És akkor utána viszont van egy ilyen átlendülés, ami így mondja, hogy na gyerünk, akkor már csak ennyi, amellett eddig megcsináltad, akkor már kibírod, ugye folyamatos belső motiváció megy, és akkor van olyan a célba érkezés után, vagy régebben volt olyan, hogy na soha többet, és aztán, hogy nem, ez az utolsó, és most már hál' Istennek elértem azt, hogy beérkezünk, és fú, de jó volt. Hogy valahol lehet, hogy más is átesik ezen, és nem azt érzem, hogy na soha többet, hanem az, hogy mikor lesz a következő. Persze ezen családtagjaim is nevetnek, hogy minden évben megmondom, mert a felkészülés nehéz. Az sok lemondással jár, sok megvonással, speciális edzésekkel, és mindig azt mondom, hogy már nem akarom, ez már az utolsó, és akkor így a célba érkezés, amikor egyéni, ugye akkor még nem tudom, hogy csak az órámat látom, hogy milyen időt futottam, de még az eredményt azt majd utána, tehát ilyen nagy izgalommal várjuk azt, hogy mikor lesz kiírva, vagy a köridő például az megmondja, hogy ott rögtön felrakják az eredményeket, de van olyan, ahol egy kicsit várni kell, hogy most már az interneten meg lehet elég gyorsan nézni, nem kell órákig várni, de volt olyan, hogy fél órát vártunk, hogy egyáltalán várjunk, vagy ne várjunk. Tehát hanyadikok lettünk. De az érzés, az biztos, hogy nagyon jó. Akkor is a dobogón állunk, de akkor is, hogyha nem, mert mondjuk nincs korcsoport, hanem együtt futunk a 18-20-30-as években járókkal, akkor inkább az, hogy na most egy olyat futottam, amit szerettem volna.
1: És ha nem is csak a versenyekre való készülésről, hanem a sport mindennapi jelenlétéről az életedben szólunk, olyan tekintetben is, hogy ugye gimnáziumi tanárként, 2 gyermekes édesanyaként, azért sok helyen helytállva az időbeosztás tekintetében. Mi a te titkod, vagy az a gondolatod, amely ilyen tekintetben esetleg segítséget adhat itt a hallgatóinknak is?
2: Ezt már sokan kérdezték tőlem, hogy hogyan fér bele az időmbe ennyi minden. az elhatározás. Ki kell készíteni a cuccot, amit fel kell venni. De van egy rutinszerűség, ami, hát hogyha eleinte nehezen megy, akkor bizony ki kell rakni a futócipőt, be kell rakni, vagy a sportcipőt, vagy a csoportos edzés, vagy teljesen mindegy, hogy ki mit sportol, elő kell készíteni, magunkkal kell vinni aznap, vagy amikor hazaérek, akkor semmi máshoz ne kezdjek, hanem tudom, hogy én megyek tovább. De ugye az a legjobb, ha nem megyünk haza, hanem onnan rögtön megyünk is edzeni. Ez nagy motiváció lehet, megmondom őszintén, nekem már inkább az van, hogy ilyen elvonási tüneteim vannak, hogyha nem sportolok, és inkább az, hogy vissza kell fogni magam, hogy jó, kell egy pihenő nap is, meg legyen akkor most egy kicsit könnyebb, de motivációban célokat is érdemes kitűzni magunk elé. Tehát, hogy akár tehát attól függ, hogy ki milyen sportot választ, de ha most a legegyszerűbbnél, a futásnál maradunk, akkor tényleg én is kezdtem, hogy mondtam, 15 perc volt, aztán 18, aztán már 20 perc, és így mindig egy picit növelni. Aztán amikor már elértünk azt, hogy már ennyi kilométert sikerült lefutni, vagy annyit, akkor esetleg érdemes felkészülni egy versenyre, ott megnézni, hogy mennyivel tudok többet. De a sport, én hát már a koromat megmondhatom, hogy 51 éves vagyok, de úgy kelek fel, hogy nem fáj semmi. És ezt én szerintem a sportnak köszönhetem. De azt is ésszel. Tehát nem minden nap futni, nem minden nap ugyanazt csinálni, hanem a hétre beosztva, hogy akár 3-szor mondjuk futni, az még egy egészséges. Tehát minden, ami e fölött van, mindennapivá válik, unalmas lesz, nem lesz benne az az öröm. Tehát, hogyha lemegyünk futni, az legyen öröm. Én zenével szeretek futni, és akkor ez ilyen kettős élvezetet nyújt, hogy plusz ad egy ritmust. Mert a zene az ugye a lelket is érinti, és akkor így egy olyan jó zenére, ha csak kikapcsolódni akarok, tehát lassú futás a terv, egy laza átmozgató, mert ezt is érdemes variálni, akkor egy olyan stílusú zenét teszek be, de fontos, hogy az a kedvenceink közül legyen, vagy hogy ellazítson. Ha meg gyorsabbat akarok versenyre, van versenyzeném is, igen. A családi élettel hogyan lehet összehangolni? Először, amikor gyerekek még kicsik voltak, akkor a férjemmel felváltva mentünk el, hogy egyikünk otthon maradt a gyerekkel, akkor a másik sportot, hazajött, addig te maradj otthon. Tehát ezt meg tudtuk, hála jó Istennek, oldani így, a gyerekek viszont ebben nőttek fel. Tehát látták, hogy nekünk ez fontos, hogy tényleg a mindennapunk része. Azért szombaton is úgy kelek fel, hogy előtte kifőzök 3 féle fogást, és majd utána, ha kész van, utána megyek el sportolni. Természetesen már a gyerekek nagyok, de ők is mihens tudtak, már azt hiszem óvodás koruktól kezdve jártak sportolni, voltak akkoriban még egy hangyaboly nevű kis csoport, így hívták őket, mindenféle képességet fejlesztettek, én úgy tudom, hogy ez már nem létezik, viszont utána az egyik megtalálta a helyét a kosárlabdában, majd a röplabdában, a fiam pedig a kézilabdában.
1: És ugye, ahogy korábban elhangzott, csoportos órákat tartó edző vagy, milyen területeken, milyen sportágakban, vagy milyen mozgásformában támogatod a hozzád érkezőket?
2: Azt gondolom, hogy az én futásomat is támogatja a csoportos edzéseim, amit tartok, és valószínűleg ezért is kevesebb a sérülés. Én nem azt mondom, hogy én nem sérülök, főleg a hétköznapi egy félrelépés, vagy bármi, az sokkal, vagy egy olyan mozdulat lehet, hogy még károsabb is, mint mozgás közben, de azért nekem is volt olyan, amikor túlterheltem magam, ezért mondom, hogy nem kell túlterhelni, meg nem kell minden nap futni, én is ott rontottam el. Viszont a csoportos edzéseken, amiket tartok, ezt is már, hát akkor már kimondhatom, hogy több mint 25 éve, én is folyamatosan fejlesztettem magam. Ugye aerobik volt az alapedzői, amit megcsináltam, és az után a rögtön a második az a gerincedzői volt. Mert ahogy így elkezdtem tartani az órákat, hogy még jobb legyen a tartás, még többet tudjak a vendégeimnek is és magamnak is segíteni, azt gondoltam, hogy az a legfontosabb, egy gerinctréning. Aztán a dance aerobikot is megcsináltam, akkor az régen nagyon nagy sláger volt, meg rengetegen jártak, viszont úgy nekem is alkalmazkodni kell mindig a vendégeimnek, vendégi elvárásokhoz, csak így ezt egy picit hanyagoltuk, mert nem szeretnek gondolkodni az emberek, úgy nehezen megszokták az egyszerű dolgokat, egyszerű edzéseket, egyszerű edzésformákat, és ugye egy koreográfiát összerakni, az már kihívás.
1: A gyerekeknek nagyon jól megy például.
2: A gyerekeknek igen. Meg a felnőtteknek is, akik ezt megszeretik, és azt mondják, hogy hú, de jó, mert a végén összeraktunk egy koreográfiát, és milyen szuper, meg zenére megcsináltuk, de kevesebb. De a másik, az erősítő edzések, amik ezután jöttek, utána már jött max tréningtől kezdve, meg a spin racing, ez volt a spinning a következő, amit megcsináltam, és mai napig tartom. Hát azok már olyanok voltak, akit bárki, nem kell különösebb tudás, vagy koncentráció, odafigyelés, ugye a spinningre, a biciklis tréningre arra bárki bekapcsolódhat. Azok az erősítő edzések, most már gerinctréninget tartok, illetve atletik powernek hívják az egyiket, abban mindenféle van, tehát erősítő, alapálló képesség, erőálló képesség fejlesztés, mozgáskoordinációs fejlesztés, az egy ilyen nagyon speciális edzés, minden órán más, ott a köredzéstől kezdve az interval tréningig, az eszközökkel, eszközök nélkül, hogy ez sem legyen unalmas, hanem hogy sok oldalon fejlesszen mindenkit, az izomzatát is, illetve hát, hogy pont ez az örökös inger meglegyen a változásra, ezek vannak benne ezeken a csoportos órákon.
1: Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést, kedves hallgatóink, tartsanak velünk, önök is, ha tehetik.

0: Látogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretett szolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Látogató című magazin műsorunk mai vendége Béres Tímea, a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanára, aki csoportos órákat tartó edző is, és a korábbiakban hallhattuk azokat a területeket, hogy milyen mozgásformák keretében találkozik a hozzáérkezőkkel. Milyen korosztály, akit megszólítasz, illetve hogyha egy picit így szakmailag arról is szólnánk, hogy esetleg melyik korosztálynak mik a legelőnyösebb mozgásformák, hogyha használhatjuk ezt a szót, vagy mik azok, amelyeket esetleg a legjobban ajánlanál?
2: Na, nagyon jó a kérdés, már csak azért is, mert ha valaki bejön az órámra, mindegy, hogy melyikre, melyik típusúra, ott a 20 évestől kezdve a 70 éves meg fogja találni. Hát a 20-20 éves lány ugyanazon az edzésen megkapja a számára megfelelő terhelést, ugye a saját intenzitásába, és most egyáltalán nem mondtam nagyot, mert tényleg van egy vendégem, aki 70-et töltötte be, és nem hogy csak egy órán vesz részt, hanem duplázik is ráadásul. Tehát, hogy van előtte egy spinning, utána átmegyünk gerinctréningre. Tehát a kettő más. Vagy éppen atletik póverre, és ő is ugyanúgy, mint én, emellett más sportokat is űz, hát ő is fut, biciklizik, tehát még bármit, de hál' Istennek még rajta kívül is vannak 60 felettiek is, de az átlag életkor az a 40-es korosztály. Én azt vettem észre, hogy a 20 éves ugye még nehezebben becsábítható, meg inkább konditerembe mennek, személyedzés, vagy éppen semmi, aztán a 30 fölött elkezdenek gondolkodni, gyerekszülés után még jobban, akkorára érünk el ebbe a 40 éves időszakba körülbelül, amikor a gyerekek már elég nagyok ahhoz, ő is elmegy a saját edzésére, vannak szülők, akiknek a gyereke addig edzés, akkor ő maga be tud jönni órára addig is. És akkor főleg ez a 40-50-es korosztály az, ami a legaktívabb, és leginkább megtalálja ezeken az edzéseken a számára megfelelő terhelést. Mert ugye én mutatok egy dolgot, meg van egy csoportos vezetés, egy feladatok, viszont ott mindenki a saját intenzitása, meg a saját terhelhetősége szerint végzi ezeket a gyakorlatokat. De mondjuk egy spinning, azért mondok így néha spinninget, mert spin, meg spin racinget, mert én még spinning edzőit végeztem, akkor még nem vált ketté, de igazándiból az edzés típusom az inkább a spin racing, meg az indoor cycling, ez a kicsit ilyen speciálisabb. Csak ugye vannak, akik

0: annyira biztos, mert persze én is tudok otthon tornázni, de azért nagyon sokan, jaj, még ezt ki kell takarítani, el kell mosogatni, el kell pakolni, elvisz a családi munka, meg a kedvtelenség is talán. De ha már egy csoportos órára bementünk, akkor már ott vagyunk, csinálni kell, és még ha nehezen is megy, mert mondják a vendégeim, hogy hú, olyan fáradt voltam, semmi kedvem nem volt elindulni, de most úgy örülök, hogy eljöttem, mert feltöltöttem, újjászülettem, nagyon jó kedvem lett, most már megint tele vagyok erővel. És hogyha itt visszatérünk erre, tényleg erre a motivációra, amit kérdeztél is az elején, hogy ez is motiválhat, tehát nem csak a kis célkitűzések, hanem az, hogy ha nehéz is elindulni, de utána nagyon jó lesz, az biztos.
1: Ez talán nem is csak a sporttal, hanem sokszor van, vagy lehet olyan élethelyzet, amikor csak elindulni nehéz.
0: Igen, igen. Ugye a bicikli az egy kicsit macerásabb, ezért szoktam mindig a futást behozni, mert ott tényleg csak egy cipő, és teljesen mindegy, hogy mit veszünk még fel idézőjelbe téve, mert ha úgy végig gondolom az egész öltözetemet, azért nem mindegy, mert megválogatom én is, hogy mit, sőt, még néha olyan a kütyüktől kezd, vagy a futást még jobban így mérni, az órák, a speciális órák, minden lehet, baseball sapka, ugye kesztyű, télen ez is, sál, sapka, minden, ami kell hozzá, de hogyha úgy van, akkor tulajdonképpen mindegy, csak a cipő legyen jó. Tehát az az egy, amihez a futásnál ragaszkodni kell, a cipő. Itt egy biciklit összerakni, hogy váltóruha, meg minden, az már egy kicsit tényleg oda kell az elszántság is az időjárástól függően.
1: És hogyha beszélhetünk egy picit részletesebben a gerinc tréningről, a gerinc edzésről, hiszen azért sokan ülőmunkát végzünk, hallhatjuk sokszor, hogy azért sokan kevés mozgással töltik a mindennapokat. Mik azok az alapok még, amelyek így bármelyik mozgásforma elindulásánál fontosak lehetnek, de egy picit, ha koncentrálhatunk még először itt a gerinc tréningre, amit talán, de lehet, hogy nem fogsz örülni így ennek a kérdésnek vagy gondolatnak, itt az előző válaszod után, de amit talán otthon is el lehet végezni, igen, hogyha valakinek nincs meg a lehetőség elindulni bármilyen oknál fogva.
0: Ha nincs lehetőség elindulni, az a legjobb, már internet van. Beüti ezt, hogy gerinc tréning, és akkor ott is vannak olyan gerinc edzők, akiket tudnék ajánlani akár most is, hogy én is meg szoktam nézni az ő edzéseiket, mert ugye fontos ez, hogy én magamat is fejlesztem, új ötletek legyenek. Természetesen egy csoportos edzésnél én dinamikus gerinc tréninget tartok, tehát nem azt a tipikusan gyógytorna, lassú mozgásformát, helyesebben szólva van egy olyan csoport, akikhez kijárok, őket hozzájuk igazítom. Tehát ott tudom, hogy még az igények, ők szokták mondani, hogy legyen már gerinc, nekik is ilyen változatos edzést tartok, hogy gerinc tréning legyen már, akkor azt tudom, hogy ők is ülőmunkát végeznek, egész nap bent vannak, és akkor délután nekik egy olyan speciálisat tartunk, ami a hátizmokat nagyon jól megmozgatja, de ez nem csak abból áll, hogy hátizmozunk, hanem úgy az egész törzsnek, meg az egész testizomzat, tehát itt a harmóniára törekedni kell, tehát itt a farizmok, a combizmok erőssége, a megfelelő nem csak erősítése, hanem nyújtása közben. Ez nálam a gerinc tréningen, ez egy nagyon komplexül összerakott gyakorlat, sor, de nem mindig ugyanaz van, tehát itt sincs egy ilyen, hogy mindig ugyanaz lenne, és akkor ezt meg tudnánk mondjuk jegyezni, hanem inkább még a tánchoz is hasonlít. Mert ha belegondolunk, azért a tánc az egy elég intenzív gerinc tréning, hiszen olyan mozdulatok vannak benne, és nagyon sokszor összekombinálom zenére, és ez ilyen nagyon-nagyon felszabadító érzés, közben vannak azok a gyakorlatok, amik a hátizomzatra mennek, de a törzsizomzatára is, és közben nyújtások, hajlítások, tehát mindenféle ilyen többféle mozgás formát ötvöz, amit így most nem is akarok felsorolni, hogy mindent, mert nagyon sok edzésforma van, amiben ez megtalálhatóak ugyanazok.
1: Ha mindet nem is soroljuk fel, néhány olyan mozdulatot, amit itt a szavak által is át tudsz adni, azt megkérhetlek, hogy oszd meg velünk.
0: Például ugye, ha ugye nagyon sokat vagyunk állva, ez itt ebbe is belekapcsolunk mozgás koordinációs gyakorlatokat, ami az egyensúlyt fejleszti. Ha már egy lábra állunk, és ott is végzünk gyakorlatokat, akkor az a test egyensúlynak a megtartása az egész testet munkára ösztönzi. Tehát itt a törzsizmokat, hasizmokat, hátizmokat, farizmokat, tehát természetesen a lábnak az emelése, az is farizom, illetve alulról indított hátizom erősítő gyakorlat, akkor a nem durva és főleg inkább hátra való kitörések, guggolások, amik nagyon hasznosak, főleg farcomb, és akkor ebben a kicsit guggoló helyzetben, de egyenes előre dönt

0: tartásban egyenes háttal, is lehet már állva is olyan hátizom gyakorlatokat, oldalra emelve a kart, közelítve a lapockákat, de van, amikor labdát fogunk a kezünkbe, és akkor olyan softballal színesítjük az órát, az meg rá is kényszerít arra, vagy egy bot, amit szintén használunk, rákényszerít a helyes tartásra. De aki otthon marad, az is ülve is meg lehet, vagy fekve talajon. Hát természetesen itt a túllendítések, a túl magasra emelések ne menjenek. De a fitball is egy tökéletes eszköz erre. De hát én azt tudom javasolni, hogy csak szakemberrel a legjobb, illetve hogyha tényleg a YouTube-on vannak olyan edzők, vagy edzésformák, amiket lehet ezzel gyakorolni esetleg. Vagy aki nem itt kezdi, hanem valahol el szeretné kezdeni, mindig a számára megfelelő edzésformát kell választani. Tehát egy pilates is jó, akkor egy egyszerűbb body toning, egy body, tehát sokféle mozgás van, ahonnan valaki elindulhat. Tehát a gerinctréning az igen egy kicsit komplexebb, meg nálam egy összetettebb edzésforma.
1: Kapcsoljuk be a beszélgetésbe ugye azt a területet, amellyel a mindennapokban a fiatalokkal találkozol, még akár itt a mozgás mellett is, ugye a művészet. Ugye itt a rajz, a festészet, a művészet történet, ami itt a te szakterületedet jelenti, hogyan hoznád összhangba, vagy hogyan látod esetleg az egymásra hatását a művészetnek és a mozgásnak?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, már csak azért is, mert az egyetemen a szakdolgozatomat pont abból írtam, ezt nem is beszéltük meg előre ráadásul, ami ezzel kapcsolatos, és volt a század elején a gödöllői művésztelep. Ők, megmondom őszintén, maga a munkásságuk, tehát az alkotásaik, nem mondhattam, hogy a kedvenceim, de az életvitelük, viszont meg az, hogy ők is a mozgást, a táncot, sőt a síelést is bekapcsolták már a mindennapjaikba, az már ott megjelent. Meg az, hogy Magyarországon szinte először használtak sílecet, amit egy külföldi finn barátuktól, az Askeri Gallen Fillalától szereztek meg, és itt ezekkel járt. A mozgásban pedig nekem úgy kapcsolódik be, hogy tehát a kreativitás, tehát ahogy egy alkotáshoz is szükséges kreatívnak lenni, ugyanúgy egy edzésnek, mert akkor azt is mondhatom, hogy ha egy edző nem kreatív, és nem ad mindig mást, valami újat, meg nem fejleszti magát, meg nem tud ezekkel akár zenékkel, vagy a csoporttal együtt mozogni, meg fel kell mérni azt, hogy milyen a társaság, és ahhoz kell mindig alkalmazkodni, tehát improvizálni is tudni kell minden órán. Tehát ehhez kell kreativitás, mert akiben nincs, akkor tényleg elég bekapcsolni egy YouTube csatornát, és minden nap azt megnézni, mert az úgyis ugyanazt fogja adni, oda nem kell különösebb tudás. De aki edző, én legalábbis így azt tartottam mindig is érdekesnek, vagy jónak, vagy amiből tanulni tudtam, aki kreatív. És van is olyan több művészettel foglalkozó, vagy akár rajztanár, végzettségű ismerősöm, barátnőm is, akik szintén elvégezték az edzőit utána, mert hogy egy bizonyos fajta kreativitást itt ki lehet élni napi szinten. Mindig újat alkotni, és az alkotás, az rögtön lejön. Tehát rögtön visszajön a vendégekről, hogyha örömmel távoznak az óráról, tetszett nekik, tehát érzik ezt, meg már igényük van rá. Hát aki nem fogékony az újításra, meg a másra, az ne jöjjön. Hát az maradjon ilyen egyszerűbb óra típusoknál, de aki úgy vágyik a kreativitásra, meg ő önmaga is az, akkor ezt be fogja fogadni.
1: Esetleg a gimnáziumban milyen lehetősége van megmozgatni a diákokat?
0: Igazándiból minden diáknak megvan, nálunk van tánc, ugye oda el tud menni, meg többféle sportágot ki tud próbálni. Tehát itt mindenki megtalálja az iskolánkban, mert elég sokrétű a lovaglástól kezdve a korcsolyán, a boxig, tehát sok, vagy judóig, tehát sok mindent megtalálhat. Én akkor szoktam bekapcsolódni a gimnázium sport életébe, amikor sportnap van, és akkor megkérnek, hogy tartsak mondjuk bemelegítést, vagy volt egy, hát egy ilyen akció ősszel, hogy biciklizés, és akkor gyerekeket kellett elvinni. Ezt most pontosan nem tudom, hogy ennek mi volt a neve, de hogy a Bükkbe egy bizonyos kilométert meg kellett tenni, akkor természetesen abba be szoktam kapcsolódni, úgy mint tanár, aki viszi a gyerekeket. Meg én magam is bringásvándort szervezek, illetve nem is szervezek, hanem én csak túra kísérő vagyok, és akkor így szoktam nyáron is találkozni diákokkal.
1: Maradjunk még itt a kerékpározásnál. Talán rövidebb távokat azért sokan megteszünk itt, ha nem is a mindennapokban, de azért akár nyáron, vagy ugye itt a tavasztól őszig terjedő időszakban, de van, aki természetesen télen is használja a kerékpárt. Egy hosszabb kerékpározásra hogyan érdemes készülni?
0: Szerintem főleg itt, hogy a Bükkben lakunk, a váltóöltözetet én fontosnak tartom. Ez is emberfüggő, mert aki rendszeresen jön, megy, az felmegy, leteker egy távot, és akkor visszajön. Az országút is, bicikli is más, mint mondjuk egy mountain bike. De ha valaki csak úgy gondolja, hogy na most szívesen tekerne, egyet elmenne valahova, az időjárás kell megnézni, és az szerint berakni esetleg váltóöltözetet, mert megizzadhatunk. Legyen egy olyan, ami száraz, lecserélhető, főleg, ha egy kicsit magasabb helyekre megy, ott az idő a hőmérsékletérzet is lehet, hogy valahol kevesebb, illetve ha gurulunk vissza, akkor fázhatunk. Tehát ahol még feltekertünk, megizzadunk, lefelé jövet lehet esély a megfázásra, ezért fontos átöltözni. A biciklit mindenféleképpen nézzük meg, hogy milyen állapotban van, kerekeket fújjuk fel előtte. A csomagot, amit, aki hátizsákot visz, ugye az hátizsákba pakol, de nem izzad a hátunkra, hogyha veszünk csomagtartót, illetve arra egy ilyen speciális kis táskát, az ugye nem egy alkalomra szól, hanem többször, azt érdemes jól oda rögzíteni, illetve víz, kulacs mindenféleképpen legyen nálunk, valami kis műzli is esetleg, hogyha valaki megéhezik. Tehát itt mindenkinek kell nézni, meg tudnia azt az igényét, de inkább legyen plusz kesztyű, nélkül se induljon el senki útra, mármint biciklis kesztyű nélkül, és bukós isak nélkül főleg ne.
1: Esetleg egy kis fizikai rákészülés, egy kis bemelegítést érdemes ilyenkor is tenni?
0: Érdemes tenni, de ezt nem szokták általában. Tehát itt most egy téli felkészülésnél, hogy a csoportos edzésekre visszatérve, a spin racing az nagyon jó. Most mentünk például egy közös utat, meg többször is szoktam tervezni. Volt, aki most kapcsolódott a spinninges csapatomból be először, hogy na, akkor kimerészkedjen velünk a természetbe, és meg volt lepődve, hogy milyen jól bírja, és hogy milyen ügyes volt, és hogy mennyivel másabb kint tekerni, mint mondjuk csak bent, meg így csapatba. De érdemes előtte egy kicsit bemelegíteni, azzal már, hogyha egy kicsit lassabban kezdjük a tekerést, tehát amíg elérjük mondjuk itt az emelkedőt a belvárostól, itt hátul az Andor utcán elmenve is már van egy olyan jó kis emelkedő, ami nem látszik, de érződik. Aki szokott arra járni a kerékpárral, az valószínűleg érezte már, és akkor ugye egy erősebb bemelegítés az már csak Lilafüred előtt a Csanyiknál kezdődik.
1: Itt mostani beszélgetésünk végén, ha esetleg azzal kapcsolatban megosztanál velünk néhány gondolatot, hogy mindezekben a tevékenységekben a hit milyen erőt ad neked?
0: Hit nélkül ugye nem lehet szinte semmit sem csinálni az életben. A sporthoz is kell, tehát hinnem kell, tehát Istenben is, hogy megfelelő segítséget nyújt ahhoz, hogy felkészüljek, meg hát lehet, hogy furad, én úgy imádkozni szoktam futás közben, ez mert az is, hogy Istenem segíts meg, hogy beérjek a célba, hogy ne legyen semmi gond, hogy kibírjam. Tehát ez a hit az úgy végigkísér akár a sportban és utána is, ugye hála jó Istennek, ugye ezt így kimondjuk sokszor, hogy meg köszönöm Istenem, hogy mondjuk sikerült ezt a távot lefutnom versenyen, így sikerült, úgy sikerült, tehát hogy ezek így fontos, hogy benne legyenek.
1: Köszönöm, hogy itt voltál velünk, ebben az órában is beszélgethettünk mindezekről a területekről, és hasznos gondolatokat osztottál meg velünk itt a sporttal kapcsolatban is, és a személyes életedbe is bepillantást engedtél. Köszönöm, Tímea.
0: Nagyon szívesen.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Műsorunk vendége Béres Tímea edző volt, a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanára. Itt az Európa Rádió Látogató című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisneveres Viktória köszöni megtisztelő figyelmüket. Legyen szép napjuk, viszont hallásra!
2: Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel, teljes körű vizsgálat indul minden területen, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Péter közölte, jogszabályi kötelezettség az együttműködés a volt kormánytagok számára, akik aláírtak egy teljességi nyilatkozatot. Magyar Péter hozzátette, most fogják feldolgozni a kapott anyagokat. Kérdésekre válaszolva a miniszterelnök azt mondta, a kabinet elfogadta, hogy a távozó kormány tagjai jótékony célra ajánlják felvégkielégítésüket. Mint mondta, a kormányzat fogja elutalni az összeget a megjelölt alapítványnak. A miniszterelnök a szerdai kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztatón jelezte, nem fizetik ki a távozó kormány tagjainak járó végkielégítést. Gulyás Gergely ezt követően bejelentette, hogy a miniszterek egy kárpátaljai jótékonysági szervezetnek ajánlják fel a pénzt. Magyar Péter elmondta, a miniszterek végkielégítése bruttó 350 millió forint, az államtitkárokéval együtt azonban 1 milliárd forintot is eléri az összeg. 4 év után megszűnik a veszélyhelyzet, ezt közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. A háborús veszélyhelyzetet az 5. Orbán kormány megalakulása napján 2022. május 24-én hirdette ki, a 2022. február 24-én kitört orosz-ukrán háború miatt. Az országgyűlés azóta több alkalommal, legutóbb 2025 őszén hatalmazta fel a kormányt, hogy 180 nappal 2026. május 13-áig hosszabbítsa meg a veszélyhelyzetet. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett vészhelyzetre hivatkozva, írja az MTI. A Tisza párt győzelmét hozó április 12-i választás után Magyar Péter pártelnök, azóta miniszterelnök, először azt kérte a leköszönő Orbán kormánytól, hogy hosszabbítsa meg a háborús veszélyhelyzetet május 31-éig annak érdekében, hogy legyen idő a jogszabályok módosítására. Végül erre nem került sor, hanem az országgyűlés május 9-i alakuló ülésén elfogadták a veszélyhelyzeti rendeletek törvényre emeléséről szóló jogszabályt. A törvény május 14-én a veszélyhelyzet megszűnésével lépett hatályba. Gyermekközpontú partnerségre épülő adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A politikus közölte, megkezdődött az oktatási és gyermekügyi minisztérium feladatainak átadás átvétele, az újonnan felálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. Ezzel elindult az a munka, amelynek célja, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon, írta Lannert Judit hozzátéve, a minisztérium felállítása, az ágazati feladatok átvétele és a legfontosabb ügyek áttekintése pontosságot igénylő komoly feladat, nem egyik napról a másikra születnek tartós eredmények, de az első lépéseket megtettük, fogalmazott Lannert Judit. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5.600.000 adózónak készített személyi jövedelemadó bevallási tervezetet, közülük több mint 300.000 adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet közleményében az adóhivatal. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a tárhelyére, aki pedig papíron, az a postai címére kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezésére álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. A NAV beszámolt arról is, hogy több mint 220 000-en kezdték már el szerkeszteni bevallásukat, de még nem véglegesítették. Lényeges, hogy május 20-áig az érintettek befejezzék a módosítást, kiegészítést. Ha ezt elmulasztják, akkor a magánszemélyeknek május 20-án éjfélkor a NAV által kiajánlott tervezet lesz az érvényes SZIA bevallásuk. Május 15-én és 16-án rendezi meg a Szeretet Híd programját a Magyar Református Szeretet Szolgálat. A Kárpát-medencei református önkéntes napokra több mint 12 000 jelentkeztek előzetesen, de továbbra is lehet csatlakozni a legkülönfélébb közösségeket segítő tevékenységekhez. A Magyar Református Szeretet Szolgálat alapítványa idén 20 éves, ennek apropóján most egy 20 órás akcióval készülnek az országos megnyitó helyszínén, az Ebesi Logisztikai és Raktárközpontban. Itt például pünkösdi adománycsomagokat állítanak össze, melegételt főznek a rászorulóknak, mentőmaci figurákra készítenek üzeneteket a gyerekeknek. A Magyar Református Szeretet Szolgálat önkéntes koordinátorát, Gyuri Juditot hallják.
2: Az idei Szeretethídra közel 350-360 feladatot regisztráltak a résztvevők. Nagyon sokféle, ugye, sok olyan környezetvédelmi feladat van, ami most először jelent meg. Például Sátoraljaújhelyen egy túraútvonalat fognak megtisztítani. Több fejlesztési feladat is van, például Kokadon autógumikból játszóteret készítenek. A jelentkezők szám most több mint 12 000. Ez ugye azért fontos talán, mert idén 12 000 pólót tudtunk biztosítani azoknak, akik vesznek ezen a megmozduláson, de természetesen még továbbra is lehet jelentkezni. Most ez a 18. Szeretet Híd, ami különleges az, hogy idén 20 éves a Magyar Református Szeretet Szolgálat Alapítvány, és ehhez egy kicsit kapcsolódva egy formabontó 20 órás önkéntességet tervezünk így megnyitóként. Ebesen a Szeretet Szolgálatnak a logisztikai központjában lesz egy 20 órás önkéntesség, 15-én délben kezdődik, és másnap 16-a reggel 8 óráig tart. Nagyon szerettük volna azt, hogy ez egy közösségi program is legyen, ahol egy kicsit az önkéntességre is felhívjuk a figyelmet. Egy ilyen kreatív falat is szeretnénk kirakni, ahol mindenki megoszthatja azt, hogy neki mit jelent az önkéntesség. Magán a megnyitón az egyházi fővédnökünk, Kolumbán Vilmos József erdélyi református egyházkerület püspöke fog részt venni, aki köszönt, illetve Antal Tímea énekesnő pedig egy énekkel is fog kedveskedni azoknak, akik a helyszínen megjelennek.
1: 18. alkalommal ad helyet május 21-én és 22-én a Miskolci Egyetem az Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciának. Minden év májusában a Magyar Honi Földtani Társulat és a Miskolci Egyetem szervezésében rendezik meg az Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciát, ahol az ország legtehetségesebb középiskolás diákjai gyűlnek össze, hogy bemutassák kutatási eredményeiket és megosszák egymással földtudományi tapasztalataikat. Szunyog Istvánt, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld- és Környezettudományi Karának egyetemi docensét hallják.
3: A legfőbb célja ennek a konferenciának, amely idén már 18. alkalommal kerül megrendezésre, hogy összegyűjtse azokat a középiskolásokat, akik érdeklődnek a földtudományok, nyersanyagok, illetve a földtannak valamelyik ágával, és ezen kutatásokat, amiket ők plusz energiabefektetéssel beletesznek ebbe a tématerületbe, ezt valahol egy fórumon, ezen a konferencián előadhassák, és ebből egy prezentációt készíthessenek, ezt egy zsűri és a közönség előtt előadva értékes eredményekhez juthatnak. Idén is népszerű ez a verseny. Változó egyébként, hogy mennyi középiskolából tudnak eljönni, azt tudni kell, hogy nagyon sok olyan verseny van már a mai világban, a mai napokban, amelyek középiskolásoknak szólnak, de viszont ide tényleg azok a diákok jönnek, akik ezeket a tématerületeket szeretik. És visszatérve a mostani versenyre, amely május 21-én és 22-én csütörtökön és pénteken, tehát a jövő héten kerül megrendezésre. Ezen a versenyen gyakorlatilag elég sok előadás érkezett be, méghozzá 31 előadó diákunk van, gyakorlatilag 18 darab felkészítő középiskolai tanár érkezik velük, és 11 iskola képviselteti magát országos szinten, tehát nem Miskolc és környéke, hanem országos szinten, ahol Esztergomtól kezdve, gyakorlatilag Budapesten át, ugye Miskolc természetesen, Kiskörös, Füzesgyarmat is előfordul az iskolák között, de Békés Csabáról is érkeznek felkészült diákok a kísérő tanárokkal, hogy megmérettessék magukat.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

Clan. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: A művész. Éjfél után volt már. A tarka kolibri hangulat világítása alatt lengyel tisztek mulattak a vadonatúj republika vadonatúj egyenruhájában. Durrogtak a pesgős palackok dugói, a parketten félmeztelen nők vonultatták fel a testüket, mint valami divat bemutatón, a bárpult mögött egy négernek álcázott zsidólegény szédületes technikával keverte a vadabbnál vadabb koktélokat, és a zene egyetlen nagy összefoglalása volt mindannak, amit az 1920-as esztendő Varsó számára jelentett, a szabadság mámorát, a megrészegült, érvényesülni akarást, a bírálat nélküli rajongást Amerika felé, a megveszekedett szegénységet, a talmi fényűzés olcsó csillogását, és egy nosztalgikus, fájdalmas vágyat az igazi nyugat után. A katonatiszteken kívül síberek, fezőrök, selyemfiúk, rojtos nadrágú művészek és néhány hirtelen feltűnt kereskedelmi vállalkozó tartózkodtak azon az éjszakán a tarka kolibriben. Ez utóbbiak asztala körül gyűltek össze azok, akiknek a pénztárcájából nem telt már egy pohár pesgőre sem, de akik valamilyen oknál fogva mégis szükségesnek érezték, hogy részt vegyenek a tarka kolibri zsivajgó életében. Ez utóbbiak közé tartozott Lubovszky Kazimír is, akit 22 éves korára, és annak ellenére, hogy az apja magasállású állami hivatalnok volt, 3 nappal azelőtt csaptak ki a 6. iskolából, ahol mint 8. gimnazista kellett volna megküzdjön végre az érettségihez szükséges tudományok rejtelmeivel. Midőn 3 nappal azelőtt, mindjárt reggel 8 órakor a gimnázium cvikkeres, szigorú igazgatója az egész osztály előtt és a tanári kar jelenlétében ünnepélyesen tudomására hozta Kazimírnak, hogy a trágár és a tanári kar tekintélyét sértő rajzaiért az iskola kötelékéből kizárták, a fiatal Lubovszky minden megindultság nélkül hóna alá vette aktatáskáját, baszk sapkáját a fülére húzta, és meg sem várva, hogy az érdemes igazgató befejezze az ifjúság okulását célzó beszédét, egyszerűen kilépett a padból. Oké, mondta, bye-bye, szép fiú, és ujját hanyagolt sapkája széléhez emelve rámosolygott az igazgatóra, aztán otthagyta az egész nagy érdemű gyülekezetet. Magas, jónövésű, barnabőrű, hullámos, feketehajú fiatalember volt Lubovszky Kazimír, akinek mindenütt sikerei voltak, csak éppen az iskolában nem. Legnagyobb sikerei természetesen a nőknél érte el mindig. Már 16 éves korában megszökött egy ismert bécsi orvos feleségével, akivel 3 szép hetet töltött el Tirolban, és az ebből származó botrány miatt kellett elhagynia azt a kitűnő bécsi intézetet is, melyben apja mindenképpen diplomatát akart neveltetni belőle. Attól kezdve egyik női kalandja a másikat érte, és így szinte magától értetődő volt, hogy ezután a 6. kicsapás után már nem is a szülői házat kereste föl először, hanem a kis Rozita lakását, aki táncos nő volt a tarka kolibriben. Rozitát egyébként Maria Ludovikának hívták, és egy krakkói serfőző leánya volt. Mivel azonban spanyol táncokat táncolt, hát fölvette a Rozita nevet, mely a tarka kolibri milliójébe, a mesztelen csípők, combok és keblek világába mindenképpen jobban illett, mint a komoly Maria Ludovika. 3 napja élt már Kazimír a szép Rozitánál, anélkül, hogy a szülei tudták volna tartózkodási helyét, és anyja, az olasz származású, szép és törékeny Beatrice, akit apja fiatal hivatalnok korában hozott magával Genovából a magas északra, már mindenféle szörnyű elképzelésekkel vívódott. Látta fiát a vonat kerekei alatt a folyó szennyes vizében, Látta kötéllel a nyakában csüngeni a Varsó környéki erdők valamelyikében, egy szóval mindazon rémképek sorra látogatták, melyek egy érzékeny anyát gyötörni szoktak, ha egyetlen fia valamilyen sorscsapás következtében 3 napra nyomtalanul eltűnik. Mivel Kazimír egyetlen gyerek volt, így magától értetődő, hogy Beatrice asszony olasz temperamentumának minden féltésével és szeretetével csüngött rajta, és azt a sok bajt az iskolákkal egyszerűen sorscsapásnak tekintette, mely időnként a drága, jó és okos Kazimírt érdemtelenül sújtotta, minden valószínűség szerint csak azért, mert a begyöpösödött fejű és az inkvizíció korából itt maradt tanárok nem voltak képesek az ő szabadság után vágyódó, nagyszerű természetét megérteni. Lubovszki Taddeusz persze másképpen fogta föl a fia dolgait. Az apák könyörtelen logikájával léhának és restnek nevezte Kazimírt. Véleménye szerint a középiskolák tananyaga a legkorlátoltabb képességű tanulók munkabírásához igazodik, és aki még azt sem képes elvégezni, az vagy hülye, vagy semmire kellő. Mivel pedig Kazimírra semmiképpen nem lehetett ráfogni a hülyeséget, tehát csak az utóbbi föltevés maradt. Ezért aztán Lubovszki Taddeusz nem is törte túlságosan a fejét, hogy hova tűnhetett el a fiú. Majd előkerül, mondta, ha elfogy a pénze, s ha nem, ugyannál jobb. Mert ez azt jelenti, hogy mégiscsak meg tud valahogy állani egyedül is a lábán. Egy 22 éves fickó amúgy sem való már a középiskolába, tehát legjobb, ha valamilyen gyakorlati mesterség után néz. Azonban Beatrice asszony szenvedélyes aggódását nem lehetett ilyen logikus beszédekkel megszüntetni. Anélkül, hogy szólt volna erről az urának, fölkereste egyik legjobb barátjukat, a varsói rendőrkapitányt, és előadta neki félelmét Kazimírt illetően. A rendőrkapitány természetesen készséggel megígérte, hogy előteremti a szökevény fiút, ha kell a föld alól is, és így történt, hogy a 3. nap éjszakáján, ott a Tarka Kolibriben, egyszerre csak 2 komoly télikabátos úriember megállt Lubovszki Kazimír széke mögött, és egyikük tapintatosan ugyan, de kellő eréllyel rákopogtatott ujjával Kazimír vállára, és a csodálkozva hátraforduló fiatalembernek jelentős hanghordozással súgta oda: a papírjait kérem. Kazimír a szép Rozita mellett ült egy asztalnál, hol a pezsgőt Aronson a Lembergi gettóból származó kövér gabona kereskedő fizette, akiről azt beszélték, hogy filmvállalatot készül alapítani, és a Paramontékkal van tárgyalásban. Az okos Rozita nem ok nélkül választotta éppen ezt az asztalt. Ő ugyanis már régen szeretett volna a filmhez kerülni, és arra gondolt, hogy ezen a téren talán Kazimír is érvényesülni tudna. Aronson tett is már homályos célzásokat, és Rozita néhány nappal azelőtt Aronson hotel szobájában tett hajnali látogatása alkalmával már előleget is adott a mohó gabona kereskedőnek a tervek megvalósulására. Akkor ugyan kiderült, hogy még bizonyos fontos tárgyalások szükségesek a filmvállalat összehozásához, és így Rozita is megmaradt az előleg mellett, ügyelve arra, hogy közte és Aronson között továbbra is föntálljon ugyan egy bizonyos kacérkodási viszony, de több nem. Ezt annál is inkább megtehette most, mert mellette volt Kazimír, mint valami nagy újfullandi kutyakölyök, és mindenkire rámorgott, aki a közelébe merészkedett. Az asztalnál még mások is ültek. 2 újság nélküli újságíró, egy valutasíber, és a fiatal Jakobovics az Egyesült Banktól, egy néhány hónappal azelőtt föltűnt állítólagos pénzügyi lángész. Ez a Jakobovics éppen szemben ült Kazimírral, és ő volt az egyetlen, aki meglátta, amikor a 2 komoly télikabátos szürke kalapos úriember megállt Kazimír mögött, és egyikük jelentős mozdulattal rákoppintott a vállára, és a papírjait kérte. Tessék! Fordult hátra csodálkozva Kazimír, és tetőtől talpig végigmérte az ismeretlen embert. A fiú smoking volt, amit Rozita szerzett neki, és szemében csillogott az elfogyasztott pezsgő. A papírjait, morogta a télikabátos kurtán, aki még annyi fáradtságot sem vett magának, hogy levegye fejéről a kalapot. Ki akar kezdeni velem? Kérdezte Kazimír, és a szemei veszedelmesen összeszűkültek, mint egy nagy ragadozó macskái. Hangosan kérdezte ezt, és most már az egész asztaltársaság felfigyelt. Jakobovics az asztal másik oldalán fölállt. A kalapos emberre azonban mindez semmi hatással sem volt. Államrendőrség, mondta komoran. Figyelmeztetem, hogy ne keltsen feltűnést, a papírjait kérem. Kazimír elvörösödött. Nincs nálam igazolvány. Lubovszki Kazimír vagyok, ezek az urak itt ismernek. Az apám kövessen, vágott szobába a téli kabátos. Fiatalember elképedve nézett rá. Mondtam, hogy Lubovszki Kazimír vagyok. Apám Lubovszki Taddeusz, miniszteri osztályfőnök. De a detektív arca mozdulatlan maradt. Lubovszki Kazimír, a törvény nevében letartóztatom. Kövessen feltűnés nélkül. Valamennyien, akik az asztalnál ültek, hallották ezeket a szavakat. Rozita szemei ijetten tágultak ki. Kazi, mit tettél? Jakobovics ekkor ért oda a detektívekhez. Bocsánat, uraim, mondta, itt valami tévedés kell legyen. Én, Olaj Jakobovics vagyok, az Egyesült Bank vezérigazgatója. Ezt az urat ismerem, apja miniszteri osztályfőnök. Sajnálom. Felelte hűvösen a téli kabátos, parancsom van ennek az egyénnek a letartóztatására. Kövesse, Lubovszki! Ez az utolsó két szó adta meg Kazimírnak a lökést, fölpattant, a szék hangos robajjal feldőlt. Én nem vagyok magának Lubovszki, hanem Lubovszki úr! Ezt tanulja meg! Azon kívül tudni akarom, hogy milyen indok alapján tartóztat le. A botrányt nem lehetett elkerülni, az egész terem fölfigyelt. Néhány kétes alakja az éjszakai világnak észrevétlenül a kijárat felé osont. A zenekar kétségbe esetten kezdett bele a legújabb foxtrotba, de nem táncolt senki. Mindenki várta, hogy mi lesz. A detektív odalépett Kazimír mellé, és megfogta a karját. A másik oldalon ugyanezt tette a társa. Eresszenek el rögtön, sziszegte Kazimír, és a szeme egészen szűklet homlokán kidagadt egy ér. El a kezekkel! Gyerünk! Mondott az egyik detektív kurtán, és rántott egyet Kazimír karján. Ebben a pillanatban a fiatalember hátralépett, kiszabadította a kezét, és ökle belevágódott az egyik detektív állába. A kalap messzire elröpült a fejéről, és eldőlt, mint egy zsák. A társa megpróbálta lefogni a dühöngőt, de azt meg egy gyakorló jiu-jitsu fogással átemelte az asztal fölött, és nekivágta a tükörnek. A tükör darabokra tört. Nők sikoltoztak, pincérek szaladtak össze, néhányan a ruhatárhoz siettek, hogy ne legyenek szemtanúi semminek. Kazimír ott állt, mint egy bika az aréna közepén, és leszegett fejjel keresett magának ellenfelet. Gyere! Suttogta Rozita leszkető szájjal, és belekapaszkodott a karjába, a hátsó kiáraton, gyorsan! Én? Mordult föl Kazimír. Elfussak ezek elől? Aki rám teszi a kezét, azt leütöm! Erre azonban nem került még egyszer sor. Az egyik téli kabátos mihelyt föltápászkodott, azonnal a telefonhoz rohant, a másik meg elővette egy revolvert, és rászögezte Kazimírra. Öl a kezekkel! Lőj belém, kukac, ha mersz! Vicsörgött rá Kazimír a revolverre, és nem emelte föl a kezeit. Így néztek farkas szemet. Fizetek! Kiáltott Aronson a gabonás, és vastag aranygyűrűjével megkocogtatta az asztalt. Pincérek sietve ugráltak az asztalok között, máshol is fizettek. A légkör feszült volt, az emberek igyekeztek távozni a botrány környékéről. Lőj, hát pribék! Csikorgatta Kazimír a fogait. Rozita még mindig ott reszketett mögötte, és a kabát ujjait húzogatta. Eresz! Mordult rá gorombán, csak nem gondolja ez a hóérlegény, hogy megfutok előne? Egy szabad állampolgára vagyok, nincs rendőri diktatúra? Ebben a pillanatban elaludt a villany. Hogy kioltotta el, az nem derült ki soha. Vak sötét borult a teremre, nők sikoltoztak, valaki ordított. Senki sem hagyhatja el a helyiséget! Ennek ellenére mindenki az ajtók felé tódult. Székek dőltek föl, ütések puffantak, emberek szitkozódtak, aztán újra világos lett. A terem egy feldúlt csatatérhez hasonlított. Elborult székek félretolt, asztalok szétfolyt, italok a parketten. A nők már nem voltak sehol, Rozita sem. A ruhatár körül lármás tömeg tolongott, pincérek igyekeztek kihalászni belőle néhány vendéget, aki a nagy sietségben elfelejtett fizetni. A két detektív egy-egy sarokban lapult, kézben tartott revolverrel, és az üres terem közepén teljesen egyedül ott ült egy magányos széken, térdén hanyagul átvetett lábbal Lubovszky Kazimír nyugodtan, elegánsan, és aranyongyújtójával éppen rágyújtott egy cigarettára. Nos? Kérdezte és körülnézett. Mint egy rendőrautó szirénája sűvített. A két detektív előbújt a sarokból, és a revolverüket zsebrevágva odamentek Kazimírhoz. Nézze, uram! Kezdte el az, amelyik az ökölcsapást kapta. Mi csak a kötelességünket teljesítjük. Azonban, amit ön elkövetett, az hatóság elleni erőszak. Kértem, hogy ne nyúljanak hozzám, felelte Lubovszky Kazimír egy kedves kis mosolyjal a szája körül. Az ilyesmire nagyon kényes vagyok. Azon kívül hogy jönnek hozzá, hogy minden ok nélkül rám törjenek, mint a rablók, és el akarjanak hurcolni. Nem gondolják, hogy ez még magyarázatra szorul? Másik télikabátos, aki hátával a tükröt törte szét, egy papírt vett elő a zsebéből, és oda tartotta Kazimír elé. Tessék elolvasni. Szabályosan kiállított, köröző levél volt Lubovszky Kazimír nevére, aki 22 éves, anyja Beatrice, 192 cm magas, haja fekete, szeme zöldeskék, stb., alatta aláírás és a rendőr főkapitányság bélyegzője. Kazimír elolvasta, és vállat vont. Érdekes, mondta. Azzal leverte cigarettájáról a hamut, hanyagul felállt, ránézett a detektívekre. Ha gondolják, mehetünk. Kíváncsi vagyok, mi sül ki a dologból. Ekkor özönlöttek be a terembe a rendőrök. A rendőrkapitányságról csukott gépkocsin vitték haza Lubovszky Kazimírt a szüleihez. Persze csak másnap reggel. Az éjszakát a fogdában kellett töltse, ezen nem lehetett segíteni. Az apja már nem volt otthon. 7:30 hivatalba ment, mint mindig. Rendőr kísérte be a villába is, és a hivatalos átvételi elismervényt egy darab Lubovszky Kazimír nevű fogolyról Svetka az öreg inas kellett aláírja. Beatrice asszony pongyolában fogadta a fiát a reggeliző asztalka mellett. Még mindig szép asszony volt, alig látszott többnek 30-nál. Csillogó fekete haja, nagy bársonyos fekete szemei érdekes ellentétet képeztek arcának hamvas fehér bőrével. Hol voltál, Kazimír? Kérdezte, és igyekezett szigorúságot erőltetni a hangjába, ami sehogy sem sikerült. Kazimír lehajolt, megcsókolta az anyja kezét, majd egyenesen belenézett a szemébe, és úgy felelte. Razitánál. Az asszony megrándult. Ki az már megint? Táncos nő a Tarka Kolibriben. Beatrice végignézett a fia gyűrött smokingján, szeme hosszasan megpihent az arcán, mintha annak az ismeretlen nőnek a nyomait keresné rajta. Ülj le! Szólt rá röviden. Teát töltött neki, néhány pillanatig csönd volt. Kazimír megköszörült a torkát. Mamika! Csodálatosan szép vagy ma megint, mondta halk, duruzsoló hangon, és elkapva anyja teáskannát tartó kezét, három gyors csókot adott rá. Beatrice ránézett a fiára, szeme egy kicsit megkönnyesedett, aztán elnevette magát. Te csirkefogó! Aztán legalább csinos ez a... Hogy hívják? Meg se közelít téged, mamika. Egy finom kis arculütés volt a válasz, és egy csengő kacagás. Ne szemtelenkedj! Aztán, amíg reggeliztek, el kellett meséljem mindent. Az a gúnyoros humor, amivel Lubovszky Kazimíra maga történeteit előszokta adni, mindig mulattatta az anyját. Most is, bár igyekezett komolyságát megőrizni, magában bent élvezte nagy, haszontalan, szép fia szórakoztató beszédét. Egyszerre csak összehúzta a szemét, mint aki meglát valamit hirtelen. Te! Honnan van neked ez a smokingod? Rozitától kaptam, vallotta be Kazimír. Tudod, abban az egy iskolaruhában mégsem mehettem el vele a Tarka Kolibribe, hiszen megértesz, mamika. De Beatrice most nem nevetett. Homlokára egy éles ránc vésődött, álla megkeskenyedett. Kazimír, tudod, hogy az ilyesmit nem tűröm. Ha te költesz a nőkre, az rendben van. Ha van, miből költsél, de hogy azok költsenek reát, az lehetetlen. Nem érzed, hogy mennyire lehetetlen? Nem, mamika, felelt a fiú őszintén. De Kazimír, nézd, mamika, a szerelem az olyan dolog, hogy ott mindegyik mindent ad, és nem nézi, hogy mit kap a másiktól. A szerelem... Beatrice nem állta meg nevetés nélkül. Remélem, nem akarsz engem kioktatni a szerelemre, az anyádat. Ez nem illik, Kazimír. Mindketten nevettek, és ezzel a téma lezárult. Reggeli után az asszony odament a kis antik íróasztalkához, és pénzt vett ki egy fiókból. Itt van, mondta, ezt adod annak a nőnek, és máskor, ha szükséged van valamire, ne a szeretőtől kéri, hanem az anyádtól. Ez mégis kevésbé ízléstelen. Te vagy a legédesebb asszony a földön, mamika, felelte Kazimír, és megcsókolta az anyját, majd nevetve hozzátette, tiszta vétek, hogy az anyám vagy. Azzal zsebre gyűrte a pénzt, és fütyűrészve kiment a szobából. Beatrice asszony fejcsóválva, de boldogságtól megkönnyesedett szemmel nézett utána az ő egyetlen, haszontalan, szép nagyfia után. Azonban a tarka kolibriben lejátszódott botrány nem maradt nyom nélkül. Rosita délután nagy jelenetet rendezett. Tönkre tetted a karrieremet, visította. Mit gondolnak ezután rólam, hogy olyanokkal járok, akiknek bajuk van a rendőrséggel, a lokálba be sem engednek veled együtt többet? Akkor kénytelen leszel nélkülem menni, jelentette ki Kazimír nyugodtan, majd elővette zsebéből az anyjától kapott pénzt, és letette a fésülködő asztalra. Egyébként köszönettel megadom a tartozásomat. Rosita toporzékolni kezdett. Felkapta a pénzt, és a fiú arcába vágta. Szóval szabadulni akarsz tőlem? Ki akarsz fizetni, mint egy útszéli szajhát? Hát ez a te nagy szerelmed, ez? Nesze, hord el magad és a pénzedet, hord el, hogy ne is lássalak, ne is lássalak, te! Kazimír vállat vont, fölvette a földről a pénzt és zsebre vágta, aztán nyugodt léptekkel elindult az ajtó felé. A leány hisztériás zokogásban tört ki a háta mögött, de ez már nem érdekelte. Meg se fordult. Kiment a lakásból, és betette maga mögött az ajtót. Kint a friss napsütéses téli levegőn mélyet sóhajtott. Megszívta jól a tüdejét, aztán fütyörészve elindult hazafelé. A nap azonban még nem ért véget ezzel. Az apjával csak vacsoránál találkozhatott össze, mert az öreg Lubovszky délben a minisztériumban étkezett. Már a vacsora elején érezni lehetett a levegőben, hogy készül valami. Svetka az öreginas gondterhelt arccal hordta körül a tálat. Egyetlen szó sem esett az asztalnál. Lubovszky Taddeusz csak egy fejbiccentéssel fogadta el fia köszönését, és egész idő alatt sötéten hallgatott. Beatrice asszony olykor lopva egy-egy fájdalmas pillantást vetett Kazimír felé, akit látszólag egyáltalán nem izgatott a komor hangulat. Jó étvágya levet, mint mindig. Asztalbontás után Lubovszky Taddeusz odamordult a fiára. Velem jössz. Azzal megindult a dolgozó szobája felé. Kazimír vállat vont, és egy kérdő pillantást vetett az anyjára. Az asszony sóhajtott, és szép olaszosan ívelt ajkai sírásra görbültek. Menj! Rúgta oda fiának. Várlak utána a szobámban. Taddeusz úr már az ajtóban volt, és nem hallhatta ezeket a szavakat. Kazimír vidáman megvillogtatta anyja felé erős, egészséges fogsorát, ez nála nevetést jelentett. Azzal nyugodt, hosszú lépésekkel megindult az apja után. Lubovszky Taddeusz leült az íróasztalához. Szivardobozból kivett egy sötét brazilt, gondosan lemetszette a végét, aztán intett a fiának. Gyújts rá! Kazimír leült az íróasztal mellett lévő bőrkaros székbe. Lábát kényelmesen átvetette a térdén, és hátradőlt. Köszönöm, nem szoktam szivart szívni, mondta nyugodt, lassú hangon. és elővette a cigaretta tárcáját. Taddeusz úr rágyújtott 3/4-et pöfékelt a szivarból, majd hátradőlt a székén, és komor arccal nézett bele a kékesen gomolygó füstbe. Kedves Kazimír, kezdte el anélkül, hogy a fiára nézett volna, nincs értelme, hogy újra elismételjem neked mindazt, amit annyiszor elmondtam hiába. Ha nem akarsz rám hallgatni, ám te lássad, mire jutsz. Én, mint apád, az írott és íratlan törvények szerint köteles vagyok arról gondoskodni, hogy megfelelő felkészültséggel indulj neki az életnek. Én ennek a kötelességemnek a magam részéről eleget is tettem. Tervem az volt, hogy az érettségi elvégzése után külföldi egyetemekre és utána diplomáciai pályára küldjelek. Hogy ez a terv nem válhatott valóra, az nem az én hibám. Itt egy kis szünetet tartott, de még mindig nem nézett a fiára, majd mélyet cippantott a szivarból, és folytatta. 22 éves vagy, és még az érettségit sem sikerült letenned. Arról nem is beszélek, hogy a mostani eset után nem tudom, hol találnánk még egy iskolát, amelyik befogadna. Inkább itt az ideje, hogy végre szembenézzünk a tényekkel, ahogy férfiakhoz illik, és megbeszéljük a tennivalókat. Kérdezlek tehát, Kazimír, miképpen gondolod el a jövendődet? Kazimír mindezt némán türelemmel és minden megindultság nélkül hallgatta végig, most leverte cigarettájáról a hamut, és felnézett az apjára. Szemük összetalálkozott. Kazimír állotta az apja tekintetét, és egy pillanatra sem fordult félre, amíg beszélt. Kár, kedves papa, hogy ezt, amit most elmondtál, nem mondtad el már 5 évvel ezelőtt. Sőt, hogy mindedig nem voltál hajlandó tudomásul venni, hogy nekem is van valami szavam a magam életét illetően. Én már 5 évvel ezelőtt megmondtam neked, hogy sületlen tanárok okoskodásait hallgatni, és értelmetlen dolgokat bebiflázni, nem nekem való mesterség. Ha a diplomáciai pályához ez kell, akkor nem való nekem a diplomáciai pálya sem. Hát mi akkora neked való pálya, ha szabad megkérdeznem, vágott közbe Taddeusz úr, kissé ingerültem. Azt még nem tudhatom, felelte Kazimír nyugodtan. Ahhoz először meg kell ismernem jobban az életet, egyelőre festészetet akarok tanulni.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A gazdasági és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolaj termékek biztonsági készletéből. Kapitány István erről szóló rendelete csütörtökön jelent meg a magyar közlönyben. Indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. A felszabadított készlet csak hatósági áras üzemanyagként értékesíthető. A felszabadított készletből a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagjai vásárolhatnak, és azt kizárólag a magyarországi töltőállomás hálózatában viszonteladó partnerei magyarországi telephelyi fogadóhely részére értékesíthetik vagy szállíthatják ki Magyarország határain belüli töltőállomáson történő kiskereskedelmi továbbértékesítés vagy végfelhasználás céljából. A felajánlott készletekből legkésőbb június 30-áig lehet vásárolni. A szövetségnek a felszabadított készletei értékesítéséből származó bevételeit a felszabadított készletek visszapótlására kell fordítani, írja a közlemény. Adatvezérelt élelmiszer termelést a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó és mindenek előtt együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, írja az agrarsektor.hu. Mint írják, Bóna Szabolcs szerint az asszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, és bizonyos területeket, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon hasznosítani. Az új tárcavezető a portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélegelők fontosságáról is. Az interjúban Bóna Szabolcs megerősítette, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára Nagy Gábor lesz, és a napokban jelentik be a tárca többi államtitkárát, írja az agrársektor.hu. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje. Akik az adóhivatal által kiajánlott tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket, azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és áfa fizetésre kötelezetteknek május 20-áig mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet, vagy önállóan kell benyújtaniuk a 25 SZIA bevallásukat. Sokaknak van még teendője, mivel eddig 366 ezer egyéni vállalkozó, 127 ezer mezőgazdasági őstermelő és 13 ezer áfa fizetésre kötelezett magánszemély nyújtotta be személyjövedelemadó bevallását, ismertette a NAV. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon, a 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,6%-ra esett vissza, emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve a használtautó.hu. A 2,5-10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5,540 millió forintra emelkedett. A közlemény szerint az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak 11,480,000 forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlag életkora tovább csökkent. Tovább erősödött a 2,5-5 millió forint közötti középkategóriás autók aránya 2,4%-kal, az 5 és 10 millió forint közötti szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott. A meghirdetett autók fele továbbra is benzines volt, áprilisban 55.340 benzines és 48.370 dízel személyautó szerepelt a kínálatban. A hibridek száma elérte az 5500-at, míg elektromos autóból mintegy 5400-at hirdettek a használtautó.hu felületén.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett több-kevesebb napsütésre lehet számítani, majd nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen, akár több hullámban várható záporzivatar. A déli észlelet olykor élénk, néhol erős zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 20 és 25 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, Farkas Dávid vagyok. A stúdióban Kuzmányi István diakónus, a Magyar Kurír és az Újember főszerkesztője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm mind ön, mint pedig a kedves hallgatókat, nézőket.
1: Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az interjú május 14-én csütörtökön a délutáni órákban készül. Leó pápa első évéről beszélgetünk a műsor nagyobb részében. Hogyan lehetne összegezni ezt az egyéves időszakot?
2: Hát úgy, hogy számunkra katolikusoknak, ugye minden pápa, minden szent atya egy biztos pont az életünkben. Tehát ugye mondhatjuk úgy is, hogy Krisztus földi helytartója. De azt gondolom, hogy ha Leó pápára tekintünk, akkor azt mondhatjuk, hogy nem csak számunkra egy biztos pont, hanem a mai világban, amikor annyi minden mozog, és akár, nem tudom, az amerikai elnök úgy dönt, hogy vámot vezet be egyik nap, egy hét múlva visszavonja, és sok minden egyéb példát hozhatnánk, amikor annyi minden mozog, háborúk dúlnak, tehát akár Ukrajnában, akár a Szentföldön, akár Iránban, és ott is úgy tűnik, hogy egyik nap béke lesz, másik nap nem lesz, megint béke, megint nem. Azt látom, hogy nekünk katolikusoknak, de a nem hívő embereknek is, velük beszélgetve, vagy akár nemzetközi sajtót olvasva, óriási jelentőség az, hogy van egy biztos pont, kvázi egy prófétai hang, amely egy olyan üzenetet juttat el mindannyiunk számára, akár konkrétan a társadalmi igazságosság, vagy a béke szempontjából, ami iránymutató tud lenni, és amit ma kimond, azt egy hét múlva nem változtatja meg.
1: Az irányok mennyit változtak a korábbi időszakhoz képest?
2: Katolikus szempontból azt mondom, hogy szinte sem mennyire nem. Tehát, hogy azt nézzük, akár a 20. századi pápáknak megnézzük a történetét, és mondjuk kiemelek egy olyan fontos kérdést, aminek a fejlődése úgymond jelen volt az egyház 20. századi, 21. századi történetével, a halálbüntetés kapcsán. Látjuk azt, hogy II. János Pál már határozottan kimondja, hogy az emberi méltósághoz hozzátartozik, és a mai társadalmi körülményeinkhez, hogy egy ember életét akkor sem lehet elvenni, hogyha nagyon szörnyű dolgot tett. Meg kell adni az utolsó pillanatig az esélyt arra, hogy a jó Isten szava megszólítsa őt akár megtérésre, vagy megbánásra szólítsa. És Ferenc pápával eljutunk odáig, hogy ő beleteszi ezt már a katekizmusba, és legutóbb pont egy amerikai egyetem kérésére küldött egy videóüzenetet, amiben ő tovább erősítette ezt, hogy megkérdőjelezhetetlen már az egyház szempontjából ez. Vagy akár a háborúkra, ha tekintünk, akkor ugyancsak II. János Pálnál azt látjuk, hogy a kuvaiti konfliktus, majd pedig háború kapcsán ugyan nem maga az amerikai elnök, de azért az amerikai adminisztráció hát így lenézően nyilatkozik vele szembe. És ő mégis kiáll amellett, hogy nincs olyan indok, akármennyire jogos indokokat sorolunk fel, ami kapcsán fegyverrel embert lehet ölni, vagy el lehet foglalni egy országot. És ez a tanítás 16. Benedeknél, Ferenc pápánál, és Leó pápánál is kristálytiszta, még akkor is, amikor akár szembe kerül úgy Donald Trump elnökkel, hogy ő nem keresi úgymond a konfliktust, de nem tud egyszerűen mást mondani. És azt látjuk, hogyha felütjük a nemzetközi sajtót, akár Spanyolország, Németország, Nagy-Británia, vagy Magyarország sajtóját, hogy tényleg ez a biztos pont, hogy ő sziklaszilárdan, ő ugyanaz evangélium alapján állva mondja azt, de aki nem jár templomba, vagy nem vallásos, vagy akár nem katolikus, hanem muszlim hitű, vagy bárki, ők is elfogadják és üdvözlik ezt az álláspontját.
1: Mekkora a súlya a pápának így a 21. század második negyedének elején?
2: Hát ugye van ez a régi mondás, ez a sztálini, vagy sztálinnak tulajdonított mondás, hogy hány hadosztály van a pápának. Hát tudnám jelezni, hogy jelenleg is, tehát nulla hadosztálya van a pápának. De mégis ez a, azt tudom mondani, hogy ma még inkább egy olyan világban élünk, amikor tényleg keresjük a biztos kapaszkodó pontokat, hogy legyen valaki, aki mondjuk nem változtatja meg a véleményét. Hogyha barátságokban is ezt keresjük, hogy van egy stabil emberi kapcsolat két ember között, és ugyanezt a nagy dolgokba is keressük. És azt látom, hogy nekünk katolikusoknak talán könnyebb, természetesebb, mondhatjuk, hogy mi ehhez már hozzá vagyunk szokva, hogy a pápa az evangélium tanítása alapján, az egyház tanítása alapján beszél, de azt látni, hogy a mai 2026-ban, amikor mondom, ennyi minden mozog körülöttünk, hogy nem tudjuk, hogy mennyi lesz a benzinára, vagy jó van a Brent olajnak az ára holnap, hogy tényleg kitör-e végre a béke, amikor azt mondják nekünk, hogy fegyverekkel megyünk oda, hogy békét teremtsünk, vagy békét vigyünk, ami abszolút, szerintem a legegyszerűbb ember is azt mondja, hogy ez egy abszurd mondat önmagában, akkor van valaki, aki azt mondja, hogy igen. Tehát azt tudom mondani, hogy míg Ferenc pápa idején azt mondhatjuk, hogy teljesen mediatizált lett Facebook, Instagram, Twitter, vagy X korában, vagy utána TikTok korában a katolikus egyház főnek az élete megnyilatkozásai, ez, ha szabad mondom, még jobban felerősödött azáltal, hogy egy ilyen konfliktusban, amikor ugyanúgy keressük az igaz mondatokat, az egyszerű, nem tudom másképp, normális mondatokat, akkor van valaki, aki ezeket kimondja.
1: Volt olyan megnyilatkozása az elmúlt egy évben, amely különleges volt, vagy különösen is emlékezetes akár önnek?
2: Hát ugye jelen lehettem magán a pápa választáson, ott voltam, amikor kilépett először az erkélyre, május 8-án, 7 óra, valahány perckor, és azok a szavak, amiket ő ott elmondott, pont a béke kapcsán, tehát hogy ő Krisztus békéjét, tehát az evangélium tanítása alapján hirdetett úgymond programot, és három nagyon fontos kifejezést használt a békére. Azt mondta, hogy a béke az lefegyverző. A béke az álhatatos, és a béke az pedig fegyvertelen. És aztán azt látjuk, hogy ez a három motivum, ami a béke kapcsán volt, tehát akár a nemzetközi politikában is egy szikla, szilárd sarokkő lett, és ugyanúgy azt mondja, hogy persze ő neki meg kell tennie, elmondja azokat, ami akár a politikát érinti, de hangsúlyozza most legutóbb Nápolyban is, hogy az ember és az ember közötti kapcsolatban is, amikor valamit szeretnék a másik embertől, odafordulok, akkor az én szándékom abszolút önzetlen kell legyen, lefegyverző, fegyvertelen és álhatatos kell legyek ebben a szándékomban.
1: Volt-e bármiféle meglepetés ebben az elmúlt bő egy évben?
2: Hát óriási meglepetés nem volt, inkább azt mondanám, hogy nagyon sok olyan zizegés volt, akár katolikus oldalon, akár főleg az amerikai katolikus oldalon, hogy vajon hoz-e olyan lényegi változásokat. Gondolok itt arra, hogy Ferenc pápa egy új ritusként határozta meg a régi, az úgymond tridenti szentmisét, vagy liturgia ünneplést, hogy ő biztos akkor az lesz az első tette, hogy ezt kihúzza és visszacsinálja. Nem tette még meg. Tett gesztust, tehát azt mondta, hogy a Szent Péter Bazilikába, ha bár Ferenc pápa idején nem lehetett, vagy úgy döntött az akkori bíboros, hogy nem lehet ilyen típusú, ilyen ritusú misét ünnepelni, de ő most mégis megengedte ezt. A másik dolog, hogy az volt, hogy az is egy nagyon felfokozott dolog volt, hogy Ferenc pápa kinevezte kvázi a vatikáni minisztériumok, mi úgy hívjuk, hogy dikasztériumok élére az első nőt, aki egy nővér, egy apáca, hogy ezt a folyamatot vissza fogja fordítani, mert hogy hát eddig csak püspökök voltak, és persze az egyházi hierarchia csúcsán a püspökök vannak, és hogy nem biztos, hogy ez egy jó irány. Hát ehhez képest ennek a dikasztérium vezetőnek, aki a szerzetes, akiért felel, a titkárát kinevezte, aki ugyancsak nő. Ugye ő megörökölte már ezt a dikasztérium vezetőt, megörökölte a vatikáni kuriális, vagy a vatikáni államnak, a kormányzóságának a vezetője is egy nővér, hogy ezt visszacsinálja, nem csinálta, úgymond vissza. Tehát azt látjuk, hogy jelentős olyan változásokat, amit így akár a katolikus, vagy a nemzetközi médiában megjelentek, azok nem történtek meg, sőt ennek úgymond az ellentétei voltak, hiszen nagyon sokan akár az amerikai katolikusok részéről azt gondolta, hogy tényleg ő valóban egy nyugodt pápa, tehát ő valóban egy meghatározó személyiség, de nem mozogja túl magát, de mégis amikor megszólal, akkor azt olyan erővel teszi, ahogy a neve is mutatja, hogy ő egy oroszlán, tehát mindenki odafigyel rá. És amikor például most virágvasárnap a prédikációjába még Ferenc pápához képest is prófétaibb vagy radikálisabb mondatokat mondott, amikor azt mondta a Szentírás tanítás alapján, hogy aki háborút indít vagy folytat, annak az imádsága nem nyer meghallgatást. Tehát ezt eddig is tudtuk, ezt eddig is így kimertük mondani, de ennyire nyersen, kvázi, vagy ennyire profétikusan ritkán szokott egy pápa fogalmazni.
1: Mennyire célzott Donald Trumpra, és mennyire a világ többi vezetőjére lehetett-e érzékelni?
2: Ugye őt utána erről meg is kérdezték, de ő nem nevesítette, hogy kinek szól. Persze, amikor az amerikai újságíró megkérdezte, Donald Trump kapcsán mondta, direktben nem válaszolt rá, de hát ugye, hogyha mai világban éljük, nagyon jól tudjuk, hogy kik azok, akik háborút indítottak, kik azok, akik háborút folytatnak, és ő ebben kérlelhetetlen. Most épp olvastam, egy amerikai újságíró összeszámolta, hogy valami 400-szor szólalt meg, elhiszem, nem számoltam utána, az biztos, hogy több százszor szólalt meg ebben a kérdésben.
1: Összességében a Donald Trump-al való a sajtó által bemutatott konfliktus, vagy legalábbis nézeteltérések sora mi mindenre vezethetők vissza?
2: Hát egyfelől ugye az elnök is gerjesztette, hiszen ő akár a Truth Social-on, vagy egy rádió interjúban konkrétan olyan, elnézést kérek tőle, csacsiságokat fogalmazott meg, hogy miatta választották meg őt, mert hiszen amerikai származású pápává. Azt mondta, hogy ő nem ért ehhez, ne szóljon bele ezekbe a kérdésekbe, hiszen ez a háború, ez egy indokolt dolog, mert hogy Irán tömegpusztító fegyvereket állít elő és birtokol. És hát ő erre, mikor maga az újságíró rákérdezte, mondta, hogy ő nem tehet mást, mondta Leó pápa, mint hogy továbbra is az evangéliumnak annak az alapján áll, amit mi akár társadalmi tanításként is megélünk, hogy, ahogy említettem már talán korábban, hogy az egy abszurditás, hogy fegyverrel békét viszek valahová. És azt mondja, hogy tehát ilyen nincs. Tehát ez egy önmagunk emberségét adjuk fel, hogyha nem tudjuk megkülönböztetni a háborút a békétől.
1: Az amerikai elnök és a pápa közötti személyiségbeli különbségek is indokolhatják ezt a látszólagos nagy szakadékot?
2: Hát abszolút, hogyha nézzük azt, hogy akár az amerikai elnök saját maga, ugye mondja a kabinetje is naponta Truth Social-on megjelentett rövid üzeneteket, nagyon impulzív, nagyon hamar reagál, hát ennek pont az ellentétje Leó pápa, tehát ő tényleg, ahogy a neve is a Leó mutatja, tehát ő egy olyan oroszlán, amelyik nem a leggyorsabb állat, nem is a legtestesebb állat a világon, de hogyha egyszer kinyitja a száját, ahogy David Attenborough mondja, még 8 kilométer is elhangzik, hát ezt ugye jelképesen mondva, tényleg a pápánk egy nagyon nyugodt, nem elhamarkodott, de mégis, ha megszólal, akkor olyan prófétai, vagy olyan normális hangot tud megütni, ami nem csak számunkra katolikusoknak üdítő, hanem mindenki számára.
1: Nyilván egy pápát nehéz, vagy nem is igazán lehet bírálni, de mennyire elégedett vele a világ, vagy legalábbis a világ katolikusainak közössége?
2: Hát, hogyha ezt ketté vesszük, akkor azt mondani, hogy a katolikusok számára abszolút ugye egy váratlan dolog volt, tehát hogyha amikor készültünk a pápa választásra, most hogyha utólag visszanézünk, akkor azt tudjuk mondani, hogy hát gyönyörű szép íve van, megszületik Amerikában, Chicagóban, aztán Ágoston rendi szerzetes lesz, elmegy 11 évre misszióba Dél-Amerikába, akkor Rómába folytat ugye tanulmányokat, ott lesz rendi vezető, bejárja az egész világot, aztán Ferenc pápával találkozik, Ferenc pápa kinevezi vissza Perúba püspöknek, aztán a legfontosabb egyik minisztérium, amit dikasztériumnak hívunk, annak a vezetője lesz, ami a püspöki kinevezésekért felel, bíboros lesz, és hogy tényleg egyenes az ív. De ezt május 8-án reggel, hiszen délután volt meg a döntés, ott voltam Rómában, számtalan bíborossal is tudtam előzetesen beszélni, számos vatikáni újságírókkal, és hát ez ment át azért az egyházi közvéleménybe, meg a világiba. Senki nem számolt azzal, hogy egyfelől ilyen gyors lesz a választás, és hogy Prevost bíboros lesz az. Tehát aki ma azt állítja, hogy tudja, hát én azon mosolyogni szoktam, mert mondom, abszolút nem volt ilyen hangulat akkor Rómában, hogy Prevost bíborost választják meg. Tehát a katolikus közvélemény, azt tudom mondani, hogy abszolút, ha bár egy meglepetés pápának is nevezhetnénk, amikor kiállt az erkére, nagyon-nagyon kevesen tudtuk akár Magyarországon, hogy ki ő, ha bár pont Ferenc pápa oldalán itt volt, én is ott sorba álltam, egyszer kezet fogadtam, de bevallom őszintén nem figyeltem rá, hogy ki ő tulajdonképpen, mert hogy nem volt benne ebbe a top krémbe, ha szabad így fogalmazom, és azt mondom, hogy hát a világi sajtó meg aztán végképp nem tudott vele, nem foglalkozott vele, tehát pont megnéztük, amikor megválasztották, hogy sem a világi sajtóban, sem a kiemelt egyházi sajtóban ő soha azt megelőzően nem adott például interjút. nem hívták el egy ilyen vezető műsorba, mint akár az Inforádió angol megfelelője, vagy dél-amerikai megfelelője. A Vatikáni Rádió és csak akkor készült vele interjú, amikor a dikasztérium élére került, sem előtte, sem utána, persze azóta már adott interjú.
1: A személyes benyomások alapján milyen az ő személyisége azon túl, amit elmondott az elmúlt percekben?
2: Tehát továbbra is ez a nagyon nyugodt, nagyon megfontolt, de mégis ez nem egy ilyen aludt tejé teszi őt már elnézést a kifejezésért, hanem igenis ott van, nagyon figyeli. Az ő alapvető, szerintem identitását meghatározza az, hogy amikor ő még mielőtt jelentkezik ágostorrendi szerzetesnek, ő matematikát tanul, nagyon rajongunk a matematikáért, és azt végzi el egyetemen. Ugye a testvére el is mondta, hogy kvázi ő az első gamer, mert a kedvenc játéka az, hogy ilyen szókirakózik a telefonján, mobiltelefont használ. Hogyha misézik, akkor látszik, hogy most azt hiszem a reklám miatt nem mondhatom ki a cég nevét, de hogy egy okos óra van a kezén. Tehát, hogy ez a matematikus lét, tehát, hogy a matematikus is alapvetően azért egy megfontolt, de mégis tudja azt, sőt, szerintem ő sokkal előbbre tudja, hogy mik lesznek a következő lépések, és ez meghatározza az életét.
1: Van-e olyan terület, amelyet különösen is sikerült akár fejleszteni, vagy amelyikre különösen is nagy hangsúlyt fordított a korábban tárgyaltakon túl az elmúlt egy évben?
2: Hát ugye a jelen racionalitása az, ami azért meghatározza. Már emlegetett háborúk kapcsán, társadalmi igazságosság kapcsán, de ő talán tovább lépett egyel hangsúlyosabban, mint Ferenc pápa, amit úgy hívunk, hogy az egyházi erkölcs teológiának a holisztikus voltát. Ugye a katolikus szó az egy görög szó, van a kat, és a holosz, tehát hogy az egészre tekint. És például az amerikai katolikus sajtóban nagyon sokszor megjelenik az, hogy katolikusnak lenni az, hogy életvédő vagyok. És őt megkérdezték több alkalommal is már, először egy szeptemberben, tavalyi évben, hogy volt egy úriember, akit ki akart tüntetni a chicagói érsek, amerikai szenátor volt, de ő például támogatta az abortuszt, de egyébként nagyon sok minden jót tett, és ezért ilyen egy emberként ugrott rá az amerikai katolikus vagy katolikus jellegű média, és hogy mi erről a véleménye. A Szent Atya mondta, hogy részleteiben nem ismeri a történetet, de azt nem tudjuk mondani, hogy ha valaki azt mondja, hogy ő abortusz ellenes vagy életpárti, de támogatja a halálbüntetést, akkor azt nem tudjuk mondani, hogy életpárti lenne. Vagy hogyha valaki ugye Amerikában azért nagyon nagy feszültségeket okozott, akár az egyházon belül a latinók megjelenése, illetve a magas száma miatt is, meg hát az egyház tanítása szerint is a bevándorlási politika is annak a kezelése. És erre is azt mondta, hogyha valaki azt mondja, hogy életpárti, elítéli helyesen egyébként az abortuszt, de támogatja a bevándorlási politikát, akkor az nem életpárti. Mármint az amerikai bevándorlási politikát.
1: Az európai bevándorlásra hogyan tekint a pápa?
2: Ugyanezzel az egészre való tekintettel tekint, és talán így az amerikai feszültségek miatt egy picit visszamenőleg jobban megérthetjük Ferenc pápát is, hiszen az ő fejében először, amikor találkozik ezzel a kérdéssel, ő egy egész világegyházat lát. Tehát amikor megnézi, hogy Amerikákba ki vándorol be, illegálisan vagy nem illegálisan, azoknak a több mint kétharmada Hondurászból, Közép-Amerikából, Mexikóból, mind katolikusok. Tehát amikor ő véleményt formál, azért ez is benne van, hogy ő nem csak azt nézi, hogy Európában mi történik. De aztán persze akár Ferenc pápa, akár Leó pápa, amikor rátekint erre a kérdéskörre, akár amikor Törökországban járt, és megnyilvánult ebben a kérdésben, vagy évelején ugye mindig kiadja nem csak a békevilágnapi üzenetét, hanem évközben az elvándorlók, egyszerűbben bevándorlók, migránsok kapcsáni üzenetét, egyértelmű, hogy azt mondja, hogy ők is minden olyan joggal és egyébként kötelességgel rendelkeznek, mivel minden ember rendelkezik, és természetesen minden állam maga eldöntheti, hogy mennyit és milyen módon fogad be, vagy inkulturál ezekből a bevándorló emberekből.
1: Az elmúlt nagyjából egy év, vagy akár nagyobb időtávlatot is vehetünk tapasztalatai alapján, melyek azok a világrészek, melyek azok a kontinensek, akár vagy országok, ahol a leginkább csökken a katolikusok száma, és hol van a leginkább növekedés?
2: Hát ugye ezek a vatikáni adatok alapján nagyon kézenfoghatóak, tehát minden évben a missziók világnapja kapcsán az egyház kiadja a belső statisztikáit, ami ilyen plébániáktól, egyházmegyéktől indul el, és eljut egészen a Vatikánig, ezt egy ilyen vaskos könyvbe és utána nyomtatásba is kiadják. Hát és egyértelműen látszik, hogy Európában a katolikusok száma csökken. De hogyha ránézünk akár Ázsiára, akár főleg Afrikára, akkor azt láthatjuk, hogy meredeken emelkedik a katolikusoknak a száma. Tehát összetekintetben nem mondhatjuk azt, hogy a világon csökkenne a katolikusok száma, de egyértelműen amit demográfiai télnek nevezett akár Ferenc pápa, és ezt megerősítette már kijelentéseiben Leó pápa is, hát ez mind a mai napig jelen van Európában.
1: Vannak olyan országok, ahol drasztikus a változás, akár pozitív, akár negatív irányban? Mondjuk egy 5 éves távlatban, mert gondolom egy év nem feltétlenül
2: jelentett persze, persze. Hát ez egyértelműen látszik a vatikáni statisztikákból, hogy Európában ez egy majdnem azt is mondhatnám, hogy negatív spirál. Tehát, hogy látszik, hogy csökken.
1: Mióta?
2: Mindenhol. Hát ez egy jó kérdés, hogy mióta, az biztos, hogy az elmúlt 20 évben ez egy folyamat. Tehát, hogy nem az, hogy 4 éve elindult, és előtte minden rózsaszín volt. És ezzel szemben áll ugye Afrika, ahol láthatjuk azt, hogy talán 2 évtized alatt a katolikus egyház létszámának akár az 50%-át is elérhetik, akkor a népesedés robbanás van Afrikában, és ezért sem véletlen az, hogy a Szent Atya ugye 3 külföldi úton volt, ugye először Törökországban, Libanonban, aztán volt a monakói hercegségben, és most legutóbb még egy hónapja sincs talán, hogy hazajött a 11 napos afrikai útjáról.
1: A tengeren túlon hogyan változnak az arányok? Akár Észak, akár Dél-Amerikában milyen trendek vannak?
2: Ugye Dél-Amerikában az látható, hogy ott a úgymond a kisegyházak felé elindult, de ez sem ma történt, nem is a tavalyi évben. Tehát van egy tendencia, tehát akár hogyha a futballt nézzük, akkor ott is, ha megnézzük a focistákat, mondjuk 20 évvel ezelőtt a brazil válogatottnak a 99%-a az mind római katolikus volt, ma azt hiszem ez körülbelül a felét ha eléri. Tehát ezek a tendenciák jelen vannak Dél-Amerikában. Észak-Amerikában egyértelműen látszik, hogy az egyháznak úgymond egyre nagyobb jelentős számát adják az úgynevezett latinók, ahogy ott nevezik őket, tehát akik valamikor bevándorlóként megjelentek az Egyesült Államokba, nem feltétlenül csak első generációs családokról beszélünk. Hogyha megnézzük a püspöki kinevezéseket, akkor most legutóbb pont egy olyan püspököt nevezett ki Leó pápa Amerikába egy egyházmegye élére, aki maga is illegális bevándorlóként vagy migránsként érkezett az Egyesült Államokba. Ha megnézzük, akkor most a legfiatalabb püspök, a New York-i egyházmegye segédpüspöke, ő is egy színes bőrű püspök. A püspököknek a többsége ma már egyértelműen, szinte mindenki anyanyelvi szinten beszél spanyol nyelven, hiszen ha lemegyünk a plébániák szintjére, nagyon kevés olyan plébánia van, ahol egy spanyol nyelvű szentmise ne lenne.
1: Melyek azok a stratégiai pontok, amelyek még meghatározzák a pápa tevékenységét, akár stratégiáját, terveit, hogyha ilyen laikusan fogalmazhatunk?
2: Ugye ezt úgy szoktuk mérni, hogy milyen pápai dokumentumok születnek, mert az egyértelműen meghatározza, vagy mutatja azokat az irányokat, ami számára fontosak, mind a mellett, hogy természetesen minden terület fontos egy pápa számára. Az első apostoli buzdítás az szerintem egy meglepetés volt. Tehát, hogy jó magam is, meg a beszélgettemi teológusokkal, vagy akik követik a nemzetközi szinten az egyházi mozgásokat, meg kellett volna tippelnünk az első 3 között, hogy miről fog szólni az első ilyen határozott hangú levele, akkor nem tudtunk volna arra fogadni, hogy a szegénység, vagy ezen belül is a társadalmi igazságosság, gazdasági kérdések lesznek, ami mindennek a vetülete. És ő mégis ezt tette, kiderült közben, hogy Ferenc pápa elkezdett valamit írni, ott hagyott, ahogy ő fogalmazott, Leó pápa, a fiókban talált valamit, azt nem mondta el, hogy ennek a dokumentumnak hány százaléka Ferenc pápa, és hány százaléka Leó pápa, de abban biztosak lehetünk, hogy miután ő ezt úgymond nevére vette, természetesen az ő szándéka szerint jelent meg, ugye ez dilexit, te szerettelek téged, tehát elindul egy nagyon szép teológiai gondolattól, hogy Isten szereti az embert, és eljut oda, hogy van egy olyan társadalmi csoport, még pedig a szegények, akiknek nincsen hangja, akikre senki nem figyel általában, se a politika, sem a társadalom, és az ő hangjuk az nagyon fontos, hogy megjelenjen, és hát ebben egyértelműen látszik, hogy Leó pápa a társadalmi igazságosság révén, akár Monakóba elmegy, a világ leggazdagabb helyére, ott is az egyik fő vonal, ez a társadalmi igazságosság kérdése. A másik, hogy kiadott egy apostoli dokumentumot, ami az oktatásról szól, egy ilyen költői címet adott neki magyar nyelven, ez úgy hangzik, hogy rajzoljuk meg a remény térképeit az oktatásban, ez egy ilyen kicsit ilyen Pilinszkisnek is hat, vagy Vörös Sándorosnak, és ő úgy konkrétan végigmegy az egyház történelme, hogy kik voltak azok a személyek, akár a piaristák alapítója, Kalazanci Szent József, hogy mit tettek ők azért, hogy ma közoktatásról tudjunk beszélni, hiszen előtte nem volt közoktatás, tehát ő fogadja be először a szegény társadalmi rétegből jövő gyermekeket, és elmondja, hogy mi a lényege a katolikus oktatás politikának, a személyes, az embert megszólító, az emberre tekintő és Istenhez vinni akaró, de az államnak is és a társadalomnak is a hasznos egyénét kimunkáló emberképet rajzolja le. És május 15-én, azaz holnap, hogyha jól tudom, akkor fog megjelenni az enciklikája, ugye ez a legmagasabb fokú pápai megnyilatkozás, ami arról fog szólni, hogy ugye pontosan még nem tudjuk, mert még nem jelent meg, de vatikáni források azt mondják, hogy a mesterséges intelligencia lesz az egyik fő csapás irány.
1: Ebben a témában mondott már valami különlegesebbet?
2: Abszolút. Tehát, hogy az első megszólalásától kezdve nagyon-nagyon sokszor. Most, hogyha végigveszem, talán a legutolsó, most a médiával foglalkozó társadalmi nap kapcsán jelent meg most vasárnap egy dokumentuma, amiben pont erről beszél. Arról beszél, hogy Isten a saját arcára és képmására teremti az embert. Hogy mi megismerhettük Jézus Krisztusban, hogy milyen Istennek az arca és mi az a hangja, ami benne van a Szentírásban és az egyház tanításában, és olyan jó, hogy mi ezt szeretjük, ezt hallgatjuk, és nem hamisítjuk meg. És hát ugye rátér arra a területre, hogy bizony, hogyha felütjük a telefonunkat, vagy felcsapjuk a laptopunkat, akkor nagyon sokszor azt látjuk, hogy sokszor már nem tudjuk megkülönböztetni a mesterséges intelligencia által alkotott képek, videókban, hogy mi is annak az embernek az igazi arca, mi is az az igazi hangja, akár konkrétan, akár jelképesen. És azt mondja a pápa, hogy álljunk már meg egy pillanatra, és lépjünk vissza a személyes kapcsolatokba, hiszen amikor én is az ön szemébe nézek, arcára nézek, hallom a hangját, vagy a kedves hallgatók, akkor az egy nagyon egyedi hang, megkülönböztetetlenül szép, és vagy pont az, hogy megkülönbözteti önt egy másik embertől, és ezért is hallgatják sokan a rádiót, és azt mondja a pápa, hogy ezt az egyediséget őrizzük meg, ne engedjük azt, hogy ez bennünket rabul lejtsen, ha bár nagyon nagy a kísértés, nagyon könnyű tényleg bepötyögni bármit a Gemini-ba, és akkor kidobja a végeredményt, de hogy ne mondjunk le egymásról ilyen szempontból. Tehát ez az egyik csapás irány. A másik pedig az, amiről az adás elején beszéltünk, ez a társadalmi igazságosság, a nemzetközi jognak a tekintete. Az embernek az a méltósága, ami mondom, habár eltelt már az emberiség életében több ezer év, de mégis úgy tűnik, hogy ma ezek továbbra is mozgó területek. Tehát, hogy, és megint akár visszatérünk az amerikai elnökhöz, vagy a világpolitikának a porondjára, tehát, hogy úgy tűnik, mintha most ilyen, nem tudok, másképpen fogalom, mintha a kisembernek a kérdései nem lennének akár a politikumnak az előterébe. Pedig azt mondja a pápa, hogy igenis figyelni kell akár a gazdaság területén arra, hogy ez a gazdaság ilyen szempontból, amikor csak a profitot tekinti, úgymond üdvözítő célként, és lemond az emberről, amikor akár a mesterséges intelligencia révén emberek elvesztik, akár szektorokban tömegesen az állásukat, és hogyha nem lesz az embernek kétkezi munkája, akkor sérül akár az az emberi méltósága, ami a hitünk szerint Istentől kaptunk ajándékba, hiszen az ő képére és arcára vagyunk teremtve.
1: A pápai enciklikák hatását miben lehet lemérni, ha le lehet?
2: Hát ez egy hosszú távú folyamat. Tehát itt van egy nagyon fontos kérdés a mai napon, hogy az atom energia kérdése, hát is ennek úgymond mondhatjuk a negatív olvasata, az atomfegyvereknek a kérdése. Hiszen akár Irán kapcsán ugye az az állítás, hogy ők ilyennel már rendelkeznek, vagy nagyon közel állnak hozzá. Hát az egyház nagyon szilárdan most már, hát talán 70 éve megnyilatkozott 23. János tekintetében a Pacem in Terris, akkor volt ugye a Kuba közelében, a Disznóöbölben az úgynevezett atomválság, amikor sokan azt mondják, hogy tényleg csak egy lépésre voltunk attól, hogy elpusztítsuk ezt a szép világot. És akkor mondhatnánk, hogy tényleg ennek a pápának nincsenek hadosztályai, 23. Jánosra is gondolva, de mégis leírta azt, hogy az egyház tanítása szerint ez az irány nem jó. Ez az irány nem jó, hogy eljutunk arra a pontra, hogy tényleg egy gomnyomásra jutunk attól, hogy nem csak az, hogy a másik embert megsemmisítjük, nem csak az, hogy átlépünk a másik emberen, hanem akkor ez az egész mindenség, amiben élünk, elpusztul. És ez így szépen-szépen végigmegy az egyház tanításán, ön persze vannak kiemelkedő pontok, akár amikor az már emlékeztetett kuvaiti válság kapcsán II. János Pál megszólal, később az iraki válság kapcsán 16. Benedek pápa, később a szíriai válság kapcsán Ferenc pápa, ahol ugyancsak megint előjönnek azok, hogy tömegpusztító fegyverekkel rendelkeznek, vagy sem. Ugye utólag kiderült, hogy nem. Most ugye megint ez a kérdés, és egyértelműen látszik ez a gyönyörű, szép ív, hogy lehet, hogy abban az egy pillanatban nem mindenki hallgatott rá, lehet, hogy ma, ha kimegyek az utcára, vagy a templomokba, nem tudják elmondani, hogy a pápának volt egy ilyen enciklikája, de mégis ennek a hatása, ez kézzel fogható, és mondom, nem csak katolikusok, hanem nem katolikusok révén, ha felütöm bármely médiaterméket, látom, hogy címoldalon hozza azt, hogy a pápa akár ebben a kérdésben mit mondott.
1: Mennyi idő alatt ítélhető meg, vagy milyen távolságban, milyen időtávban ítélhető meg egy-egy pápa tevékenysége?
2: Hát ugye a történészek szokták mondani, hogy minél jobban távolodunk ugye a jelentől, annál objektívebb ítéletet tudunk alkotni. Tehát ugye a jelenben sokszor nehéz ítéletet mondanunk, de én azt tudom mondani, hogy amikor tényleg azt tapasztaljuk, hogy a pápa olyasmiket, olyan általános, mondhatnám bagatell igazságokat is kimond, ami úgy tűnik, hogy ma már nem természetes. Tehát akár, hogy a férfi férfi, a nő nő, hogy fegyverrel nem lehet békét csinálni, és folytathatnánk a sort, akkor egyértelműen visszatükröződik a hallgatóban, az olvasóban az, hogy ez egy jó irány lehet. És akkor persze lehet kezdeni vitatkozni, akár a halálbüntetés kérdésében. Tehát amikor először még II. János Pál, vagy akár az elődjei ebben a kérdésben megnyilatkoztak, akkor olybá tűnt, hogy nem a győztes oldalon vannak, vagy akár a háború tekintetében nem a győztes oldalán van úgymond az egyházi megnyilatkozás, de mégis az évtizedek során eljutottunk oda, hogy mondhatnám úgy is, hogy a pápának lett igaza.
1: Friss hír, hogy távozik Magyarország apostoli nunciusa. Michael Lesbenek, ugye a pápa döntése alapján Argentínában folytatja majd. Mekkora volt az ő hatása ebben az itt töltött 4 évben, és mennyire meglepetés, hogy most távoznia kell?
2: Kezdeném a, nevezzük úgy a bulvárosabb részével, tehát már nagyon sok telefont kaptam, mint főszerkesztő, hogy mi történt, hát mindig mondtam, hogy nézzék meg akár a Vatikán, akár a püspöki konferenciának a közleményét. Az ő mandátuma, ugye világiasan úgy mondjuk, hogy ő egy nagykövet, a nuncius, és az is tulajdonképpen de facto, tehát mindegyiknek van egy megbízatása, és ez a megbízatás most a végéhez közeledett, és hát ezért döntött úgy a Szent Atya. Sokan mondták, hogy biztos nem lehet, hogy valami rossz.

0: közös történet vagy emlék, nyilván a pápa látogatás az mindenképpen kiemelendő, de akár azon túl hozzá.
1: Mármint a pápához, vagy a nuncióshoz?
0: A nuncióshoz, a most távozó nuncióshoz.
1: A személyes élményem. Az, hogy például ahányszor csak találkozunk, én azt vettem észre, hogy, hogy ő a hivatali diplomatikus mondataink kívül őt tényleg érdekli az, hogy, és megköszönte mindig, hogy mi vagyunk a pápának a magyar hangja Magyarországon, hogy mindig hűséggel lefordítjuk a legfontosabb beszédeit, interjúit, és igyekszünk nem csak a katolikusok számára, hanem aki akár médiafelületeken keresztül, az Inforádió is már tett ilyet, hogy megosztott, vagy tőlünk idézett valamit, hogy így el tud jutni a pápa hangja. És ez mindig jó leső érzés volt, hogy ahányszor találkoztam vele, ezt mindig megköszönte.
0: Mi alapján dőlhet el, hogy ki lehet az utódja?
1: Hát ugye a nunciusi testület az szinte azonos, azon túl, hogy ők felszentelt püspökök, és megkapják általában az érseki rangot. Nem lehet tudni, tehát most én tippelni sem mernék. Ugye ez egy nagyon nagy számú, tehát szinte a világ valamennyi országában jelenlévő és azzal diplomáciai kapcsolatot tartó nagy követi hálózatról beszélünk. És hát azt látjuk, hogyha végignézünk egy klasszikus nunciusi életpályát, hogy mindenki kezd, mint egy nagykövetségen, első titkár, meg kis titkár, nagy titkár, első beosztott, és akkor utána lesz belőle nuncius, és általában nagyon jól figyel arra a szentszék, hogy egy ilyen iskolába küldi, hogy kezd általában Afrikában, Ázsiában, és így szépen lépeget előre a ranglétre.
0: Itthon a katolikus egyház előtt melyek a legfontosabb kihívások a következő időszakra?
1: Hát ugyanazok, amiket a pápa is megfogalmaz. Tehát akár a társadalmi igazságosság, legyen ez szociális terület, legyen ez oktatási terület, legyen ez a család területe, és az abban való akár együttműködés természetesen a magyar állammal, természetesen a szentszékkel való kapcsolat, az mondhatnám úgy is, hogy természetes.
0: A kormányváltás után van-e valamiféle plusz teendő?
1: Én azt látom, hogy olyan jellegű plusz teendő nincs, de mindig van helye a megújulásnak, tehát mindig van helye annak, hogy megnézzük, hogy mit tettünk együtt, hogyan működött együtt. Az egyháznak van egy gazdag tapasztalata, hiszen nem 10 éve alakult, nem 20 éve, nem 2 napja alakult, tehát mindezekre a tapasztalatokra, jó módszerekre rá tud tekinteni, de abban biztos lehetek, hogy ismerve akár a püspökeinket, akár az egyházi vezető embereket, legyenek szerzetesrendi elöljárók, mindenki jó szándékkal és a partnerség jegyében közelít a másik felé.
0: Hogy látja egyébként, van-e szükség valamiféle finom hangolásra, akár a politika és az egyház kapcsolatában? Voltak azért kritikák ezen a területen, nem feltétlenül csak a katolikus egyházzal, hogy miként kapcsolódott az előző időszak vezetéséhez?
1: Az biztos, hogy ez egy nagyon összetett és nagyon nehéz kérdés, hiszen ha azt nézzük, hogy akár az oktatási intézményekben, a szociális területen az egyháznak az a felelősségvállalása, amint megtett, és véleményem szerint ezt jól tette meg, tehát akár az oktatási intézményekben, szociális területen és egyéb területen, ott természetesen nagyon jó szakmai munka folyik, de hogyha ezt már a felek közötti kapcsolatra tekintünk, akkor biztos vagyok benne, hogy mindig lehet jobban csinálni valamit, és ezen a területen, tehát a megújulásra mindig szükség van.
0: Itthon összességében még milyen változásokat lát? Így akár a következő évekre, tudván persze azt, hogy nem feltétlenül önnek kell megmondania, hogy milyen lesz az új irányvonal, de milyen területeken lát lehetséges változásokat?
1: Hogyha nagyon egyszerűen fogalmaznék, akkor azt mondhatnám, hogy új irányvonal biztos nem lesz, mert ugyanúgy, ahogy a pápánál említettem, tehát az egyház tanítása az nem változik. Az is, tehát van olyan, hogy van egy terület, ahol a hangsúlyok elkezdenek mélyülni, akár a ugye már említett halálbüntetés kérdése, de ugye ez például Magyarországon abszolút nem vita téma, hiszen már elég rég jelen van ez a kérdés. De abban biztos vagyok, hogy az a szakmai munka, tehát például hadd említsek egy konkrét nevet, ugye felmerült, hogy Rubovszky Rita lehet az oktatási miniszter, aki az egész egyházon belül, és nem csak az egyházon belül, hanem azon kívül is egy nem csak jó szaktekintély, hanem emberileg is egy elismert teljesítmény van mögötte. Végül nem őt kérték fel. A püspöki konferencia viszont felkérte nem is olyan rég arra, hogy ő legyen az oktatási kvázi fő tanácsadó.

0: most is, amikor itt ülök önöknél, pont véget ért egy ilyen ülés. Tehát az a gazdag szakmai tapasztalat, ami akár a Rita személyében, de ugye hát azon túl, hogy ő egyetemet végzett, fenntartói intézményt vezet egyebet, egy olyan stáb van mögötte, iskolaigazgatók, amik Magyarország nem csak legnevesebb, de olyan szempontból legjobb gimnáziumja is, amelyek tudnak olyan gazdagító szempontot mondani, ami eddig is, akár a kommunizmus éveiben tudott gazdagító lenni a magyar társadalom számára, 5 éves gazdagító tudott lenni, és bízunk benne, hogy holnap is gazdagító tud lenni.
1: Az egyháztagok tagjainak számában van-e valamiféle célkitűzés, elvárás, remény így a következő évekre?
0: Hát, hogyha nagyon konkrét szeretnék lenni, akkor hadd hozzak ide egy példát. Tehát a Ferences rendem is olyan rég jelentette be, és nem csinált ebből titkot. Tehát Balogh Piusz tartományfőnök nagyon szívhez szóló levelet küldött a gyöngyösi Ferences plébánia közösségeknek, hogy, és leírja nagyon szépen, hogy ezelőtt 20 évvel hogy nézett ki a Ferences rend, számát tekintve sokkal többen voltak, ma pedig sokkal kevesebben voltak. És ma meg kellett hozni azt a fájdalmas döntést, hogy azt a rendházat, ahol történelmileg nagyon hosszú évszázadok óta jelen van a Ferences rend, úgy nem tudja már ellátni, hogy a plébániai szolgálatot, azaz a vasárnapi misét, a keresztelést és az esketést ott helyben lakóan egy Ferences megoldja. Ez nem azt jelenti, hogy az autista intézményt, autistákkal foglalkozó intézményt vagy a Ferences könyvtárat úgymond a jelenlétet feladják, de fizikailag állandóan nem fog tudni 3-4 Ferences ott lakni. Mondhatnánk, hogy ez egy tragédia, de azt mondhatjuk, hogy az a fajta lelkület, tehát nem egy végleges bezárásról szólunk, nem arról szól a történet, hogy a Ferences jelenlét megszűnik Gyöngyösön, de nem tud maga a Ferences rend se túllépni azon, hogy nem lettek többen, sőt, az elmúlt 20-30 évben. És persze azt tudom mondani, hogy belülről látva a Ferences rend, a Ferencesek, de ezt kitágíthatjuk akár a Magyar Egyházra, egyértelműen mindent megtesz legjobb lelkiismerete szerint, hogy azt az evangéliumi jó hírt, hogy az Isten szeret bennünket, és ezt szeretnénk elvinni a másik emberhez, legyen szociális terület, oktatás, vagy egy plébánia terület, ebben folyamatosan szeretnénk megújulni, és bizakodunk benne, hogy ennek lesz olyan hatása is, hogy numerikusan is azt tudjuk mondani, hogy elindul egy prosperálás.
1: Ami Erdő Péter bíborost illeti, az ő tartós egészségügyi ellátása, hogyan kezelhető, hogyan kezeli ezt a katolikus egyház?
0: Hát én azt tudom mondani, hogy arról biztos tudásom van, illetve én is a főegyház megyének a diákonusa vagyok, tehát benne vagyok abban a szervezeti működésben, amiben úgymond a főpásztorom, a vezetőm Erdő Péter bíboros, hogy ő teljesen el tudja és el tudta látni a feladatát. Tehát nem merült fel az a kérdés, hogy ő részlegesen, vagy közepesen, vagy nem tudom, 10%-ig nem képes döntéseket hozni, mert erre megvannak a megfelelő egyházi protokollok, amik, ahogy az állam esetében mondjuk, hogy fékek vannak beépítve a rendszerbe, hogyha valaki akár egészségénél fogva akadályoztatva van. És azt látjuk, hogy ő el tudja látni, vasárnap is pont tudtam vele beszélni telefonon, köszönjük szépen, jól van, de hát ugye ő is emberként benne van egy olyan folyamatban, amikor a gyógyulás folyamata, most már ugyan úgy tűnik, hogy a vége felé tart ez a folyamat, és ebben ő nagyon hálásan köszöni mindenkinek a rágondolását, a pozitív rágondolását, az imáját, tehát hogy ez valóban be fog következni, és hamarosan ugyanúgy, ahogy 1,5 évvel ezelőtt láttuk őt misézni, megjelenni iskolákban, szociális intézményekben, akár a Vatikánban, tehát ugyanúgy ez folytatódni fog.
1: Mekkora az esélye annak, hogy akár mondjuk a következő években Leó pápa Magyarországra jöjjön, vagy térjen vissza immár pápaként?
0: Hát ugye magyarként, katolikusként azt tudom mondani, hogy én ennek nagyon szurkolok. Az biztos, hogy a világon kevés olyan ország volt, ahol az elmúlt, nem tudom, 20-30 évben ennyi szer járt volna. Szentatya, tényleg nem tudom, Görögország vagy Olaszország, egy-két kivétel van, ami hasonlóan gazdag látogatásokban. Sajnos a történelmi tapasztalat az mutatja, de ez nem zárja ki annak a lehetőségét természetesen, hogy valószínűleg, amikor a pápa azért következő úti célokat keres, akkor ilyen szempontból nem biztos, hogy az első helyen leszünk, de bízunk benne, hogy ezért nem kerülünk rá arról a térképről. De biztosan látjuk, hogy olyan országokban, hiszen most afrikai látogatása során is választott ki olyan országot, ahol korábban nem járt még Szentatya. Akár a monakói hercegség is ebből a szempontból egy üdítő kivétel volt. De természetesen, hogyha vannak olyan aktuális helyzetek, események, az első apostoli útja Törökországba ment, ott az 1700-as hitvallásnak az évfordulója az adva volt, Ferenc pápa már jelezte, hogy szeretne elmenni, és hát ugye, ami egyértelműen látszott, a szentföldi helyzet, ami mind a mai napig ugye megoldatlan, egyértelmű volt, hogy habár óriási a biztonsági kockázat, de mégis elment a keresztény közösséghez.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm én is.
1: Önök az elmúlt nagyjából 50 percben Kuzmány István diakónust, a Magyar Kurír és az Újember főszerkesztőjét hallották itt az Arénában. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Manda vagyok. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermék készlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek pénteken azt mondta, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Az elnök hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyag mennyiség egy időre megint elég az ország működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag időt kapnak arra, hogy véglegesen rendezzék a problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett, hogy a pillanatnyi jogi környezetben a most felszabadított mennyiség nélkül a benzinkutaknak árrés nélkül kellene működniük. Gépész László rámutatott, amíg ez a felszabadított üzemanyag mennyiség kitart, addig van idő arra, hogy valamilyen jobb működési rendszer találjanak ki és vezessenek be. A gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön rendelte el 150 millió liter 95-ös kísérleti oktán számú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Kapitány István indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. Gyermekközpontú partnerségre épülő adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A politikus közölte, megkezdődött az oktatási és gyermekügyi minisztérium feladatainak átadás átvétele, az újonnan felálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. Ezzel elindult az a munka, amelynek célja, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon, írta Lannert Judit hozzátéve, a minisztérium felállítása, az ágazati feladatok átvétele és a legfontosabb ügyek áttekintése pontosságot igénylő komoly feladat, nem egyik napról a másikra születnek tartós eredmények, de az első lépéseket megtettük, fogalmazott Lannert Judit. A nők aránya 27,1%-ra nőtt a parlamentben, mutatott rá az országgyűlés elnöke Facebook bejegyzésében. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmaz, az új parlament már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát tekintve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, most körülbelül a 90. helyre ugrott előre. Az országgyűlés elnöke hangsúlyozza, ezzel még a 33,6%-os uniós átlag alatt vannak, de remélik, hogy példával tudnak szolgálni a jövőbeli intenzívebb női politikai szerepvállaláshoz. Forsthoffer Ágnes bejegyzése végén érdekességként említette, hogy az Egyesült Arab Emírségek 50%-os női részvételt ír elő a saját parlamentjében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5.600.000 adózónak készített személyi jövedelemadó bevallási tervezetet, közülük több mint 300.000 adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet közleményében az adóhivatal. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a tárhelyére, aki pedig papíron, az a postai címére kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezésére álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. A NAV beszámolt arról is, hogy több mint 220.000-en kezdték már el szerkeszteni bevallásukat, de még nem véglegesítették. Lényeges, hogy május 20-áig az érintettek befejezzék a módosítást, kiegészítést. Ha ezt elmulasztják, akkor a magánszemélyeknek május 20-án éjfélkor a NAV által kiajánlott tervezet lesz az érvényes SZIA bevallásuk.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett több-kevesebb napsütésre lehet számítani, majd nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen, akár több hullámban várható záporzivatar. A déli észlelet olykor élénk, néhol erős zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 20 és 25 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 30 éves a nagydobronyi irgalmas szamaritánus református gyermekotthon.
2: Nálunk abban az időben Kárpátalján nem működik olyan, mint szociális intézmény. Tehát a sérült gyerek az vagy ott marad a kórházba és agonizálódik egy-egy kis ágyba, vagy elkerül pszichiátriára, ahol tudjuk milyenek voltak akkor a körülmények állami intézet lévén, de igazából szociális intézmény nincs. És akkor derül fény arra, hogy ezeket a gyermekeket, akik így a kórházak osztályain éldegélnek rácsos ágyakba, ezeket össze kellene gyűjteni és ezeket el kellene látni.
1: Lelkészbeiktató ünnepi istentisztelet Szikszón.
3: Egy olyan igét hoztam köszöntésképpen, ami tulajdonképpen a mi önazonosságunk, lelkipásztori önazonosságunk lényegét adja Pál apostoltól, a korintusiakhoz írott első levél 4. rész első 2 versét, amely így hangzik: úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit, Isten titkainak sáfárait, és a sáfároktól pedig azt követeltetik meg, hogy hűségesnek bizonyuljanak. A beiktatás egy bizalomról szól. Bizalommal fogadta az egyházkerület, az egyházmegye, a gyülekezet, és úgy gondoljuk, hogy Isten is bizalommal bízza rá a lelkipásztorra.
1: Interjú Kovács Ágnes pszichiáterrel.
4: A mai napig azt gondolom, hogy ez egy ilyen ciklikusan ismétlődő dolog, hogy menekülünk Isten elől, aztán ránk talál, aztán kezdünk, vagy nem kezdünk valamit azzal a feladattal, amit ránk bíz, aztán számon kérjük, aztán kiábrándulunk, újra menekülünk, újra ránk talál, tehát hogy nem csak naponkénti harc, hanem nyilván, ahogy mondtam, ez egy ilyen ismétlődő, legalábbis a magam életére nézve ez így egy mókuskerék, ahol egyrészt szaladnék, menekülnék, és mégis a folytonos megragadottságom is jelen van, úgyhogy nem tudok, meg remélem nem is akarok már úgy szabadulni Isten markából.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Fennállásának 30. évfordulóját ünnepli Nagydobronyban az Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon. A feladatát tekintve Kárpátalján egyedülálló egyházi szociális intézményt 1995-ben egy holland segélyszervezet hozta létre azzal a céllal, hogy fogyatékkal élő lánygyermekeket lásson el. A 3 évtized alatt sok minden történt. Az otthon nem csupán árva, illetve családjukból kiemelt lánygyermekekről gondoskodik, hanem az alapítók eredeti szándékai szerint a 18. életévüket betöltött fogyatékkal élőknek is otthont ad, és 2024. szeptemberétől fiúkat is befogad, mivel az utóbbi években felszámolják az állami árvaházakat Kárpátalján. Jelenleg 170 fő él a gyermekotthonban, köztük 30 fiú. Erről Katko Andreával, az intézmény vezetőjével beszélgetünk.
2: A gyermekotthon tulajdonképpen ugyan a kategóriába esik, amikor elindulnak a református egyházkerület működni a rendszerváltás után, akkor kezdenek a református iskolák is, református gimnáziumok beindulni, újraélednek a gyülekezetek, elindul a hitoktatás. Valahogy ebben az egész újraéledésbe, amikor elkezdenek a külföldi kapcsolatok kialakulni, nagyon hamar érkezik Nagydobronyba egy, először 89-ben, aztán majd a 90-es évek elején rendszeresen, egy holland, több holland csapat is, és az egyik egy iskolaigazgató, Péter van Triel, meglátogat kórházakat. A kórházakat, amikor meglátogatják, szeretnének segíteni, és ellátogatnak gyerekkórházakba is, az Isten kegyelméből pont egy gyerekorvosi általi kapcsolat miatt, akkor kialakul számukra az az alternatíva, az a kép, hogy ezek a gyerekek, akik sérültek, nincsenek ellátva. Nálunk abban az időben Kárpátalján nem működik olyan, mint szociális intézmény. Tehát a sérült gyerek az vagy ott marad a kórházba és agonizálódik egy-egy kis ágyba, vagy elkerül pszichiátriára, ahol tudjuk, milyenek voltak akkor a körülmények állami intézet lévén, de igazából szociális intézmény nincs. És akkor derül fény arra, hogy ezeket a gyermekeket, akik így a kórházak osztályain éldegélnek, rácsos ágyakba, ezeket össze kellene gyűjteni, és ezeket el kellene látni. Addigra már ez a holland alapítvány, a Stichting Hulp Oost-Európa elindít egy fogyatékos otthont Nyíregyházán, Magdaléneum névvel, mai napig működnek, és ennek a mintájára egy fogyatékos leány otthonnak az indulása a téma, a történet, ehhez megszerzik a szükséges engedélyeket, és elkezdődik az építkezés, 93-ban teljes mértékben már áll, megvan az alap, és 95. december 5-én a teljes épület átadásra kerül. És innentől már nagyon rövid a történet, megindul a gyermekotthon, és 96. február 6-án az első két lakó, nevezetesen Barkasz Judit és Lőrinc Anita, az egyik ők Ungvári, akkor kislánya, másik Beregszenzi, bekerülnek a gyermekotthonba, és ők alszanak ott igazából először, aztán pedig Szolyváról az állami otthonban lévő gyerekeket, meg a különböző kórházakból, főleg a megyei, Munkácsi megyei gyermekkórházból, a neurológián ott lévő gyermekeket hozzák be, és akkor 12 fővel már a tavasz be is indul, aztán nagyon gyorsan ez ilyen növekedni kezd ez a szám. Az első két lakóról annyit, hogy Barkasz Judit súlyos diagnózisokkal, izomsorvadással van már addigra diagnosztizálva, és van egy lejárati dátuma is a betegségé miatt. Most elmúlt 30 éves, jelenleg is az otthonban él. Ez Isten kegyelme. Lőrinc Anita, beregszázi születésű, sok gyerekes családból, vízfejűség diagnózissal, róla kiderül utóbb, hogy teljesen egészséges, és jelenleg Budapesten él és dolgozik. Ezt azért mondtam el, mert a többi példa is ilyen. Amikor eljönnek a sérült gyerekek, azoknak vagy van diagnózisuk, vagy nagyon korán kapnak diagnózist. De miért sérült? Van, akinek vele született rendellenessége van, van, aki viszont csak hátrányos helyzetű, és teljesen az elhanyagolás olyan állapotában van, hogy mozgásszervi problémái is vannak sok esetben. Miért van mozgásszervi problémája egy 4 évesnek? Ezek ugye 3-4 éves gyerekek, akik így első körbe érkeznek. Nyilván, hogyha egy rácsos ágyba laknak 4-5-en, azok sem beszélni, se járni nem tanulnak meg. Hip-hop, eltelt az első néhány év, kinő két generáció, az egyiket kompletten be lehet iskoláztatni. Gyermek otthon kap egy ilyen kis történetet. Addig ugye el voltak otthon, a nővérek voltak az első nevelőnők, pedagógusok is már megjelentek, mert mégiscsak mindenki el tud sajátítani minimálisan írást-olvasást, de kiderült, hogy ez nem ilyen egyszerű lesz, hanem ezek iskolás gyerekek. És hogyha iskolás gyerekek, akkor ez nem sérült otthon kezdett lenni, hanem egy ilyen vegyes történet. Aztán egyre többen jöttek már szülők részéről is, szülők részéről a megkeresések, akinek ilyen fogyatékos gyerekei voltak, hogy egy idéglenes ellátást biztosítson az mellett, amit az addigi rendszer már orvosokon keresztül, vagy gyülekezeteken keresztül adtak úgynevezett talajt embereket ezekre a gyermekotthonos helyekre, de a gyermekotthon elkezdett bővülni. És egy ponton becsatlakozott az egész történetünkbe a megyei gyámhatóság. A megyei gyámhatóság az megértette, legalábbis elfogadta, hogy van egy ilyen intézmény, eleinte kicsit nehezen értették meg mi is gyermekotthon is nehezen értette meg, hogy előbb-utóbb át kell állni egy klasszikus gyermekotthonnál. Azért használom jó magam is sokszor ezt a szót, mert ez egy nagyon nagy átalakulás, csak olyan lassan történt az első 20 év után, hogy nem vettük észre, hogy mi már egy klasszikus gyermekotthon vagyunk. Jelenleg úgyis funkcionálunk, hogy gyereket hoznak az utcáról, helyekről, mi magunk megyünk helyszínre, akár hogyha a kriminológiai bűncselekmény történik, tehát teljesen klasszikus módon működünk. Azelőtt viszont valóban egy ilyen sérült otthonként működött minden. Aztán több korszakot meg lehet különböztetni az otthon életében, ahogy több generáció, most a 9. generáció növi ki magát. Ez azt jelenti, hogy egy generáció az általában 2-2,5-3 évet ölel fel, attól függően hányan kezdik az első osztályt, ugye most már az oktatásra vagyunk inkább kihegyezve, de folyamatosan a sérülteket is visszük magunkkal. Most 4 fő funkciót látunk el, hogyha mostanról kell beszéljünk, ahhoz képest, hogy egy 40 fős sérült leány otthon indul 96-ba. Jelenleg egy Kárpátia legnagyobb gyermek otthona vagyunk, ami 4 fő funkciót lát el. Az első a rászoruló gyerekek ellátása, tehát az árva gyerekek ellátása, egészségügyi, oktatási, nevelési, lelki ellátása. A második a kamaszok rehabilitálása, ami az egyik legnehezebb és legösszetettebb probléma. Van gyerek, aki idősebb korba, tehát 12-13 éves korba kerül be, az már egy teljesen másik ellátást igényel, mint egy kisebb gyerek. Ott nagyon fontos egy alapot, egy szocializálódást bennük kialakítani, ami sokkal nehezebb nyilván, mint egy kisgyereknél, mert már neki egy kiforrott, nagyjából kiforrott karaktere van. A másik dolog, ami nagyon nehéz, sok esetben ők traumatizáltak. Minden gyerekünkről elmondjuk, hogy trauma túlélői vagy elszenvedői lévén nem családba élnek, de a kamaszoknál ez a trauma ez általában halmozódik, vagy hatványozódik. És mivel sok a bűncselekmény áldozata, ez egy másik külön kategóriát igényel, ugye, akik valamilyen sérülést, lelkisérülést, meg testi sérülést is éltek át. A harmadik az utógondozás. Egyedülállóként sikerült egy utógondozó otthont létrehozni, ne úgy képzeljük el, mint egy külön intézmény, de az intézményen belül felnövekedő nemzedéknek van lehetősége egy kiugrási pontra. 18 évesen nem kell elhagyni az intézményt, addig maradhatnak, ameddig biztonságos hátteret, úgynevezett élhető körülményt nem találnak, vagy mi nem találunk a számukra. Legyen az adott esetben egy fiatal érettségizett, aki szeretne tovább tanulni. A kollégium az általában adott, viszont valahová haza kell menni. Valakinek ezt finanszírozni kell, ott kell lenni a háttérbe, és az utógondozás ez nagyon fontos, mert azáltal, hogy nem csak az iskolát fejezi be nálunk, hanem fiatal felnőttként is van egy biztos háttere, ez iszonyatosan sok erőt ad nekik, és akkor már diplomával a kezükbe, vagy szakmával a kezükbe, vagy valamiféle elképzeléssel a kezükbe tudnak tovább lépni. Általában ezek a legrövidebb korszakok, mert azért 21-23 évesen, max. 25 évesen azért ők tovább lépnek, de néha ez a 4-5 év, ez a legfontosabb az életükbe. Meg egyébként sem hisszük, hogy 18 évesen egy leánygyermeket, ugye a leánygyerekekről beszélünk, mert leány otthonként indultunk, ezeket a leánygyermekeket csak úgy ki lehet tenni az utcára, ez elképzelhetetlen. A negyedik pedig a sérültek. Az a kontingens, aki megérkezik 30 évvel ezelőtt, vagy a 30 év alatt, és felnőtté válik, nekik az ő számukra egyáltalán nincsen lehetőség kilépni. Ezért is van egy szeretet otthon része magának a gyermek otthonnak, mivel elképzelhetetlen, ők önmagukat ellátni nem tudják, tehát ellátásra szorulnak, gondoskodásra szorulnak, viszont biztonságos helyen élnek, számukra ismerős helyen, és ezáltal az életminőségüket valamelyest tudjuk javítani, mindaddig a pontig, ameddig az úr azt mondja, hogy eddig tartott a történet, de hála az Istennek ez is nagyon jól működik.
5: A háború teljesen új helyzetet hozott, eddig se volt egyszerű a szolgálat, de hirtelen más helyzetben találtátok magatokat, megjelentek. Arányában véve nagyon sokan, akik ugyanígy nálatok lettek elhelyezve.
2: Igen, a háborúból mi a szociális helyzetnek a romlását és a gazdasági helyzetnek a romlásának a következményeit éljük meg. Amikor kitört a háború, persze nyilván nekünk is volt lehetőségünk evakuálni, de ezt nem kellett, hála az úrnak megtegyük. Viszont azt megértettük, hogy változni fog minden, mindenki megértette. Akkor kértük ismerőseinket, vagy kértünk lehetőséget arra, hogy nem igazán tudnánk bevállalni háborús területről gyereket, de viszont ha szükség van ránk Kárpátalján, akkor kicsit szabadabban tudunk felvállalni gyereket, vagy többet tudunk elhozni. Nem is kellett háborús területről gyereket elvállalnunk. Van Kárpátalján annyi, hogy rengeteg. És 24-ben folyamatosan érkeztek. Tehát a 70 fő 80-nal, 76-tól 80-ig kezdtük a háborút, aztán már valahogy nagyon hamar 100 lett, aztán lett úgy már 110 is, és 24. szeptember 18-án egy átlagos napot írunk, elindultunk három kislányért Perecsenybe, súlyos alkoholista szülők vannak, két kislány sérült, és a gyámhatóság elvette a szülőktől, mi meg elmentük értük, és visszafelé az úton megkezdtek telefonálni, hogy egyik gyámhatóság, másik bátyúba, megye internátusba van gyerekük, hozzuk már át, mert ott nem maradhatnak. Hát gondoltuk, hogy tipikus történet, ugye ott határidők vannak, hogy meddig maradhat egy gyerek állami internátusba. Aztán másik gyámhatóság is telefonált, kezdett egy kicsit furi lenni, amire hazaérünk, és telefonál a következő gyámhatóság, hogy vannak ott gyerekeik, hozzuk már el azt is. Mondom, rendben, de az kisfiú, tudtuk, hogy kisfiú, mert a lány testvérei nálunk voltak, és azelőtt, hogy egy héttel hoztuk el a kislányt Rahóról, meg a kisfiúkat is, csak mivel mi lány otthon vagyunk, nekünk nem volt lehetőségünk soha a fiúkat befogadni, ezért a két a kisfiút azt átvittük, mindig ez így működött, átvittük bátyúba, és kislányokat behoztuk, és mondtuk, hogy két kisfiú, nem baj, ezeket most el kell hozni. Egyszerű ember, beültünk tovább, kitettük a Peresenyi három kislányt az otthonba, és mondtuk, menjünk bátyúba, hozunk egy gyereket, de van két kisfiú. Senki, nagyon kedves testvéreink vannak, nevelőnénik. Nem. De, ez két kisfiú, nem, csak vicceltek. Elmentünk bátyúba, elhoztuk a... Közben kiderült, hogy bezárták az internátust, így keddestéről szerda reggelre, bepakoltuk az ott maradt gyerekeket, meg a dokumentumaikat, és hazahoztuk a két kisfiút.
5: Az első fecskék, ha jól értem.
2: Igen, egész kettő meg három évesek voltak, és néztük őket, ők meg bennünket. Még valaki se hitt el, gyakran le vannak borotválva a gyerekek opaszra a fejtetű miatt, úgyhogy bár lehet kislány is, vagy akár lehet kislány is. Van egy olyan profilaktikai fürdetés, minden érkezőnek. Bizony elmentek a nevelőnék megnézni, hogy biztosan kisfiú-e, de kisfiú volt mind a kettő. Hová tegyük? Jól szóltak a lánytestvéreik, volt még szobánk, hát akkor elalszanak a lányokkal, hát valami csak lesz. És akkor itt ütött be a káosz, mert nem a két kisfiú miatt, amúgy tök aranyosak, meg nem volt velük semmi gond. Először nem volt ruhánk se. Lányruhánk van, fél falut simán felöltöztetjük, csak azt a kisfiúsat nem, de volt ilyen unisex pizsamánk, meg ilyen rózsaszín papucskánk, abba eljártak, másnap meg elmentünk fiús ruhát vásárolni, de a nevelőnök is hoztak otthonról, szóval nem meg volt oldva 24 órá alatt a kisfiúknak a kisfiú ruhája. Érdekes volt ez biztos.
5: Már a hány kisfiú van?
2: Most? 30. De azóta már eltelt, ez 24-et, és akkor mondom, hogy most jön a krak. Miután Kárpátalja szerte, ugye elindult az info, hogy most nem funkcionál a megyei internátus, az összes létező gyereket, ami a közben kerül az utcára, az nálunk áll meg. És mivel a gyermekellátásban a szeptemberi hónap, augusztus-szeptemberi, meg a májusi hónap az általában nehezebb, szeptemberben, ahogy kezdődik a tél, ahol vannak ilyen problémásabb helyzetű családok, és azoknak a gyerekeit igyekszik a gyámhatóság begyűjteni a tél közelettével. Ugyanez van nyáron is. Ha valaki ilyen bentlakásos iskolában van, és nem tud hová hazamenni, azokat is ilyenkor igyekszenek elhelyezni. Igyekeznek jobban elhelyezni. Ezek a nyilvántartott gyerekek. És szeptembertől novemberig egy ilyen jó bő másfél hónap alatt 41 gyerek érkezik. Fiú-lány.
5: Mi a legfontosabb feladat? Egy új épületszárnak a terve is megvan, nem történt meg az alapkületétel. Mit várunk ettől? Illetve az örökbefogadásról még mindenképpen szálljunk két percet.
2: Az új épület szárnyal, mivel nálunk a befogadó képesség az is már néhány hónapja 170-en stagnál, a fiúknak sokkal több helyre van szükség, 9 fős családok vannak, 6 fős családok, gyönyörű 9 gyerekes nővérek, fiúk, lányok, testvérek gyönyörűek. Még néhány családot, most már egy gyereket sem tudunk felvenni, ezért kellene bővíteni, ez a megnövekedett létszám miatt. Közben aztán elindultak az állami otthonok is, vagyis ez az egy elindult dolgozni, úgyhogy van hova elhelyezni gyereket, csak kevés a hely. Emiatt szeretnénk, meg beindítottunk egy csecsemő csoportot is, tehát most már egy éves kortól, egy éves kor alatti gyerekeink is vannak, pont amiatt, hogy a testvérpárokat ne kelljen szétszakítani. Ennek az oka az építkezés, vagy inkább a szélesítése. A gyermekotthonnak a funkcióit azt nem fogja elveszíteni reménység szerint. A másik kérdés pedig...
5: Örökbefogadás.
2: Kérdéskör. Nagyon szép történet. Mindenkinek, aki szeretne, csodálatos dolog felnevelni egy gyermeket, attól függetlenül, hogy nem éppen anyuka vagy apuka a biológiai szülője. A gyereknevelés az csak csoda lehet. Rengeteg kihívással jár. Az örökbefogadó szülők rengeteg, sok mindennel fognak szembesülni. Óriási várólista van, nincs gyerek.
5: Nincs gyerek, de közben mégis van. Ez egy borzasztó kettőség, ami hihetetlenül.
2: Nagy családos gyerekek. Ezt mindig el szoktuk mondani. Nem kell úgy nekiindulni, hogy én egy gyereket szeretnék. Hagyjuk ezt az úrra. Bátran meg lehet írni a kérvényt, mert ugye kérvényt eldől el, hogy most hogy indulsz neki. Nyilván, aki egy gyerekre írja meg a kérvényt, annak a gyámhatóság csak olyan gyereket fog majd mutatni, aki egy, tehát nincsenek testvérei, vagy valamiért külön van, külön indul. Sok gyerek van. Merjenek kettőt, hármat is beírni kérvénybe, mert a testvérpárok azok eleve sokkal könnyebb velük dolgozni. De ez mindenképpen egyénileg bizom, de bátran. Isten megmutatja ennek a csodálatos oldalát is, de nem lesz egyszerű nyilván egy gyereket szocializálni, az nem két perc. Nekem megadta az úr, hogy saját gyerek mellett van nevelt, van két nevelt lányom is, csodálatos történet lett a vége. Úgyhogy én örökbefogadónak meg azt nevéként nem készültem, de nagyon szép, csak türelem kell hozzá, biztos, mire a papírokat kiállítjuk, mire megtaláljuk a gyereket, mire odaérünk, és van gyerek, és még sincs gyerek, de ne várja ezt senki. Ez államilag van egyébként szabályozva, a testvérpárokat csak indokolt esetben választják szét. De most ki kérheti azt akár a gyámhatóságon, akár tőlünk, mint gyermekotthonon számon, hogy ott van három nővér. Az összes kapcsolatuk, ami családnak minősül, az a testvéri kapcsolat, és akkor most szétszakítják őket.
1: Az elmúlt percekben Katkó Andreával, a Nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon vezetőjével beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Lelkészbeiktató ünnepi istentiszteletet tartottak Szikszón. Szabó Pál, nagy tiszteletű úr csak nem egy évnyi szolgálat után járult a hívek elé beiktatásán. A debreceni születésű lelkipásztor és családja tavaly érkezett a szikszói református gyülekezet élére. Az azóta eltelt időben egyre inkább részt vállalnak a gyülekezet, de a város életében is. Ige hirdetésében a megújulásról szólt, míg főtiszteletű Barna Sándor, a tiszánineni református egyházkerület püspöke útmutatást adott az új szikszói református lelkipásztornak. Hornyák Zoltán összeállítása következik.
2: Barna Sándor püspök úr a köszöntésekbe köszöntötte az új lelkipásztort is Szikszón. Milyen útmutatással engedte útjára?
3: Egy olyan igét hoztam köszöntésképpen, ami tulajdonképpen a mi önazonosságunk, lelkipásztori önazonosságunk lényegét adja Pál apostoltól, a korintusiakhoz írott első levél 4. rész első 2 versét, amely így hangzik: úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit, Isten titkainak sáfárait, és a sáfároktól pedig azt követeltetik meg, hogy hűségesnek bizonyuljanak. A beiktatás egy bizalomról szól. Bizalommal fogadta az egyházkerület, az egyházmegye, a gyülekezet, és úgy gondoljuk, hogy Isten is bizalommal bízza rá a lelkipásztorra az ide itt élő nyáját, és ez a bizalom nem tökéletességet követel meg, ahogy elmondtam, ez alól szerettem volna felszabadítani a lelkipásztort, hanem hűséget. Ez csak azt jelenti, hogy ráfigyel, mert nagyon érdekes szó van ott egyébként az eredeti újszövetségi görög nyelvben. A szolga az egy olyan alulevező, tehát az a rabszolgák, akik keveztek, azt jelenti ez, hogy az irányt azt nem mi adjuk, hanem azt nekünk adják. És csak erre bátorítottam, bíztattam a lelkipásztort, hogy ebben tudjon megújulni mindig, ebben a hűségben, és akkor biztosan nem marad el ennek a hűségnek a gyümölcse.
2: És mikor egy ünnepen vagyunk, de az egyházkerületnek mennyire ünnep egy olyan nap, amikor ugye új lelkészt iktatnak be itt a kerület területén belül?
3: Mint egyház kormányzónak fontos, hogy nem maradjon betöltetlen egy lelkészi állás, hogy vigye valaki tovább a szolgálatot. Tehát mindenképpen hivatali oldalról is egy megkönnyebbülés, amikor úgymond jó kezekbe tudhatjuk egyik gyülekezetünket, és egyfelől pedig Istennek a gondviselését is látjuk ebben, hogy Istennek gondja van az övére, ami azt jelenti, hogy minden időben hív el szolgákat, akik meghallják ezt a hívást, akik hűséggel tudnak helytállni.
2: Lelkészek között itt Borsodabói Zemplénben, de hát ugye nem csak amennyiről beszélünk, a kerületen belül lelkész hiány van? Tehát szükség van minden egyes nap arra, hogy lelkészeket neveljen ki a társadalom?
3: A lelkész utánpótlásban olyan tekintetben jól állunk, hogy nekünk elég sok teológiánk van, ami azt jelenti, hogy 4 teológiánk is van csak itt a anyaországban, és viszont a hallgatói létszám valamiért csökken az utóbbi esztendőkben. Nem mondhatom azt, hogy olyan égető a lelkipásztor hiány, de azért megjelenik. Igen.
2: Kusnyi László esperes úr hogyan köszöntötte, milyen szavakkal az új lelkész páros Szikszón?
4: Hát lévén, hogy Pálnak hívják. Pál apostol egyébként is a fiatalabb szolgatásainak nagyon jól intézett szavakban, gondolatokban szokta átadni azt a tudást, ami az ő tapasztalatai nyomán addigra felgyűlt. Én a magaméra nem mernék annyira hagyatkozni, de legalább olyasmérű korkülönbség van közöttünk, a ifjonnan ideérkezettek, meg én közöttem, vagy feleségem között, hogy mertem Pál szavait a saját ajkaimra venni. És Pál apostol is olyan jellegű intuíciókkal, olyan instrukciókkal van és látja el a fiatalabb szolgatását, ami egyfelől tényleg tapasztalaton érlelődött, más tekintetben pedig abba a közegbe integrálja, ahol az ifjú Titusnak ki kell fejtenie majd a maga szolgálatbeli tevékenységét. Na hát abban újban ismerős a helyzet, ugye a lehető legészakibb egyház megyéje vagyunk, a megmaradott anyaországnak, abban újnak a történelme is a reformátusság szempontjából elég különös és sajátos. Nem is annyira a bibliai örökségre gondolok most itt, hanem a szélenlételbe, vagy a végvári vitézek harcára, mert ugye a Trianon bennünket nem nyakunknál vágva rendezett el csúnyán, hanem a derekunkat, mert az egyház megyének a fele odafönt van felvidéken. Most azzal együtt is ugye van egy sajátos társadalom-szociológiai jelenség, a falvakban, településeken, városokban, kisvárosokban egyaránt érzékelhetően, és valami nagyon, nagyon komoly odaszántság, eltököltség, küldetéstudat kell ahhoz, hogy itt kicsik között, elhanyatlott térségben hirdetni Isten igéjét töretlen lendülettel, lelkesedéssel, lehetőleg, mint kitűnt esetleg, evangéliumi derűvel.
2: Esperes úr mögött van a tapasztalat, nagyon sok évnyi tapasztalat. Mi lesz itt a legnehezebb? Most nézzük a Szabó házaspárt, ugye, mert mind a ketten lelkészek. Mi lesz nekik a legnagyobb feladat? Mit gondol?
4: Egyfelől rájuk nehezül egy sajátos, a gyülekezettől táplált elvárás, hogy az előtt lelkipásztor házaspár esetében, aminek most már így visszatekintve 25-30 éve, jóval nagyobb létszámban kapcsolódtak a gyülekezethez. Időközben ez változott, és a gyülekezet elvárása az, hogy őket szedjék össze. Tehát a perifériára kerülteket szedjék össze. Egy fecske nem csinál nyarat, a beiktatási igehirdetésben is azért igyekeztem mentől inkább mindenki vállára szépen, ügyesen széllyel helyezni annak a felelősségét, hogy mi, mint gyülekezet, mi, mint egyház, tudjunk a külsőképpeni társadalomnak üzenni arról az életről, életrendről, szemléletről, ami bennünket Isten felől olyan jól tart.
2: Marjai Pál egyház megyei és községi főgondnokkal beszélgetünk. Milyen érzések gyülemlenek most önben? Ugye beszélgettünk a napokban, még előtte voltunk a beiktatásnak, de most, hogy már túl vagyunk rajta, milyen érzéseket adott, nyújtott ez önnek?
5: Hát én azt gondolom, hogy ugye ez hasonló, mint az embernek van gyereknek egy születése, vagy egy kerek évforduló. Tehát előtte az ember éppen eléggé izgatott, készülődik az ünnepségre, és amikor az ünnepség megvan, megtörténik, és ott van a helyszínen, akkor nyilván a pulzusszám egy kicsit megemelkedik, maga a felemelkedett vagy emelkedett hangulat is, és hát ugye, mikor minden jól sikerül, és azt gondolom, hogy mondhatjuk, hogy jól sikerült, és ez egy nagyon szép és emelkedett ünnepi istentisztelet volt, akkor megnyugszanak a kedélyek, és mindenki örül annak, hogy itt Szikszón a református gyülekezetben egy ilyen komoly, és azt gondolom, hogy példamutató és szép ünnepi istentisztelet alkalmával tudtuk beiktatni az új lelkipásztorunkat, és természetesen a kedves feleségét.
2: Másabbak lesznek ezután a hétköznapok, mint eddig voltak? Hát már lassan egy éve itt van, nagy tiszteletű úr.
5: Nem gondolom, hogy mások lennének, de azt gondolom, hogy most tettük fel az íre a pontot. Tehát azt gondolom, hogy így lesz kerek vagy így vált kerekké ez a gyülekezetnek ez a keresése, a lelkipásztor keresése. És ugye megérkezett a vezető, megérkezett és elkezdte a munkáját, és azt gondolom, hogy a munka lendületesen és egyre mélyebb és egyre szélesebb körben kezdett el folyni, és folytatódik természetesen, és azt gondolom, hogy ez egy szép része a dolognak, mikor, ahogy fogalmaztam, az írra rátettük a pontot.
2: Milyen feladatok előtt áll, akár a presbitérium, akár az új lelkészházaspár?
5: Hát ugye tudjuk azt, hogy az egyházközségünknek vannak ingatlanjai. Ugye van eleve ezekkel az ingatlanokkal bőséggel tennivaló. Ki kell találnunk és össze kell raknunk azt, hogy az ingatlanjainkat hogyan töltjük meg élettel, mi az, amit szeretnénk, hogy ez kialakuljon, létrejöjjön, és a magból szárszökenjen és növekedjen, illetve ugye nagyon fontos az, hogy a gyülekezetünknek az alapjait továbbra is tudjuk öntözni, és hogy ez a gyülekezet bőségesen tudjon növekedni. Én azt gondolom, hogy ez mind-mind komoly feladat, csak így külön-külön is, amit megfogalmaztam, így összességében meg aztán igazi feladattá válik.
2: Megkérdezhetem azt, hogy ugye az ingatlanokat említette, vannak tervek azzal kapcsolatban, hogy nehogy Isten itt Szikszón református óvodát, református iskolát, közoktatási intézményt hozzanak létre?
5: Én azt gondolom, hogy nem mondhatom azt, hogy nem, meg azt sem, hogy igen. Ez a Jóisten útjai, ahogy fogalmaztam, kifürkészhetetlenek. Természetesen mi nem állunk ellen ezeknek a dolgoknak, tesszük a mindennapi kis lépéseinket, és ez formálódik. Természetesen akaratunkban van az, hogy ahogy fogalmaztam, a épületeinket kihasználjuk, hiszen tudjuk mindannyian, a nem lakott épület, az abból a lélek is elvándorol, tehát az

0: A megújulással kapcsolatban, hogy nagyon röviden össze akarnám foglalni, akkor ahol élet van, ott mindig megújulás van. A megújulást sokszor mi abban látjuk először, hogy a környezetünket akarjuk cserélni, változtatni. Szóval az ember egyszer felismeri, hogy önmagának kell változnia, vagy személynek, vagy egy közösségnek. És amikor az ember szembesül azzal, hogy vannak sikerei, de azért nem tud megváltozni, nem tud megújulni sokszor. Olyan erőkkel szemben van, amikkel szemben maga tehetetlen, akkor az egy nagy kudarc, viszont Isten egy olyan megújulást ad, ami belülről indul, de az ő ereje által. És erre van szükségünk, hogy Isten cselekedjen bennünk és rajtunk keresztül.
1: Ugye nagy erdei gyülekezetből sokan itt voltak, Nyírségből jöttek lelkésztársak. Hogyan fogadta ezeket a köszöntéseket?
0: Nagy örömmel fogadtuk. Ahogy bementünk a templomba, sok ismerős arc volt. Korábban mi voltunk Nyírtelken, Rakamazon, 8 évet szolgáltunk ott. Debrecenben a nagy erdei gyülekezetben 4 évet voltunk, és jól esett, hogy emlékeztek ránk, eljöttek, ott vagyunk valahol a szívükben, és ők is a szívünkben vannak, sokat gondolunk rájuk, eszükbe jutnak, mert az ember kap valami szeretetet, akkor az nem múlik csak úgy el.
1: Ugye a szabóházas pár azt már tudja, a szikszói gyülekezet, meg maga a város is, hogy nem csak a templom falain belül hirdeti az igét, hanem kimegy a közösségbe. Ha csak azt nézzük, hogy a sport kapcsán is. De ez a cél is ott van önökben, az, hogy a templomon kívül is egy közösséget építsenek, oda vonzzák az embereket?
0: Igen. Ez nagyon fontos. Istennek terve van mindegyik városra. Szerintem szikszóval különleges tervei vannak. És egy olyan közösségé kell válnunk, ami a jó hatással van a településre, ahol él. Nem csak gyülekezeti programokként, vagy személyenként mi ezt tudjuk tenni, hanem hogy az életünk megváltozik, azzal jó hatással vagyunk egy településre, és meg tudjuk változtatni annak az irányát. Jó fele haladszik szó, de folyamatosan szükség van arra, hogy a keresztény hit az megjelenjen, és áthassa egy közösségnek az életét.
1: Hát gratulálunk és jó egészséget kívánunk a szolgálathoz.
0: Köszönjük szépen.
2: Lelkészbeiktatást tartottak Szikszón. Erről készült összeállításunkat hallhatták.
3: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
2: Erdély. A Hitmorzsák következő részében Kovács Ágnes pszichiáterrel beszélgettünk, aki a kommunizmus éveiben vallásos nevelés nélkül nőtt fel, mégis egy gyermekkori személyes istenélmény vált számára meghatározóvá, amelyhez később is újra és újra visszatért, még ha a hite és kérdései folyamatosan változtak is. Az interjúban arról is mesél, hogyan alakult az Istenhez való viszonya az évek során, de szó esik kedvenc bibliai történetéről, Jónás prófétáról is, amelyben saját életének küzdelmei és visszatérő belső útkeresésére ismer rá. A riporter Pilbák Kincső.
4: A hithez kapcsolódó gyermekkori emlékeket ezúttal Kovács Ágnes pszichiáterrel idézzük fel.
5: Hogyan került ön kapcsolatba Istennel? Mi a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez, a hithez, akár egy templomhoz kapcsolódik?
6: Ugye az én gyerekkorom nagy része a kommunizmus éveiben telt, úgyhogy vallásóráink nem voltak, templomba járó emberek nem voltunk, mint család. Talán a nagyanyáim, a szüleim, imáim, amik úgy egy picit fel tudták villantani nekem Istent. Kisiskolás koromban volt nekem egy Isten élményem. Tehát valahogy a számomra egy bizonyosság volt Isten létezéséről. Azt el kell azért mondjam, hogy azért, ahogy nőttem, rengetegszer csalódtam Istenben, meg hát ugye Isten nem felelt meg az akkori elvárásaimnak, ezért így az idők folyamán azt a történetet úgy ezerszer is darabjaira szedtem, meg mondhatom, kihullattam belőle teljesen Istent, vagy aztán ismét visszafalasztam belé, de hogy mindenképp van egy történetem, amelyik állandóan változó formában, de elkísért úgy végig az utamon, egész mostani. Ugye, ahogy a memóriánk is szelektív, és már nem is biztos, hogy ugyanaz a történet él bennem, amit akkor megéltem, de hogy ez így változik ugyanúgy, mint az Istenhez való viszonyulásom, de hogy mindig erőt tudok azért meríteni belőle. Talán ez volt a legfontosabb.

0: gyerekkori emlék, élmény, ez a saját Isten megtapasztalás.
1: Fel tudja idézni pontosan, konkrétan azt, hogy mi volt ez az élmény?
0: Valamilyen nagyon nehéz gyerekkori helyzetbe kerültem egy adott időpontban, és akkor így kifantáziáltam, hogy mi lenne az egyetlen lehetőség, ami engem úgy abból a helyzetből kisegítene. Ugye egy kisgyerek nagyon megrémül, ha valami nagy baj történik az életében, valami nagy bajt csinál. Nem volt ez olyan nagy probléma, hát valami kintevés volt, és akkor valami olyasmi romlott el, ami szüleimnek nagy érték volt. És akkor így kifantáziáltam, hogy mi lenne az egyetlen lehetőség, ahogy ez a helyzet megoldható lenne, de hát az egész olyan volt, mint egy ilyen mese. Hát valószerűtlen, hogy az úgy bekövetkezzen, és végül az pont úgy bekövetkezett, ahogy kifantáziáltam, és nyilván, amiközben így fantáziáltam, hogy jaj, Úristenem, hát add, hogy ez így legyen. Azért ugye az imákból ismertem, hogy van egy Isten, egy csodatevő, mint a mesékben, és hát ez úgy történt. Hát mondom, nyilván utána azért meg lehetett volna magyarázni másképp is, de gyerek fejjel, és most is úgy szeretek ebbe megkapaszkodni, hogy azt a rémült gyereket azt valóban meghallgatta Isten.
1: És volt egy vizuális elképzelése gyerekként arról, hogy Isten hogyan néz ki?
0: Nem. Én azt gondolom, nem az a típusú gyerek voltam, aki szerettem begyümöszölni itt sémába vagy skatujába Istent, ezért nem szerettem a KT órákat sem, mert én azt gondolom, hogy úgy ott be kellett magolni a KT-t, mint egy iskolai tantárgyal, tehát Istent egy kötelező tudássá tették, holott egész más kellett volna legyen, hogy lehetőség, megismerhetőség, rácsodálkozás, vágyakozás, tehát hogy pont Istennek az egyedisége, a szépsége, a transzcendens voltát veszi el az, ha így formát, képet kap. Nem, tehát hogy ez egy teljesen dinamikus, állandóan változó valami volt bennem, egy megfoghatatlan, kiábrázolhatatlan, nem is akartam kiábrázolni, tehát hogy a hozzávaló viszonyom volt a lényeg, nem hogy képet kapjon most a fejemben.
1: Nem nagyon voltak vallásórák, azt tudom, de nem tudom, hogy valamennyire mégis ebbe volt-e része, élménye, mert a következő kérdésem az lenne, ha becsukja a szemét és egy gyermekkori vallásórára gondol, akkor mi az az első illat, hang vagy tárgy, érzés, ami eszébe jut így rögtön?
0: Vallásóra nem volt, ugye a KT órák voltak, esetleg gitárhang, ami úgy jó volt, ami úgy szokatlan volt. Már nem is tudom, valami nagy is gitározott. Inkább egy-egy bibliai történetnek úgy a hangja képződött le a fejemben, tehát nem maga a vallásóra vagy KT óra, hanem történetek kaptak bennem hangot, vagy köthetők hanghoz. Illathoz nem, az nem az én világom az illat. A hangok, a szavak, a vizuális képek. Hogy mondom, így inkább történetek, bibliai történetek, maguk a KT órák, azok nem voltak olyan jó élmények, hogy azok kapjanak így. Legalábbis nem maradt meg ilyet, én képez bennem.
1: És éppen a bibliai történetekre vonatkozik a következő kérdésem, hogy volt-e egy olyan történet, ami akkor így meseként hatott gyerekként önben, de akár mára iránytűvé vált az életében, a szakmai életében, vagy a személyes életében?
0: Hát a kedvenc történetem az a Jónás próféta története. Én azt gondolom, hogy ezeket a nagyon eszményi figurákat, mint például Jób, na hát én ezekkel nagyon nem tudtam mit kezdeni, nem éreztem sem életszerűnek, sem életszagúnak. Jónás annál inkább, tehát én azt gondolom, hogy ő egy nagyon emberi, a lázadások, a kis hitűség, az Isten akaratának a megkérdőjelezése, ez nagyon rám vallott, úgyhogy nagyon tudtam azonosulni velem. A mai napig azt gondolom, hogy ez egy ilyen ciklikusan ismétlődő dolog, hogy menekülünk Isten elől, aztán ránk talál, aztán kezdünk, vagy nem kezdünk valamit azzal a feladattal, amit ránk bíz, aztán számon kérjük, aztán kiábrándulunk, újra menekülünk, újra ránk talál, tehát hogy nem csak naponkénti harc, hanem nyilván, ahogy mondtam, ez egy ilyen ismétlődő, legalábbis a magam életére nézve ez így egy mókuskerék, ahol egyrészt szaladnék, menekülnék, és mégis a folytonos megragadottságom is jelen van, úgyhogy nem tudok, meg remélem nem is akarok már úgy szabadulni Isten markából, de hogy ez a kétkedés, meg megkapaszkodás, meg rádöbbenés tényleg az elhivatottságra, meg a rukkapálás ellene. Ebbe tudok megkapaszkodni, hogyha én épp menekülőbe vagyok is, lehet, hogy nem is tudom, lehet, hogy nem is tudatosan, de mégis távolodok tőle, vagy menekülök, de hogy még tart a kegyelmi idő, és remélem, hogy amit el kell végezni, azt az Úr valamiképp elvégzi bennem, hogy megtalál, és kiszed a cedgyomrából, az elszáradt töklevelek alól, ahogy Jónás prófétától, ez az én reménységem.
1: És ha beülhetne a mai tizenévesek közé a padba, akkor mit mondanak, mire figyeljenek vallás órán?
0: Mindenképp lássanak túl ezeken a sablonos kérdéseken és válaszokon. Nagyon nehéz megmondani, hogy mire figyeljenek, mert nagyon más a mai fiatal. Nyilván hát 10.000-szer több inger éri naponta az agyát, mint annak idején a miénket, és egészen másfajta tudása van az életről, mint nekünk. Tehát én azt gondolom, hogy inkább egy picit a megállásra figyelni, hogy helyet adni annak, hogy egy szó úgy megérintsen, hogy megpróbálni ne úgy figyelni Istenre, mint a minket körülvevő egyéb valóságokra, sokkal nagyobb jelenléttel. Talán ezt tudnám mondani, ezt a jelenlétet, mert ugye ez a napjaink veszélye, hogy megyünk és csináljuk, és közben nem vagyunk jelen abban, amit csinálunk, mert ezer dolog hív egyszerre, megélni azokat a szavakat, forgatni magunkban, picit megnézni, hogy hogyan hat ránk, hogyan is tudunk ahhoz viszonyulni, mit is tudunk vele kezdeni, kicsit árnyaltabban, mit is jelenthet az az életünkre nézve. Legalább ott a KT órán egy picit megállni, egy picit magunkra figyelni, kapcsolatainkra, felfelé.
2: Az elmúlt percekben Kovács Ágnes pszichiáterrel beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora minden pénteken 15 órától.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A gazdasági és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolaj termékek biztonsági készletéből. Kapitány István erről szóló rendelete csütörtökön jelent meg a Magyar Közlönyben. Indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. A felszabadított készlet csak hatósági áras üzemanyagként értékesíthető. A felszabadított készletből a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagjai vásárolhatnak, és azt kizárólag a magyarországi töltőállomás hálózatában viszonteladó partnerei magyarországi telephelyi fogadóhely részére értékesíthetik vagy szállíthatják ki Magyarország határain belüli töltőállomáson történő kiskereskedelmi továbbértékesítés vagy végfelhasználás céljából. A felajánlott készletekből legkésőbb június 30-áig lehet vásárolni. A szövetségnek a felszabadított készletei értékesítéséből származó bevételeit a felszabadított készletek visszapótlására kell fordítani, írja a közlemény. Adatvezérelt élelmiszer termelést a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó és mindenek előtt együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, írja az agrarsektor.hu. Mint írják, Bóna Szabolcs szerint az asszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, és bizonyos területeket, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon hasznosítani. Az új tárcavezető a portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélegelők fontosságáról is. Az interjúban Bóna Szabolcs megerősítette, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára Nagy Gábor lesz, és a napokban jelentik be a tárca többi államtitkárát, írja az agrarsektor.hu. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje, akik az adóhivatal által kiajánlott tervezett felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket, azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és áfa fizetésre kötelezetteknek május 20-áig mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet, vagy önállóan kell benyújtaniuk a 25 SZIA bevallásukat. Sokaknak van még teendője, mivel eddig 366 ezer egyéni vállalkozó, 127 ezer mezőgazdasági őstermelő és 13 ezer áfa fizetésre kötelezett magánszemély nyújtotta be személyjövedelemadó bevallását, ismertette a NAV. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon, a 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,6%-ra esett vissza, emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve a használtautó.hu. A 2,5-10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5 millió 540 ezer forintra emelkedett. A közlemény szerint az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak 11 millió 480 ezer forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlag életkora tovább csökkent. Tovább erősödött a 2,5-5 millió forint közötti középkategóriás autók aránya 2,4%-kal, az 5 és 10 millió forint közötti szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott. A meghirdetett autók fele továbbra is benzines volt, áprilisban 55.340 benzines és 48.370 dízel személyautó szerepelt a kínálatban. A hibridek száma elérte az 5500-at, míg elektromos autóból mintegy 5400-at hirdettek a használtautó.hu felületén.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett több-kevesebb napsütésre lehet számítani, majd nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen, akár több hullámban várható záporzivatar. A déli eszelet olykor élénk, néhol erős zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 20 és 25 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Megbocsátás és eltörlés. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Lukács evangélium a 23. fejezet 34-es vers. Némely társadalmak egykor azzal büntették a házasságtörésen kapott embereket, hogy óriási és karlátszínű A-betűt kellett viselniük, amiből mindenki tudta, hogy mit követtek el. Akit lopáson értek, annak egy láncra erősített vasgolyót kellett maga után hurcolnia. Megérdemelték, gondolott talán, de valóban így van. Jézus azt mondta, hogy ha csak kívánsággal tekintesz valakire, már is házasságtörést követtél el a szívedben, majd azzal folytatta, hogy amilyen mérce szerint ítélsz másokat, téged is aszerint fognak megítélni. Isten nem elnéző a bűnnel szemben. Figyeld meg ezt a két dolgot. Először is nem fog csak úgy szemet hunyni a bűnöd felett. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet 6-os vers. Másodszor nem fordít hátat neked. Semmi sem választhat el minket Isten szeretetétől. Ma már nem skarlátbetűkkel vagy lábakra erősített vasgolyókkal bélyegezzük meg az embereket, hanem a virtuális eszközeinken keresztül. Ezért, ha valaki megbánt, Isten arra hív, hogy bocsáss meg neki, és töröld ki a bűnét a nyilvántartásodból. Máskülönben a neheztelés kihatással lesz arra, hogy miként gondolkozol, cselekszel és beszélsz, téged pedig a régi, fájdalmas emlékekhez fog kötözni. De olyan nehéz megbocsátanom, mondod. Éppen ezért mondta Jézus, hogy imádkozz azokért, akik rosszul bánnak veled. A megbocsátás az imádkozással kezdődik. Tudnom kell, miért csinálta, erősködhetsz. A bölcsek is művelnek néha ostobaságot, a jók is követhetnek el rosszat, a tévelygők pedig azt sem tudják, mit tesznek. Jézus így imádkozott azokért, akik megfeszítették. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Egy nap talán megérted, hogy mi vezérelte azt, aki ártott neked, de ha mégsem, akkor is bocsáss meg neki, és töröld ki a vétkét.
1: Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Kellemes délutánt kívánok kedves hallgatóinknak! Kezdődik a Svéd asztal az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának műsorában. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Délutáni magazinunk most következő órájában elsőként arról hallhatnak, hogy 220 éves a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium. Ezt követően szólunk arról, hogy a terápiás kutyák hosszú ideje segítik Szabolcs vármegye több intézményében az idősek és a rehabilitáció alatt állók mindennapjait. Kedves hallgatóink, ezek jönnek hamarosan és részletesen, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval.

0: Közélet, közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Ez a Közélet, közérdek az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának műsorában. 2026. május 15-én pénteken. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Mai magazinunk kínálata. 220 éves a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium.
2: Városalapítóink nagyon jól gondolták, hogy oktatási intézmény nélkül nem működhet a város. Éppen ezért néhány évtizeddel a városalapítás után, 1806-ban megalapították az iskolát, ami a vármegyénk legrégebbi, még ma is működő gimnáziumává vált.
1: A terápiás kutyák hosszú ideje segítik Szabolcs vármegye több intézményében az idősek és a rehabilitáció alatt állók mindennapjait.
3: A kutyának a jelenléte az már önmagában megnyugtató hatású, emellett fiziológiai hatásai is vannak, tehát mérhetően csökken a stressz, oldja a szorongást, sőt még megfigyelték, hogy mondjuk ha simogatunk egy kutyát, a vérnyomásunk is stabilizálódik.
1: Kedves hallgatóink, az iménti témákkal foglalkozunk. Mai Közélet, közérdek című magazinunkban az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának műsorában. Kellemes rádiózást kívánunk!
0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, 220 éves a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium. Az intézményt Szabolcs vármegye egyik első gimnáziumaként a Nyíregyházi Evangélikus Gyülekezet hozta létre 1806-ban, azzal a céllal, hogy a diákokat keresztjén életre, jó erkölcsre, a mindenkori tudomány színvonalának megfelelően neveljék. A tradíciót pedig igyekeznek megőrizni, a mai napig is. A város legrégebbi és a vármegye ma is működő legrégebbi oktatási intézményében számtalan híresség tanult. Gál Tamás beszélgetését hallják.
4: Homoródi Antalné, a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium igazgató helyettese a vendégünk. Csókolom, köszönjük szépen, hogy itt van nálunk.
2: Köszönöm a meghívást.
4: A témánk pedig az, hogy az idén ünnepli 220 éves fennállását a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium. Én egy picikét még távolabbról indulnék, mert hogy 1753 egy eléggé fontos dátum Nyíregyháza életében, ez pedig ugye az újratelepítés, Nyíregyháza újratelepítése, és lám, hát azért nem sokkal később, szerintem az akkori tirpákoknak ott rendbe kellett tenniük a városi berendezkedésüket, és azért nem sokkal később azért igény is mutatkozott arra, hogy létrehozzanak egy iskolát 1806-ban. És ez az iskola pedig a legelső volt Nyíregyházán.
2: Így van, városalapítóink nagyon jól gondolták, hogy oktatási intézmény nélkül nem működhet a város. Éppen ezért néhány évtizeddel a városalapítás után, valóban 1806-ban megalapították az iskolát, ami a vármegyénk legrégebbi, még ma is működő gimnáziumává vált. 220 év. Az 1806-os évszám az csak egy szám lenne. Azonban, ha hozzákapcsolunk történelmi eseményeket, már is közelebb kerül hozzánk. Gondoljunk arra, hogy 1806-ban még Napóleon rótta Európa útjait, tehát egészen ilyen történelmi táblatokba kell visszatekinteni, és gimnáziumunk végig kíséri a történelmet.
4: Hát gondolom a közösségnek, az akkori közösségnek is nagyon-nagyon fontos volt, hogy legyen egy ilyen oktatási intézménye, akkor gimnáziumról beszélünk, vagy milyen fajta oktatási intézményről?
2: Elemi iskoláról beszélünk még eleinte. A későbbiekben kapta meg, jó néhány évtizeddel később, a felsőbb osztályokban való tanítás jogát, majd pedig az érettségiztetés jogát.
4: És az evangélikusoknak mennyire volt szerepük egyébként a Kossuth Lajos gimnázium életében, illetve az alapításban?
2: Az alapításban nagy részük volt természetesen, őnekik köszönhetjük, hogy létrejött a gimnázium.
4: Na hát akkor utazunk egy kicsikét az időben, még akkor nem is hívták Kossuth Lajos gimnáziumnak, hanem a későbbiekben vette fel Kossuth Lajos nevét.
2: Az iskola számos érdekes történetet mondhat el magáról, többek között ez a kedvencem. Ugyanis Kossuth Lajos nevét nagyon sok közintézmény viseli, de nagyon kevés mondhatja el magáról, hogy maga Kossuth Lajos engedélyezte a névviselést. A gimnáziumban működött egy alapítvány, amelynek vezetői levélben fordultak az akkor már számüzetésben élő Kossuth Lajoshoz. Kossuth Lajos válaszolt erre a levélre, amelyben felkérték, hogy az ő nevét viselhesse az oktatási intézmény. Leírta a levélben, hogy érdemtelennek tartja magát erre a szerepre, azonban mégis engedélyt adott, hogy fölvegye az iskola Kossuth Lajos nevét. Ez a 19. század végén történt.
4: És ez az okirat pedig a mai napig megvan.
2: Azt szoktuk mondani a diákjainknak, hogy akkor járnak jól, hogyha ritkán látják, ugyanis az igazgatói irodában található felfüggesztve ez a levél. Nagyon nagy becsben tartjuk.
4: 220 éves évforduló, hát gondolom azért megünnepelték.
2: Egy egész hetet szántunk a jubileumi ünnepségünkre. Nagyon sok színű volt, és az volt a célunk, hogy minél több diákot, sőt öreg diákot bevonjunk az ünneplésbe. A nyitó rendezvényünk az Úr érkezése országos ökumenikusszal való verseny volt, amelyet már 33. alkalommal tudtunk megrendezni. Most úgy gondoltuk, hogy a jubileumi ünnepség tiszteletére öreg diákokat hívunk a zsűribe. Volt közöttük színész, újságíró, költő, és az evangélikus egyházat is képviselte evangélikus lelkészünk. Ugyanolyan nagy szeretettel készültek a diákjaink, mint bármelyik alkalomra. Nagy örömünkre szolgált, hogy most is voltak jelentkezők és versmondók ezen az ünnepségen. Ugyanezen a napon öreg diákunk Adámi Johanna kiállításának a megnyitóját szerveztük, illetve másik öreg diákunk Gulyás Zsófia könyv bemutatójára is sor került. Ez volt tehát a nyitó rendezvény, majd a héten három különböző vetélkedőre is sor került. Szerveztünk bibliaismereti vetélkedőt, iskolatörténetét, illetve angol nyelvét. Nagyon sok diákunk kapcsolódott be ezekbe a megmérettetésekbe, és ennek azért örülünk, mert hogy az előzetes felkészülés során megismerkedtek az iskolánk történetével. Ellátogattak az iskola múzeumba, olyan erekjéket láthattak, amelyek a 220 éves történetünknek nagyon fontos állomásai.
4: Szerintem joggal vetődik fel a hallgatókban az, hogy egy ilyen 220 éves intézmény hogyan tudja ezt a 220 éves történelmet beépíteni a saját falai közé, és akár tényleg fizikálisan beszélhetünk itt falakról, vagy az oktatási mindennapokról, rendszeréről. Tehát, hogy mennyire mutatkozik meg, mennyiben lehet ez előny?
2: Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ilyen szép múlttal rendelkezik az iskola, vonzó lehet az ide jelentkező diákok számára, hiszen a 220 év azt bizonyítja, hogy van létjogosultsága ennek a gimnáziumnak, a képzéseinknek. Az, hogy 220 éven keresztül fennmaradt, mindenképpen az kellett hozzá, hogy alkalmazkodni tudtunk a kor kihívásainak. A hagyományőrzés a hétköznapoknak és az ünnepnapoknak is részévé vált, hiszen ha Kossuth épülete mellett bárki elsétál, láthatja, mennyi emléktábla díszíti, és hívja emlékezni az arra járókat. Minden októberben 356-os hősünkről is megemlékezünk, de mindenképpen elsőként kell említenünk Krúdi Gyulát, aki iskolánk diákja volt, őróla is a városi megemlékezés keretében mi is ünnepséget tartunk a tiszteletére. Azt mondtam, hogy a hétköznapokban is megemlékezünk ezekről a kiemelkedő személyiségekről. Ez azért is történhet így, mert Krúdi Gyula az érettségi tételünk része. És olyan történeteket tudunk róla mesélni, ami ahhoz az épülethez kapcsolódik, amiben ő maga is tanult. Úgy gondolom, hogy a beiskolázási időszak nem egyszerűen szeptembertől áprilisig tart, hanem 220 évre vezethető vissza. Azért lehet sikeres például a beiskolázásunk is, mert hogy elődeink méltóak voltak az iskola nevéhez.
4: Maradjunk az evangélikus közösségnél. Ugye az evangélikus egyház is a fenntartó, tehát egy egyházi iskoláról van szó. Egyházi iskolával kapcsolatban rendszeresen felvetődik, hogy mennyire egyházi, mennyire előny ez, hogy egyházi egy gimnázium, avagy hátrány, természetesen gondolom ön az előnyét fogja megnevezni, de hogyan nyilvánul meg akkor az, hogy egyáltalán egyházi és evangélikus a Kossuth Lajos gimnázium.
2: 33. éve tanítok a Kossuth Lajos gimnáziumban, úgyhogy valóban én csak az előnyét fogom tudni sorolni az egyházi intézménynek. Ehhez az kell, hogy olyan egyházi háttérrel rendelkezünk, amely befogadó elsősorban. Nem csak evangélikusok jelentkezhetnek hozzánk, hanem különböző felekezetű, akár még megkereszteletlenek is. Az a fontos számunkra, hogy iskola lelkészünket idézve magot hintsünk. Megismertessük a tanulóinkkal az egyház tanítását, és hogyha közelebb akarnak kerülni hozzánk, akkor befogadóak legyünk. Hetente áhítatot tartunk az evangélikus templomban. A tanítást imával kezdjük, és imával fejezzük be, fél évente csendes napot szervezünk a diákok részére. Emellett a tanulók bármikor fordulhatnak az iskola lelkészhez, a hitoktatókhoz, akár lelki problémával, akár bármilyen más kérdéssel.
4: Az egyházi szellem mellett még mi az, amiben erősnek tartja magát a Kossuth Gimi?
2: Az oktatási kínálatunk mindenképpen az erősségünk közé tartozik. Ezen kívül a tantestületünk. Úgy gondolom, hogy nekünk az a különlegességünk, hogy a diákjaink bármikor fordulhatnak nem csak az iskola lelkészhez, ahogy az előbb mondtam, vagy hitoktatókhoz, hanem bármelyik kollégához is. Olyan közösséget szervezünk, ahol a diákok jól érzik magukat. Ez a lelki egyensúlyt is jelenti, de ugyanakkor konkrét szabadidős tevékenységeket. Különböző csoportokhoz tartozhatnak fiataljaink, és hogyha az egyházi jelleget emeljük ki, akkor a Biblia kört említeném meg, amely alulról jövő kezdeményezés volt, hiszen az egyik diákunk kezdeményezte, hogy létrejöjjön, és minden héten találkozzanak.
4: Miben erős? Ugye ez is egy szokásos kérdés, reál vagy humán tantárgyak?
2: Én most is azt mondom, hogy lelkiségben, és akkor ezután jönnek a tantárgyak. Mivel angol nyelvi tagozatunk, biológia, kémia, matematika, fizika tagozatunk és média tagozatunk van, ez az erősségünk elsősorban, tehát nem szűkíteném le reál, illetve humán oldalra, hanem a tagozatainkat emelném ki. Az idegen nyelveken belül, az angol nyelven kívül még olasz és német tagozatunk is van.
4: Van olyan kihívás, aminek meg kell felelni, és aminek meg is tudnak felelni. Tehát akár mondjuk, ugye ezt ilyen piaci szakszóval mondják, piaci rés. És ugye az oktatásban ezt mondjuk önöknek sikerült betölteni, betömni.
2: Nagyon jó kérdés, mert hogy a városban nagyon sok gimnázium van, és nagyon sok jó gimnázium van. Természetesen életben kell maradni ebben a versenyben, és a Kossuth Gimnázium azért maradhatott 220 éven keresztül talpon, mert tudott alkalmazkodni az igényekhez. Ez az úgynevezett piaci rés nálunk a lelkiség. Olyan gimnázium, amely biztosítja az egyházi jelleget, de nem erőlteti, ez a Kossuth Gimnázium.
4: Output, erre is kíváncsi vagyok, hogyha valaki önöknél végez, általában merre tovább?
2: Elsősorban biológia-kémia tagozattal tanulnak tovább diákjaink, ezen belül nagyon sokféle természetesen a választási lehetőség, de mindenképpen kiemelném, hogy a tanárképzésbe is szívesen kapcsolódnak be, tehát Nyíregyházán is maradnak. Ha az egyetemeket helyileg nézzük, akkor a Debreceni Egyetemen tanulnak a legtöbben tovább, a második helyen Budapest áll.
4: Közeljövőben esetleg van valamilyen olyan terv, amit szeretnének végrehajtani, megvalósítani, csak hogy egy kicsikét a jövőről is beszéljünk.
2: Szeretnénk megtartani ezt a jó beiskolázást, amivel rendelkezünk. Továbbra is nagy szeretettel várjuk az ide érkező diákokat.
4: Ahonnan érkezőket akkor? Csak hogy így a szavába vágjak.
2: A városból is, illetve a megyéből is. Végeztünk ezzel kapcsolatban is kutatást, és tudjuk, hogy majdnem a 40%-a a diákságunknak a megyéből érkezik, tehát nem Nyíregyházáról, hanem a megyéből, úgyhogy ezt a széles kört szeretnénk továbbra is megtartani.
4: Még egy valamiről nem beszéltünk, ez pedig az infrastruktúra. Hát én is a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumba jártam, és amikor most voltam én is személyesen ezen a 220 éves évfordulón az ünnepségen, hát meglepve tapasztaltam, hogy tényleg nagyon megújult a Kossuth Gimi. Hát ami első körben szembetűnő, az például az udvar.
2: Így van.
4: Eltűnt a salakpálya, aminek én nagyon örülök, mert azért nem szerettem a testnevelés órákat, mert hogy nyakig salakos voltam. Szóval igen, elég egészen szép fejlődésnek indult. Néhány dolgot kiemelne, infrastruktúrálisan milyen fejlesztések zajlottak az elmúlt időszakban.
2: Nagyon büszkék vagyunk erre is, hogy az oktatás és nevelés minőségét a háttérországban az épületek, és illetve a különböző fejlesztések is biztosítják. Ilyen valóban a sportpályáknak a fejlesztése, hiszen két új sportpályával, illetve kültéri kondiparkkal újultunk meg. Szeretnénk tovább fejleszteni a sport területét, ez valóban még tervben van véve. A belső tereket is megújítottuk, gyönyörű dísztermünk lett. Eddig is szép volt, de a régi képek alapján a díszítő mennyezeti festést, illetve a rekonstrukciót meg tudtuk valósítani, illetve egy új épületrésszel is bővültünk, a negyedik épületrész új tantermeket is biztosított számunkra, hiszen a növekvő gyereklétszám szükségessé tette ezt a fajta bővülést is.
4: Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.
2: Én is nagyon köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, 220 éves a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium. A Nyíregyházi Evangélikus Gyülekezet hozta létre 1806-ban azzal a céllal, hogy a diákokat keresztjén életre, jó erkölcsre, a mindenkori tudomány színvonalának megfelelően neveljék. Homoródi Antalné, az intézmény igazgató helyettese rádiónknak elmondta. A keresztjén életre való nevelés, a lelkiség most is nagyon fontos szerepet tölt be a gimnázium életében. Ez az iskola a város legrégebbi és a vármegye ma is működő legrégebbi oktatási intézménye, amelynek falai között számtalan híresség tanult, a tradíciót pedig igyekeznek megőrizni, a mai napig is. A riporter Gál Tamás volt.
5: Perzseljen fel az erőt!

0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink! Szabolcs vármegye számos intézményébe visz évek óta örömöt és lelki támogatást dr. Fekete Szilvia, terápiás kutyakiképző. A terápiás kutyák nem csak mosolyt csalnak a résztvevők arcára, hanem a rehabilitációt és a mindennapi lelki feltöltődést is segítik. A nyíregyházi Szent Kamil Rehabilitációs Intézetben hosszú ideje várják nagy szeretettel ezeket a különleges alkalmakat. A részletekről Fekete Szilviával Pokrovenszki Gergely beszélget.
2: 2024. novemberében alakítottuk meg a Bodzavirág Mentálhigiénés és Segítő Kutyás Egyesületet. Igazából az hívta életre az Egyesületet, hogy egyre nagyobb igény van ennek a komplex módszernek az alkalmazására, itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Egyesületünk kutyái nem csak Nyíregyházán, hanem megye szinten több városban, illetve kis településeken végeznek terápiás munkát, és folyamatos kutyakiképzéssel próbáljuk bővíteni a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei terápiás kutyák számát.
3: Ön mióta foglalkozik ezzel a kutyaterápiával?
2: Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy több mint 10 éve része az életemnek a kutyázás, és 12 évvel ezelőtt az első kutyámmal kezdtünk el akkor még Debrecenbe járni kiképzésre, majd hál' Istennek Nyíregyházán is adódott lehetőség ilyenfajta tanulmányok végzésére, és jelenleg 2 vizsgázott terápiás kutyám van, és most van kiképzés alatt másik 2 kutyám.
3: Hogyan és milyen kutyákból lehet terápiás kutya, minek kell megfelelni egy adott kutyának, hogy ezt a címet magára ölthesse?
2: Nagyon komoly kritériumok vannak, amivel egy terápiás kutyának rendelkeznie kell, de elsősorban mindig az egyedet nézzük, soha nem fajta függő az, hogy melyik kutyából lesz terápiás kutya. Előfordul sok esetben már az almokat tesztelik ehhez hozzáértő szakemberek, és ott bizonyos szempontok alapján már lehet következtetéseket levonni, hogy melyik kutya lesz alkalmas terápiás kutyának. Az első kutyám az teljesen véletlenszerűen került ebbe a munkakörbe, de az összes többi kutyámnál már tudatosan figyeltünk a képességekre, az adottságaira, illetve a kutya személyiségére, hogy alkalmas legyen erre a munkára. Hogyha megvan a kiválasztott kutyánk, és elhatároztuk, hogy beleállunk ebbe a gyönyörű feladatba, akkor pedig onnantól kezdve gyakorlatilag, ahogy hozzánk kerül a kutya, elkezdődik egy kiképzési folyamat, ami 1,5-2 évet vesz igénybe körülbelül, és Magyarországon egy jól szabályozott, szigorú vizsgarendszer van, egy 2 lépcsős vizsga, aminek meg kell felelni a kutyáknak, és hogyha ezt abszolválták, akkor kapnak egy szép kis igazolványt, és viselhetik a terápiás kutya címet.
3: Miből kell vizsgázniuk, és milyen dolgokat kell megoldaniuk?
2: Az első vizsgarész a temperamentum vizsga. Itt tulajdonképpen az alapengedelmességi feladatokat, illetve a kutyának a temperamentumát vizsgálják különböző feladatokon keresztül. A legfontosabb az agressziót igyekeznek kizárni, illetve az idegrendszeri alkalmasságát, engedelmességét, gazdával való együttműködését, idegennel való együttműködését. Ezeket vizsgálja a vizsgabizottság. Hogyha ezen a vizsgán sikeresen teljesített a kutya, akkor pedig 240 napon belül következik a terápiás záróvizsga, ami már egy valós terápiás szituáció, ott pedig már a vizsgabizottság azt nézi nyilván a kutya csoport kapcsolata, a gazda csoport kapcsolata, illetve hogy a gazda hogyan reagál ezekben a terápiás helyzetekben a kutyára.
3: Kinek tud segíteni elsősorban a terápiás kutya, és milyen hatékonyságot lehet vele elérni?
2: Számomra szívemnek nagyon-nagyon szép módszer, aminek tudományos megalapozottsága is van, tehát ez nem csak egy kedves módszer. Igazából maga az állatasszisztált terápia az ember és a kutya közti ősi kapcsolatra épül. Ugye egy kutyának a jelenléte az már önmagában megnyugtató hatású, emellett fiziológiai hatásai is vannak, tehát mérhetően csökken a stressz, oldja a szorongást, sőt még megfigyelhető figyelték, hogy mondjuk, ha simogatunk egy kutyát, a vérnyomásunk is stabilizálódik. Azt szeretem ebben a módszerben nagyon, hogy igazából ez egy szeretet alapú módszer, és a kutyának a feltétel nélküli elfogadására, a feltétel nélküli szeretetre épül, amire ebbe a modern világba, kihívásokkal és stresszelteli világba gyakorlatilag mindenkinek szüksége van, és nagyon szépen alkalmazható nagyon-nagyon sok csoportba. Én dolgozom fogyatékkal élőkkel, náluk nyilván az elfogadásba, a feltétel nélküli szeretetbe, az, ahogy tudnak hatni valamire az ő kis világukban. Egészséges fejlődésmenetű gyerekeknél a szemléletformálásban tudunk nagyon nagyot segíteni, azt, hogy megtapasztalják, hogy a kutya tulajdonképpen egy társ, egy érző lény, kutya nagyon szépen rá tud hangolódni, túl amellett, hogy barátságosak, kedvesek és jól képzettek. Ezek a terápiás kutyák az emberi érzelmeket nagyon jól át tudják érezni, és így nagyon jól, könnyebben kapcsolatba tudnak kerülni az emberekkel. Az időseknél a magány orvoslására sokat segíthet, és nem veszik észre, hogy nem feladatban vannak, de tulajdonképpen folyamatos fejlesztés zajlik. Akár egy labda eldobásnál, mozgáskoordináció, feladatismerésnél a figyelem, a szabálykövetés gyerekeknél, ami szintén nagyon fontos, és tényleg nagyon szereti minden korosztály ezt a fajta foglalkozást.
3: A fogyatékkal élőknél mit vettek önök szakemberek észre? Hogyan hat egy-egy ilyen terápiás módszer és foglalkozás a gyermekekre, és a szülők miről számoltak be?
2: Nagyon nagy örömmel fogadnak minket minden fogyatékkal élő intézménybe, legyen ez bentlakásos vagy csak nappali foglalkoztató intézmény. Egészen másfajta képességekről tesznek tanúbizonyságot a fogyatékkal élők egy kutyás terápia során. A gyógypedagógusok szokták mondani, hogy kár, hogy a méréseket nem egy terápiás foglalkozáson végzik, mert a kutya kedvéért, mint motivációs tényező, ugye a kutya kedvéért sokkal szívesebben megcsinálnak feladatokat, és sokszor én is csodálkozom, hogy egészséges emberek nem képesek olyan dolgokat megcsinálni, amire ők képesek, illetve nem gondoljuk, hogy rendelkeznek ilyen képességekkel. Nyilván nagyon erős náluk a kötődés, és az az elfogadás és feltétel nélküliség, amit a kutya biztosít számukra. Nyilván nagyon fontos, hogy maga a terapeuta is, aki a kutyát oda viszi, egy empatikus, kedves, kommunikatív ember legyen, mert ugyanolyan fontos számukra az emberi kapcsolat is, mint a kutyával való kapcsolat ezek során, a terápiák során.
3: Előbb említette azokat az embereket is, akiknek a vérnyomása mondjuk nem a legmegfelelőbb, és egy jó hatással tud lenni egy-egy kutya simogatás közben a vérnyomására és kihat a adott gazdára. Ez mitől van, hogy a kutya tudja stabilizálni az embereknek a vérnyomását, és milyen rezgéseket tud kiváltani az emberekből?
2: Tulajdonképpen a kutya simogatásra bennünk is egy hormonális folyamat indul el. Ugye szoktuk mondani Csányi Vilmos után szabadon, hogy a kutyák szőrös gyerekek. Tulajdonképpen kimutatták és mérték is ezt embereknél is és kutyáknál is, hogyha nagyon szépen lassan a kutya feje búbjától egészen a háta végéig lassú mozdulatokkal simogatjuk, akkor túl azon, hogy oxitocin, ugye kötődés hormon alakul ki, nagyon szépen stabilizálódni kezd ugye a szívverés, a levegővétel, és a vérnyomás is be tud állni egy normál szintre. Sőt, még fájdalomcsillapító hatása is van gyakorlatilag az érintésnek. De hát ezt tudjuk az élet más területéről is, csak ugye itt a kutya képez egy hidat az ember és a kliens közt. Viszont, tehát hogyha otthon is csak házi kedvencünk van, ugyanezek a terápiás hatások elérhetők, és ugye szokták mondani, hogy egy kutya 10 évvel hosszabbítja meg az életünket, és túl azon a fizikai kontaktuson túl nyilván egy rendszeres testmozgást és szabad levegőn lévő kikapcsolódást is biztosít egy kutya.
3: Mely intézmények és kik fedezték fel ezt a jó lehetőséget, hogy valóban egy kutyaterápiás oktató sokat tud segíteni a gyerekeknek, vagy éppen a fogyatékkal élőknek?
2: Egyre nyitottabbak mindenhol, Magyarországon, országos szinten is, és hál' Istennek itt Nyíregyházán is, nagyon-nagyon jó visszajelzések vannak, úgyhogy tényleg gyakorlatilag az egészségügyi szociális intézmények minden szegmensébe lassan jut terápiás kutya, hál' Istennek és foglalkozások, inkább az a probléma, hogy kevés van. Nagyon sok esetben például egy egyetemi vizsgaidőszakban is nagyon jó szolgálatot tudna tenni, de a kutyák kutyáknak is van nyilván egy terhelhetőségi határuk, de nagyon sok helyen, óvodákba, fogyatékosok bentlakásos intézetébe, idős otthonokba nagyon szép eredményeket lehet elérni. És igazából ez egy, mindig azt szoktam mondani, hogy

0: környékén, Rókásfás legelőn vannak nagyobb állományai, de a Nyírségbe is autópálya mellett, Tófehértó környékén több ezres állománya figyelhető meg. Ami eltérés az előző időszakokhoz képest az az, hogy a szárazság, a csapadékmentes időszak, ez rájuk is kihat, és nem mondom, hogy jó irányba tereli a virágzást, a virágjelölést, a növények növekedését. Azt látom, meg azt látják a kollégáim is, hogy mintha kisebb méretű virágokat hoztak volna ezek a védett orhideák, de ettől függetlenül a létszámuk megvan, csak nagyon kellene a csapadék, hogy megfelelő körülmények közé kerüljenek ezek a növények. Minden csepp eső az nagyon fontos, nem csak természetvédelem, hanem akár az agrárium számára is. Szóval nagyon nagy hátralékunk van, hát jó sok esőnek kellene ahhoz esni, hogy bepótoljuk azt a, hát az elmúlt időszakban azokat az aszályos éveket, ami mögöttünk van.
1: Költési problémákban is mindig segítkeztek munkatársaiddal, most a fehér gólyánál merültek fel ilyenek?
0: Szinte visszatérő jelleggel kapunk bejelentést ebbe az időszakba a fehér gólyák vélt vagy valós költési problémáiról. A legtöbben azzal hívnak fel, hogy építi a gólya a fészket és lehullik, és segítsünk nekik, és oldjuk meg ezt a problémát. Ugye ez egy olyan probléma, amit nem kell megoldani a legtöbb esetben, mert a fehér gólyák ilyenkor elkezdik ugye a fészkelést, illetve hát már nyilván már tojáson ülnek, viszont vannak olyan fehér gólyák, amelyek ilyenkor még csak gyakorolnak. Úgynevezett játszófészket építenek, ezek nem ivarérett madarak, elkezdik a fészeképítés, párba állnak, de még csak eljátszák ezt a folyamatot, tanulják a folyamatot, a fészeképítést, az együttlét szabályait, és ezeknél a gólyáknál gyakran tapasztalhatja a laikus szemlélő, hogy nem tudja megépíteni a fészket, és ez a valóság, tehát még nem tudja megépíteni a fészket, cserébe nem is tudnak költeni, mert még ivaréretlen madarakról van szó. De azért hullik le sok esetben, és nem szükséges ilyenkor fészekemelőt felhelyezni, mert még gyakorolja ezt a folyamatot, jövőre azt követően sikeres fészkelő párként üdvözölhetjük őket. Vadon élő állatoknál ez egy természetes folyamat, csak mi emberek próbálnánk segíteni jó indulattal rajtuk. Vadon élő állatokról van szó, ők meg tudják oldani, egyébként fán fészkelnek normális körülmények között, mert fára is fel tudja építeni a fészket, hogyha ez nem sikerül, akkor nem a szándékkal van gond, hanem azzal, hogy még nem gondolják komolyan, vagy legalábbis még csak próbálkoznak ezzel. Sőt, sokan jelentik, hogy 10-15-20 fős gólya csoportokat látnak a területen, ezek is az ivaréretlen úgynevezett kajtár gólyák, ezek együtt mozognak, együtt táplálkoznak, és még ők sem fognak ebbe az évbe tojást rakni és fiókát nevelni. A következő években reméljük visszatérnek hozzánk, és sikeresen fognak költeni nálunk.
1: Ha nehogy Isten mégis egy fészek felborul, kiesnek a kicsi gólyák, vagy valamilyen sérülés látszik, akkor gondolom nem kell önkéntes alapon majd segítkezni, hanem legjobb esetben titeket kell felhívniuk.
0: Ilyenkor nagyon jó, hogyha értesítenek minket, a lehető leggyorsabban igyekszünk odaérni, hogyha addig tudják biztosítani a madarak számára a biztonságot, hogy beleteszik egy olyan dobozba, ahol mondjuk ragadozók nem férnek hozzá, az nagy segítség, és utána a szakemberek kimennek, elviszik, és a további sorsukról gondoskodnak. Ugye az elmúlt időszakban voltak hatalmas nagy szelek itt a térségben is, és több gólyafészket leborítottak még. A szerencse a szerencsétlenségbe, hogy abban az időszakban érte a fészkelést, amikor még vagy nem volt tojás, vagy egy-két tojás volt, tehát ilyenkor még tudják pótolni, hogyha ez később következik be kisfiókás időszakban, akkor pedig az előbb elmondottak szerint igyekszünk segíteni rajtuk.
1: A korábbiakban arról is beszámoltál már, hogy magyar-román pályázatból kifolyólag van egy határon túli együttműködés. Ebben az együttműködésben most éppen melyik szakasz valósul meg?
0: A legizgalmasabb szakaszában vagyunk. Tehát a pályázatoknak mindig az előkészítő szakasz, az adminisztratív, a gép előtt ülő szakasz az a leglaposabb. Ugye az készíti elő az egész folyamatot. Ezen, hála Istennek, túl vagyunk. Most már a terepi aktív munkák időszaka jött el. Most épp abban a fázisban vagyunk, hogy itt a Szatmár-Bereg térségét nagyon sok kutató szállta meg, és mindenféle szakterületen igyekeznek minél több adatot gyűjteni madarakról, hüllőkről, kételtőekről, halakról, szitakötőkről, lepkékről, annak érdekében, hogy elmondottak szerint minél hatékonyabban tudjunk ez a gyorsan változó környezeti feltételekhez alkalmazkodni, lássuk, hogy milyen folyamatok, milyen irányok jellemzik ezeket a élőhelyeket, ezeket a fajokat, és a legjobb tudásunk szerint próbálunk úgy segíteni a túlélésükön, a megmaradásukon, a fejlesztésükön, hogy az szakmailag a lehető legjobb irányt képviselje, és reményeink szerint állomány növekedést és élőhely megtartást fog eredményezni ez a magyar-román fél által kialakított pályázati csomag.
1: Ami engem meglepett, hogy a templomok ellenőrzésénél is tudtok segítséget nyújtani, számomra ez egy új feladat, amit ti el tudtok látni közösen.
0: Erről még korábban nem számolt voltam be, de erre

0: Mindig is volt törekvés, tehát a templomok több olyan fajnak adnak élőhelyet, elsősorban denevérnek, vagy denevérféléknek, vagy gyöngybaglyoknak, amelyek ott fészkelnek, ott nevelik az utódaikat. Hogyha együtt tudunk működni a gondnokkal, a fenntartást végző személyekkel, akkor a konfliktusok azok minimalizálhatók. Ezt a célt szolgálta az elmúlt időszakban bekövetkező, vagy az elmúlt időszakban megtörtént bejárás is, aminek kapcsán a nyírségbe találtunk például egy nagyon nagy hegyes orrú denevér kolóniát. Ez azért érdekes számunkra, mert a hegyvidéki területeken gyakori, az Alföldön egy kicsit ritkább, és az, hogy itt nálunk előfordul, ez mindenképpen egy nagyon izgalmas dolog. Felhívtuk a figyelmét a gondnoknak, a beruházónak arra, hogy milyen korlátok, milyen akadályok léphetnek fel a kivitelezés során. Én azt gondolom, hogy jól tudunk majd egymás mellett működni. Azért is fontos, ez egy 50 ezer forintos természetvédelmi értékű fajról van szó, nagyon érdekes fejlődésmenetet produkált. Ilyenkor érkezik, vagy nem sokkal ezelőtt érkezett vissza a templomba, ahol a nyári időszakot tölti, gyakorlatilag itt neveli fel az utódokat, majd ősszel történik a párzása, és a megtermékenyítés követően leáll az embrió fejlődése, az egész téli időszakban egy ilyen pauza állapotban van, majd újra beindul, és az utódokat már itt a templomba neveli fel. Egy utódot produkál ez a jószág, úgyhogy nagyon kell vigyázni rá, nagyon kell óvni, hogy ez megmaradjon, ugyanis nagyon sok hasznot hajt, rovarokkal táplálkozik, azt gondolom, hogy láthatatlanul is az embernek nagyon sok segítséget hajt és eredményez. A mi feladatunk az, hogy próbáljunk együtt élni vele. Miért a templomba? Ugye ő nem a templomba fészkel, vagy nem a templomba nevelni az utódait, de ugye az ember egyre nagyobb teret foglal le az élőhelyéből, és azok a természetes élőhelyek, amelyek korábban biztosítottak voltak számára, az felváltotta most az urbanizált környezet. Arra törekszünk, hogy egy ilyen békés együttéléssel mindenki jó járjon, a templom felújítás is megtörténjen, és a denevér se szenvedjen csorbát, úgyhogy erre törekszünk.
1: Kedves hallgatóink, Habarics Bélát, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Nyírség Szatmár Bereg tájegységének vezetőjét hallották. A riporter Széles Szabolcs volt.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svéd Asztal című délutáni magazinunk végéhez értünk az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának műsorában. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla lelkipásztortól. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot és kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztőt, Tóth Évát hallották.
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele, második fejezetének 14. és 15. verseiből hallgassuk meg. De hála legyen Istennek, aki Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére, az üdvözülők és az elkárhozók között. A jó illat köré, a Krisztus jó illatát árasztó emberek köré szívesen gyűlnek az emberek. Ezzel szemben, ha valamilyen kellemetlen szag társul Urunk nevéhez, az könnyen taszítóvá válhat, és hosszú időre vagy akár végleg is elriasztat bárkit a közeléből. Amikor pár éve Grasséban, a francia parfümgyártás egyik központjában jártam, részt vehettem egy gyárlátogatáson is. Ott egy kicsit kikupáltak bennünket a parfümök világát illetően. Két dolgot szeretnék megemlíteni az ott tanultakból. Nagyon nem mindegy, hogy egy illatos készítménybe mennyi illat eszencia kerül a vízen és az olajon túl. Ettől függ nem csak az ára, hanem a hatása és a tartósága is. A parfümök felépítését úgynevezett illatpiramissal írják le, amely három rétegből áll. Fejillat, ez az első benyomás, ami gyorsan elillan. Például citrusok. Szívillat, ez a parfüm igazi karaktere, ami több órán át érezhető. Például virágok. Alapillat, ez az, ami a tartóságot adja, és a legtovább megmarad. Például pézsma. A fej, szív és alapillat együtt alkotja a teljes illatélményt. Ez a hármas felépítés biztosítja, hogy az illat ne hirtelen tűnjön el, hanem fokozatosan bontakozzon ki a bőrön. Érdekes áthallások vannak ezekben. Vajon mennyi a mi kereszténységünkben, bizonyságtételünkben a Jézusi eszencia? Minden azon múlik, hogy éljük-e keresztelő János alázatát. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Vajon milyen a fejillatunk? Mennyire biztos és alapos a bibliai és teológiai ismeretünk, a kapcsolódó tudományokban, vagy akár a világ dolgaiban való jártasságunk, hogy álljuk a sarat a hitünket érintő vitákban? Bár ez az elsődleges, amit a környezetünk érzékel, a csupán ismeretből fakadó bizonyságtétel gyorsan elillan és feledésbe merül. Főleg, ha nem kapcsolódik hozzá szív és alapillat. Szívillaton értsük a személyiségünket, azt, akik vagyunk, a meggyőződésünket, megtapasztalásainkat, örömeinket, bánatunkat, kérdéseinket és kétségeinket, valamint az önmagunk megosztására való hajlandóságot. Viszont még ez a kettő is kevés az alapillat nélkül, ami nem más, mint a Jézusról szóló evangélium, és általa Isten határtalan szeretetének megnyilvánulása. Életünkben mindennek erre a szeretetre kell épülnie, amely megadja nem csak a hitünk és életünk alapját, értelmét és célját, hanem annak a jó illatnak a tartóságát is, amely vonzóvá teheti bizonyságtételünket. A mai igemagyarázat a Győrben szolgáló Páfi Zsuzsanna lelkipásztor nevéhez fűződik.
2: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Megtörtént a minisztériumi átadás, átvétel, teljes körű vizsgálat indul minden területen, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Péter közölte, jogszabályi kötelezettség az együttműködés a volt kormánytagok számára, akik aláírtak egy teljességi nyilatkozatot. Magyar Péter hozzátette, most fogják feldolgozni a kapott anyagokat. Kérdésekre válaszolva a miniszterelnök azt mondta, a kabinet elfogadta, hogy a távozó kormány tagjai jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket. Mint mondta, a kormányzat fogja elutalni az összeget a megjelölt alapítványnak. A miniszterelnök a szerdai kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztatón jelezte, nem fizetik ki a távozó kormány tagjainak járó végkielégítést. Gulyás Gergely ezt követően bejelentette, hogy a miniszterek egy kárpátaljai jótékonysági szervezetnek ajánlják fel a pénzt. Magyar Péter elmondta, a miniszterek végkielégítése bruttó 350 millió forint, az államtitkárokéval együtt azonban 1 milliárd forintot is eléri az összeg. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a terület minisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely a plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. Gyermekközpontú partnerségre épülő adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A politikus közölte, megkezdődött az oktatási és gyermekügyi minisztérium feladatainak átadás átvétele, az újonnan felálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. Ezzel elindult az a munka, amelynek célja, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon, írta Lannert Judit hozzátéve, a minisztérium felállítása, az ágazati feladatok átvétele és a legfontosabb ügyek áttekintése pontosságot igénylő komoly feladat, nem egyik napról a másikra születnek tartós eredmények, de az első lépéseket megtettük, fogalmazott Lannert Judit. A pénztárszövetség becslései szerint több milliárd forinttól esnek el a pénztártagok, akik elmulasztják a május 20-áig esedékes eszi a bevallásukban a nyilatkozatot a nyugdíj, illetve egészségpénztári befizetéseik utánjáró adókedvezmény igényléséről, közölte a szövetség. Az adatok azt mutatják, hogy évről évre egyre többen ismerik fel a kasszák előnyeit, az öngondoskodók összesített megtakarításainak értéke az elmúlt év végére megközelítette a 2500 milliárd forintos rekordértéket, idézi a közlemény Mór Lajost, a Pénztárs Szövetség elnökét. A közlemény szerint 2025-ben az önkéntes nyugdíj és egészségpénztárakba összesen 327 milliárd 800 millió forintot fizettek be a tagok és a munkáltatók, amit 4 milliárd 900 millió forint eszi a visszatérítés egészített ki a megelőző év befizetései után. Ez utóbbi 5 milliárd 500 ezer forinttal több az egy évvel korábban visszakapott adó összegénél, de az elméletileg lehetséges, csak nem 58 milliárd forinttól jelentősen elmarad, hiszen csak 14,4%-os visszatérítési aránynak felel meg, írja a közlemény. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 19. hetében a helyszínek többségi stagnálás jellemezte, csak Szekszárdon tapasztaltak emelkedést. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 19. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A központ arról is értesített, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag koncentrációja országos átlagban stagnál, a 19. naptári héten egyik helyszínen sem volt kimutatási határ felett a mennyisége. A szennyvíz eredmények szerint a fertőzés számok emelkedése nem várható a következő időszakban.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton borult lesz az ég, de a Tiszán túlon még szakadozottabb lesz a felhőzet, sokfelé várható csapadék, zömmel ismétlődő eső, de keleten záporokra, zivatarokra is számítani kell, kiadós csapadékra is van esély, a légmozgás többnyire mérsékelt marad, majd egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül, olykor megerősödik a szél a Nyugat-Dunántúlon, délutára általában 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Napjainkban nagy érdeklődés övezi a kérdést, vajon egészségesebbek-e az ökológiai gazdálkodásból származó bioélelmiszerek, mint a szokványos tömegtermeléssel gyártott társaik. Mérhető-e eltérés közöttük a táplálkozás biológiai szempontból értékes összetevők és a szennyező anyagok mennyiségében? Az elmúlt évtizedekben számos tudományos kutatás született, amelyekben kiemelten vizsgálták, miként hatnak a növényi és állati eredetű élelmiszerek beltartalmára, az egymástól jelentősen eltérő gazdálkodási módok, valamint az eltérő tápanyag utánpótlási és növényvédelmi gyakorlatok. Ezekről beszélgetek majd Györéné dr. Kis Gyöngyivel, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatójával.
2: Ökológiai gazdálkodásnak vannak alapelvei, ebbe beletartozik az ökológia, az egészség, a méltányosság és a gondosság elve, és ezek egyszerre szolgálják a talaj, a növények, az állatok és az ember egészségét, és ugye ez összhangban áll az orvostudományban is elterjedt egy egészség megközelítéssel, tehát viszonylag sok pozitív, kedvező környezeti hatással bír az ökológiai élelmiszer előállítás. Ha csak egy példát említek, szerves tápanyag utánpótlást használ, és elhagyja a kémiai input anyagokat, a műtrágyát, szintetikus talajjavítószereket, és ezzel a talajminőséget, talaj életet javítja, nagy mértékben hozzájárul ugye a biodiverzitás fenntartásához, és ugyancsak a vízszennyezés csökkentéséhez azáltal, hogy mellőzi a műtrágyák alkalmazását, ugye a műtrágyák okán kerülhet be például a nitrát a talajvizekbe, vagy az öntözővizekbe is, amit később felvehet a növény. És ha már itt tartunk, tekintve, hogy nem használ szintetikus kémiai növényvédőszereket, gyomírtókat, ezáltal ugye ezeknek a maradékai sem kerülnek be a környezeti elemekbe, a talajba, a talajvízbe, úgyhogy ilyen szempontból is előnyös az ökoélelmiszer előállítás. De ezen kívül még több előnyös jellemzője van, például mondjuk nem használ géntechnológiával módosított szervezeteket, agrotechnikai és biológiai növényvédelmet alkalmaz, mechanikai gyomszabályozást, szerves trágyákat, és ugye a hagyományos genetikai erőforrásokat alkalmazza.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval és velem ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Napjainkban egyre nyilvánvalóbb, hogy földünkön nagyfokú a környezetszennyezés. A műanyag palackok, a divatipar ruhabálái, a szeméttelepen tornyosuló műszaki cikkek ellepik a világunkat, és káros anyagokkal terhelik meg a természetes vizeket és a termőföldeket is. Nem csoda, ha egyre többen szeretnének odafigyelni, hogy mi kerül az asztalukra, milyen élelmiszereket szereznek be. És itt jön be a képbe a bioélelmiszer, hiszen megnyugtató tudni, hogy amit vásárolunk, nem hemzseg kémiai vegyszerektől és mesterséges anyagoktól. És ami a legjobb, Györéné dr. Kis Gyöngyi, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatója szerint, hogy a bioélelmiszerek ma már egyre kevésbé számítanak luxus terméknek, folyamatosan bővül a kiskereskedelmi beszerezhetőségük, miközben egyre többen teszik le a voksukat a saját kiskertjükben is a vegyszermentes, ökológiai művelés mellett.
2: Valóban nagyon fontos tisztázni, hogy mit is értünk bioélelmiszer alatt. Abban az esetben, hogyha a polcról egy olyan terméket veszünk le, ahol bio, öko, ökológiai vagy organikus megnevezése van, ez egyet is ugyanazt jelent, tehát ugyanazt a fenntartható, környezetbarát és egészséges terméket, Ezek szinonim kifejezések, és mindegyik elnevezés azt tükrözi, hogy a terméket az ökológiai gazdálkodás szigorú jogszabályi feltételei alapján állították elő, ellenőrizték és tanúsították is. Ugyanakkor, hogyha bemegyünk egy boltba, vagy egy piacra betérünk, gyakran előfordulhat, hogy a zöld szavak rengetegében találjuk magunkat, például találkozunk natúrélelmiszerrel, kézműves sajttal, vagy akár háztáji tojással, vegyszermentes zöldségekkel, vagy reformélelmiszerrel, vagy akár a természetes élelmiszer megnevezéssel is. De azt fontos tudni, hogy ezekhez nem kötődik jogszabályi szabályozás, tehát ezért is nagyon fontos eligazodnunk, hogy mit is értünk bioélelmiszer alatt. Hogyha egy terméket biónak, ökonak, organikusnak mondanak és jelölnek, akkor az kell, hogy tudjuk, hogy ennek az egész ellenőrzési, tanúsítási rendszernek megvannak azok a szervei, azok a szervezetek, akik ennek a folyamatnak a megvalósításáért felelősek. A világon mindenhol az élelmiszer láncért felelős hatóság, vagy az általa akkreditált ellenőrző szervezetek tanúsítják a biotermékeket. Hazánkban jelenleg két NEBIH által is akkreditált ellenőrző szervezet van, az egyik a Biogarancia, a másik pedig a Biokontroll, és tulajdonképpen ebből fakadóan fontos az is, hogy amikor leemelünk egy terméket, akkor megbizonyosodjunk arról, hogy ez valóban megfelele a bioélelmiszer fogalmának, tehát hogy valóban az ökológiai gazdálkodás alapelvei szerint állították elő, valóban ellenőrizték a termelés, a feldolgozás, illetve a kereskedelem teljes folyamatát, és ez tulajdonképpen a jelölés igazolja. Úgyhogy érdemes mindig megnézni, hogy a terméken valóban ott van-e. Ugye Európán belül van egy úgynevezett EU ökológiai logó, ez viszonylag könnyen felismerhető, mivel hogy egy ilyen zöld zászlón levélformában elrendezett kis fehér csillagok jelölik ezt az EU ökológiai logót, de a két hazai ellenőrző szervezetnek is megtalálhatják a logóit. Fontos tudni, hogy az ellenőrző szervezeteknek a kódjai kötelezően ott kell, hogy szerepeljenek a terméken, a logó feltüntetés az pedig opcionális. Tehát bátorítok minden fogyasztót, hogy keresse, figyelje a tanúsított bio-öko címkéket.
1: Jól gondolom, hogy ma már nem számítanak luxus terméknek a bioélelmiszerek, és hogy egyre több helyen tudjuk beszerezni?
2: Igen, egyre kevésbé számítanak luxus terméknek, és folyamatosan bővül a kiskereskedelmi beszerezhetőségük. Azt látjuk a publikált kiskereskedelmi forgalmat bemutató tanulmányunkban is. Ugye az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet a Nielsen IQ piackutató céggel együttműködésben végzett egy elemzést, ahol vizsgáltuk a legnagyobb forgalmi eladási értékkel rendelkező termékcsoportokat, azt is néztük, hogy milyen értékesítési csatornán vásárolják meg ezeket a termékeket a fogyasztók. Szóval ez alapján azt lehetett látni, nagyon jó hír, hogy 2022 és 2024 között összesen 36%-kal növekedett a biotermékeknek az eladási értéke, és ez 10%-ponttal magasabb, mint a KSH által ugyanezen időszakban mért teljes élelmiszer és italforgalomnak a bővülése. És a becsléseink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a teljes bioélelmiszer és italpiac jelenleg a 0,81%-át adja a kiskereskedelmi élelmiszer és italforgalomnak hazánkban. De a teljes képhez az is hozzátartozik, hogy még Európában a biotermékek forgalom növekedése 2022 és 2023 között 3%-os volt hazánkban, ez a fejlődés 19%-os volt ebben az időszakban. Viszont a fejenkénti éves bioélelmiszer költés tulajdonképpen Európában ez átlagosan fejenként 66 eurót jelent, tehát kb. Egy ilyen 25 ezer forintot. A 2023-as adatok alapján ez Magyarországon csupán 9 eurót jelentett, 2024-re ez növekedett 10 euróra, azaz 4 ezer forintot áldozunk fejenként évente bioélelmiszerre, ugye a kutatásunkban vizsgált üzlettípusokban. de ezzel együtt egyébként a biotermékfogyasztás mennyiségében is láttunk növekedést. Ugye 2023-ban 2,13 kg per fő volt, ez 24-re növekedett 2,33 kg per főre, ez több mint 9%-os növekedést jelent, és ezzel párhuzamosan az árbevétel is 14%-kal nőtt. Tehát nem csupán az áremelkedés vagy az infláció hajtotta a forgalom értékbeni növekedését, hanem valódi mennyiségi keresletbővülést is láttunk az elemzések szerint.
1: Mi a legkeresettebb biotermék a magyarországi, a hazai fogyasztók között, a zöldségek és a gyümölcsök?
2: A kutatásunkban a bio bébi ételek voltak a legnagyobb eladási forgalommal rendelkező biotermékek. Az úgynevezett hagyományos kiskeresletek

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. 4 év után megszűnik a veszélyhelyzet, ezt közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. A háborús veszélyhelyzetet az 5. Orbán kormány megalakulása napján, 2022. május 24-én hirdette ki, a 2022. február 24-én kitört orosz-ukrán háború miatt. Az országgyűlés azóta több alkalommal, legutóbb 2025 őszén hatalmazta fel a kormányt, hogy 180 nappal, 2026. május 13-áig hosszabbítsa meg a veszélyhelyzetet. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett vészhelyzetre hivatkozva, írja az MTI. A Tisza párt győzelmét hozó április 12-i választás után Magyar Péter pártelnök, azóta miniszterelnök, először azt kérte a leköszönő Orbán kormánytól, hogy hosszabbítsa meg a háborús veszélyhelyzetet május 31-éig annak érdekében, hogy legyen idő a jogszabályok módosítására. Végül erre nem került sor, hanem az országgyűlés május 9-i alakuló ülésén elfogadták a veszélyhelyzeti rendeletek törvényre emeléséről szóló jogszabályt. A törvény május 14-én a veszélyhelyzet megszűnésével lépett hatályba. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermék készlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek pénteken azt mondta, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Az elnök hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyag mennyiség egy időre megint elég az ország működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag időt kapnak arra, hogy véglegesen rendezzék a problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett, hogy a pillanatnyi jogi környezetben a most felszabadított mennyiség nélkül a benzinkutaknak árés nélkül kellene működniük. Gépész László rámutatott, amíg ez a felszabadított üzemanyag mennyiség kitart,

0: addig van idő arra, hogy valamilyen jobb működési rendszer találjanak ki és vezessenek be. A gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön rendelte el 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Kapitány István indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. Gyermekközpontú partnerségre épülő adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A politikus közölte, megkezdődött az oktatási és gyermekügyi minisztérium feladatainak átadás átvétele, az újonnan felálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. Ezzel elindult az a munka, amelynek célja, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon, írta Lannert Judit hozzátéve, a minisztérium felállítása, az ágazati feladatok átvétele és a legfontosabb ügyek áttekintése pontosságot igénylő komoly feladat, nem egyik napról a másikra születnek tartós eredmények, de az első lépéseket megtettük, fogalmazott Lannert Judit. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 19. hetében a helyszínek többségi stagnálás jellemezte, csak Szekszárdon tapasztaltak emelkedést. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 19. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A központ arról is értesített, hogy az influenza A vírusának örökítő anyag koncentrációja országos átlagban stagnál, a 19. naptári héten egyik helyszínen sem volt kimutatási határ felett a mennyisége. A szennyvíz eredmények szerint a fertőzés számok emelkedése nem várható a következő időszakban.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton borult lesz az ég, de a Tiszán túlon még szakadozottabb lesz a felhőzet, sokfelé várható csapadék, zömmel ismétlődő eső, de keleten záporokra, zivatarokra is számítani kell, kiadós csapadékra is van esély, a légmozgás többnyire mérsékelt marad, majd egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül, olykor megerősödik a szél a Nyugat-Dunántúlon, délutánra általában 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Gyöléné dr. Kis Gyöngyivel, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatójával, a bioélelmiszerekről és azok jótékony hatásairól. Mi a helyzet a hús készítményekkel, a hústermékekkel? Szupermarketnél maradok, mert a legtöbb ember szupermarketekben vásárol. Ott ugye ezekből van némelyikben, de kicsi a választék. Talán zöldségből és gyümölcsből, vagy egyes késztermékekből, és itt édességekre gondolok, sokkal több az olyan termék, ami ökológiai gazdálkodásból származik.
2: Igen, még a vizsgált kiskereskedelmi csatornákban minimális volt biohúsok és biofeldolgozott húskészítményként gyűjtöttünk rájuk vonatkozóan adatot. A biotermékek hazai piacán lehet kapni biohúst, diszkontláncban lehet kapni biomarhahúst, de nagyon kis arányú még a hazai termékpalettán a biohúsok. Az állattartásban abban nagyon nagy különbség van a hagyományos állattartás és az ökológiai állattartás között, hogy ugye az ökológiai állattartásban magasok az állatjóléti szabványok, például biztosítják az állatok igényeihez illeszkedő méretű istállókat, kifutókat, szabad területet, és nem engedik az állatok csonkítását sem, emellett pedig a hormonkezelést azt nem, az antibiotikum kezelést pedig csak bakteriális fertőzésre gyógyszeres gyógykezelésként alkalmazzák, tehát rutinkezelésként ezt nem használják, és a gyógyszerhasználat után pedig megvan szabva, hogy mennyi várakozási időt kell meghagyni, és ez jóval hosszabb a szokványos állattartáshoz viszonyítva. És történtek már egyébként olyan kutatások, amik a biohúsnak a minőségét vizsgálta pont ilyen antibiotikum tartalom kapcsán, és ugye azt állapították meg, hogy ezeknek a maradványai nem fordulnak elő olyan mértékben, tehát hogy nem lehet használni, tekintve, hogy az alkalmazásuk az csak gyógykezelés okán engedélyezett, ezért nyilván a termékben, magában a húsban ennek a maradványa az egyértelműen kisebb, mint a szokványos előállítási módból származó hús esetén.
1: Hogyha az ökológiai élelmiszer előállítást nézzük, akkor mik azok a kedvező környezeti hatások, amik elmondhatók? Milyen előnyökkel jár, hogyha valaki ökológiai gazdálkodást folytat, és ökológiai élelmiszer előállítást?
2: Igen, ennek számos előnye van, és ez abból is eredeztethető, hogy ugye az ökológiai gazdálkodásnak vannak alapelvei, ebbe beletartozik az ökológia, az egészség, a méltányosság és a gondosság elve, és ezek egyszerre szolgálják a talaj, a növények, az állatok és az ember egészségét, és ugye ez összhangban áll az orvostudományban is elterjedt egy egészség megközelítéssel, tehát viszonylag sok pozitív, kedvező környezeti hatással bír az ökológiai élelmiszer előállítás. Ha csak egy példát említek, szerves tápanyag utánpótlást használ, és elhagyja a kémiai input anyagokat, a műtrágyát, szintetikus talajjavítószereket, és ezzel a talajminőséget, talajéletet javítja. Nagy mértékben hozzájárul ugye a biodiverzitás fenntartásához, és ugyancsak a vízszennyezés csökkentéséhez azáltal, hogy mellőzi a műtrágyák alkalmazását, ugye a műtrágyák okán kerülhet be például a nitrát a talajvizekbe, vagy az öntözővizekbe is, amit később felvehet a növény. És ha már itt tartunk, tekintve, hogy nem használ szintetikus kémiai növényvédőszereket, gyomírtókat, ezáltal ugye ezeknek a maradékai sem kerülnek be a környezeti elemekbe, a talajba, a talajvízbe, úgyhogy ilyen szempontból is előnyös az ökoélelmiszer előállítás, de ezen kívül még több előnyös jellemzője van, például mondjuk nem használ géntechnológiával módosított szervezeteket, agrotechnikai és biológiai növényvédelmet alkalmaz, mechanikai gyomszabályozást, szerves trágyákat, és ugye a hagyományos genetikai erőforrásokat alkalmazza.
1: Ez a jövő? Tehát ha például a talajokat nézzük, a talajok állapotát, Magyarország talajainak az állapotát, Európa talajainak az állapotát, mert ugye nagyfokú romlás észlelhető, akkor ez a jövő, az ökológiai gazdálkodás, ami kíméli a talajt, ami táplálja a talajt, ami természetes erőforrásként kezeli.
2: Igen, egyértelműen, mert ez egy olyan komplex rendszer, ami több oldalról is támogatja az élővilágnak, tulajdonképpen az egész bolygónknak az egészségét azáltal, hogy egészséges talajéletet biztosít, a környezeti elemek egészségére odafigyel, és tulajdonképpen a minél tisztább élelmiszernek az előállítása a célja ennek a termelési formának.
1: Eljöhet az a pillanat, amikor ez mondjuk valószínűleg nagyon-nagyon nagy álom, hogy az egész világon, vagy akár Magyarországon is mindenki ökológiai gazdálkodást folytasson, de eljöhet az az idő mondjuk 100 év múlva?
2: Mert hogy ez az út. Dolgozunk, hogy minél nagyobb arányban folyjon az ökológiai gazdálkodás, és minél nagyobb arányú legyen a bioélelmiszereknek az elterjedése, a fogyasztása is, tekintve, hogy ugye ez az, ami az egészségünket szolgálja. Ugye jelenleg ez Magyarországon becslések szerint a forgalma ezeknek a termékeknek ez 0,81% körül van, ugye 6,4% az ökológiai gazdálkodás alá vont területeknek a részaránya, de erre Európai Uniós célok is, a Green Deal is, a Farm to Fork stratégiával azt a célt tűzte ki, hogy 2030-ra 25%-ra növeli a részarányt. Európai országokon belül más-más ez az arány, de hogy erre konkrét törekvések is vannak, és intézkedések, mert hát nyilván ez egy olyan termelési mód, ami kedvez az élővilágnak, környezeti elemeknek és nekünk is. Úgyhogy ez a célkitűzés is, azon vagyunk, hogy ez minél inkább meg tudjon valósulni. De ahogy így látjuk, ilyen fogyasztói magatartás vizsgálattal is foglalkozunk, és azt látjuk, hogy Magyarországon akár a bioélelmiszer fogalmát sem ismerik olyan mértékben az emberek, mint ahogy fontos lenne. Nagyon sok így a kavarodás a fogalom használattal, de ezzel együtt azt is látjuk, hogy nagyon fontos jellemzőnek tartják a növényvédőszer maradéktól való mentességet. Az egészségi motivációk megjelennek, és ugyancsak a környezeti motivációk is ott vannak, úgyhogy úgy gondolom, hogy azért a fogyasztók egyre inkább tudatosabbak, de nagyon fontos megismertetni velük azt, hogy miért is érdemes bioélelmiszer mellett dönteni. És van még egy fontos megállapítása ugye a kutatásunknak, az pedig az, hogy ugye csökken az olló a bio, illetve a nem bioélelmiszerek ára között, tehát hogy a bioélelmiszerek átlagos áremelkedése az alacsonyabb volt, mint a nem biotermékeké, ezért érdemes figyelni az árakat is, már kevésbé számítanak luxus terméknek, mint mondjuk egy 10 évvel ezelőtt. És azt is jó tudni, hogyha valaki bioélelmiszert fogyaszt, akkor nem csak önmagáért tesz egy lépést, hanem a bolygónknak a védelméért is, hiszen ez egy vegyszermentes, természetes, fenntartható mezőgazdasági forma. És úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos lenne az, hogyha a fogyasztók is tudatosan keresnék a hazai előállítású biotermékeket, amelyek a Kárpát-medencén belül termettek. Mi javasoljuk azt, hogy szezonálisan válasszák meg a gyümölcsöket, zöldségeket. Egyébként ilyenkor lehet a legkedvezőbb áron is hozzájutni. És a tanulmányunkban az is kijött, hogy az elkereskedelem az egy olyan értékesítési csatorna, ami rendkívül dinamikusan bővül, de ez is egy környezetbarát értékesítési megoldás lehet, és kényelmes is a fogyasztóknak egy kattintással. A kosarukba kerülhet tulajdonképpen a termék.
1: Hát szerintem ott a legnagyobb, az elkereskedelemnél van a legnagyobb fokú növekedés, mert ugye
2: ott
1: ma...
2: van a legdinamikusabb igen, növekedés. Hát,
1: ugye mindenki igen. interneten vásárol, és tény és való, hogyha bio élelmiszert vagy bioterméket keres az ember, akkor beírja a netre, és rengeteg webshop áll rendelkezésünkre. Tehát tényleg csak válogatni kell a bőség zavarában.
2: Igen, a kiskereskedelmi tanulmányunk egyébként elérhető az Ömki honlapján, és ingyenesen le is tölthető, és tartalmaz ilyen javaslatokat a biotermelők, illetve a fogyasztók számára is, amiket érdemes megfontolni és gyakorlatba ültetni. Úgy gondoljuk egyébként, hogy nagyon sok potenciál lehet abban, hogy a magyar biotermelőket is bekapcsoljuk a kereskedelmi forgalomba. Tulajdonképpen azt lehetett látni a felmérésünkben, hogy a gyümölcsök közül ugye a vizsgált kiskereskedelmi üzlet típusokban a biodéli gyümölcsök domináltak, viszont egy nagyon fontos cél lenne a hazai biogyümölcsök piaci részesedésének is a növelése. Tehát, hogy a hazai termék értékesítés növekedjen, ennek érdekében nagyon is javasolt, hogy a termelők integrálódjanak, szövetkezzenek, mert ezáltal tudnak akár a szupermarketek, diszkontáruházok szállítói közé is bekerülni. Valamint ugye az elkereskedelem is egy olyan lehetőség, aminek úgymond az erejét érdemes nekik is kihasználni, érdemes webshopot indítani, vagy ilyen termelői dobozrendszert létrehozni, vagy csatlakozni már meglévő ilyen biotermékértékesítő platformokhoz, például az Ökopiac térhez, és egyre nagyobb az igény a feldolgozott biotermékek iránt, tehát érdemes a termelőknek bővíteni a termékpalettájukat. A fogyasztói magatartás vizsgálat során az is előjött, hogy a fogyasztók keresik a hazai és az eredeti biotermékeket, tehát fontos kihangsúlyozni azt, hogy ez Magyarországon került előállításra, a fogyasztók szokták is nézni, ugye a címkén a származási országot, amit ön is említett, úgyhogy mi évről évre tervezzük publikálni ezeket a biotermék kiskereskedelmi forgalmi eredményeket, és ezzel az is a célunk, hogy információt nyújtsunk a termelőknek, a kereskedelemben lévő szereplőknek, és ez tulajdonképpen azt is szolgálja, hogy az ökoszektor növekedését elősegítsük, őket pedig hasznos információkkal lássuk el. Tehát egy biotermelő számára, hogy milyen terméket érdemes most előállítani, mi az, amire a legnagyobb kereslet van, melyik az, ami a leginkább, legdinamikusabban növekszik.
1: Az elmúlt évtizedekben számos tudományos kutatás született, amelyekben kiemelten vizsgálták, miként hatnak a növényi és állati eredetű élelmiszerek beltartalmára az egymástól jelentősen eltérő gazdálkodási módok, valamint az eltérő tápanyag utánpótlási és növényvédelmi gyakorlatok. Ezekről mesélt az elmúlt egy órában Györényi dr. Kis Gyöngyi, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatója. Thank you.

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan véget ér a kitekintő, így nincs más feladatom hátra, mint hogy elbúcsúzzam. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre tudják elküldeni, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR-kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszáni Neni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mondától hallják. 4 év után megszűnik a veszélyhelyzet, ezt közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. A háborús veszélyhelyzetet az 5. Orbán kormány megalakulása napján, 2022. május 24-én hirdette ki, a 2022. február 24-én kitört orosz-ukrán háború miatt. Az országgyűlés azóta több alkalommal, legutóbb 2025 őszén hatalmazta fel a kormányt, hogy 180 nappal, 2026. május 13-áig hosszabbítsa meg a veszélyhelyzetet. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett vészhelyzetre hivatkozva, írja az MTI. A Tisza párt győzelmét hozó április 12-i választás után Magyar Péter pártelnök, azóta miniszterelnök, először azt kérte a leköszönő Orbán kormánytól, hogy hosszabbítsa meg a háborús veszélyhelyzetet május 31-ig annak érdekében, hogy legyen idő a jogszabályok módosítására. Végül erre nem került sor, hanem az országgyűlés május 9-i alakuló ülésén elfogadták a veszélyhelyzeti rendeletek törvényre emeléséről szóló jogszabályt. A törvény május 14-én a veszélyhelyzet megszűnésével lépett hatályba. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a terület minisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely a plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. A nők aránya 27,1%-ra nőtt a parlamentben, mutatott rá az országgyűlés elnöke Facebook bejegyzésében. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmaz, az új parlament már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát tekintve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, most körülbelül a 90. helyre ugrott előre. Az országgyűlés elnöke hangsúlyozza, ezzel még a 33,6%-os uniós átlag alatt vannak, de remélik, hogy példával tudnak szolgálni a jövőbeli intenzívebb női politikai szerepvállaláshoz. Forsthoffer Ágnes bejegyzése végén érdekességként említette, hogy az Egyesült Arab Emírségek 50%-os női részvételt ír elő a saját parlamentjében. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 19. hetében a helyszínek többség is stagnálás jellemezte, csak Szekszárdon tapasztaltak emelkedést. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 19. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A központ arról is értesített, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag koncentrációja országos átlagban stagnál, a 19. naptári héten egyik helyszínen sem volt kimutatási határ felett a mennyisége. A szennyvíz eredmények szerint a fertőzés számok emelkedése nem várható a következő időszakban. Az ingatlan.com legújabb lakás árindexe szerint országosan az ingatlanok áprilisban 0,8%-kal drágultak, havi szinten a márciusi 2% után az éves áremelkedés üteme 15,8%-ról 14,3%-ra mérséklődött, közölte az ingatlan hirdetési portál. Az elemzésben idézik Balogh László vezető gazdasági szakértőt, aki szerint ketté szakadt az ország lakáspiaca, Budapesten az otthonstart program 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátja, októbertől megfogta az árakat, míg a fővároson kívül és a kisebb településeken jóval nagyobb áremelkedést mértek, mivel a piaci árak és a kamattámogatott hitelek négyzetméter árainak felső korlátja között még óriási a mozgástér, fogalmaz az elemzés. A régiós adatok alapján áprilisban Pest vármegyében volt a legerősebb az éves áremelkedés 18%-kal, majd a Közép-Dunántúl 15,5%-kal, a Délalföld 15,3%-kal és az Északalföld 15,2%-kal következett. A Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon egyaránt 14,8%-os drágulást mértek, a Nyugat-Dunántúlon 14,5%-kal nőttek éves szinten a lakásárak áprilisban.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton borult lesz az ég, de a Tiszán túlon még szakadozottabb lesz a felhőzet, sokfelé várható csapadék, zömmel ismétlődő eső, de keleten záporokra, zivatarokra is számítani kell, kiadós csapadékra is van esély, a légmozgás többnyire mérsékelt marad, majd egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül, olykor megerősödik a szél a Nyugat-Dunántúlon, délutára általában 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti önöket. Következzen mai adásunk kínálata. Hogy minden gyermek legyen várva várt. Sokan szeretnének segíteni azoknak a várandós anyáknak, akik nehéz élethelyzetbe kerültek. Azonban a saját kezdeményezésű segítségnyújtás sokszor nem elégséges. Ezért hozták létre 2010-ben a Várva Várt Alapítványt, és szerezték meg azt a tudást, tapasztalatot és engedélyeket, amelyek által a család és életvédelmi munkát ma is végzik. A Várva Várt Alapítvány célja, hogy a várandóságuk miatt válságba került nőknek minden szükséges információt és támogatást megadjanak, hogy tudatos döntéseket hozhassanak az életük egyik legnehezebb időszakában. Fő céljuk, hogy a gyermekek a vér szerinti családjukban nevelkedhessenek, ha ez mégsem lehetséges, akkor nyílt örökbefogadás által segítsenek megtalálni a szerető családot. Az ország minden megyéjében jelen van az alapítvány, így Miskolcon is.
2: A Várva Várt Alapítvány különösen értékes munkát végez Miskolcon. Ugye azt sokan látjuk, vagy igazából annyira nem is láttuk, de most az utóbbi időben a nigériai hölgy, aki nem tudott hazamenni szülni, akit ugye az egyetemen tanult, ez biztos, hogy reflektorfénybe került, és ez biztos mindenki látta. Ugye a Superszum alapítvánnyal együtt közösen segítettek ennek az édesanyának, és hát sajnos, ahogy láttam, többször rosszul lett, visszaesett, rossz lett az állapota, de hogy legutoljára láttam már a hírekből, hála Istennek már otthon van, tehát hogy már hazakerült. Szóval ők ezzel foglalkoznak. Ez az ügy kicsit azért került most előrébb, mert ugye ez egy különleges vagy rendhagyó eset volt, de ők ugyanezt csinálják nap mint nap a magyar édesanyákkal, a magyar gyerekekkel, a magyar gyerekeket segítik, a magyar édesanyákat, és mindent próbálnak, minden segítséget próbálnak megadni nekik azért, hogy a gyermekek normális körülmények között fel tudják nevelni. Még ha nehéz helyzetben is vannak ezek az édesanyák.
3: A legtöbb eset országosan Borsodban és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van, tehát hogy ez kimagasló, tehát kiugranak a számok a többi vármegyéhez képest. Évente hát egy olyan cirka 100 esetet kezelünk. Úgyhogy egy telefonhívással indul a, vagy egy messenger üzenettel, vagy akár egy e-maillel indul a kérés. Mi felveszük az adatokat természetesen bizalmasan a GDPR szabályait betartva kezeljük, tehát hogy nem adjuk ki harmadik félnek, egyedül a jelzőrendszer tagjaival egyeztetünk, akik meg szintén ismerik az adatokat, tehát hogy nem vétünk semmi szabály ellen. Úgy indul ez, hogy ha megerősítik a krízishelyzetet, akkor mi nagyon gyorsan, tehát egy héten belül összekészítjük az adományt. Minden héten pénteken van aranyóra ügyeletünk, a Vörösmarty utca 45 szám alatt Miskolcon, az 16 és 18 óra közötti két órás terminust jelent. Azért aranyóra ügyelet, mert ebben az időben lehet behozni hozzánk az adományokat a lakosság részéről. Minden olyan dolgot, ami számukra már felesleges, ami csak a helyet foglalja a pincébe, padláson, garázsban, ki hol tárolja ezeket a babás adományait, amit a gyerekei már kinőttek. Illetve pont ez az időszak, ez a 4 és 6-tól tartó időszak az, amikor átveszik tőlünk a krízisben lévő családok az adományokat. Névre szólóan össze van nekik készítve, aláírásukkal igazolják, hogy ezt átvették, és tulajdonképpen mi is így be tudjuk bizonyítani azt, akár mondjuk egy gyámhivatali eljárás során, hogy mi alapítványként, tehát civil szervezetként támogattuk ezeket a kismamákat vagy anyukákat. Tehát teljesen hivatalosan, átlátható módon, szabályszerűen működünk.
1: Az Európa Szalon mai vendégei tehát Reimann Zoltán, az önkormányzat civil referense, és Polonkainé Valcsev Ivanov Éva, a Várva Várt Alapítvány Miskolci irodájának koordinátora.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Hogy minden gyermek legyen várva várt. Sokan szeretnének segíteni azoknak a várandós anyáknak, akik nehéz élethelyzetbe kerültek. Azonban a saját kezdeményezésű segítségnyújtás sokszor nem elégséges. Ezért hozták létre 2010-ben a Várva Várt Alapítványt, és szerezték meg azt a tudást, tapasztalatot és engedélyeket, amelyek által a család és életvédelmi munkát ma is végzik. A Várva Várt Alapítvány célja, hogy a várandóságuk miatt válságba került nőknek minden szükséges információt és támogatást megadjanak, hogy tudatos döntéseket hozhassanak az életük egyik legnehezebb időszakában. Fő céljuk, hogy a gyermekek a vér szerinti családjukban nevelkedhessenek, ha ez mégsem lehetséges, akkor nyílt örökbefogadás által segítsenek megtalálni a szerető családot. Az ország minden megyéjében jelen van az alapítvány, így Miskolcon is. A várvavárt.hu oldalon az olvasható, hogy krízist elhárítani, megoldani mindig jelentős emberi és anyagi erőforrások megvalósításával lehetséges. Ezért kiemelten fontos a megelőzés. Képzett oktatók rendszeresen tartanak prevenciós előadásokat általános és középiskolákban, nevelőotthonokban, hátrányos helyzetű fiatalok körében. Mentorálással is aktívan segítenek több gyermekotthonban, ahol heti rendszerességgel mentorálnak gyerekeket és ifiket. Motivációs beszélgetésekkel, külső programokkal, fejlesztésekkel, tehetséggondozással állnak mellettük, hogy jó irányt vehessen az életpályájuk. Életszerető és értékközpontú közösséget építenek, ahol fontos érték az élet szépsége, védelme és az egymás iránti szolidaritás. Az Európa Szalon mai vendégei Reinmann Zoltán, az önkormányzat civil referense, és Polonkai Névalcsev Ivanov Éva, a Várva Várt Alapítvány Miskolci irodájának koordinátora.
2: A Várva Várt Alapítvány különösen értékes munkát végez Miskolcon. Ugye azt sokan látjuk, vagy igazából annyira nem is láttuk, de most az utóbbi időben a nigériai hölgy, aki nem tud hazamenni szülni, akit ugye az egyetemen tanult, ez biztos, hogy reflektorfénybe került, és ez biztos mindenki látta. Ugye a Superszum alapítvánnyal együtt közösen segítettek ennek az édesanyának, és hát sajnos, ahogy láttam, többször rosszul lett, visszaesett, rossz lett az állapot, de hogy legutoljára láttam már a hírekből, hála Istennek már otthon van, tehát hogy már hazakerült. Szóval ők ezzel foglalkoznak. Ez az ügy kicsit azért került most előrébb, mert ugye ez egy különleges vagy rendhagyó eset volt, de ők ugyanezt csinálják nap, mint nap a magyar édesanyákkal, a magyar gyerekekkel, a magyar gyerekeket segítik, a magyar édesanyákat, és mindent próbálnak, minden segítséget próbálnak megadni nekik azért, hogy a gyermekek normális körülmények között fel tudják nevelni. Még ha nehéz helyzetben is vannak ezek az édesanyák és családok.
1: Mit lehet tudnunk akkor Méri-ről és történetéről, ugyanis az Európa Rádió stúdiójában már többször szóba került a történet a Superszum alapítvánnyal kapcsolatban. Katalinnal már többször beszélgettünk, hogy van most Méri és a kisbaba.
3: Köszönjük szépen, jól van, haza érkezett Nigériába a családjához, és ott is nem a fővárosba, hanem egy kisebb településen lakik, tehát még az országon belül is át kellett mozgatni őt egy másik településre, de hazaért, a nagy szeretetben várták őt a szülei és legfőképpen a férje, úgyhogy most már otthon gondozza a gyermekét.
1: Miben és hogyan tudott neki tulajdonképpen segíteni az alapítvány?
3: Már tavaly decemberbe került látókörbe nekünk ez a kismama, amikor az alapítványt megkereste, a Superszum alapítványt első körben, hogy kiságyra és babakocsira lenne szükség, és azért van erre szükség, mert hogy ő a Miskolci Egyetemen tanult MSC-s programon vett részt, egy ösztöndi programon vett részt, és 34 hetes várandós volt, és közben ő bekerült a kórházba, mert vérszegény lett, és az orvos a szülészeten, a nőgyógyászaton nem javasolta azt, hogy már 34 hetesen vérszegényen repüljön, ezért tulajdonképpen neki meg volt repülőjegye vissza Nigériába, de itt ragadt Magyarországon. Tehát nem volt más lehetőség, mivel az orvos tanácsára nem repülhetett, csak az volt az egyedüli megoldás, hogy ő itt Magyarországon, konkrétan itt Miskolcon szülje meg az első gyermekét, Jasont. Úgyhogy így is lett. Mi onnantól kezdve nagyon szoros kapcsolatban voltunk vele, hiszen az alapítványunknak éppen ez a célja, hogy a várandóságuk miatt krízis helyzetbe került anyukáknak tudjunk segíteni. És hát Méri, oké, hogy egy nigériai származású kismama, de hát csak csak itt volt Miskolcon, csak krízis helyzetbe került, attól nagyobb krízis, hogy távol az otthonától, családjától, férjétől, egy idegen országba kellett megszülni a gyermekét, ezért mi nagyon intenzíven tartottuk vele a kapcsolatot. Bekerült a kórházba, megszült a gyermekét, még a kórházba is voltunk bent nála többször, és mindenben, amire neki szüksége volt, a gyermek gondozásához mi azt mindent támogattunk neki. Tehát olyan szinten, hogy akár még ételt is viszünk ilyenkor a kismamának. Tehát, hogy az alapítványunknak az egyik legnagyobb előnye, ami talán egyedülálló, nem csak a megyében, vagy a vármegyében, hanem országosan is, hogy nem csak egy tárgyat adunk az anyukának, hanem végig gondozzuk akár a várandóságát, és ha szükséges, akkor bár a célunk az, hogy egyszeri támogatást nyújtsunk, de nagyobb krízisek esetén, amikor felmérjük szakmailag azt, hogy itt nem elég az, hogy adunk egy babakocsit, hanem mondjuk többszöri konzultáció, vagy többszöri találkozásra is szükség van, akkor végig gondozzuk a várandóságot.
1: Említette itt a szakmai konzultációt, a szakmai felmérést. Miért van erre szükség tulajdonképp?
3: Mi minden egyes esetet országosan egyeztetünk a területileg illetékes védőnővel és vagy családsegítővel, tehát vagy mind a kettővel, de nem ritka az, hogy az esetmenedzserekkel is kapcsolatba kerülünk, hiszen minket már nem akkor hívnak fel, hogy neki most szüksége van egy kiságyra, vagy egy babakocsira, vagy kelengyére, hanem akkor hívnak fel minket, és a jelzőrendszertől jön akár direktben közvetlenül a kérés is, amikor már nagy a baj, például a gyerek nem hazagondozható a kórházból, vagy mondjuk meghal az apuka a szülés előtt, vagy esetleg elveszíti az állását, vagy olyan viszmajor helyzet történik a család életében, ami előre nem tervezhető, akkor szólnak nekünk a jelzőrendszer tagjai, és hogyha a védőnő vagy családsegítőt olyan a kérés, akkor azonnal tudunk segítséget nyújtani, hiszen ők vannak kapcsolatban a családokkal, ők a mi szemeink, füleink, mi úgymond idézőjelbe téve csakot, de mi csak egy civil szervezet vagyunk, viszont ők a jelzőrendszer tagjaiként neki kötelező tartani ezekkel a nem feltétlenül csak hátrányos helyzetű, de komoly bajban lévő családokkal, és akkor ilyenkor jön a segítség, amikor azonnali segítséget nyújtunk, egyszeri azonnali segítséget a gyermek 6 hónapos koráig.
1: Kismamák közvetlenül is keresik az alapítványt?
3: Bár csak többen keresnének minket, mert biztosak vagyunk benne, hogy több olyan eltitkolt terhesség vagy krízisben lévő várandóság is van a környezetünkben, amire sajnos nem derül fény, és amikor már a védőnőtől jön a kérés, akkor viszont látjuk, hogy már ezt megelőzhette volna az, hogy a kismama közvetlenül is megkeressen minket. Nem ritka az, hogy közvetlenül hívnak minket, hiszen elég intenzív a közösségi médiában a tevékenységünk, illetve egyéb platformokon, hiszen egyrészt országos szervezet vagyunk, tehát minden vármegye székhelyen ott vagyunk, másrészt több helyen van irodánk is, Miskolcon például 2019 óta van irodánk, és látják a tevékenységünket, és mi szeretnénk is, hogyha átlátható, transzparens módon tudnánk működni, hiszen így tudjuk azt a bizalmat kiépíteni az anyukákkal, vagy családokkal, akik tényleg krízisben vannak, és eljutnak odáig, hogy mernek egyáltalán segítséget kérni tőlünk.
1: Nem mernek?
3: Sokszor sajnos nem mernek. Tehát ez a tapasztalatunk, hogy tudják, felmérik, hogy bajban vannak, de nem tudják, hogy nekik mire van szükségük, és sokszor egy barátnő, vagy egy óvodástárs, vagy a bölcsiben, ha látnak egy anyukát várandósan, akit például elhagyott a párja, akkor akár ez az óvistárs is jelezheti, tehát már mint úgy, hogy a szülők, a felnőttek jelezhetik nekünk, hogy a látókörükbe került egy olyan kismama, akik szerintük bajban van. Tehát, hogy nem csak az anyukák, nem csak a várandós terhes anyukák kereshetnek meg minket, hanem a környezetünk, hiszen együtt élünk, tehát hogy nem ritka az például, hogy a nagymama hív fel minket, hogy a lánya vagy a menye bajban van, és hogy tudunk-e nekik segíteni. Tehát, hogy én arra buzdítanám úgymond a lakosságot, hogy járjunk egy kicsit nyitottabb szemmel, tehát hogy ne menjünk már el egymás mellett, akkor amikor láthatóan megváltozik valakinek a kedély állapota, és lehet, hogy az van a háttérben, hogy ő elveszítette az állását, de az is lehet, hogy ő éppen várandós, csak még nem látszik rajta. Tehát egy anyából amikor megjelenik a terhességi kétség, az két reakciót válthat ki, vagy nagyon-nagyon örül neki és boldog, mert akár évek óta erre várt, többszöri próbálkozás ellenére mondjuk most sikerült neki teherbe esnie, vagy pedig ez egy baromira nagy krízis az ő számára, mert bizonytalan a párkapcsolata, éppen most került mondjuk egy új munkahelyre, vagy egyáltalán nem volt tervezett a gyerek, vagy mondjuk egy titkos kapcsolatból születik, vagy fogant az a gyermek. Tehát, hogy mi az elmúlt 6-7 évben, tehát mindent is láttunk már. Tehát láttunk már 45 éves anyukát, aki azt gondolta, hogy klimaxol, meg láttunk 13 éves kismamát is. Tehát mindent is láttunk. A jéghegy víz alatti részét is jól ismerjük. Főleg itt Borsod-Vár megyében.
1: Ezt akartam éppen kérdezni, hogy ez a térség, erre a térségre jellemzőbb ez, mik a tapasztalatok?
3: A legtöbb eset országosan Borsodban és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van, tehát hogy ez kimagasló, tehát kiugranak a számok a többi vármegyéhez képest. Évente hát egy olyan cirka 100 esetet kezelünk, de olyan esetek, például ma reggel is jött egy esetünk, nyíregyházi, tehát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kollégák adták át Borsodba, hogy egy kis településre költözött a család, mindent adtak ott Szabolcsba nekik, de itt Borsodban, amikor beköltöztek, akkor kirabolták őket, és mindent újra kell adnunk nekik, mert van egy 3 hónapos gyermekük. Tehát, hogy minden előfordult.
1: Miben, hogyan tud tulajdonképpen segíteni az alapítvány, hogyan kell elképzelnünk a tevékenységüket?
3: Úgy, hogy egy telefonhívás.

0: anyukája, kollégája, bárki, akit érint, és tud szólni nekünk, hogy itt van egy ilyen alapítvány, és segítünk. Másrészt rengetegszer posztolunk, hogy éppen mire van szükségünk. Tehát van, amikor kifogy mondjuk a babaápolási termékünk, és akkor posztolunk arról, hogy erre lenne a legjobban szükségünk. Tehát jó, hogyha aktívan figyelik és követik a tevékenységeinket. Ezen kívül most ugye a kellős közepén járunk az 1%-os kampánynak. Nagyon örülünk neki, hálásak vagyunk érte, hogyha minket választanak, hiszen mi valódi életmentő tevékenységet végzünk. Tehát nagyon fontos a környezetvédelem, nagyon fontos az állatvédelem, fontosak az egyéb más civil célok, amik mondjuk csak itt a megyénkben van, hiszen több mint, vagy közel 1000 civil szervezet van Borsod vármegyében. De én azt gondolom, hogy maga az életmentés, maga az, hogy egy életet, egy gyermeket megmentünk, és lehetőséget adunk neki arra, hogy mondjuk egy kutató, egy focista, egy tanár, egy pék, egy bármi lehessen, akkor mi ezt a lehetőséget szeretnénk a gyermekeknek megadni. A célunk az, hogy minden gyermek várva várt gyermekként szülessen meg, vagy a saját családjában, vagy abban a családban, ahol őt később örökbe fogadják, hiszen az alapítványunk a nyílt örökbeadásokkal is foglalkozik, ebben is aktívan részt veszünk, de nem ez az elsődleges célunk, hanem mi végig a várandóság ideje alatt azért dolgozunk, azért tartjuk a kapcsolatot, azért konzultálunk szakemberekkel, sokszor 7-8 szakemberrel is, hogy a gyermek az a vér szerinti szüleinél, az édesanyjánál és az édesapjánál maradjon. És nem az a célunk, hogy kiemeljük őt ebből a közegből, hiszen egy anyának és a gyermeknek a legjobb helye az, hogyha egymás mellett vannak, hogyha egy úgymond szimbiotikus egységben élnek, mint Borsó meg a héja, mondhatnám így is. De hát ez a természetes számunkra. Úgyhogy ezekből az 1%-os kampányokból, illetve van egy bankszámla számunk, de alapvetően mi sokkal jobban örülünk egy tárgyi adománynak, egy babakocsinak, egy kiságynak, amiből a legtöbb kell, mint az, hogy valaki utaljon nekünk. Persze nem utasítjuk el, nagyon örülünk neki, hogyha ránk gondolnak, de alapvetően tárgyi adományokat gyűjtünk.
1: Hogy minden gyermek legyen várva várt. Sokan szeretnének segíteni azoknak a várandós anyáknak, akik nehéz élethelyzetbe kerültek. Azonban a saját kezdeményezésű segítségnyújtás sokszor nem elégséges. Ezért hozták létre 2010-ben a Várva Várt Alapítványt, és szerezték meg azt a tudást, tapasztalatot és engedélyeket, amelyek által a család és életvédelmi munkát ma is végzik. A Várva Várt Alapítvány célja, hogy a várandóságuk miatt válságba került nőknek minden szükséges információt és támogatást megadjanak, hogy tudatos döntéseket hozhassanak az életük egyik legnehezebb időszakában. Fő céljuk, hogy a gyermekek a vér szerinti családjukban nevelkedhessenek, ha ez mégsem lehetséges, akkor nyílt örökbefogadás által segítsenek megtalálni a szerető családot. Az ország minden megyéjében jelen van az alapítvány, így Miskolcon is. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Reimon Zoltánnal, az önkormányzat civil referensével, és Polonkainé Valcsev Ivanov Évával, a Várva Várt Alapítvány Miskolci irodájának koordinátorával.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Hogy minden gyermek legyen várva várt. Sokan szeretnének segíteni azoknak a várandós anyáknak, akik nehéz élethelyzetbe kerültek. Azonban a saját kezdeményezésű segítségnyújtás sokszor nem elégséges, ezért hozták létre 2010-ben a Várva Várt alapítványt, amelynek célja, hogy a várandóságuk miatt válságba került nőknek minden szükséges információt és támogatást megadjanak, hogy tudatos döntéseket hozhassanak az életük egyik legnehezebb időszakában, és hogy a gyermekek a vérszerinti családjukban nevelkedhessenek. De ha ez mégsem lehetséges, akkor nyílt örökbefogadás által segítsenek megtalálni a szerető családot. Az ország minden megyéjében jelen van az alapítvány, így Miskolcon is. A vidéki városok közül először Miskolcon nyitotta meg kapuit a Várva Várt központ, a Vörösmarty utca 45 szám alatt, ahol nem csak a várandóságuk miatt lelki és anyagi krízis helyzetbe került édesanyák számára nyújtanak karitatív segítséget, hanem a 12 és 18 év közöttiek számára prevenciós előadásokat is tartanak. Az iroda lehetőséget biztosít arra is, hogy a nyílt örökbefogadásoknak helyszínt biztosítson, és a vérszerinti, valamint örökbefogadó szülők találkozhassanak egymással. Most folytatjuk a beszélgetést Reimann Zoltán civil referenssel és Polonkainé Valcsev Ivanov Évával, a Várva Várt Alapítvány Miskolci irodájának koordinátorával.
2: Ugye most mindenki látja, hogy nehéz gazdasági körülmények vannak, és tényleg nem politizálva, inkább csak a realitás talaján maradva, mindenkinek nehéz, de higgyék el, hogy sok olyan család van, sok olyan ember van, akinek még nehezebb, még kevesebb jut, még jobban össze kell húzni azt a láthatatlan nadrágszíjat, amiben az emberek élnek, és sokszor nagyon kicsi elég ahhoz, hogy egy gyermek megszülessen, vagy akár megtartsák ezt a gyermeket, és nagyon örülünk neki, hogyha a tárgyi adományokon kívül akár élelmiszer, tartós élelmiszerrel is támogatnak minket, de annak is nagyon örülünk, hogyha például az emberek beállnak, és az idejüket, a kapcsolatrendszereiket adják, vagy biztosítják egy-egy civil szervezetnek, hiszen maga az önkéntesség az, hogy valaki, illetve nem valaki, fontosabb az, hogy mindenki álljon egy jó cél mellé, olyan cél mellé, amivel ő tud azonosulni annak a céljaival. Biztos vagyok benne, hogy a Vármegyében lévő 1000 alapítvány közül csak talál mindenki egyet, amivel azt mondja, hogy igen, tudok adni mondjuk heti 2 órát, vagy tudok adni bármit, amivel tudja az alapítvány céljait betölteni, és nagyon fontos az, hogy az emberek, akár diák, akár felnőtt, akár idős, tehát a nyugdíjasokra is ugyanúgy szükség van, akár egy kézműves termékkel, amit utána mi ki tudunk vinni mondjuk egy városi vásárra, amivel mi mondjuk adományt tudunk gyűjteni. Én biztos vagyok benne, hogy mindenki meg tudja találni azt a területet, azt az időpontot, amivel segíteni tud egy-egy jó célért.
1: A Várva Várt Alapítványnál tulajdonképpen milyen önkéntes munkát lehet vállalni?
2: Támogatjuk azt, hogy a fiatalok eljöjjenek hozzánk, és a kötelező 50 órát letöltsék nálunk, hiszen ezt úgy is meg kell csinálniuk. Akkor már jöjjenek egy olyan helyre, ahol kicsit beszélünk a szexuális prevencióról, beszélünk a tudatos felvilágosításról. Az, hogy lehet tulajdonképpen szexuális életet élni a fiataloknak is, semmi nem tiltja, de azt tegyék tudatosan, tehát hogy legyen benne egy döntés, tehát hogy legyen benne az, hogy én ezt akarom, vagy nem akarom, és hol van az a pont, ahol ők nemet tudnak mondani. Van egyébként prevenciós programunk kidolgozva, Értékes vagy címmel. Szívesen veszük azt, hogyha mondjuk fiatalok eljönnek hozzánk, és azon kívül, hogy kicsit ilyen kötetlenebb formában beszélgetünk erről, és ha felmerik tenni azokat a tabunak számító kérdéseiket, amire mi tudunk válaszolni a gyakorlatból, akkor eljöhetnek hozzánk mondjuk adományokat válogatni, dobozokban vannak a dolgok, amiket adományként behoznak hozzánk, szívesen veszük, hogyha ezekben a kötetlen beszélgetésekben tudunk egy kicsit a fiatalok felé fordulni. De ugyanúgy, ahogy említettem, nyugdíjasokat is, akik kézműveskednek, akik szívesen áldoznak az idejükből arra, hogy csináljanak egy babaágyneműt, vagy olyan dolgot, amit mondjuk meg tudunk beszélni, amivel adományt tudunk gyűjteni, és legközelebb például a civil nap lesz májusban, nézek itt Zolira, ahol mi is kint leszünk, és mi is beszélgetünk a lakosságról, és bemutatjuk a munkánkat nekik, az érdeklődőknek. Vegyék fel velünk a kapcsolatot, és biztos fogunk találni nekik olyan feladatot, amiben ők is be tudnak segíteni nekünk.
1: Hogyha valaki most hallja esetleg ezt a beszélgetést, és szeretne segíteni az alapítványnak, miben, hogyan tudja ezt megtenni?
2: Figyelje a bejegyzéseinket, én azt mondom, hogy mivel aktívak vagyunk a közösségi médiában, figyelje a bejegyzéseinket, hogy éppen mire van szükség, és oda fogjuk posztolni elsősorban, hogy most egy szórólapozásra, vagy például egy ilyen kitelepülésre, egy arcfestésre keresünk önkéntest, vagy ruhaválogatásra. De nem csak mi a Várvárt Alapítvány, hanem nagyon sok miskolci alapítvány is kéri azt, hogy keressék meg őket, hogy önkéntes munkát tudjanak vállalni. Nem alapvetően takarítónőket és adminisztrátorokat keresünk, hanem olyan gyakorlati, pragmatikus gondolkodású embereket, akiknek nem kell mindent úgymond a szájukba rágni, hanem egy-két gondolatból a célokkal azonosulva tudják követni és segíteni a tevékenységünket.
1: És ha nem önkéntes munkával szeretnének segíteni, mivel hogyan tudnak még?
2: Például az segítség lehet számunkra, mivel mi is önkéntesek vagyunk, tehát mi is a családunk és a munkánk mellett végezzük a Várvárt Alapítványnak a tevékenységét. Van olyan, hogy felajánlanak nekünk bútort, például egy kis ágyat vagy egy babakocsit, és nem tudunk érte elmenni, akkor azzal is tudnak nekünk segíteni, hogy egy fuvart itt Miskolcon belül vállalnak, és elhozzák a miskolci központunkba ezeket az adományokat, mert ez nekünk nagyon nagy terhet vesz le a vállunkról. Mi a Covid óta már nem járunk házhoz adományokat átvenni, addig elmentünk, de ennek biztonságtechnikai oka is van. Ugye, mivel mi újszülöttekkel foglalkozunk, mi nem szeretnénk sehova különböző betegségeket, bacillusokat átvinni a gyerekek kapcsán, és ezért nem visszük ki, és ezért nem hozzuk el az adományokat, ezért találtuk ki az aranyóra ügyeletet, hogy mindenki abban az időben, péntekenként, de extra lehetőségként, ha egyeztetnek velünk, akkor szívesen bemegyünk napközben is, és hogyha valakinek csak akkor jó, mert éppen elutazik, vagy van olyan, hogy éppen elköltözik valaki, és sok olyan felesleges tárgyi adománya van, amit nem tud hova tenni, akkor hozza be hozzánk, és mi, mivel sok civil szervezettel, vagy több civil szervezettel is kapcsolatban vagyunk a városban, egyszerűen behozza hozzánk, és mi el fogjuk osztani azoknak az alapítványoknak, amik nekünk már nem relevánsak. Akár a gyermek, mondjuk egy óvodás vagy egy iskoláskorú gyereknek a ruhái nekünk már nem szükségesek, mivel mi 6 hónapos korig gyűjtjük, körülbelül 74-80-as méretig gyűjtjük az adományokat, de hogyha behozzák a nagyobb gyerekről, a testvérgyerekekről is a gyerekruhákat, akkor mi azt átadjuk más alapítványoknak.
1: Gyakoriak az ilyen sikertörténetek, ilyen pozitív történetek, ha szabad így fogalmazni, mint a Méri története?
2: Ebből tudunk igazából erőt meríteni, hiszen mi is csak emberek vagyunk, nagyon súlyos, nagyon komoly kríziseket tapasztalunk, látunk, amiket szerintem egy hollywoodi rendező sem tud kitalálni. Viszont abból tudunk meríteni, amikor küldik nekünk egy-egy krízishelyzet megoldása után a gyerekről a fotókat, hogy és évente, van olyan család, akitől évente kapok karácsonyi jó kívánságként a gyerekről készült fotókat, és mindig megmelengeti a szívemet az, hogy van értelme a munkánknak, hogy azért csináljuk, hogy ezek a gyermekek egyrészt a megfoganás után ne abortusszal végződjen a gyermeknek az élete, hanem hogy adjuk neki esélyt, hogy fel tudjon nőni. Nagyon jónak tartom a szívhangtörvényt, hogy mielőtt egy anya elmegy abortuszra, kötelező meghallgatni a gyermekének szívhangját, és mi ezekért a gyermekekért, ezekért a magzatokért dolgozunk, ezeknek a gyermekeknek vagyunk a felerősített hangja, hiszen nyilvánvalóan ők még nem tudnak beszélni, de van értelme, mert egy várandóság csak 9 hónapig tart, és hogyha megszületik ez a baba, akkor egy egész emberi élet van, vagy lesz mögötte, 60-70-80 év, kinek mennyi, és gondoljuk el azt, hogy egy döntéssel egy egész dinasztiát tudunk létrehozni. Annak a megfogant gyermeknek, aki meg tud születni, akár a mi segítségünkkel, utána szintén lesznek gyerekei, azoknak gyerekei, meglátjuk a fiainknak a fiait. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezzel tudjuk igazából az értéket teremteni a társadalmunk számára, magunk számára, és ezért van értelme a mi munkánknak is.
1: És akkor mondjuk el még egyszer, ha valaki szeretne az alapítványról többet tudni, hol kereshet információt?
2: Igen, mivel egy országos alapítvány vagyunk, így javaslom, hogy a központi oldalunkon is tájékozódjanak, www.várvavárt.hu ékezetek nélkül, e-mail címünk miskolc@várvavárt.hu, a címünk az 3530 Miskolc, Vörös Marti Mihály 45, és péntekenként van aranyóra ügyelet 16 és 18 óra között, a telefonszámunk pedig 0670-312-4391, és a Facebookon pedig Váróvárt Alapítvány Miskolc néven fognak megtalálni minket, kövessék a tevékenységünket, örülünk neki, hogyha lájkolják, megosztják, mert lehet, hogy az a megosztás éppen egy életet fog megmenteni, hogy legyen minden gyermek Váróvárt.
1: Zoltán most is szóba jött itt, és már többször beszélgettünk itt az Európa Rádió stúdiójában az önkéntességről, civil referensként mit gondol erről, miért fontos tulajdonképpen több alapítványnál is téma ez?
3: Igen, sajnos nagyon kevés az önkéntes, nagyon sok alapítványnál, civil szervezetnél hallom, hogy az önkéntesek azokat mindig várják, és mindig szeretettel fogadják, mert ugye hát ezek az alapítványok, tulajdonképpen mindenki a munka mellett végzi, még a vezetők is munka mellett végzik ezt a tevékenységet, és hát ugye nincsen költségvetésük, tehát minden pénz, ami hozzájuk befolyik, az megy ki a rászorulóknak, és megy ki a krízis helyzetben lévő családoknak, úgyhogy ezért fontos az önkéntesség, hogy ebben a munkában tudjuk ezeket a szervezeteket segíteni, és aki teheti, annak én is azt mondom, hogy mindenképpen csatlakozom valamilyen szervezethez. Lehet, hogy csak egy héten egy órát tud, vagy kettőt, vagy hármat, lehet, hogy egy napot, lehet, hogy bármennyit, de minden munka, minden segítő nagyon sokat számít ezeknek a szervezeteknek.
1: Hogy minden gyermek legyen várva várt. Sokan szeretnének segíteni azoknak a várandós anyáknak, akik nehéz élethelyzetbe kerültek. Azonban a saját kezdeményezésű segítségnyújtás sokszor nem elégséges, ezért hozták létre 2010-ben a Várva Várt Alapítványt, amelynek célja, hogy a várandóságuk miatt válságba került nőknek minden szükséges információt és támogatást megadjanak, hogy tudatos döntéseket hozhassanak az életük egyik legnehezebb időszakában, és hogy a gyermekek a vérszerinti családjukban nevelkedhessenek. De ha ez mégsem lehetséges, akkor nyílt örökbefogadás által segítsenek megtalálni a szerető családot. Az ország minden megyéjében jelen van az alapítvány, így Miskolcon is. A vidéki városok közül először Miskolcon nyitotta meg kapuit a Várva Várt központ, a Vörösmarty utca 45 szám alatt, ahol nem csak a várandóságuk miatt lelki és anyagi krízis helyzetbe került édesanyák számára nyújtanak karitatív segítséget, hanem a 12 és 18 év közöttiek számára prevenciós előadásokat is tartanak. Az iroda lehetőséget biztosít arra is, hogy a nyílt örökbefogadásoknak helyszínt biztosítson, és a vérszerinti, valamint örökbefogadó szülők találkozhassanak egymással. Az Európa Szalon mai vendégei voltak Reimann Zoltán, az önkormányzat civil referense, és Polonkainé Valcsev Ivanov Éva, a Várva Várt Alapítvány Miskolci irodájának koordinátora.

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották.

Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A gazdasági és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolaj termékek biztonsági készletéből. Kapitány István erről szóló rendelete csütörtökön jelent meg a Magyar Közlönyben. Indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. A felszabadított készlet csak hatósági áras üzemanyagként értékesíthető. A felszabadított készletből a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagjai vásárolhatnak, és azt kizárólag a magyarországi töltőállomás hálózatában viszonteladó partnerei magyarországi telephelyi fogadóhely részére értékesíthetik vagy szállíthatják ki Magyarország határain belüli töltőállomáson történő kiskereskedelmi továbbértékesítés vagy végfelhasználás céljából. A felajánlott készletekből legkésőbb június 30-áig lehet vásárolni. A szövetségnek a felszabadított készletei értékesítéséből származó bevételeit a felszabadított készletek visszapótlására kell fordítani, írja a közlemény. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermék készlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek pénteken azt mondta, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Az elnök hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyag mennyiség egy időre megint elég az ország működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag időt kapnak arra, hogy véglegesen rendezzék a problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett, hogy a pillanatnyi jogi környezetben a most felszabadított mennyiség nélkül a benzinkutaknak árrés nélkül kellene működniük. Gépész László rámutatott, amíg ez a felszabadított üzemanyag mennyiség kitart, addig van idő arra, hogy valamilyen jobb működési rendszer találjanak ki és vezessenek be. A gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön rendelte el 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Kapitány István indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetése kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje, akik az adóhivatal által kiajánlott tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket, azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és áfa fizetésre kötelezetteknek május 20-áig mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet, vagy önállóan kell benyújtaniuk a 25 SZIA bevallásukat. Sokaknak van még teendője, mivel eddig 366 ezer egyéni vállalkozó, 127 ezer mezőgazdasági őstermelő és 13 ezer áfa fizetésre kötelezett magánszemély nyújtotta be személyjövedelemadó bevallását, ismertette a NAV. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 19. hetében a helyszínek többségi stagnálás jellemezte, csak Szekszárdon tapasztaltak emelkedést. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 19. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A központ arról is értesített, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag koncentrációja országos átlagban stagnál, a 19. naptári héten egyik helyszínen sem volt kimutatási határ felett a mennyisége. A szennyvíz eredmények szerint a fertőzés számok emelkedése nem várható a következő időszakban. Május 15-én és 16-án rendezi meg a Szeretet Híd programját a Magyar Református Szeretet Szolgálat. A Kárpát-medencei református önkéntes napokra több mint 12 000 jelentkeztek előzetesen, de továbbra is lehet csatlakozni a legkülönfélébb közösségeket segítő tevékenységekhez. A Magyar Református Szeretetszolgálat alapítványa idén 20 éves, ennek apropóján most egy 20 órás akcióval készülnek az országos megnyitó helyszínén, az Ebesi Logisztikai és Raktárközpontban. Itt például pünkösdi adománycsomagokat állítanak össze, melegételt főznek a rászorulóknak, mentőmaci figurákra készítenek üzeneteket a gyerekeknek. A Magyar Református Szeretetszolgálat önkéntes koordinátorát, Gyuri Juditot hallják.
2: Az idei Szeretett Hídra közel 350-360 feladatot regisztráltak a résztvevők. Nagyon sokféle, ugye, sok olyan környezetvédelmi feladat van, ami most először jelent meg. Például Sátoraljaújhelyen egy túraútvonalat fognak megtisztítani. Több fejlesztési feladat is van, például Kokadon autógumikból játszóteret készítenek. A jelentkezők szám most több mint 12 000. Ez ugye azért fontos talán, mert idén 12 000 pólót tudtunk biztosítani azoknak, akik vesznek ezen a megmozduláson, de természetesen még továbbra is lehet jelentkezni. Most ez a 18. Szeretett Híd, ami különleges az, hogy idén 20 éves a Magyar Református Szeretett Szolgálat Alapítvány, és ehhez egy kicsit kapcsolódva egy formabontó 20 órás önkéntességet tervezünk így megnyitóként. Ebesen a Szeretett Szolgálatnak a logisztikai központjában lesz egy 20 órás önkéntesség, 15-én délben kezdődik, és másnap 16-a reggel 8 óráig tart. Nagyon szerettük volna azt, hogy ez egy közösségi program is legyen, ahol egy kicsit az önkéntességre is felhívjuk a figyelmet. Egy ilyen kreatív falat is szeretnénk kirakni, ahol mindenki megoszthatja azt, hogy neki mit jelent az önkéntesség. Magán a megnyitón az egyházi fővédnökünk, Kolumbán Vilmos József erdélyi református egyházkerület püspöke fog részt venni, aki köszönt, illetve Antal Tímea énekesnő pedig egy énekkel is fog kedveskedni azoknak, akik a helyszínen megjelennek.
1: 18. alkalommal ad helyet május 21-én és 22-én a Miskolci Egyetem az Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciának. Minden év májusában a Magyar Honi Földtani Társulat és a Miskolci Egyetem szervezésében rendezik meg az Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciát, ahol az ország legtehetségesebb középiskolás diákjai gyűlnek össze, hogy bemutassák kutatási eredményeiket és megosszák egymással földtudományi tapasztalataikat. Szunyog Istvánt a Miskolci Egyetem Műszaki Föld- és Környezettudományi Karának egyetemi docensét hallják.
3: A legfőbb célja ennek a konferenciának, amely idén már 18. alkalommal kerül megrendezésre, hogy összegyűjtse azokat a középiskolásokat, akik érdeklődnek a földtudományok, nyersanyagok, illetve a földtannak valamelyik ágával, és ezen kutatásokat, amiket ők plusz energiabefektetéssel beletesznek ebbe a tématerületbe, ezt valahol egy fórumon, ezen a konferencián előadhassák, és ebből egy prezentációt készíthessenek, ezt egy zsűri és a közönség előtt előadva értékes nyereményekhez juthatnak. Idén is népszerű ez a verseny. Változó egyébként, hogy mennyi középiskolából tudnak eljönni, azt tudni kell, hogy nagyon sok olyan verseny van már a mai világban, a mai napokban, amelyek középiskolásoknak szólnak, de viszont ide tényleg azok a diákok jönnek, akik ezeket a tématerületeket szeretik. És visszatérve a mostani versenyre, amely május 21-én és 22-én csütörtökön és pénteken, tehát a jövő héten kerül megrendezésre. Ezen a versenyen gyakorlatilag elég sok előadás érkezett be, méghozzá 31 előadó diákunk van, gyakorlatilag 18 darab felkészítő középiskolai tanár érkezik velük, és 11 iskola képviselteti magát országos szinten, tehát nem Miskolc és környéke, hanem országos szinten, ahol Esztergomtól kezdve gyakorlatilag Budapesten át, ugye Miskolc természetesen, Kiskörös, Füzesgyarmat, is előfordul az iskolák között, de Békés Csabáról is érkeznek felkészült diákok a kísérő tanárokkal, hogy megmérettessék magukat.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagy József vagyok, a Nyíregyháza örökösföldi református gyülekezet lelki pásztora. Isten áldása legyen mostani csendességünkön. Figyeljünk együtt Isten igéjére és az ő üzenetére, amit a Római Levél 9. fejezetéből olvasok, a 14. verstől a rész végéig. Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten? Szó sincs róla. Hiszen így szól Mózeshez, könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert így szól az írás a fáraóhoz. Éppen azért emeltelek trónra, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön. Ezért tehát, akin akar, megkönyörül, akit pedig akar, megkeményít. Azt mondod erre nekem, akkor miért hibáztat mégis, hiszen kiállhat ellene akaratának? Ugyan ki vagy te ember, hogy perbeszállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás, miért formáltál engem ilyenre? Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az anyagból az egyik edényt nemes célra, a másikat pedig közönségesre formálja? Isten pedig nem haragját akarta-e megmutatni, és hatalmát megláttatni, és nem ezért hordozta-e türelemmel a harag eszközeit, amelyek pusztulásra készültek? Vajon nem azért is, hogy megismertesse dicsőségének gazdagságát az irgalom eszközein, amelyeket dicsőségre készített, amilyenekké minket is elhívott, nem csak a zsidók, hanem a többi nép közül is? Amint Hóseásnál is mondja, azt a népet, amely nem az én népem, az én népemnek hívom, és azt, amelyet nem szeretek, szeretett népemnek, és úgy lesz, hogy azon a helyen, ahol megmondtam nekik, ti nem az én népem vagytok, ott neveztetnek majd az élő Isten fiainak. Ézsaiás pedig ezt hirdeti Izraelről, ha Izrael fiainak száma annyi volna, mint a tenger fövenye, akkor is csak a maradék üdvözül, mert az Úr teljes mértékben és gyorsan váltja valóra szavát a földön. És amint előre megmondta Ézsaiás, ha a seregek ura nem hagyott volna utódot nekünk, olyanná lettünk volna, mint Sodoma, és hasonlóvá lettünk volna Gomorához. Mit mondjunk tehát? Azt, hogy a népek, amelyek nem törekedtek az igazságra, igazságot nyertek, mégpedig azt az igazságot, amely hitből van. Izrael viszont, amely kereste az igazság törvényét, nem érte el a törvényt. Miért? Azért, mert nem hitből, hanem mint egy cselekedetekből törekedtek rá. Beleütköztek a megütközés kövébe, amint megvan írva, íme elhelyezem Sionban a megütközés kövét, a megbotránkozás szikláját, és aki hisz abban, az nem fog megszégyenülni. Amen. Nem biztos, hogy ezek a sorok a legolvasmányosabb részei a Bibliának. Mégis olyan csodának tartom, hogy Isten engedett olyat is a Szentírás részévé lenni, amihez néha talán azt érezzük, hogy kevés az emberi értelem. Hiszen az, amit nehezen értünk, elriaszthat bennünket. Ugyanakkor azonban kíváncsivá is tehet. Amit az ember nem ért, azt vagy félreteszi, vagy addig próbálja kutatni, amíg megértheti a titkát. Ez a megérteni vágyó kíváncsiság viszi előbbre a világot, a tudományok, az ismeretek terén, és hidd el, testvérem, hogy az Isten megismerésében is ez lehet a segítségedre. Vannak sokkal könnyebben emészthető részei is a Szentírásnak, onnan érdemes elindulni. De aztán, hogy a hited, az Isten félelmed erősödni tudjon, hogy stabilabb lábakon állhass ebben a kihívásokkal teli világban, kell, hogy mélyebbre evez. Kell, hogy felfedezz olyan részeket is, amiket nem elég egyszer elolvasni, mert Istenről, az ő hatalmáról sokkal többet tárnak fel, mint az úgynevezett közkedvelt részei a Szentírásnak. Isten kijelenti számunkra önmagát, Krisztusban megengedte, hogy megismerjük őt, de a Szentírást arra adta, hogy felkészítsen minket a jó cselekedetekre, azáltal, hogy tanít, nevel, megfed. Ne félj a nehéz részektől, ne ütközz meg, ne botránkozásodra legyen, hanem legyél kíváncsi. Keresd beszélgető társakat a közeledben, a gyülekezetedben, akikkel egyre inkább rácsodálkozhattuk a hatalmas Istenre, és együtt is olvashatjátok az ígét, amely az örök élet beszéde mindazok számára, akik nem csak törvénykönyvet, hanem Krisztus beszédét hiszik megtalálni abban. Amen. Urunk, ne hagyd nyugodni a szívünket, ha valamit nem, vagy nehezebben értünk az ígéből. Tegyél minket kíváncsivá, hogy akarjunk jobban ismerni téged, és hogy felkészültebben lehessünk jelen abban a világban, amely várja a te fiaidnak megjelenését.

0: minden napunk része. Azért szombaton is úgy kelek fel, hogy előtte kifőzök háromféle fogást, és majd utána, ha kész van, utána megyek el sportolni. Természetesen már a gyerekek nagyok, de ők is mihens tudtak, már azt hiszem óvodás koruktól kezdve jártak sportolni. Voltak akkoriban még egy hangyaboly nevű kis csoport, így hívták őket. Mindenféle képességet fejlesztettek. Én úgy tudom, hogy ez már nem létezik. Viszont utána az egyik megtalálta a helyét a kosárlabdában, majd a röplabdában, a fiam pedig a kézilabdában.
1: És ugye, ahogy korábban elhangzott, csoportos órákat tartó edző vagy, milyen területeken, milyen sportágakban, vagy milyen mozgásformában támogatod a hozzád érkezőket?
0: Azt gondolom, hogy az én futásomat is támogatja a csoportos edzéseim, amit tartok, és valószínűleg ezért is kevesebb a sérülés. Én nem azt mondom, hogy én nem sérülök, főleg a hétköznapi egy félrelépés, vagy bármi, az sokkal, vagy egy olyan mozdulat lehet, hogy még károsabb is, mint mozgás közben, de azért nekem is volt olyan, amikor túlterheltem magam, ezért mondom, hogy nem kell túlterhelni, meg nem kell minden nap futni, én is ott rontottam el. Viszont a csoportos edzéseken, amiket tartok, ezt is már, hát akkor már kimondhatom, hogy több mint 25 éve, én is folyamatosan fejlesztettem magam. Ugye aerobik volt az alapedzői, amit megcsináltam, és azután a rögtön a második az a gerincedzői volt. Mert ahogy így elkezdtem tartani az órákat, hogy még jobb legyen a tartás, még többet tudjak a vendégeimnek is és magamnak is segíteni, azt gondoltam, hogy az a legfontosabb, egy gerinctréning. Aztán a dance aerobikot is megcsináltam, akkor az régen nagyon nagy sláger volt, meg rengetegen jártak, viszont úgy nekem is alkalmazkodni kell mindig a vendégi elvárásokhoz, csak így ezt egy picit hanyagoltuk, mert nem szeretnek gondolkodni az emberek, úgy nehezen megszokták az egyszerű dolgokat, egyszerű edzéseket, egyszerű edzésformákat, és ugye egy koreográfiát összerakni, az már kihívás.
1: A gyerekeknek nagyon jól megy például.
0: A gyerekeknek igen, meg a felnőtteknek is, akik ezt megszeretik, és azt mondják, hogy hú, de jó, mert a végén összeraktunk egy koreográfiát, és milyen szuper, meg zenére megcsináltuk, de kevesebb. De a másik, az erősítő edzések, amik ezután jöttek, utána már jött max tréningtől kezdve, meg a spin racing, ez volt a spinning a következő, amit megcsináltam, és mai napig tartom. Hát azok már olyanok voltak, akit bárki, nem kell különösebb tudás, vagy koncentráció, odafigyelés, hogy a spinningre, a biciklis tréningre arra bárki bekapcsolódhat. Azok az erősítő edzések, most már gerinctréninget tartok, illetve atletik powernek hívják az egyiket, abban mindenféle van. Tehát erősítő, alapálló képesség, erőálló képesség fejlesztés, mozgáskoordinációs fejlesztés, az egy ilyen nagyon speciális edzés, minden órán más, ott a köredzéstől kezdve az interval tréningig, az eszközökkel, eszközök nélkül, hogy ez sem legyen unalmas, hanem hogy sok oldalon fejlesszen mindenkit, az izomzatát is, illetve hát, hogy pont ez az örökös inger meglegyen a változásra, ezek vannak benne ezeken a csoportos órákon.
1: Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést, kedves hallgatóink, tartsanak velünk, önök is, ha tehetik.

0: Látogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Látogató című magazin műsorunk mai vendége Béres Tímea, a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanára, aki csoportos órákat tartó edző is, és a korábbiakban hallhattuk azokat a területeket, hogy milyen mozgásformák keretében találkozik a hozzáérkezőkkel. Milyen korosztály, akit megszólítasz, illetve hogyha egy picit így szakmailag arról is szólnánk, hogy esetleg melyik korosztálynak mik a legelőnyösebb mozgásformák, hogyha használhatjuk ezt a szót, vagy mik azok, amelyeket esetleg a legjobban ajánlanál?
2: Na, nagyon jó a kérdés, már csak azért is, mert ha valaki bejön az órámra, mindegy, hogy melyikre, melyik típusra, ott a 20 évestől kezdve a 70 éves meg fogja találni. Tehát a 20-20 éves lány ugyanazon az edzésen megkapja a számára megfelelő terhelést, ugye a saját intenzitásába, és most egyáltalán nem mondtam nagyot, mert tényleg van egy vendégem, aki 70-et töltötte be, és nem hogy csak egy órán vesz részt, hanem duplázik is ráadásul. Tehát, hogy van előtte egy spinning, utána átmegyünk gerinctréningre. Tehát a kettő más. Vagy éppen atletik póvára, és ő is ugyanúgy, mint én, emellett más sportokat is űz, hát ő is fut, biciklizik, tehát még bármit, de hál' Istennek még rajta kívül is vannak 60 felettiek is, de az átlag életkor az a 40-es korosztály. Én azt vettem észre, hogy a 20 éves ugye még nehezebben becsábítható, meg inkább konditerembe mennek, személyedzés, vagy éppen semmi, aztán a 30 fölött elkezdenek gondolkodni, gyerekszülés után még jobban, akkor arra érünk el ebbe a 40 éves időszakba körülbelül, amikor a gyerekek már elég nagyok ahhoz, ő is elmegy a saját edzésére, vannak szülők, akiknek a gyereke addig edzés, akkor ő maga be tud jönni órára addig is. És akkor főleg ez a 40-50-es korosztály az, ami a legaktívabb, és leginkább megtalálja ezeken az edzéseken a számára megfelelő terhelést. Mert ugye én mutatok egy dolgot, meg van egy csoportos vezetés, egy feladatok, viszont ott mindenki a saját intenzitása, meg a saját terhelhetősége szerint végzi ezeket a gyakorlatokat. De mondjuk egy spinning, azért mondok így néha spinninget, mert spin, meg spin racinget, mert én még spinning edzőit végeztem, akkor még nem vált ketté, de igazándiból az edzés típusom az inkább a spin racing, meg az indoor cycling, ez a kicsit ilyen speciálisabb. Csak ugye vannak, akik ezt a kettőt így külön választják, szerintem ebből is az a legjobb, ha a kettőt ötvözzük, mert mind a kettőnek megvan a jó tulajdonsága, és ez pont egy olyan edzés, amire szintén bejöhet a nagyon fiatal, ott is volt a gimnazista, fiúk, lányok is az órámon, de ugyanúgy megtalálható szintén a 60-70-50 éves korosztály is, mert mindenki a saját intenzitásában és saját terhelhetőségében tud tekerni közösen. Ugye van egy feladat, de ha azt nem tudja, akkor ül tovább. Viszont biztos, hogy megcsinálja azt az egy órás mozgást, amit lehet, hogy otthon azt mondja, hogy jó, itthon is tudok tornázni, akkor ebben nem vagyok annyira biztos, mert persze én is tudok otthon tornázni, de azért nagyon sokan, jaj, még ezt ki kell takarítani, el kell mosogatni, el kell pakolni, elvisz a családi munka, meg a kedvtelenség is talán, de ha már egy csoportos órára bementünk, akkor már ott vagyunk, csinálni kell, és még ha nehezen is megy, mert mondják a vendégeim, hogy hú, olyan fáradt voltam, semmi kedvem nem volt elindulni, de most úgy örülök, hogy eljöttem, mert feltöltöttem, újjászülettem, nagyon jó kedvem lett, most már megint tele vagyok erővel. És hogyha itt visszatérünk erre, tényleg erre a motivációra, amit kérdeztél is az elején, hogy ez is motiválhat, tehát nem csak a kis célkitűzések, hanem az, hogy ha nehéz is elindulni, de utána nagyon jó lesz, az biztos.
1: Ez talán nem is csak a sporttal, hanem sokszor van, vagy lehet olyan élethelyzet, amikor csak elindulni nehéz.
2: Igen, igen. Ugye a bicikli az egy kicsit macerásabb, ezért szoktam mindig a futást behozni, mert ott tényleg csak egy cipő, és teljesen mindegy, hogy mit veszünk még fel idézőjelbe téve, mert ha úgy végig gondolom a az egész öltözetemet, azért nem mindegy, mert megválogatom én is, hogy mit, sőt, még néha olyan a kütyüktől kezd, vagy a futást még jobban így mérni, az órák, a speciális órák, minden lehet, baseball sapka, ugye kesztyű, télen ez is, sál, sapka, minden, ami kell hozzá, de hogyha úgy van, akkor tulajdonképpen mindegy, csak a cipő legyen jó. Tehát az az egy, amihez a futásnál ragaszkodni kell, a cipő. Így egy biciklit összerakni, hogy váltóruha, meg minden, az már egy kicsit tényleg oda kell az elszántság is az időjárástól függően.
1: És hogyha beszélhetünk egy picit részletesebben a gerinc tréningről, a gerinc edzésről, hiszen azért sokan ülőmunkát végzünk, hallhatjuk sokszor, hogy azért sokan kevés mozgással töltik a mindennapokat. Mik azok az alapok még, amelyek így bármelyik mozgásforma elindulásánál fontosak lehetnek, de egy picit, ha koncentrálhatunk még először itt a gerinc tréningre, amit talán, de lehet, hogy nem fogsz örülni így ennek a kérdésnek vagy gondolatnak, itt az előző válaszod után, de amit talán otthon is el lehet végezni, igen, hogyha valakinek nincs meg a lehetőség elindulni bármilyen oknál fogva.
2: Ha nincs lehetőség elindulni, az a legjobb, már internet van. Beüti ezt, hogy gerinc tréning, és akkor ott is vannak olyan gerincedzők, akiket tudnék ajánlani akár most is, hogy én is meg szoktam nézni az ő edzéseiket, mert ugye fontos ez, hogy én magamat is fejlesztem, új ötletek legyenek. Természetesen egy csoportos edzésnél én dinamikus gerinc tréninget tartok, tehát nem azt a tipikusan gyógytorna, lassú mozgásformát. Helyesebben szólva van egy olyan csoport, akikhez kijárok, őket hozzájuk igazítom. Tehát ott tudom, hogy még az igények, ők szokták mondani, hogy legyen már gerinc, nekik is ilyen változatos edzést tartok, hogy gerinc tréning legyen már, akkor azt tudom, hogy ők is ülőmunkát végeznek, egész nap bent vannak, és akkor délután nekik egy olyan speciálisat tartunk, ami a hátizmokat nagyon jól megmozgatja, de ez nem csak abból áll, hogy hátizmozunk, hanem ugye az egész törzsnek, meg az egész testizomzat, tehát itt a harmóniára törekedni kell, tehát itt a farizmok, a combizmok erőssége, a megfelelő nem csak erősítése, hanem nyújtása közben. Ez nálam a gerinc tréningen, ez egy nagyon komplexül összerakott gyakorlat, sor, de nem mindig ugyanaz van, tehát itt sincs egy ilyen, hogy mindig ugyanaz lenne, és akkor ezt meg tudnánk mondjuk jegyezni, hanem inkább még a tánchoz is hasonlít. Mert ha belegondolunk, azért a tánc az egy elég intenzív gerinc tréning, hiszen olyan mozdulatok vannak benne, és nagyon sokszor összekombinálom zenére, és ez ilyen nagyon-nagyon felszabadító érzés, közben vannak azok a gyakorlatok, amik a hátizomzatra mennek, de a törzsizomzatára is, és közben nyújtások, hajlítások, tehát mindenféle ilyen többféle mozgás formát ötvöz, amit így most nem is akarok felsorolni, hogy mindent, mert nagyon sok edzésforma van, amiben ez megtalálhatóak ugyanazok.
1: Ha mindet nem is soroljuk fel, néhány olyan mozdulatot, amit itt a szavak által is át tudsz adni, azt megkérhetlek, hogy oszd meg velünk.
2: Például ugye, ha ugye nagyon sokat vagyunk állva, ez itt. Itt ebbe is belekapcsolunk mozgás koordinációs gyakorlatokat, ami az egyensúlyt fejleszti. Ha már egy lábra állunk, és ott is végzünk gyakorlatokat, akkor az a test egyensúlynak a megtartása az egész testet munkára ösztönzi. Tehát itt a törzsizmokat, hasizmokat, hátizmokat, farizmokat, tehát természetesen a lábnak az emelése, az is farizom, illetve alulról indított hátizom erősítő gyakorlat, akkor a nem durva és főleg inkább hátra való kitörések, gugolások, amik nagyon hasznosak, főleg farcomb, és akkor ebben a kicsit gugoló helyzetben, de egyenes előre döntött tartásban, egyenes háttal is lehet már állva is olyan hátizom gyakorlatokat, oldalra emelve a kart, közelítve a lapockákat, de van, amikor labdát fogunk a kezünkbe, és akkor ilyen softballal színesítjük az órát, az meg rá is kényszerít arra, vagy egy bot, amit szintén használunk, rákényszerít a helyes tartásra, de aki otthon marad, az is ülve is meg lehet, vagy fekve talajon. Hát természetesen itt a túllendítések, a túl magasra emelések ne menjenek. De a fitball is egy tökéletes eszköz erre. De hát én azt tudom javasolni, hogy csak szakemberrel a legjobb, illetve hogyha tényleg a YouTube-on vannak olyan edzők, vagy edzésformák, amiket lehet ezzel gyakorolni esetleg. Vagy aki nem itt kezdi, hanem valahol el szeretné kezdeni, mindig a számára megfelelő edzésformát kell választani. Tehát egy pilates is jó, akkor egy egyszerűbb body toning, egy body art, tehát sokféle mozgás van, ahonnan valaki elindulhat. Hát a gerinctréning az igen egy kicsit komplexebb, meg nálam egy összetettebb edzésforma.
1: Kapcsoljuk be a beszélgetésbe ugye azt a területet, amellyel a mindennapokban a fiatalokkal találkozol, még akár itt a mozgás mellett is, ugye a művészet. Ugye itt a rajz, a festészet, a művészet történet, ami itt a te szakterületedet jelenti, hogyan hoznád összhangba, vagy hogyan látod esetleg az egymásra hatását a művészetnek és a mozgásnak?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, már csak azért is, mert az egyetemen a szakdolgozatomat pont abból írtam, ezt nem is beszéltük meg előre ráadásul, ami ezzel kapcsolatos, és volt a század elején a gödöllői művésztelep. Ők, megmondom őszintén, maga a munkásságuk, tehát az alkotásaik, nem mondhattam, hogy a kedvenceim, de az életvitelük, viszont meg az, hogy ők is a mozgást, a táncot, sőt a síelést is bekapcsolták már a mindennapjaikba, az már ott megjelent. Meg az, hogy Magyarországon szinte először használtak sílecet, amit egy külföldi finn barátuktól, az Askeri Gallen Fillalától szereztek meg, és itt ezekkel járt. A mozgásban pedig nekem úgy kapcsolódik be, hogy tehát a kreativitás, tehát ahogy egy alkotáshoz is szükséges kreatívnak lenni, ugyanúgy egy edzésnek, mert akkor azt is mondhatom, hogy ha egy edző nem kreatív, és nem ad mindig mást, valami újat, meg nem fejleszti magát, meg nem tud ezekkel akár zenékkel, vagy a csoporttal együtt mozogni, meg fel kell mérni azt, hogy milyen a társaság, és ahhoz kell mindig alkalmazkodni, tehát improvizálni is tudni kell minden órán. Tehát ehhez kell kreativitás, mert akiben nincs, akkor tényleg elég bekapcsolni egy YouTube csatornát, és minden nap azt megnézni, mert az úgyis ugyanazt fogja adni, oda nem kell különösebb tudás. De aki edző, én legalábbis így azt tartottam mindig is érdekesnek, vagy jónak, vagy amiből tanulni tudtam, aki kreatív. És van is olyan több művészettel foglalkozó, vagy akár rajztanár, végzettségűn ismerősöm, barátnőm is, akik szintén elvégezték az edzőit utána, mert hogy egy bizonyos fajta kreativitást itt ki lehet élni napi szinten. Mindig újat alkotni, és az alkotás, az rögtön lejön. Tehát rögtön visszajön a vendégekről, hogyha örömmel távoznak az óráról, tetszett nekik, tehát érzik ezt, meg már igényük van rá. Hát aki nem fogékony az újításra, meg a másra, az ne jöjjön. Tehát az maradjon ilyen egyszerűbb óra típusoknál, de aki úgy vágyik a kreativitásra, meg ő önmaga is az, akkor ezt be fogja fogadni.
1: Esetleg a gimnáziumban milyen lehetősége van megmozgatni a diákokat?
2: Igazándiból minden diáknak megvan, nálunk van tánc, ugye oda el tud menni, meg többféle sportágat ki tud próbálni. Tehát itt mindenki megtalálja az iskolánkban, mert elég sokrétű a lovaglástól kezdve a korcsolyán, a boxig, tehát sok, vagy judóig, tehát sok mindent megtalálhat. Én akkor szoktam bekapcsolódni a gimnázium sportéletébe, amikor sportnap van, és akkor megkérnek, hogy tartsak mondjuk bemelegítést, vagy volt egy ilyen akció ősszel, hogy biciklizés, és akkor gyerekeket kellett elvinni. Ezt most pontosan nem tudom, hogy ennek mi volt a neve, de hogy a Bükkbe egy bizonyos kilométert meg kellett tenni, akkor természetesen abba be szoktam kapcsolódni, úgy, mint tanár, aki viszi a gyerekeket. Meg én magam is bringásvándort szervezek, illetve nem is szervezek, hanem én csak túra kísérő vagyok, és akkor így szoktam nyáron is találkozni diákokkal.
1: Maradjunk még itt a kerékpározásnál. Talán rövidebb távokat azért sokan megteszünk itt, ha nem is a mindennapokban, de azért akár nyáron, vagy ugye itt a tavasztól őszig terjedő időszakban, de van, aki természetesen télen is használja a kerékpárt. Egy hosszabb kerékpározásra hogyan érdemes készülni?
2: Szerintem főleg itt, hogy a Bükkben lakunk, a váltóöltözetet én fontosnak tartom. Ez is emberfüggő, mert aki rendszeresen jön, megy, az felmegy, leteker egy távot, és akkor visszajön. Az országút is, bicikli is más, mint mondjuk egy mountain bike. De ha valaki csak úgy gondolja, hogy na most szívesen tekerne, egyet elmenne valahova, az időjárás kell megnézni, és az szerint berakni esetleg váltóöltözetet, mert megizzadhatunk. Legyen egy olyan, ami száraz, lecserélhető, főleg, ha egy kicsit magasabb helyekre megy, ott az idő hőmérsékletérzet is lehet, hogy valahol kevesebb, illetve ha gurulunk vissza, akkor fázhatunk. Tehát ahol még feltekertünk, megizzadunk, lefelé jövet lehet esély a megfázásra, ezért fontos átöltözni. A biciklit mindenféleképpen nézzük meg, hogy milyen állapotban van, kerekeket fújjuk fel előtte, a csomagot, amit, aki hátizsákot visz, ugye az hátizsákba pakol, de nem izzad a hátunkra, hogyha veszünk csomagtartót, illetve arra egy ilyen speciális kis táskát, az ugye nem egy alkalomra szól, hanem többször, azt érdemes jól oda rögzíteni, illetve víz, kulacs mindenféleképpen legyen nálunk, valami kis műzli is esetleg, hogyha valaki megéhezik. Tehát itt mindenkinek kell nézni, meg tudnia azt az igényét, de inkább legyen plusz kesztyű, nélkül se induljon el senki útra, mármint biciklis kesztyű nélkül, és bukós isak nélkül főleg ne.
1: Esetleg egy kis fizikai rákészülés, egy kis bemelegítést érdemes ilyenkor is tenni?
2: Érdemes tenni, de ezt nem szokták általában. Tehát itt most egy téli felkészülésnél, hogy a csoportos edzésekre visszatérve, a spin racing az nagyon jó. Most mentünk például egy közös utat, meg többször is szoktam tervezni. Volt, aki most kapcsolódott a spinninges csapatomból be először, hogy na, akkor kimerészkedjen velünk a természetbe, és meg volt lepődve, hogy milyen jól bírja, és hogy milyen ügyes volt, és hogy mennyivel másabb kint tekerni, mint mondjuk csak bent, meg így csapatba. De érdemes előtte egy kicsit bemelegíteni, azzal már, hogyha egy kicsit lassabban kezdjük a tekerést. Tehát amíg elérjük mondjuk itt az emelkedőt a belvárostól, itt hátul az Andor utcán elmenve is már van egy olyan jó kis emelkedő, ami nem látszik, de érződik. Aki szokott arra járni a kerékpárral, az valószínűleg érezte már, és akkor ugye egy erősebb bemelegítés az már csak Lilafüred előtt a Csanyiknál kezdődik.
1: Itt mostani beszélgetésünk végén, ha esetleg azzal kapcsolatban megosztanál velünk néhány gondolatot, hogy mindezekben a tevékenységekben a hit milyen erőt ad neked.
2: Hit nélkül ugye nem lehet szinte semmit sem csinálni az életben. A sporthoz is kell, tehát hinnem kell, tehát Istenben is, hogy megfelelő segítséget nyújt ahhoz, hogy felkészüljek, meg hát lehet, hogy furad, én úgy imádkozni szoktam futás közben, ez mert az is, hogy Istenem segíts meg, hogy beérjek a célba, hogy ne legyen semmi gond, hogy kibírjam. Tehát ez a hit az úgy végigkísér akár a sportban és utána is, ugye hála jó Istennek, ugye ezt így kimondjuk sokszor, hogy köszönöm Istenem, hogy mondjuk sikerült ezt a távot lefutnom versenyen, így sikerült, úgy sikerült, tehát hogy ezek így fontos, hogy benne legyenek.
1: Köszönöm, hogy itt voltál velünk, ebben az órában is beszélgethettünk mindezekről a területekről, és hasznos gondolatokat osztottál meg velünk itt a sporttal kapcsolatban is, és a személyes életedbe is bepillantást engedtél. Köszönöm, Tímea.
2: Nagyon szívesen.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Műsorunk vendége Béres Tímea edző volt, a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanára. Itt az Európa Rádió Látogató című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisneveres Viktória köszöni megtisztelő figyelmüket. Legyen szép napjuk, viszont hallásra!
0: Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A gazdasági és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolaj termékek biztonsági készletéből. Kapitány István erről szóló rendelete csütörtökön jelent meg a magyar közlönyben. Indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. A felszabadított készlet csak hatósági áras üzemanyagként értékesíthető. A felszabadított készletből a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagjai vásárolhatnak, és azt kizárólag a magyarországi töltőállomás hálózatában viszonteladó partnerei magyarországi telephelyi fogadóhely részére értékesíthetik vagy szállíthatják ki Magyarország határain belüli töltőállomáson történő kiskereskedelmi továbbértékesítés vagy végfelhasználás céljából. A felajánlott készletekből legkésőbb június 30-áig lehet vásárolni. A szövetségnek a felszabadított készletei értékesítéséből származó bevételeit a felszabadított készletek visszapótlására kell fordítani, írja a közlemény. Adatvezérelt élelmiszer termelést a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó és mindenek előtt együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, írja az agrarsektor.hu. Mint írják, Bóna Szabolcs szerint az asszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, és bizonyos területeket, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon hasznosítani. Az új tárcavezető a portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélegelők fontosságáról is. Az interjúban Bóna Szabolcs megerősítette, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára Nagy Gábor lesz, és a napokban jelentik be a tárca többi államtitkárát, írja az agrarsektor.hu. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje. Akik az adóhivatal által kiajánlott tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket, azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és áfa fizetésre kötelezetteknek május 20-áig mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet, vagy önállóan kell benyújtaniuk a 25 SZIA bevallásukat. Sokaknak van még teendője, mivel eddig 366 ezer egyéni vállalkozó, 127 ezer mezőgazdasági őstermelő és 13 ezer áfa fizetésre kötelezett magánszemély nyújtotta be személyjövedelemadó bevallását, ismertette a NAV. Hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is a Budai Várban, jelentette ki a miniszterelnök a Karmelita kolostor előtt tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter közölte, a Karmelita kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat, Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a Szociális és Családügyi Minisztérium munkatársai fognak beköltözni. A látogatáshoz már foglalhatók időpontok az erre a célra létrehozott szabadkarmelita.hu oldalon, mondta a miniszterelnök hozzátéve, a két épületet egy látogatás részeként lehet megtekinteni.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton borult lesz az ég, de a Tiszán túlon még szakadozottabb lesz a felhőzet, sokfelé várható csapadék, zömmel ismétlődő eső, de keleten záporokra, zivatarokra is számítani kell, kiadós csapadékra is van esély. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, majd egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül, olykor megerősödik a szél a Nyugat-Dunántúlon. Délutánra általában 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Reklám. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: A művész. Éjfél után volt már. A tarka kolibri hangulat világítása alatt lengyel tisztek mulattak a vadonatúj republika vadonatúj egyenruhájában. Durrogtak a pesgős palackok dugói, a parketten félmeztelen nők vonultatták fel a testüket, mint valami divat bemutatón, a bárpult mögött egy négernek álcázott zsidólegény szédületes technikával keverte a vadabbnál vadabb koktélokat, és a zene egyetlen nagy összefoglalása volt mindannak, amit az 1920-as esztendő Varsó számára jelentett, a szabadság mámorát, a megrészegült, érvényesülni akarást, a bírálat nélküli rajongást Amerika felé, a megveszekedett szegénységet, a talmi fényűzés olcsó csillogását, és egy nosztalgikus, fájdalmas vágyat az igazi nyugat után. A katonatiszteken kívül síberek, fezőrök, selyemfiúk, rojtos nadrágú művészek és néhány hirtelen feltűnt kereskedelmi vállalkozó tartózkodtak azon az éjszakán a tarka kolibriben. Ez utóbbiak asztala körül gyűltek össze azok, akiknek a pénztárcájából nem telt már egy pohár pesgőre sem, de akik valamilyen oknál fogva mégis szükségesnek érezték, hogy részt vegyenek a tarka kolibri zsivajgó életében. Ez utóbbiak közé tartozott Lubovszky Kazimír is, akit 22 éves korára, és annak ellenére, hogy az apja magas állású állami hivatalnok volt, 3 nappal azelőtt csaptak ki a 6. iskolából, ahol mint 8. gimnazista kellett volna megküzdjön végre az érettségihez szükséges tudományok rejtelmeivel. Midőn 3 nappal azelőtt, mindjárt reggel 8 órakor a gimnázium cvikkeres, szigorú igazgatója az egész osztály előtt és a tanári kar jelenlétében ünnepélyesen tudomására hozta Kazimírnak, hogy a trágár és a tanári kar tekintélyét sértő rajzaiért az iskola kötelékéből kizárták, a fiatal Lubovszky minden megindultság nélkül hóna alá vette aktatáskáját, baszk sapkáját a fülére húzta, és meg sem várva, hogy az érdemes igazgató befejezze az ifjúság okulását célzó beszédét, egyszerűen kilépett a padból. Oké, mondta, bye-bye, szép fiú, és ujját hanyagol sapkája széléhez emelve rámosolygott az igazgatóra, aztán otthagyta az egész nagy érdemű gyülekezetet. Magas, jónövésű, barna bőrű, hullámos, fekete hajú fiatalember volt Lubovszky Kazimír, akinek mindenütt sikerei voltak, csak éppen az iskolában nem. Legnagyobb sikerei természetesen a nőknél érte el mindig. Már 16 éves korában megszökött egy ismert bécsi orvos feleségével, akivel 3 szép hetet töltött el Tirolban, és az ebből származó botrány miatt kellett elhagynia azt a kitűnő bécsi intézetet is, melyben apja mindenképpen diplomatát akart neveltetni belőle. Attól kezdve egyik női kalandja a másikat érte, és így szinte magától értetődő volt, hogy ezután a 6. kicsapás után már nem is a szülői házat kereste föl először, hanem a kis Rozita lakását, aki táncos nő volt a tarka kolibriben. Rozitát egyébként Maria Ludovikának hívták, és egy krakkói serfőző leánya volt. Mivel azonban spanyol táncokat táncolt, hát fölvette a Rozita nevet, mely a tarka kolibri milliójébe, a mesztelen csípők, combok és keblek világába mindenképpen jobban illett, mint a komoly Mária Ludovika. 3 napja élt már Kazimír a szép Rozitánál, anélkül, hogy a szülei tudták volna tartózkodási helyét, és anyja, az olasz származású, szép és törékeny Beatrice, akit apja fiatal hivatalnok korában hozott magával Genovából a magas északra, már mindenféle szörnyű elképzelésekkel vívódott. Látta fiát a vonat kerekei alatt, a folyó szennyes vizében,
3: Látta kötéllel a nyakában csüngeni a Varsó környéki erdők valamelyikében, egy szóval mindazon rémképek sorra látogatták, melyek egy érzékeny anyát gyötörni szoktak, ha egyetlen fia valamilyen sorscsapás következtében 3 napra nyomtalanul eltűnik. Mivel Kazimír egyetlen gyerek volt, így magától értetődő, hogy Beatrice asszony olasz temperamentumának minden féltésével és szeretetével csüngött rajta, és azt a sok bajt az iskolákkal egyszerűen sorscsapásnak tekintette, mely időnként a drága, jó és okos Kazimírt érdemtelenül sújtotta. Minden valószínűség szerint csak azért, mert a begyöpösödött fejű és az inkvizíció korából itt maradt tanárok nem voltak képesek az ő szabadság után vágyódó, nagyszerű természetét megérteni. Lubovszky Taddeusz persze másképpen fogta föl a fia dolgait. Az apák könyörtelen logikájával léhának és restnek nevezte Kazimírt. Véleménye szerint a középiskolák tananyaga a legkorlátoltabb képességű tanulók munkabírásához igazodik, és aki még azt sem képes elvégezni, az vagy hülye, vagy semmire kellő. Mivel pedig Kazimírra semmiképpen nem lehetett ráfogni a hülyeséget, tehát csak az utóbbi föltevés maradt. Ezért aztán Lubovszky Taddeusz nem is törte túlságosan a fejét, hogy hova tűnhetett el a fiú. Majd előkerül, mondta, ha elfogy a pénze, s ha nem, úgy annál jobb. Mert ez azt jelenti, hogy mégiscsak meg tud valahogy állani egyedül is a lábán. Egy 22 éves fickó amúgy sem való már a középiskolába, tehát legjobb, ha valamilyen gyakorlati mesterség után néz. Azonban Beatrice asszony szenvedélyes aggódását nem lehetett ilyen logikus beszédekkel megszüntetni. Anélkül, hogy szólt volna erről az urának, fölkereste egyik legjobb barátjukat, a varsói rendőrkapitányt, és előadta neki félelmét Kazimírt illetően. A rendőrkapitány természetesen készséggel megígérte, hogy előteremti a szökevény fiút, ha kell a föld alól is, és így történt, hogy a 3. nap éjszakáján ott a Tarka Kolibriben egyszerre csak 2 komoly télikabátos úriember megállt Lubovszky Kazimír széke mögött, és egyikük tapintatosan ugyan, de kellő eréllyel rákopogtatott ujjával Kazimír vállára, és a csodálkozva hátraforduló fiatalembernek jelentős hangkordozással súgta oda: a papírjait kérem. Kazimír a szép Rozita mellett ült egy asztalnál, hol a pezsgőt Aronson a Lembergi gettóból származó kövér gabona kereskedő fizette, akiről azt beszélték, hogy filmvállalatot készül alapítani, és a Paramountékkal van tárgyalásban. Az okos Rozita nem ok nélkül választotta éppen ezt az asztalt. Ő ugyanis már régen szeretett volna a filmhez kerülni, és arra gondolt, hogy ezen a téren talán Kazimír is érvényesülni tudna. Aronson tett is már homályos célzásokat, és Rozita néhány nappal azelőtt Aronson hotel szobájában tett hajnali látogatása alkalmával már előleget is adott a mohó gabona kereskedőnek a tervek megvalósulására. Akkor ugyan kiderült, hogy még bizonyos fontos tárgyalások szükségesek a filmvállalat összehozásához, és így Rozita is megmaradt az előleg mellett, ügyelve arra, hogy közte és Aronson között továbbra is föntálljon ugyan egy bizonyos kacérkodási viszony, de több nem. Ezt annál is inkább megtehette most, mert mellette volt Kazimír, mint valami nagy újfullandi kutyakölyök, és mindenkire rámorgott, aki a közelébe merészkedett. Az asztalnál még mások is ültek. 2 újság nélküli újságíró, egy valutasíber, és a fiatal Jakobovics az Egyesült Banktól egy néhány hónappal azelőtt föltűnt állítólagos pénzügyi lángész. Ez a Jakobovics éppen szemben ült Kazimírral, és ő volt az egyetlen, aki meglátta, amikor a 2 komoly télikabátos szürke kalapos úriember megállt Kazimír mögött, és egyikük jelentős mozdulattal rákoppintott a vállára, és a papírjait kérte. Tessék! Fordult hátra csodálkozva Kazimír, és tetőtől talpig végigmérte az ismeretlen embert. A fiú smoking volt, amit Rozita szerzett neki, és szemében csillogott az elfogyasztott pezsgő. A papírjait, morogta a télikabátos kurtán, aki még annyi fáradtságot sem vett magának, hogy levegye fejéről a kalapot. Ki akar kezdeni velem? Kérdezte Kazimír, és a szemei veszedelmesen összeszűkültek, mint egy nagy ragadozó macskái. Hangosan kérdezte ezt, és most már az egész asztaltársaság felfigyelt. Jakobovics az asztal másik oldalán fölállt. A kalapos emberre azonban mindez semmi hatással sem volt. Államrendőrség, mondta komoran. Figyelmeztetem, hogy ne keltsen feltűnést, a papírjait kérem. Kazimír elvörösödött. Nincs nálam igazolvány. Lubovszki Kazimír vagyok, ezek az urak itt ismernek. Az apám kövessen, vágott szobába a téli kabátos. Fiatalember elképedve nézett rá. Mondtam, hogy Lubovszki Kazimír vagyok. Apám Lubovszki Taddeus, miniszteri osztályfőnök. De a detektív arca mozdulatlan maradt. Lubovszki Kazimír, a törvény nevében letartóztatom. Kövessen feltűnés nélkül. Valamennyien, akik az asztalnál ültek, hallották ezeket a szavakat. Rozita szemei ijetten tágultak ki. Kazi, mit tettél? Jakobovics ekkor ért oda a detektívekhez. Bocsánat, uraim, mondta, itt valami tévedés kell legyen. Én Olaj Jakobovics vagyok, az Egyesült Bank vezérigazgatója. Ezt az urat ismerem, apja miniszteri osztályfőnök. Sajnálom. Felelte hűvösen a téli kabátos, parancsom van ennek az egyénnek a letartóztatására. Kövessen, Lubovszki! Ez az utolsó két szó adta meg Kazimírnak a lökést, fölpattant, a szék hangos robajjal feldőlt. Én nem vagyok magának Lubovszki, hanem Lubovszki úr. Ezt tanulja meg. Azon kívül tudni akarom, hogy milyen indok alapján tartóztat le. A botrányt nem lehetett elkerülni. Az egész terem fölfigyelt. Néhány kétes alakja az éjszakai világnak észrevétlenül a kiárat felé osont. A zenekar kétségbe esetten kezdett bele a legújabb foxtrotba, de nem táncolt senki. Mindenki várta, hogy mi lesz. A detektív odalépett Kazimír mellé, és megfogta a karját. A másik oldalon ugyanezt tette a társa. Eresszenek el rögtön, sziszegte Kazimír, és a szeme egészen szűklet homlokán kidagadt egy ér. El a kezekkel! Gyerünk, mondott az egyik detektív kurtán, és rántott egyet Kazimír karján. Ebben a pillanatban a fiatalember hátralépett, kiszabadította a kezét, és ökle belevágódott az egyik detektív állába. A kalap messzire elröpült a fejéről, és eldőlt, mint egy zsák. A társa megpróbálta lefogni a dühöngőt, de azt meg egy gyakorló jiu-jitsu fogással átemelte az asztal fölött, és nekivágta a tükörnek. A tükör darabokra tört. Nők sikoltoztak, pincérek szaladtak össze, néhányan a ruhatárhoz siettek, hogy ne legyenek szemtanúi semminek. Kazimír ott állt, mint egy bika az aréna közepén, és leszegett fejjel keresett magának ellenfelet. Gyere! Suttogta Rozita reszkető szájjal, és belekapaszkodott a karjába, a hátsó kiáraton, gyorsan!
2: Én? Fordult föl Kazimír. Elfussak ezek elől? Aki rám teszi a kezét, azt leütöm!
3: Erre azonban nem került még egyszer sor. Az egyik télikabátos mihelyt föltápászkodott, azonnal a telefonhoz rohant, a másik meg elővette egy revolvert, és rászögezte Kazimírra. Öl a kezekkel!
2: Lőj belém, kukac, ha mersz!
3: Vicsörgött rá Kazimír a revolverre, és nem emelte föl a kezeit. Így néztek farkas szemet.
2: Fizetek!
3: Kiáltott Aronson, a gabonás, és vastag aranygyűrűjével megkocogtatta az asztalt. A pincérek sietve ugráltak az asztalok között, máshol is fizettek. A légkör feszült volt, az emberek igyekeztek távozni a botrány környékéről.
2: Lőj, hát pribék!
3: Csikorgatta Kazimír a fogait. Rozita még mindig ott reszketett mögötte, és a kabát ujjait húzogatta.
2: Eresz! Mordult rá gorombán, csak nem gondolja ez a hóérlegény, hogy megfutok előne? Egy szabad állampolgára vagyok, nincs rendőri diktatúra?
3: Ebben a pillanatban elaludt a villany. Hogy kioltotta el, az nem derült ki soha. Vak sötét borult a teremre, nők sikoltoztak, valaki ordított.
2: Senki sem hagyhatja el a helyiséget!
3: Ennek ellenére mindenki az ajtók felé tódult. Székek dőltek föl, ütések puffantak, emberek szitkozódtak, aztán újra világos lett. A terem egy feldúlt csatatérhez hasonlított. Elborult székek félretolt, asztalok szétfolyt italok a parketten. A nők már nem voltak sehol, Rozita sem. A ruhatár körül lármás tömeg tolongott, pincérek igyekeztek kihalászni belőle néhány vendéget, aki a nagy sietségben elfelejtett fizetni. A A két detektív egy-egy sarokban lapult, kézben tartott revolverrel, és az üres terem közepén, teljesen egyedül, ott ült egy magányos széken, térdén hanyagul átvetett lábbal Lubovszky Kazimír nyugodtan, elegánsan, és aranyöngyújtójával éppen rágyújtott egy cigarettára. Nos? Kérdezte és körülnézett. Mint egy rendőrautó szirénája sűvített. A két detektív előbújt a sarokból, és a revolverüket zsebrevágva odamentek Kazimírhoz. Nézze, uram, kezdte el az, amelyik az ökölcsapást kapta. Mi csak a kötelességünket teljesítjük. Azonban, amit ön elkövetett, az hatóság elleni erőszak. Kértem, hogy ne nyúljanak hozzám, felelte Lubovszky Kazimír egy kedves kis mosolyjal a szája körül. Az ilyesmire nagyon kényes vagyok. Azon kívül hogy jönnek hozzá, hogy minden ok nélkül rám törjenek, mint a rablók, és el akarjanak hurcolni? Nem gondolják, hogy ez még magyarázatra szorul? Másik télikabátos, aki hátával a tükröt törte szét, egy papírt vett elő a zsebéből, és odatartotta Kazimír elé. Tessék elolvasni. Szabályosan kiállított, köröző levél volt Lubovszky Kazimír nevére, aki 22 éves, anyja Beatrice, 192 cm magas, haja fekete, szeme zöldeskék, stb. Alatta aláírás és a rendőr főkapitányság bélyegzője. Kazimír elolvasta és vállat vont. Érdekes, mondta. Azzal leverte cigarettájáról a hamut, hanyagul felállt, ránézett a detektívekre. Ha gondolják, mehetünk. Kíváncsi vagyok, mi sül ki a dologból. Ekkor özönlöttek be a terembe a rendőrök. A rendőrkapitányságról csukott gépkocsin vitték haza Lubovszky Kazimírt a szüleihez. Persze csak másnap reggel. Az éjszakát a fogdában kellett töltse, ezen nem lehetett segíteni. Az apja már nem volt otthon. 7:30-kor hivatalba ment, mint mindig. Rendőr kísérte be a villába is, és a hivatalos átvételi elismervényt egy darab Lubovszky Kazimír nevű fogolyról Svetka az öreg inas kellett aláírja. Beatrice asszony pongyolában fogadta a fiát a reggeliző asztalka mellett. Még mindig szép asszony volt, alig látszott többnek 30-nál. Csillogó fekete haja, nagy bársonyos fekete szemei érdekes ellentétet képeztek arcának hamvas fehér bőrével. Hol voltál, Kazimír? Kérdezte, és igyekezett szigorúságot erőltetni a hangjába, ami sehogy sem sikerült. Kazimír lehajolt, megcsókolta az anyja kezét, majd egyenesen belenézett a szemébe, és úgy felelte. Razitánál. Az asszony megrándult. Ki az már megint? Táncos nő a Tarka Kolibriben. Beatrice végignézett a fia gyűrött smokingján, szeme hosszasan megpihent az arcán, mintha annak az ismeretlen nőnek a nyomait keresné rajta. Ülj le, szólt rá röviden. Teát töltött neki, néhány pillanatig csönd volt. Kazimír megköszörült a torkát. Mamika! Csodálatosan szép vagy ma megint, mondta halk, duruzsoló hangon, és elkapva anyja teáskannát tartó kezét, három gyors csókot adott rá. Beatrice ránézett a fiára, szeme egy kicsit megkönnyesedett, aztán elnevette magát. De csirkefogó! Aztán legalább csinos ez a... hogy hívják? Meg se közelít téged, mamika!

0: Honnan van neked ez a smokingod?
1: Rozitától kaptam, vallotta be Kazimír. Tudod, abban az egy iskolaruhában mégsem mehettem el vele a tarka kolibribe, hiszen megértesz, mamika. De Beatrice most nem nevetett. Homlokára egy éles ránc vésődött, álla megkeskenyedett. Kazimír, tudod, hogy az ilyesmit nem tűröm. Ha te költesz a nőkre, az rendben van. Ha van, miből költsél, de hogy azok költsenek reált, az lehetetlen. Nem érzed, hogy mennyire lehetetlen? Nem, mamika, felelte a fiú őszintén. De Kazimír, nézd, mamika, a szerelem az olyan dolog, hogy ott mindegyik mindent ad, és nem nézi, hogy mit kap a másiktól. A szerelem... Beatrice nem állta meg nevetés nélkül. Remélem, nem akarsz engem kioktatni a szerelemre, az anyádat. Ez nem illik, Kazimír. Mindketten nevettek, és ezzel a téma lezárult. Reggeli után az asszony odament a kis antik íróasztalkához, és pénzt vett ki egy fiókból. Itt van, mondta. Ezt adod annak a nőnek. És máskor, ha szükséged van valamire, ne a szeretőtől kéri, hanem az anyádtól. Ez mégis kevésbé ízléstelen. Te vagy a legédesebb asszony a földön, mamika, felelte Kazimír, és megcsókolta az anyját, majd nevetve hozzátette. Tiszta vétek, hogy az anyám vagy. Azzal zsebre gyűrte a pénzt, és fütyűrészve kiment a szobából. Beatrice asszony fejcsóválva, de boldogságtól megkönnyesedett szemmel nézett utána az ő egyetlen, haszontalan, szép nagyfia után. Azonban a tarka kolibriben lejátszódott botrány nem maradt nyom nélkül. Rozita délután nagy jelenetet rendezett. Tönkretetted a karrieremet, visította. Mit gondolnak ezután rólam, hogy olyanokkal járok, akiknek bajuk van a rendőrséggel, a lokálba be sem engednek veled együtt többet? Akkor kénytelen leszel nélkülem menni, jelentette ki Kazimír nyugodtan, majd elővette zsebéből az anyjától kapott pénzt, és letette a fésülködő asztalra. Egyébként köszönettel megadom a tartozásomat. Rozita toporzékolni kezdett. Felkapta a pénzt, és a fiú arcába vágta. Szóval szabadulni akarsz tőlem? Ki akarsz fizetni, mint egy útszéli szajhát? Hát ez a te nagy szerelmed, ez? Nesze, hord el magad és a pénzedet, hord el, hogy ne is lássalak, ne is lássalak, te! Kazimír vállat volt, fölvette a földről a pénzt és zsebre vágta, aztán nyugodt léptekkel elindult az ajtó felé. A leány hisztériás zokogásban tört ki a háta megett, de ez már nem érdekelte. Meg se fordult. Kiment a lakásból és betette maga mögött az ajtót. Kint a friss napsütéses téli levegőn mélyet sóhajtott. Megszívta jól a tüdejét, aztán fütyörészve elindult hazafelé. A nap azonban még nem ért véget ezzel. Az apjával csak vacsoránál találkozhatott össze, mert az öreg Lubovszky délben a minisztériumban étkezett. Már a vacsora elején érezni lehetett a levegőben, hogy készül valami. Svetka az öreginas gondterhelt arccal hordta körül a tálat. Egyetlen szó sem esett az asztalnál. Lubovszky Taddeusz csak egy fejbiccentéssel fogadta el fia köszönését, és egész idő alatt sötéten hallgatott. Beatrice asszony olykor lopva egy-egy fájdalmas pillantást vetett Kazimír felé, akit látszólag egyáltalán nem izgatott a komor hangulat. Jó étvágya levet, mint mindig. Asztalbontás után Lubovszky Taddeusz odamordult a fiára. Velem jössz. Azzal megindult a dolgozó szobája felé. Kazimír vállat vont, és egy kérdő pillantást vetett az anyjára. Az asszony sóhajtott, és szép olaszosan ívelt ajkai sírásra görbültek. Menj! Rúgta oda fiának. Várlak utána a szobámban. Taddeusz úr már az ajtóban volt, és nem hallhatta ezeket a szavakat. Kazimír vidáman megvillogtatta anyja felé erős, egészséges fogsorát, ez nála nevetést jelentett. Azzal nyugodt, hosszú lépésekkel megindult az apja után. Lubovszky Taddeusz leült az íróasztalához. Szivardobozból kivett egy sötét brazilt, gondosan lemetszette a végét, aztán intett a fiának.

0: Gyújtsd rá! Kazimír leült az íróasztal mellett lévő bőrkaros székbe. Lábát kényelmesen átvetette a térdén, és hátradőlt. Köszönöm, nem szoktam szivart szívni, mondta nyugodt, lassú hangon, és elővette a cigaretta tárcáját. Taddeusz úr rágyújtott, hármat-négyet pöfékelt a szivarból, majd hátradőlt a székén, és komor arccal nézett bele a kékesen gomolygó füstbe. Kedves Kazimír, kezdte el anélkül, hogy a fiára nézett volna, nincs értelme, hogy újra elismételjem neked mindazt, amit annyiszor elmondtam hiába. Ha nem akarsz rám hallgatni, ám te lássad, mire jutsz. Én, mint apád, az írott és íratlan törvények szerint köteles vagyok arról gondoskodni, hogy megfelelő felkészültséggel indulj neki az életnek. Én ennek a kötelességemnek a magam részéről eleget is tettem. Tervem az volt, hogy az érettségi elvégzése után külföldi egyetemekre és utána diplomáciai pályára küldjelek. Hogy ez a terv nem válhatott valóra, az nem az én hibám. Itt egy kis szünetet tartott, de még mindig nem nézett a fiára, majd mélyet szippantott a szivarból, és folytatta. 22 éves vagy, és még az érettségit sem sikerült letenned. Arról nem is beszélek, hogy a mostani eset után nem tudom, hol találnánk még egy iskolát, amelyik befogadna. Inkább itt az ideje, hogy végre szembenézzünk a tényekkel, ahogy férfiakhoz illik, és megbeszéljük a tennivalókat. Kérdezlek tehát, Kazimír, miképpen gondolod el a jövendődet? Kazimír mindezt némán türelemmel és minden megindultság nélkül hallgatta végig, most leverte cigarettájáról a hamut, és felnézett az apjára. Szemük összetalálkozott. Kazimír állotta az apja tekintetét, és egy pillanatra sem fordult félre, amíg beszélt. Kár, kedves papa, hogy ezt, amit most elmondtál, nem mondtad el már 5 évvel ezelőtt. Sőt, hogy mindeddig nem voltál hajlandó tudomásul venni, hogy nekem is van valami szavam a magam életét illetően. Én már 5 évvel ezelőtt megmondtam neked, hogy sületlen tanárok okoskodásait hallgatni, és értelmetlen dolgokat bebiflázni nem nekem való mesterség. Ha a diplomáciai pályához ez kell, akkor nem való nekem a diplomáciai pálya sem. Hát mi akkora neked való pálya, ha szabad megkérdeznem, vágott közbe Taddeusz úr, kissé ingerülten. Azt még nem tudhatom, felelte Kazimír nyugodtan. Ahhoz először meg kell ismernem jobban az életet, egyelőre festészetet akarok tanulni. Úgy. És hol, ha szabad ezt is megkérdeznem, melyik tanintézetbe vesznek föl ilyen mindenünnen kicsapott, csapszékben verekedő fiatal urakat? Kazimírt nem hozta ki a sodrából a gúnyos hang, nyugodtan felelte. Először Bécsben, aztán talán Párizsban. Ezt még nem tudom. Úgy. És azt vajon tudod-e, hogy miből fogod ezeket az utazásaidat fedezni? Kazimír az apjára nézett kicsit csodálkozva, aztán rántott egyet a vállán, és felvonta a szemöldökét. Ha neked nem áll módodban segítségemre lenni ezen a téren, akkor természetesen valamilyen praktikus kenyérkereset után kell nézzek. Addig is, amíg nem nyílik egyéb lehetőség. Elvégre beállhatok bártáncosnak, cirkuszi birkózónak is, egészen kedélyes lenne. Az ilyesmi különösen Párizsban egyébként is jó reklám egy kezdő festőnek. Lubovszki Taddeusz elvesztette a türelmét, súlyos keze indulatosan csapott le az asztalra. Elég ebből a sületlen beszédből, ide figyelj! Azt teszed, amit akarsz. Én nem szólok bele többet a dolgaidba. 24 éves korodig, vagyis még pontosan 2 évig megkapott tőlem a havi apanázsodat. Annyit, amennyit általában egy egyetemi hallgatónak adni szokás. Egy fillérrel sem többet, érted? Hogy mire költöd el, az a te dolgod. Én a magam kötelességét ezzel befejeztem. Adósságokat pedig nem fizetek ki, azt előre megmondom. Most elmehetsz. Kazimír fölemelkedett a bőrkarosszékből, cigarettáját elnyomta a hamutartóban. Köszönöm, papa, mondta egyszerűen és őszintén, Azzal könnyedén meghajtotta magát, megfordult és kiment a szobából. Az anyja a szoba közepén állt, mikor belépett hozzá, látszott, hogy izgalmában föl alá járt. – Na mi van? – kérdezte elakadt lélegzettel. Kazimír odament hozzá, és szeretettel simogatott végig leomló fekete haján. – Semmi, mamika. Jövő héten Bécsbe utazom, és festeni tanulok. Remélem, addigra megkapom az útlevelet. – És apád? – a fiú megvillogtatta a fogait. – Papa áldását adja, felelte könnyedén, és 2 évig még pénzt is hajlandó adni hozzá, persze korlátozott mértékben. Ekkora nagy lelkűségre nem is számítottam. Beatrice sóhajtott, és átölelte fia vállát, arca éppen a nyakkendőjéig ért. Kazimír le kellett hajoljon, hogy megkaphassa a csókot. Írsz majd néha, ugye, rossz fiú, és ha valamire szükséged lesz, ne félj, akkor biztosan írok majd. Vágott közbe vidáman Kazimír, azzal átörölt az anyja derekát, fölemelte a magasba, mint egy kisbabát, és forogni kezdett vele a szoba közepén. Bécsbe megyek, mamika, Bécsbe! Talán Párizsba is! Hújújújújújúj! Azt mondják, csudanők szaladgálnak abban a Párizsban. Te bolond, te bolond! Sikongatta Beatrice fönt a magasban fia erős karjai között, és bár könnyek peregtek alá az arcán, kacagott, kacagott. Így került Kazimír Bécsbe.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvisz a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. 4 év után megszűnik a veszélyhelyzet, ezt közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. A háborús veszélyhelyzetet az 5. Orbán kormány megalakulása napján, 2022. május 24-én hirdette ki, a 2022. február 24-én kitört orosz-ukrán háború miatt. Az országgyűlés azóta több alkalommal, legutóbb 2025 őszén hatalmazta fel a kormányt, hogy 180 nappal, 2026. május 13-áig hosszabbítsa meg a veszélyhelyzetet. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett vészhelyzetre hivatkozva, írja az MTI. A Tisza párt győzelmét hozó április 12-i választás után Magyar Péter pártelnök, azóta miniszterelnök, először azt kérte a leköszönő Orbán kormánytól, hogy hosszabbítsa meg a háborús veszélyhelyzetet május 31-éig annak érdekében, hogy legyen idő a jogszabályok módosítására. Végül erre nem került sor, hanem az országgyűlés május 9-i alakuló ülésén elfogadták a veszélyhelyzeti rendeletek törvényre emeléséről szóló jogszabályt. A törvény május 14-én a veszélyhelyzet megszűnésével lépett hatályba. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a terület minisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely a plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. A nők aránya 27,1%-ra nőtt a parlamentben, mutatott rá az országgyűlés elnöke Facebook bejegyzésében. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmaz, az új parlament már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát tekintve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, most körülbelül a 90. helyre ugrott előre. Az országgyűlés elnöke hangsúlyozza, ezzel még a 33,6%-os uniós átlag alatt vannak, de remélik, hogy példával tudnak szolgálni a jövőbeli intenzívebb női politikai szerepvállaláshoz. Forsthoffer Ágnes bejegyzése végén érdekességként említette, hogy az Egyesült Arab Emírségek 50%-os női részvételt ír elő a saját parlamentjében. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 19. hetében a helyszínek többségi stagnálás jellemezte, csak Szekszárdon tapasztaltak emelkedést. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 19. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A központ arról is értesített, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag koncentrációja országos átlagban stagnál, a 19. naptári héten egyik helyszínen sem volt kimutatási határ felett a mennyisége. A szennyvíz eredmények szerint a fertőzés számok emelkedése nem várható a következő időszakban. Az ingatlan.com legújabb lakás árindexe szerint országosan az ingatlanok áprilisban 0,8%-kal drágultak, havi szinten a márciusi 2% után, az éves áremelkedés üteme 15,8%-ról 14,3%-ra mérséklődött, közölte az ingatlan hirdetési portál. Az elemzésben idézik Balogh László vezető gazdasági szakértőt, aki szerint ketté szakadt az ország lakáspiaca, Budapesten az otthonstart program 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátja, Októbertől megfogta az árakat, míg a fővároson kívül is a kisebb településeken jóval nagyobb áremelkedést mértek, mivel a piaci árak és a kamat támogatott hitelek négyzetméter árainak felső korlátja között még óriási a mozgástér, fogalmaz az elemzés. A régiós adatok alapján áprilisban Pest vármegyében volt a legerősebb az éves áremelkedés 18%-kal, majd a Közép-Dunántúl 15,5%-kal, a Dél-Alföld 15,3%-kal és az Észak-Alföld 15,2%-kal következett. A Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon egyaránt 14,8%-os drágulást mértek, a Nyugat-Dunántúlon 14,5%-kal nőttek éves szinten a lakásárak áprilisban.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton borult lesz az ég, de a Tiszán túlon még szakadozottabb lesz a felhőzet, sokfelé várható csapadék, zömmel ismétlődő eső, de keleten záporokra, zivatarokra is számítani kell, kiadós csapadékra is van esély, a légmozgás többnyire mérsékelt marad, majd egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül, olykor megerősödik a szél a Nyugat-Dunántúlon, délutára általában 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Mike Oldfield, Return to Alma Dome. 2017-ben megjelent lemezével ismerkedünk meg, tartsanak velünk. A Return to Alma Dome Mike Oldfield 26. stúdió albuma 2017. január 20-án jelent meg, az 1975-ös Alma Dome kompozíció újragondolása. A Mahasz Top 40 album listáján megjelenése után a negyedik helyet ért el. A 75-ös Alma Dome nagylemez sok rajongó Mike Oldfield egyik legjobb művének tartja. A szerző többször tervezte, hogy megírja a folytatást, és úgy tartotta, hogy az 1990-es Amarok sok tekintetben az Alma Dome szellemi utódja, bár kissé saját irányba fordult. 2014-ben Man of the Rock lemezének megjelenése után Oldfield érdeklődött rajongóinál, hogy milyen új szerzeményt látnának szívesen. Legtöbben a korai albumok akusztikus hangzását részesítették előnybe, és azok közül is az Alma Dome-t. Oldfield 2015. októberében jelentette be, hogy egy új albumon dolgozik, és 2016. májusában a nagy lemezt késznek nyilvánította. A Return to Alma Dome végül 2017. januárjában jelent meg. Korai spontán albumaihoz hasonlóan Oldfield a kompozíció egyetlen előadója, az Unhearthstable kórustól eltekintve, mert az Alma Dome-tól emelt át, egymaga játszotta mind a 22 felsorolt, főleg húros hangszert. Az Allmusic szerint egy instrumentális elmélkedés a 4 évtizeddel korábban elképzelt prog-folk fantázia világról, melyben az időskori nosztalgia letisztítja a korai mű hangzását.

0: fogadta, hogy van egy ilyen intézmény. Eleinte kicsit nehezen értették meg, meg mi is gyermekotthon is nehezen értette meg, hogy előbb-utóbb át kell állni egy klasszikus gyermekotthonnál. Azért használom jó magam is sokszor ezt a szót, mert ez egy nagyon nagy átalakulás, csak olyan lassan történt az első 20 év után, hogy nem vettük észre, hogy mi már egy klasszikus gyermekotthon vagyunk. Jelenleg úgyis funkcionálunk, hogy gyereket hoznak az utcáról, helyekről, mi magunk megyünk helyszínre, akár hogyha kriminológiai bűncselekmény történik, tehát teljesen klasszikus módon működünk. Azelőtt viszont valóban egy ilyen sérült otthonként működött minden. Aztán több korszakot meg lehet különböztetni az otthon életében, ahogy több generáció, most a 9. generáció növi ki magát. Ez azt jelenti, hogy egy generáció az általában 2-2,5-3 évet ölel fel, attól függően hányan kezdik az első osztályt, ugye most már az oktatásra vagyunk inkább kihegyezve, de folyamatosan a sérülteket is visszük magunkkal. Most 4 fő funkciót látunk el, hogyha mostanról kell beszéljünk, ahhoz képest, hogy egy 40 fős sérült leány otthon indul 96-ba. Jelenleg egy Kárpátalja legnagyobb gyermek otthona vagyunk, ami 4 fő funkciót lát el. Az első a rászoruló gyerekek ellátása, tehát az árva gyerekek ellátása, egészségügyi, oktatási, nevelési, lelki ellátása. A második a kamaszok rehabilitálása, ami az egyik legnehezebb és legösszetettebb probléma. Van gyerek, aki idősebb korba, tehát 12-13 éves korba kerül be, az már egy teljesen másik ellátást igényel, mint egy kisebb gyerek. Ott nagyon fontos egy alapot, egy szocializálódást bennük kialakítani, ami sokkal nehezebb nyilván egy kisgyereknél, mert már neki egy kiforrott, nagyjából kiforrott karaktere van. A másik dolog, ami nagyon nehéz, sok esetben ők traumatizáltak. Minden gyerekünkről elmondjuk, hogy trauma túlélői vagy elszenvedői lévén nem családba élnek, de a kamaszoknál ez a trauma ez általában halmozódik, vagy hatványozódik. És mivel sok a bűncselekmény áldozata, ez egy másik külön kategóriát igényel, ugye, akik valamilyen sérülést, lelki sérülést, meg testi sérülést is éltek át. A harmadik az utógondozás. Egyedülállóként sikerült egy utógondozó otthont létrehozni, ne úgy képzeljük el, mint egy külön intézmény, de az intézményen belül felnövekedő nemzedéknek van lehetősége egy kiugrási pontra. 18 évesen nem kell elhagyni az intézményt, addig maradhatnak, ameddig biztonságos hátteret, úgynevezett élhető körülményt nem találnak, vagy mi nem találunk a számukra. Legyen az adott esetben egy fiatal érettségizett, aki szeretne tovább tanulni. A kollégium az általában adott, viszont valahová haza kell menni. Valakinek ezt finanszírozni kell, ott kell lenni a háttérbe, és az utógondozás ez nagyon fontos, mert azáltal, hogy nem csak az iskolát fejezi be nálunk, hanem fiatal felnőttként is van egy biztos háttere, ez iszonyatosan sok erőt ad nekik, és akkor már diplomával a kezükbe, vagy szakmával a kezükbe, vagy valamiféle elképzeléssel a kezükbe tudnak tovább lépni. Általában ezek a legrövidebb korszakok, mert azért 21-23 évesen, max 25 évesen azért ők tovább lépnek, de néha ez a 4-5 év, ez a legfontosabb az életükbe. Meg egyébként sem hisszük, hogy 18 évesen egy leánygyermeket, ugye a leánygyerekekről beszélünk, mert leányotthonként indultunk, ezeket a leánygyermekeket csak úgy ki lehet tenni az utcára, ez elképzelhetetlen. A negyedik pedig a sérültek. Az a kontingens, aki megérkezik 30 évvel ezelőtt, vagy a 30 év alatt, és felnőtté válik, nekik az ő számukra egyáltalán nincsen lehetőség kilépni. Ezért is van egy szeretet otthon része magának a gyermek otthonnak, mivel elképzelhetetlen, ők önmagukat ellátni nem tudják, tehát ellátásra szorulnak, gondoskodásra szorulnak, viszont biztonságos helyen élnek, számukra ismerős helyen, és ezáltal az életminőségüket valamelyest tudjuk javítani, mindaddig a pontig, ameddig az úr azt mondja, hogy eddig tartott a történet, de hála az Istennek ez is nagyon jól működik.
1: A háború teljesen új helyzetet hozott, eddig sem volt egyszerű a szolgálat, de hirtelen más helyzetben találtátok magatokat, megjelentek. Arányában véve nagyon sokan, akik ugyanígy nálatok lettek elhelyezve.
0: Igen, a háborúból mi a szociális helyzetnek a romlását és a gazdasági helyzetnek a romlásának a következményeit éljük meg. Amikor kitört a háború, persze nyilván nekünk is volt lehetőségünk evakuálni, de ezt nem kellett, hála az úrnak megtegyük. Viszont azt megértettük, hogy változni fog minden, mindenki megértette. Akkor kértük ismerőseinket, vagy kértünk lehetőséget arra, hogy nem igazán tudnánk bevállalni háborús területről gyereket, de viszont ha szükség van ránk Kárpátalján, akkor akkor kicsit szabadabban tudunk felvállalni gyereket, vagy többet tudunk be.

0: elhozni. Nem is kellett háborús területről gyereket elvállalnunk. Van Kárpátalján annyi, hogy rengeteg. És 24-ben folyamatosan érkeztek. Tehát a 70 fő 80-nal, 76-tól 80-ig kezdtük a háborút, aztán már valahogy nagyon hamar 100 lett, aztán lett úgy már 110 is, és 24. szeptember 18-án egy átlagos napot írunk, elindultunk három kislányért Perecsenybe, súlyos alkoholista szülők vannak, két kislány sérült, és gyámhatóság elvette a szülőktől, mi meg elmentük értük, és visszafelé az úton megkezdtek telefonálni, hogy egyik gyámhatóság, másik bátyúba, a megyei internátusba van gyerekük, hozzuk már át, mert ott nem maradhatnak. Hát gondoltuk, hogy tipikus történet, ugye ott határidők vannak, hogy meddig maradhat egy gyerek állami internátusba. Aztán másik gyámhatóság is telefonált, kezdett egy kicsit furi lenni, amire hazaérünk, és telefonál a következő gyámhatóság, hogy vannak ott gyerekeik, hozzuk már el azt is. Mondom, rendben, de az kisfiú, tudtuk, hogy kisfiú, mert a lánytestvérei nálunk voltak, és azelőtt, hogy egy héttel hoztuk el a kislányt Rahóról, meg a kisfiúkat is, csak mi lány otthon vagyunk, nekünk nem volt lehetőségünk soha a fiúkat befogadni, azért a két a kisfiút azt átvittük, mindig ez így működött, átvittük bátyúba, és kislányokat behoztuk, és mondtuk, hogy két kisfiú, nem baj, ezeket most el kell hozni. Egyszerű ember, beültünk tovább, kitettük a Perecsenyi három kislányt az otthonba, és mondtuk, menjünk bátyúba, hozunk el gyereket, de van két kisfiú. Senki, nagyon kedves testvéreink vannak, nevelőnénik. Nem. De, ez két kisfiú, nem, csak vicceltek. Elmentünk bátyúba, elhoztuk a... Közben kiderült, hogy bezárták az internátust, így keddestéről szerda reggelre, bepakoltuk az ott maradt gyerekeket, meg a dokumentumaikat, és hazahoztuk a két kisfiút.
1: Az első fecskék, ha jól értem.
0: Igen, egész kettő meg három évesek voltak, és néztük őket, ők meg bennünket. Még valaki se hitte el, gyakran le vannak borotválva a gyerekek opaszra a fejtetű miatt, úgyhogy bár lehet kislány is, vagy akár lehet kislány is. Van egy olyan profilaktikai fürdetés, minden érkezőnek. Bizony elmentek a nevelőnék megnézni, hogy biztosan kisfiú-e, de kisfiú volt mind a kettő. Hová tegyük? Jó, ott voltak a lánytestvéreik, volt még szobánk, hát akkor elalszanak a lányokkal, hát valami csak lesz. És akkor itt ütött be a káosz, mert nem a két kisfiú miatt, amúgy tök aranyosak, meg nem volt velük semmi gond. Először nem volt ruhánk se. A lányruhánk van, fél falut simán felöltöztetjük, csak azt a kisfiúsat nem, de volt ilyen unisex pizsamánk, meg ilyen rózsaszín papucskánk, abba eljártak, másnap meg elmentünk fiúsruhát vásárolni, de a nevelőnök is osztak otthonról, szóval nem, meg volt oldva 24 órá alatt a kisfiúknak a kisfiú ruhája. Érdekes volt ez, biztos.
1: Már a hány kisfiú van?
0: Most? 30. De azóta már eltelt, ez 24-et, és akkor mondom, most jön a krak. Miután Kárpátalja szerte, ugye elindult az info, hogy most nem funkcionál a megyei internátus, az összes létező gyereket, ami a közben kerül az utcára, az nálunk áll meg. És mivel a gyermekellátásban a szeptemberi hónap, augusztus-szeptemberi, meg a májusi hónap az általában nehezebb, szeptemberben, ahogy kezdődik a tél, ahol vannak ilyen problémásabb helyzetű családok, és azoknak a gyerekeit igyekszik a gyámhatóság begyűjteni a tél közelettével. Ugyanez van nyáron is, ha valaki ilyen bentlakásos iskolában van, és nem tud hová hazamenni, azokat is ilyenkor igyekszenek elhelyezni, igyekeznek jobban elhelyezni. Ezek a nyilván tartott gyerekek. És szeptembertől novemberig egy ilyen jó bő másfél hónap alatt 41 gyerek érkezik, fiú-lány.
1: Mi a legfontosabb feladat? Egy új épületszárnynak a terve is megvan, nem történt meg az alapkületétel. Mit várunk ettől, illetve az örökbefogadásról még mindenképpen szálljunk két percet.
0: Új épület szárnyal, mivel nálunk a befogadó képesség az is már néhány hónapja 170-en stagnál. A fiúknak sokkal több helyre van szükség. 9 fős családok vannak, 6 fős családok, gyönyörű, 9 gyerekes nővérek, fiúk, lányok, testvérek, gyönyörűek. Még néhány családot, most már egy gyereket sem tudunk felvenni, ezért kellene bővíteni, ez a megnövekedett létszám miatt. Közben aztán elindultak az állami otthonok is, vagyis ez az egy elindult dolgozni, úgyhogy van hova elhelyezni gyereket, csak kevés a hely. Emiatt szeretnénk, meg beindítottunk egy csecsemő csoportot is, tehát most már egy éves kortól, egy éves kor alatti gyerekeink is vannak, pont amiatt, hogy a testvérpárokat ne kelljen szétszakítani. Ennek az oka az építkezés, vagy inkább a szélesítése. A gyermekotthonnak a funkcióit azt nem fogja elveszíteni reménység szerint. A másik kérdés pedig...
1: Örökbefogadás.
0: Kérdéskör. Nagyon szép történet. Mindenkinek, aki szeretne, csodálatos dolog felnevelni egy gyermeket, attól függetlenül, hogy nem éppen anyuka vagy apuka a biológiai szülője. A gyereknevelés az csak csoda lehet. Rengeteg kihívással jár. Az örökbefogadó szülők rengeteg, sok mindennel fognak szembesülni. Óriási várólista van, nincs gyerek.
1: Nincs gyerek, de közben mégis van. Ez egy borzasztó kettőség, ami hihetetlenül.
0: Nagy családos gyerekek. Ezt mindig el szoktuk mondani. Nem kell úgy nekiindulni, hogy én egy gyereket szeretnék. Hagyjuk ezt az úrra. Bátran meg lehet írni a kérvényt, mert ugye a kérvény eldől el, hogy most hogy indulsz neki. Nyilván, aki egy gyerekre írja meg a kérvényt, annak a gyámhatóság csak olyan gyereket fog majd mutatni, aki egy, tehát nincsenek testvérei, vagy valamiért külön van, külön indul. Sok gyerek van. Merjenek kettőt, hármat is beírni kérvénybe, mert a testvérpárok azok eleve sokkal könnyebb velük dolgozni. De ez mindenkinek egyénileg bizom, de bátran. Isten megmutatja ennek a csodálatos oldalát is, de nem lesz egyszerű nyilván egy gyereket szocializálni, az nem két perc. Nekem megadta az úr, hogy saját gyerek mellett van nevelt, van két nevelt lányom is, csodálatos történet lett a vége. Úgyhogy én örökbefogadónak meg azt nevéként nem készültem, de nagyon szép, csak türelem kell hozzá, biztos mi a papírokat kiállítjuk, mire megtaláljuk a gyereket, mire odaérünk, és van gyerek, és még sincs gyerek, de ne várja ezt senki. Ez államilag van egyébként szabályozva, a testvérpárokat csak indokolt esetben választják szét. De most ki kérheti azt akár a gyámhatóságon, akár tőlünk mint gyermek otthonon számon, hogy ott van három nővér. Az összes kapcsolatuk, ami családnak minősül, az a testvéri kapcsolat, és akkor most szétszakítják őket.
2: Az elmúlt percekben Katkó Andreával, a nagydobronyi irgalmas szamaritánus református gyermekotthon vezetőjével beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Lelkészbeiktató ünnepi istentiszteletet tartottak Szikszón. Szabó Pál nagy tiszteletű úr csak nem egy évnyi szolgálat után járult a hívek elé beiktatásán. A debreceni születésű lelkipásztor és családja tavaly érkezett a szikszói református gyülekezet élére. Az azóta eltelt időben egyre inkább részt vállalnak a gyülekezet, de a város életében is. Ige hirdetésében a megújulásról szólt, míg főtiszteletű Barna Sándor a tiszánineni református egyházkerület püspöke útmutatást adott az új szikszói református lelkipásztornak. Hornyák Zoltán összeállítása következik.
2: Barna Sándor püspök úr a köszöntésekbe köszöntötte az új lelkipásztort is Szikszón. Milyen útmutatással engedte útjára?
3: Egy olyan igét hoztam köszöntésképpen, ami tulajdonképpen a mi önazonosságunk, lelkipásztori önazonosságunk lényegét adja Pál apostoltól, a korintusiakhoz írott első levél 4. rész első 2 versét, amely így hangzik: úgy tekintse minket minden ember, mint Krisztus szolgáit, Isten titkainak sáfárait, és a sáfároktól pedig azt követeltetik meg, hogy hűségesnek bizonyuljanak. A beiktatás egy bizalomról szól. Bizalommal fogadta az egyházkerület, az egyházmegye, a gyülekezet, és úgy gondoljuk, hogy Isten is bizalommal bízza rá a lelkipásztorra az ide itt élő nyáját, és ez a bizalom nem tökéletességet követel meg, ahogy elmondtam, ez alól szerettem volna felszabadítani a lelkipásztort, hanem hűséget. Ez csak azt jelenti, hogy ráfigyel, mert nagyon érdekes szó van ott egyébként az eredeti újszövetségi görög nyelvben. A szolga az egy olyan alulevező, tehát az a rabszolgák, akik keveztek, azt jelenti ez, hogy az irányt azt nem mi adjuk, hanem azt nekünk adják. És csak erre bátorítottam, bíztattam a lelkipásztort, hogy ebben tudjon megújulni mindig, ebben a hűségben, és akkor biztosan nem marad el ennek a hűségnek a gyümölcse.
2: Püspök úr, egy ünnepen vagyunk, de az egyházkerületnek mennyire ünnep egy olyan nap, amikor ugye új lelkészt iktatnak be itt a kerület területén belül?
3: Mint egyház kormányzónak fontos, hogy ne maradjon betöltetlen egy lelkészi állás, hogy vigye valaki tovább a szolgálatot. Tehát mindenképpen hivatali oldalról is egy megkönnyebbülés, amikor úgymond jó kezekbe tudhatjuk egyik gyülekezetünket, és egyfelől pedig Istennek a gondviselését is látjuk ebben, hogy Istennek gondja van az övére, ami azt jelenti, hogy minden időben hív el szolgákat, akik meghallják ezt a hívást, akik hűséggel tudnak helytállni.
2: Lelkészek között itt Borsodabói Zemplénben, de hát ugye nem csak amennyire beszélünk, a kerületen belül lelkész hiány van? Tehát szükség van minden egyes nap arra, hogy lelkészeket neveljen ki a társadalom?
3: A lelkész utánpótlásban olyan tekintetben jól állunk, hogy nekünk elég sok teológiánk van, ami azt jelenti, hogy 4 teológiánk is van csak itt a anyaországban, és viszont a hallgatói létszám valamiért csökken az utóbbi esztendőkben. Nem mondhatom azt, hogy olyan égető a lelkipásztor hiány, de azért megjelenik. Igen.
2: Kusnyi László esperes úr, hogyan köszöntötte, milyen szavakkal az új lelkész páros Szikszón?
4: Hát lévén, hogy Pálnak hívják. Pál apostol egyébként is a fiatalabb szolgatásainak nagyon jól intézett szavakban, gondolatokban szokta átadni azt a tudást, ami az ő tapasztalatai nyomán addigra felgyűlt. Én a magaméra nem mernék annyira hagyatkozni, de legalább olyasmérű korkülönbség van közöttünk, a ifjonnan ideérkezettek, meg én közöttem, vagy feleségem között, hogy mertem Pál szavait a saját ajkaimra venni. És Pál apostol is olyan jellegű intuíciókkal, olyan instrukciókkal van és látja el a fiatalabb szolgatását, ami egyfelől tényleg tapasztalaton érlelődött, más tekintetben pedig abba a közegbe integrálja, ahol az ifjú titusznak ki kell fejtenie majd a maga szolgálatbeli tevékenységét. Na hát abban újban ismerős a helyzet, ugye a lehető legészakibb egyház megyéje vagyunk, a megmaradott anyaországnak, abban újnak a történelme is a reformátusság szempontjából elég különös és sajátos. Nem is annyira a bibliai örökségre gondolok most itt, hanem a szélen lételbe, vagy a végvári vitézek harcára, mert ugye a Trianon bennünket nem nyakunknál vágva rendezett el csúnyán, hanem a derekunkat, mert az egyház megyének a fele odafönt van felvidéken. Most azzal együtt is ugye van egy sajátos társadalom-szociológiai jelenség, a falvakban, településeken, városokban, kisvárosokban egyaránt érzékelhetően, és valami nagyon, nagyon komoly odaszántság, eltököltség, küldetéstudat kell ahhoz, hogy itt kicsik között, elhanyatlott térségben hirdetni Isten igéjét töretlen lendülettel, lelkesedéssel, lehetőleg mint kitűnt esetleg evangéliumi derűvel.
2: Esperes úr, mögött van a tapasztalat, nagyon sok évnyi tapasztalat. Mi lesz itt a legnehezebb? Most nézzük a Szabó házaspárt, ugye, mert mind a ketten lelkészek. Mi lesz nekik a legnagyobb feladat? Mit gondol?
4: Egyfelől rájuk nehezül egy sajátos, a gyülekezettől táplált elvárás, hogy az előtt lelkipásztor házaspár esetében, aminek most már így visszatekintve 25-30 éve, jóval nagyobb létszámban kapcsolódtak a gyülekezethez. Időközben ez változott, és a gyülekezet elvárása az, hogy őket szedjék össze. Tehát a perifériára kerülteket szedjék össze. Egy pecske nem csinál nyarat, a beiktatási igehirdetésben is azért igyekeztem mentől inkább mindenki vállára szépen, ügyesen széllyel helyezni annak a felelősségét, hogy mi, mint gyülekezet, mi, mint egyház, tudjunk a külsőképpeni társadalomnak üzenni arról az életről, életrendről, szemléletről, ami bennünket Isten felől olyan jól tart.
2: Marjai Pál egyház megyei és községi főgondnokkal beszélgetünk. Milyen érzések gyülemlenek most önben? Ugye beszélgettünk a napokban, még előtte voltunk a beiktatásnak, de most, hogy már túl vagyunk rajta, milyen érzéseket adott, nyújtott ez önnek?
5: Én azt gondolom, hogy ugye ez hasonló, mint az embernek van gyereknek egy születése, vagy egy kerek évforduló. Tehát előtte az ember éppen eléggé izgatott, készülődik az ünnepségre, és amikor az ünnepség megvan, megtörténik, és ott van a helyszínen, akkor nyilván a pulzusszám egy kicsit megemelkedik, maga felemelkedett, vagy emelkedett hangulat is, és hát ugye, mikor minden jól sikerül, és azt gondolom, hogy mondhatjuk, hogy jól sikerült, és ez egy nagyon szép és emelkedett ünnepi istentisztelet volt, akkor megnyugszanak a kedélyek, és mindenki örül annak, hogy itt Szikszón a református gyülekezetben egy ilyen komoly, és azt gondolom, hogy példamutató és szép ünnepi istentisztelet alkalmával tudtuk beiktatni az új lelkipásztorunkat, és természetesen a kedves feleségét.
2: Másabbak lesznek ezután a hétköznapok, mint eddig voltak? Hát már lassan egy éve itt van, nagy tiszteletű úr.
5: Nem gondolom, hogy mások lennének, de azt gondolom, hogy most tettük fel az íre a pontot. Tehát azt gondolom, hogy így lesz kerek vagy így vált kerekké ez a gyülekezetnek ez a keresése, a lelkipásztor keresése. És ugye megérkezett a vezető, megérkezett és elkezdte a munkáját, és azt gondolom, hogy a munka lendületesen és egyre mélyebb és egyre szélesebb körben kezdett el folyni, és folytatódik természetesen, és azt gondolom, hogy ez egy szép része a dolognak, mikor, ahogy fogalmaztam, az írra rátettük a pontot.
2: Milyen feladatok előtt áll, akár a presbitérium, akár az új lelkészházaspár?
5: Hát ugye tudjuk azt, hogy az egyházközségünknek vannak ingatlanjai. Ugye van eleve ezekkel az ingatlanokkal bőséggel tennivaló. Ki kell találnunk és össze kell raknunk azt, hogy az ingatlanjainkat hogyan töltjük meg élettel, mi az, amit szeretnénk, hogy ez kialakuljon, létrejöjjön, és a magból szárszökenjen és növekedjen, illetve ugye nagyon fontos az, hogy a gyülekezetünknek az alapjait továbbra is tudjuk öntözni, és hogy ez a gyülekezet bőségesen tudjon növekedni. Én azt gondolom, hogy ez mind-mind komoly feladat, csak így külön-külön is, amit megfogalmaztam, így összességében meg aztán igazi feladattá válik.
2: Megkérdezhetem azt, hogy ugye az ingatlanokat említette, vannak tervek azzal kapcsolatban, hogy nehogy Isten itt Szikszón református óvodát, református iskolát, közoktatási intézményt hozzanak létre?
5: Én azt gondolom, hogy nem mondhatom azt, hogy nem, meg azt sem, hogy igen. Ez a Jóisten útjai, ahogy fogalmaztam, kifürkészhetetlenek. Természetesen mi nem állunk ellen ezeknek a dolgoknak, tesszük a mindennapi kis lépéseinket, és ez formálódik. Természetesen akaratunkban van az, hogy ahogy fogalmaztam, a épületeinket kihasználjuk, hiszen tudjuk mindannyian, a nem lakott épület, az abból a lélek is elvándorol, tehát az tönkre megy, hamar elpusztul, lepusztul. Mi ezt meg szeretnénk akadályozni, és nyitottak vagyunk minden olyan lehetőségre, amit itt felhozódik. Ha már rákérdezett, ugye városunkban tudjuk, hogy van két óvoda, ettől függetlenül az óvodánkban, a városunkban mindkét óvoda túlterhelt, olyan szempontból, hogy fullon működik, és még emellett várólista van. Tehát azt gondolom, hogy ha el tudunk jutni odáig, hogy ebben gondolkodunk, akkor talán nem megyünk nagyon félre, hogyha azt mondjuk, hogy igen, van lehetősége Szikszón egy harmadik óvodának is.
2: Szabó Pál nagy tiszteletű úr beiktatása megtörtént itt Szikszón.
6: Hálás vagyok, nagyon nagy mértékben. Sok szeretetet kaptunk, sok jót kaptunk, sok áldást kaptunk, ebbe Isten munkáját látjuk, és van is bennem egy kicsi zavarodottság, mert bár lelkipásztorként sokszor az ember valahogy középpontba kerül, mert szólnia kell, de nem akarunk a középpontba lenni, hanem Istent kellene a középpontba állítanunk mindig.
2: Milyen céllal folytatja, mert ugye mondhatjuk azt, hogy folytatja az ige hirdetést, ugye, mert már lassan egy éve itt vannak.
6: A cél az ige hirdetésben, hogy amit Isten nekünk mondani akar, a Szentíráson keresztül az legyen élővé és valóságosá az emberek számára, és megérezzék azt, hogy az életükben ez milyen jó változásokat tud hozni.
2: A prédikációban megújulásról mondott nem egy több gondolatot is, hogyha egyet-kettőt kiemelne.
6: A megújulásra kapcsolatban, ha nagyon röviden össze akarnám foglalni, akkor ahol élet van, ott mindig megújulás van. A megújulást sokszor mi abban látjuk először, hogy a környezetünket akarjuk cserélni, változtatni. Ez az ember egyszer felismeri, hogy önmagának kell változnia, vagy személynek, vagy egy közösségnek. És amikor az ember szembesül azzal, hogy vannak sikerei, de azért nem tud megváltozni, nem tud megújulni sokszor. Olyan erőkkel szemben van, amikkel szemben maga tehetetlen, akkor az egy nagy kudarc, viszont Isten egy olyan megújulást ad, ami belülről indul, de az ő ereje által. És erre van szükségünk, hogy Isten cselekedjen bennünk és rajtunk keresztül.
2: Ugye nagy erdei gyülekezetből sokan itt voltak, Nyírségből jöttek lelkésztársak. Hogyan fogadta ezeket a köszöntéseket?
6: Nagy örömmel fogadtuk. Ahogy bementünk a templomba, sok ismerős arc volt. Korábban mi voltunk Nyírtelken, Rakamazon, 8 évet szolgáltunk ott. Debrecenben a Nagy Erdei Gyülekezetben 4 évet voltunk, és jól esett, hogy emlékeztek ránk, eljöttek, ott vagyunk valahol a szívükben, és ők is a szívünkben vannak, sokat gondolunk rájuk, eszünkbe jutnak, mert az ember kap valami szeretetet, akkor az nem múlik csak úgy el.
2: Ugye a szabóházas pár azt már tudja, a szikszói gyülekezet, meg maga a város is, hogy nem csak a templom falain belül hirdeti az igét, hanem kimegy a közösségbe. Ha csak azt nézzük, hogy a sport kapcsán is. De ez a cél is ott van önökben, az, hogy a templomon kívül is egy közösséget építsenek, oda vonzzák az embereket?
6: Igen. Ez nagyon fontos. Istennek terve van mindegyik várossal, szerintem Szikszóval különleges tervei vannak, és egy olyan közösségé kell válnunk, ami a jó hatással van a településre, ahol él, nem csak gyülekezeti programokként, vagy személyenként mi ezt tudjuk tenni, hanem hogy az életünk megváltozik, azzal jó hatással vagyunk egy településre, és meg tudjuk változtatni annak az irányát. Jó fele haladszik szó, de folyamatosan szükség van arra, hogy a keresztény hit az megjelenjen, és áthassa egy közösségnek az életét.
2: Hát gratulálunk, és jó egészséget kívánunk a szolgálathoz.
6: Köszönjük szépen!
1: Lelkészbeiktatást tartottak Szikszón, erről készült összeállításunkat hallhatták.
0: Határtalan. Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A Hit Morzsák következő részében Kovács Ágnes pszichiáterrel beszélgettünk, aki a kommunizmus éveiben vallásos nevelés nélkül nőtt fel, mégis egy gyermekkori személyes istenélmény vált számára meghatározóvá, amelyhez később is újra és újra visszatért, még ha a hite és kérdései folyamatosan változtak is. Az interjúban arról is mesél, hogyan alakult az Istenhez való viszonya az évek során, de szó esik kedvenc bibliai történetéről, Jónás prófétáról is, amelyben saját életének küzdelmei és visszatérő belső útkeresésére ismer rá. A riporter Pilbák Kincső.
7: A hithez kapcsolódó gyermekkori emlékeket ezúttal Kovács Ágnes pszichiáterrel idézzük fel.
8: Hogyan került ön kapcsolatba Istennel? Mi a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez, a hithez, akár egy templomhoz kapcsolódik?
9: Ugye az én gyerekkorom nagy része a kommunizmus éveiben telt, úgyhogy vallásóráink nem voltak, templomba járó emberek nem voltunk, mint család. Talán a nagyanyáim, a szüleim, imáim, amik úgy egy picit fel tudták villantani nekem Istent. Kisiskolás koromban volt nekem egy Isten élményem. Tehát valahogy a számomra egy bizonyosság volt Isten létezéséről. Azt el kell azért mondjam, hogy azért, ahogy nőttem, rengetegszer csalódtam Istenben, meg hát ugye Isten nem felelt meg az akkori elvárásaimnak, ezért így az idők folyamán azt a történetet úgy ezerszer is darabjaira szedtem, meg mondhatom, kihullattam belőle teljesen Istent, vagy aztán ismét visszafalasztam belé, de hogy mindenképp van egy történetem, amelyik állandóan változó formában, de elkísért úgy végig az utamon, egész mostani. Ugye, ahogy a memóriánk is szelektív, és már nem is biztos, hogy ugyanaz a történet él bennem, amit akkor megéltem, de hogy ez így változik, ugyanúgy, mint az Istenhez való viszonyulásom, de hogy mindig erőt tudok azért meríteni belőle. Talán ez volt a legfontosabb a gyerekkori emlék, élmény, ez a saját Isten megtapasztalás.
7: Fel tudja idézni pontosan, konkrétan azt, hogy mi volt ez az élmény?
9: Valamilyen nagyon nehéz gyerekkori helyzetbe kerültem egy adott időpontban, és akkor így kifantáziáltam, hogy mi lenne az egyetlen lehetőség, ami engem úgy abból a helyzetből kisegítene. Ugye egy kisgyerek nagyon megrémül, ha valami nagy baj történik az életében, valami nagy bajt csinál. Nem volt ez olyan nagy probléma, hát valami csinkevés volt, és akkor valami olyasmi romlott el, ami szüleimnek nagy érték volt. És akkor így kifantáziáltam, hogy mi lenne az egyetlen lehetőség, ahogy ez a helyzet megoldható lenne, de hát az egész olyan volt, mint egy ilyen mese. Tehát valószerűtlen, hogy az úgy bekövetkezzen, és végül az pont úgy bekövetkezett, ahogy kifantáziáltam, és nyilván amiközben így fantáziáltam, hogy jaj, Úristenem, hát add, hogy ez így legyen. Azért ugye az imákból ismertem, hogy van egy Isten, egy csodatevő, mint a mesékben, és hát ez úgy történt. Hát mondom, nyilván utána azért meg lehetett volna magyarázni másképp is, de gyerek fejjel, és most is úgy szeretek ebbe megkapaszkodni, hogy azt a rémült gyereket azt valóban meghallgatta Isten.
7: És volt egy vizuális elképzelése gyerekként arról, hogy Isten hogyan néz ki?
9: Nem. Én azt gondolom, nem az a típusú gyerek voltam, aki szerettem begyümöszölni itt sémába vagy skatujába Istent. Ezért nem szerettem a KT órákat sem, mert én azt gondolom, hogy úgy ott be kellett magolni a KT-t, mint egy iskolai tantárgyal, tehát Istent egy kötelező tudássá tették, holott egész más kellett volna legyen, hogy lehetőség, megismerhetőség, rácsodálkozás, vágyakozás, tehát hogy pont Istennek az egyedisége, a szépsége, a transzcendens volt. voltát veszi el az, ha így formát, képet kap. Nem, tehát hogy ez egy teljesen dinamikus, állandóan változó valami volt bennem, egy megfoghatatlan, kiábrázolhatatlan, nem is akartam kiábrázolni. Tehát hogy a hozzávaló viszonyom volt a lényeg, nem hogy képet kapjon most a fejemben.
8: Nem nagyon voltak vallásórák, azt tudom, de nem tudom, hogy valamennyire mégis ebbe volt-e része, élménye, mert a következő kérdésem az lenne, ha becsukja a szemét és egy gyermekkori vallásórára gondol, akkor mi az az első illat, hang vagy tárgy, érzés, ami eszébe jut így rögtön?
9: Vallásóra nem volt, ugye a KT órák voltak, esetleg gitárhang, ami úgy jó volt, ami úgy szokatlan volt. Már nem is tudom, valami nagy ifis gitározott. Inkább egy-egy bibliai történetnek ugye a hangja képződött le a fejemben, tehát nem maga a vallásóra vagy KT óra, hanem történetek kaptak bennem hangot, vagy köthetők hanghoz. Illathoz nem, az nem az én világom az illat. A hangok, a szavak, a vizuális képek. Hogy mondom, így inkább történetek, bibliai történetek, maguk a KT órák azok nem voltak olyan jó élmények, hogy azok kapjanak így. Legalábbis nem maradt meg ilyet, én képez bennem.
8: És éppen a bibliai történetekre vonatkozik a következő kérdésem, hogy volt-e egy olyan történet, ami akkor így meseként hatott gyerekként önben, de akár mára iránytűvé vált az életében, a szakmai életében, vagy a személyes életében?
9: Hát a kedvenc történetem az a Jónás próféta története. Én azt gondolom, hogy ezeket a nagyon eszményi figurákat, mint például Jób, na hát én ezekkel nagyon nem tudtam mit kezdeni, nem éreztem sem életszerűnek, sem életszagúnak. Jónás annál inkább, tehát én azt gondolom, hogy ő egy nagyon emberi, a lázadások, a kis hitűség, az Isten akaratának a megkérdőjelezése, ez nagyon rám vallott, úgyhogy nagyon tudtam azonosulni velem. A mai napig azt gondolom, hogy ez egy ilyen ciklikusan ismétlődő dolog, hogy menekülünk Isten elől, aztán ránk talál, aztán kezdünk, vagy nem kezdünk valamit azzal a feladattal, amit ránk bíz, aztán számon kérjük, aztán kiábrándulunk, újra menekülünk, újra ránk talál, tehát hogy nem csak naponkénti harc, hanem nyilván, ahogy mondtam, ez egy ilyen ismétlődő, legalábbis a magam életére nézve ez így egy mókuskerék, ahol egyrészt szaladnék, menekülnék, és mégis a folytonos megragadottságom is jelen van, úgyhogy nem tudok, meg remélem nem is akarok már úgy szabadulni Isten markából, de hogy ez a kétkedés, meg megkapaszkodás, meg a rádöbbenés tényleg az elhivatottságra, meg a rukkapálás ellene. Ebbe tudok megkapaszkodni, hogyha én épp menekülőbe vagyok is, lehet, hogy nem is tudom, lehet, hogy nem is tudatosan, de mégis távolodok tőle, vagy menekülök, de hogy még tart a kegyelmi idő, és remélem, hogy amit el kell végezni, azt az Úr valamiképp elvégzi bennem, hogy megtalál, és kiszed a cegyomrából, az elszáradt töklevelek alól, ahogy Jónás prófétát ott, ez az én reménységem.
8: És ha beülhetne a mai tizenévesek közé a padba, akkor mit mondana, mire figyeljenek vallásórán?
9: Mindenképp lássanak túl ezeken a sablonos kérdéseken és válaszokon. Nagyon nehéz megmondani, hogy mire figyeljenek, mert nagyon más a mai fiatal. Nyilván hát tízezerszer több inger éri naponta az agyát, mint annak idején a miénket, és egészen másfajta tudása van az életről, mint nekünk. Tehát én azt gondolom, hogy inkább egy picit a megállásra figyelni, hogy helyet adni annak, hogy egy szó úgy megérintsen, hogy megpróbálni ne úgy figyelni Istenre, mint a minket körülvevő egyéb valóságokra, sokkal nagyobb jelenléttel. Talán ezt tudnám mondani, ezt a jelenlétet, mert ugye ez a napjaink veszélye, hogy megyünk és csináljuk, és közben nem vagyunk jelen abban, amit csinálunk, mert ezer dolog hív egyszerre, megélni azokat a szavakat, forgatni magunkban, picit megnézni, hogy hogyan hat ránk, hogyan is tudunk ahhoz viszonyulni, mit is tudunk vele kezdeni, kicsit árnyaltabban, mit is jelenthet az az életünkre nézve. Legalább ott a KT órán egy picit megállni, egy picit magunkra figyelni, kapcsolatainkra, felfelé.
1: Az elmúlt percekben Kovács Ágnes pszichiáterrel beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A gazdasági és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolaj termékek biztonsági készletéből. Kapitány István erről szóló rendelete csütörtökön jelent meg a magyar közlönyben. Indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. A felszabadított készlet csak hatósági áras üzemanyagként értékesíthető. A felszabadított készletből a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagjai vásárolhatnak, és azt kizárólag a magyarországi töltőállomás hálózatában viszonteladó partnerei magyarországi telephelyi fogadóhely részére értékesíthetik vagy szállíthatják ki Magyarország határain belüli töltőállomáson történő kiskereskedelmi továbbértékesítés vagy végfelhasználás céljából. A felajánlott készletekből legkésőbb június 30-áig lehet vásárolni. A szövetségnek a felszabadított készletei értékesítéséből származó bevételeit a felszabadított készletek visszapótlására kell fordítani, írja a közlemény. Adatvezérelt élelmiszer termelést a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó és mindenek előtt együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, írja az agrárszektor.hu. Mint írják, Bóna Szabolcs szerint az asszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, és bizonyos területeket, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon hasznosítani. Az új tárcavezető a portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélegelők fontosságáról is. Az interjúban Bóna Szabolcs megerősítette, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára Nagy Gábor lesz, és a napokban jelentik be a tárca többi államtitkárát, írja az agrárszektor.hu. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje. Akik az adóhivatal által kiajánlott tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket, azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és áfafizetésre kötelezetteknek május 20-áig mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet, vagy önállóan kell benyújtaniuk a 25 SZIA bevallásukat. Sokaknak van még teendője, mivel eddig 366 ezer egyéni vállalkozó, 127 ezer mezőgazdasági őstermelő és 13 ezer áfa fizetésre kötelezett magánszemély nyújtotta be személyjövedelemadó bevallását, ismertette a NAV. Hétvégén telátogatható lesz a Karmelita kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is a Budai Várban, jelentette ki a miniszterelnök a Karmelita kolostor előtt tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter közölte, a Karmelita kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat, Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a Szociális és Családügyi Minisztérium munkatársai fognak beköltözni. A látogatáshoz már foglalhatók időpontok az erre a célra létrehozott szabadkarmelita.hu oldalon, mondta a miniszterelnök hozzátéve, a két épületet egy látogatás részeként lehet megtekinteni.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton borult lesz az ég, de a Tiszán túlon még szakadozottabb lesz a felhőzet, sokfelé várható csapadék, zömmel ismétlődő eső, de keleten záporokra, zivatarokra is számítani kell, kiadós csapadékra is van esély, a légmozgás többnyire mérsékelt marad, majd egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül, olykor megerősödik a szél a Nyugat-Dunántúlon, délutánra általában 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, immár 18. alkalommal ad helyet a Miskolci Egyetem az Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciának. Minden év májusában a Magyar Honi Földtani Társulat és a Miskolci Egyetem főszervezésében megrendezik az Országos Középiskolai Diákkonferenciát, ahol az ország legtehetségesebb középiskolás diákjai gyűlnek össze, hogy bemutassák kutatási eredményeiket és megosszák egymással szenvedélyüket a földtudományok iránt. Az esemény nem csak a diákoknak jelent kivételes lehetőséget, hanem a tanárok és szakemberek számára is, ugyanis megismerhetik a jövő generáció innovatív ötleteit és kutatási eredményeit. Szúnyog Istvánt, a Műszaki Föld és Környezettudományi Kar egyetemi docensét hallják a részletekről. A riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Régi ismeretségünkre való tekintettel, ha megengeded, tegeződnék. Idézzük fel ennek a Földtudományi Diákkonferenciának a múltját.
3: Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. A legfőbb célja ennek a konferenciának, amely idén már 18. alkalommal kerül megrendezésre, hogy összegyűjtse azokat a középiskolásokat, akik érdeklődnek a földtudományok, nyersanyagok, illetve a földtannak valamelyik ágával, és ezen kutatásokat, amiket ők plusz energiabefektetéssel beletesznek ebbe a tématerületbe, ezt valahol egy fórumon, ezen a konferencián előadhassák, és ebből egy prezentációt készíthessenek, ezt egy zsűri és a közönség előtt előadva értékes eredményekhez juthatnak.
2: Hogyan jött létre, miért is jött létre annó ez a verseny, hiszen említettük, hogy már a 18. alkalommal lesz. Kicsit visszatekintve a múltjára, vagy az alapításra, hogyan hozták ezt létre?
3: Annak idején a Miskolc Egyetemnek, akkor még a Bánya Mérnöki Kara, illetve a Magyar Honi Földtani Társulat oktatási és közművelődési szakosztálya elhatározta, hogy egy olyan versenyt hoz létre középiskolásoknak, amellyel egy picit megnyitják a lehetőséget, információt tudnak adni, és hagyják őket kiteljesülni a földtudományok irányában, a földtudományok, ásványok világában, és ez a verseny fejlődött addig, hogy jelenleg a tématerületek között ma már a csillagászat, az energia, a nyersanyagok, tehát nagyon sokféle olyan dolog szerepel, ami a mindennapi életünkhöz szükséges, vagy egyszerűen csak érdekes, és valamilyen kutatási irány, valamilyen kidolgozandó kutatási feladatot jelenthet egy érdeklődő középiskolás számára.
2: Hogyan látják a középiskolások számára, mennyire népszerű ez a verseny, és akár már ezzel át tudunk evezni az idei versenyre, hogy majd idén mennyien jelentkeztek, mennyien adták be, illetve a múltra való tekintettel mennyien szoktak eljönni erre a versenyre.
3: Idén is népszerű ez a verseny. Változó egyébként, hogy mennyi középiskolából tudnak eljönni, azt tudni kell, hogy nagyon sok olyan verseny van már a mai világban, a mai napokban, amelyek középiskolásoknak szólnak, de viszont ide tényleg azok a diákok jönnek, akik ezeket a tématerületeket szeretik. És visszatér a mostani versenyre, amely május 21-én és 22-én csütörtökön és pénteken, tehát a jövő héten kerül megrendezésre. Ezen a versenyen gyakorlatilag elég sok előadás érkezett be, méghozzá 31 előadó diákunk van, gyakorlatilag 18 darab felkészítő középiskolai tanár érkezik velük, és 11 iskola képviselteti magát országos szinten, tehát nem Miskolc és környéke, hanem országos szinten, ahol Esztergomtól kezdve gyakorlatilag Budapesten át, ugye Miskolc természetesen, Kiskörös, Füzesgyarmat, is előfordul az iskolák között, de Békés Csabáról is érkeznek felkészült diákok a kísérő tanárokkal, hogy megmérettessék magukat.
2: Milyen témák jelennek meg idén, mikkel foglalkoznak a diákok, mikről fognak előadásokat tartani?
3: Idén az előadók számára való tekintettel két fő szekcióba soroltuk az előadásokat. Az egyiknek a neve alkalmazott természettudomány és innovatív megoldások, tehát eléggé előremutató a neve. Itt 10 előadást fogunk hallgatni. Csak néhány témát kiemelek belőle a kedves hallgatóknak, hiszen olyan érdekes dolgok vannak benne, mint a mérnök geofizika, statisztikai alapú megközelítése. Ez már gyakorlatilag egy egyetemi kutatásnak is elmehet, vagy a beton jövőjét a környezettudatos építészetben, tehát egy innovatív gondolat, és középiskolások készítik ezeket az előadásokat és témákat, vagy 3D lézerszkenneres felmérés, vízbázis kutatás, nem akárhogy légitérképezéssel, de olyan bonyolult, számomra bonyolult tématerületek is vannak, mint például az enzimatikusan lebomló biopolimer mátrix fejlesztése, ami én úgy érzem, hogy már lassan doktori témával nőhetné ki magát, és hangsúlyozom, középiskolák diákok csinálják ezeket a kutatásokat. Nagyon fontos tématerületünk továbbá, hogy a mikroműanyagok, ami környezeti probléma, lesz olyan előadás, ami azt vizsgálja, hogy ezek a mikroműanyagok mennyire jelennek meg a környezetünkben és az ivóvízben. Én megmondom őszintén, nagyon várom ezt az előadást, hiszen ez egy nagyon fontos tématerület, és nagyon sokan foglalkoznak vele, mai kutatók is. A másik

0: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben Mike Oldfield Return to Armageddon 2017-ben megjelent lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.
2: Oda meg vissza, ha beülök a buszba, megy a...

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Megtörtént a minisztériumi átadás, átvétel, teljes körű vizsgálat indul minden területen, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Péter közölte, jogszabályi kötelezettség az együttműködés a volt kormánytagok számára, akik aláírtak egy teljességi nyilatkozatot. Magyar Péter hozzátette, most fogják feldolgozni a kapott anyagokat. Kérdésekre válaszolva a miniszterelnök azt mondta, a kabinet elfogadta, hogy a távozó kormány tagjai jótékony célra ajánlják felvégkielégítésüket. Mint mondta, a kormányzat fogja elutalni az összeget a megjelölt alapítványnak. A miniszterelnök a szerdai kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztatón jelezte, nem fizetik ki a távozó kormány tagjainak járó végkielégítést. Gulyás Gergely ezt követően bejelentette, hogy a miniszterek egy kárpátaljai jótékonysági szervezetnek ajánlják fel a pénzt. Magyar Péter elmondta, a miniszterek végkielégítése bruttó 350 millió forint, az államtitkárokéval együtt azonban 1 milliárd forintot is eléri az összeg. Gyermekközpontú partnerségre épülő adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A politikus közölte, megkezdődött az oktatási és gyermekügyi minisztérium feladatainak átadás átvétele, az újonnan felálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. Ezzel elindult az a munka, amelynek célja, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon, írta Lannert Judit hozzátéve, a minisztérium felállítása, az ágazati feladatok átvétele és a legfontosabb ügyek áttekintése pontosságot igénylő komoly feladat, nem egyik napról a másikra születnek tartós eredmények, de az első lépéseket megtettük, fogalmazott Lannert Judit. A pénztárszövetség becslései szerint több milliárd forinttól esnek el a pénztártagok, akik elmulasztják a május 20-áig esedékes SZIA bevallásukban a nyilatkozatot a nyugdíj, illetve egészségpénztári befizetéseik után járó adókedvezmény igényléséről, közölte a szövetség. Az adatok azt mutatják, hogy évről évre egyre többen ismerik fel a kasszák előnyeit, az öngondoskodók összesített megtakarításainak értéke az elmúlt év végére megközelítette a 2500 milliárd forintos rekordértéket, idézi a közlemény Mór Lajost, a Pénztár Szövetség elnökét. A közlemény szerint 2025-ben az önkéntes nyugdíj és egészségpénztárakba összesen 327 milliárd